0: hogy mi történt 1948 után. Robert Capa még nem tudta, de hogy valahogy ez az egész benne van a fotóiban. Tehát egy ilyen nagyon érdekes, nagyon furcsa átmeneti időszakban fotózott, amikor ugye a hidak még a Dunába berobbantva, de már újraindult az élet. Egyrészt a romeltakarítás intenzíven folyt, ennek számtalan fényképen látjuk tanúságát. Ugyanakkor újraindult például az éjszakai élet, a lokálok, ahol egy andrási grófnő szolgálja ki a betérő embereket, vagy az utcaképek, ahol gyöngycsorokat és szép ruhákat viselnek a nők, miközben mögöttük romos házak látszanak, vagy az én egyik kedvencem, ahol egyébként takarítják az utcát, és gyönyörű vízsugarakban fénylik az egész aszfalt, tehát egy nagyon szép kép, ami ugyanakkor pedig egy rettenetes dolognak az emléke, a második világháborúnak az emléke, és aztán a népi kollégisták, ugye a fényes szelek nemzedéke, és Capa mindezt úgy nézi, vagy legalábbis nekem az az érzésem, hogy ugye bemutatja azt, hogy van körmenet még Magyarországon, de van már a munkásőr nőknek a felvonulása, és hogy ő érzi azt, hogy itt valami furcsa dolog történik, ezt valahogy megmutatja a fotográfiáin, és de mi meg már tudjuk, ahogy az előbb elmondtam, és ez egy szerintem nagyon érdekes feszültséget, egy nagyon érdekes nézőpontot ad nekünk ahhoz, hogy hát jé, milyen dolog történt.
1: Ezek a képek 1948 őszén készültek, és ugye ő azt írja erről, idézem, a legprofibb amerikai turisták külföldi tudósítónak nevezik magukat, és ha az Egyesült Államok területén kívül születtek, kedvenc témájuk a visszatérés. Én Budapestre tértem vissza, mert történetesen ott születtem, és mert a hely csak egy rövid szezonra tette lehetővé a visszatérést. Ugye mit értünk ez alatt a rövid szezon alatt? Hát ezt a rövid ideig tartó különleges időszakot, amikor egyébként ugye már valóban itt van az újjáépítés, a mindennapok még benne volt a remény egy jobb jövő iránt, ami az 1945-ös ostromot követően nagyon is érthető, és az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc centenáriumát ünnepelték mindeközben, míg a kulisszák mögött már ugye épült a sztálinista típusú diktatúra, tehát hogy ezekben a fotókban talán ez az, ami tetten érhető. És ez a sorozat a Holiday magazinnak készült, ott is egy kivételes sorozatnak számít, mert ugye ez alapvetően gazdag turistáknak a lapja volt, ugyanakkor azért ez a sorozat ez nem illeszkedik a sorba.
0: Igen, és szeretném elmondani Fisli Éva kurátornak a nevét, aki ezt a nagyszerű kiállítást rendezte, a Magyar Nemzeti Múzeum fototörténeti tárának a vezetője, aki egyébként már publikált egy nagyon érdekes albumot ebben, mert hogy mindaz, amiről beszéltünk, azt Robert Capa először is egy jótollú író volt, és pontosan ezeket meg is írja egy cikkben, ami tulajdonképpen ezekhez a képekhez közöl ebben a magazinban. Ez Budapesti Beszélgetések címmel jelent meg talán 2 éve, valahogy így emlékszem. És hogyha ezt elolvassa az ember, akkor is van egy furcsa érzése, de hogy valójában utána pedig, ezt Évától tudom, aki elmesélte, hogy például Capa, amikor megírta ezeket a szövegeket, akkor visszament Amerikába, és enyhítette, vagy nem felismerhetővé tette azokat az embereket, akik nyilatkoznak neki, ami mind pontosan ezekre a történelmi dolgokra utal, meg arra, hogy a Holiday című magazin valóban elit olvasó rétege is jobban fogyasztani tudja ezeket, de hogy ugyanakkor azért Capát ne felejtsük el, aki mégiscsak, amikor hazajött a Szovjetunióból, amit John Steinbeckkel jártak be, akkor ugye a Szovjetunióban a KGB-vel, hogy úgy mondjam, cicáztak, Amerikában pedig pont az ellenkező ügynökség az, ami számon kérte rajtuk. Tehát ő pontosan érzékelte, ő egyébként egy nagyon okos ember volt, érzékelte ezt az egész politikai hátteret. És én szerintem ezt nagyon finoman dolgozta föl, nagyon érdekes a szöveg, amit írt, pontosan ebből a leenyhítés, ebből a kicsit legtűrössé irodalmi tételévé annak, amit ő látott, és hát a képek is, amikről már elmondtuk, hogy milyen érdekesen mutatják ezeket a kettősségeket.
1: Ami még számomra nagyon érdekes, hogy az itt kiállított képekről ugye tudjuk, hogy 1948 őszén készültek, de ebben a bizonyos magazinban 49 novemberében jelent meg ez a sorozat, és ez a mai felgyorsult világunkból nézve már szinte elképzelhetetlen, hogy valaminek egy évvel később még ugyanúgy volt úgymond hírértéke.
0: Én nem vagyok történész, tehát én ehhez annyira nem értek, de én azt gondolom, hogy azért ma sem ritka, hogy egy-egy sorozatot, egy-egy cikket, egy-egy örökérvényű dolgot lehet később kezelni, hiszen pontosan arról szól valójában, ugye Robert Capa pontosan azt mutatta meg az ő művészetével, mert én merem őt művésznek, annak ennél ugye egy dokumentarista fotográfus volt, de művésznek titulálni. A legjobb példám nekem mindig a milicista halála, hiszen azt a képet mindenki ismeri, és ugye szemtanszor megtámadták a milicista halálát, hogy az egy beállított kép. De én meg mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen lehet, hogy beállított kép, de egészen egyszerűen az a kép már átlényegült, és az a halál pillanatának egy olyan szép, művészi szintű elemelése, ami meg valójában erről az egészről szól, amin el tudunk gondolkozni az életünkről, az élet értelméről, és most nem akarok így nagyon ebbe belemenni, de hogy pontosan azért másként lehet értékelni az ilyen típusú átfogó sorozatokat, vagy azt, hogy végül is megmutatja, hogy mi ez az egész átmenet, mert hogy a háború rettenete, az újjáépítés, az újjá élet, világ, tehát ugye ezek már olyan elvonatkoztatott fogalmak, amelyeknek valójában az az egy év késlekedés az remélhetőleg, hogy nem számított igazán. Sajnos, vagy hála az égnek, akkor a világ lassabban változott valóban, de szerintem a lényeges dolgok azok azért most is lassabban mozdulnak.
1: Ami még ezekben a képekben érdekes lehet, mind laikusnak, mind pedig akár azoknak, akik komolyan kutatják ezt a korszakot, hogy kevésbé ismertek ezek a képek, és hogy a mindennapokat próbálta meg Capa megragadni, tehát, hogy például van egy olyan fotó, amin az egyik hotelnak a terasza látható, ahol ugye aktívan zajlik az élet, de hogy mellette még mindig ott van egy romos épület. Említettük, hogy ugye a hidakat is lehet látni. Szóval, hogy milyen információt hordoznak ezek a képek magukban, akár a szakmának, és akár a laikus közönségnek, akár a fiataloknak, akiknek ez már tényleg csak fekete-fehér történelem.
0: Ez nagyon nehéz kérdés valójában, de az jutott eszembe, amikor elkezdte a kérdését. Nem teljesen ez volt a kérdés, de azért ezt is hadd mondjam el, hogy ugye van még egy közhely Robert Capával kapcsolatban, ha nem elég jók a képei, nem voltál elég közel, amit én mindig úgy fordítok le magamnak, hogy ez nem csak egy fizikai közelséget jelentett, hanem egy empatikus közelséget is jelentett. Tehát Robert Capa pontosan erről volt híres, tehát ezért volt egy kicsit más az ő háborús fotográfiája, hiszen ő fotózta a hátországot, a hátországban lévők életét, ami ugye nem közvetlen, hanem közvetett élménye a háborúnak, úgymond a kis embereket, és hogy pontosan ebben a sorozatban is ezek a nagyon emberi, nagyon, hogy mondjam, csak közel lévő pillanatok is megmutatkoznak. A történészeknek én azt gondolom, hogy ez egy kötelező anyag. Tehát, hogy az, hogy idejött egy olyan ember, aki 1931-ben elhagyta az országot, 32-ben, és 16 évig alig jött haza pár napra csak, és utána hazajön és fotózza, én szerintem ez egy nagyon érdekes. Tehát minden kép, ahol a gyári munkások állnak körbe, ahol, ahogy beszéltük, a hidak, a romok, a lokál élettől, a népi kollégisták, és ahogy Capa leírja, érdemes elolvasni a szöveget is hozzá, hogy pont ugyanaz, amit ugye egy idősebb nemzedék az Angivera című filmből ismer, amikor ugye egy önvallomással hogyan teszi tönkre tulajdonképpen a szeretőjének az életét Angivera, egy ugyanilyen történetet ír le Capa, ami számomra nagyon meglepő volt, hogy valóban voltak olyanok, amikor egy lány elmondta a népi kollégiumban, ezt Capa mondja, ott vannak a képeken, hogy elmondja, hogy neki vannak kételjei az iránt, a rendszer iránt, ami alakul ki éppen. nagyon érdekes és nagyon érdemes elolvasni. A fiatalokról pedig, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én nekem az volt a nagyon jó, egyszer egy tárlatvezetés közben egy nagyon helyes 18 éves leányzó, ez egy olyan körülbelül, nem is tudom, talán január-februárban történt, megkérdezte tőlem tárlatvezetés alatt, hogy Robert Kapa most ellenzéki lenne-e. És akkor nagyon érdekes volt elmagyarázni azt, hogy valójában hogyan, mit értett Kapa azon az empátián, azon az együttérzésen, amivel ő az emberek bajai iránt viselkedett, hogy ő azt mondta, hogy ő valójában munkanélküli fotóriporter, háborús fotóriporter szeretne lenni, hogy ne legyen háború. És hogy akkor ez most mi? Tehát én azt gondolom, hogyha fiatalokkal lehet tudni ilyenekről beszélgetni, én azt gondolom, hogy igen, közel lehet vinni hozzá, és meg lehet érteni, és fel tudják azokat a fontos kérdéseket tenni, amiket ők megértettek a kiállításból. Én azt gondolom, ez intézményvezetői feladatom is, hogy kell a fiatal nemzedékkel kapcsolatba lépni, és másként fogyasztják a kultúrát, mint ahogy ezt mi klasszikusan 40-es, 50-es, 60-as generáció megérti. De nekem is ez egy nagyon érdekes élmény volt például, hogy hát igen, Kapa, vajon ma mi lenne?

0: hogyha felkeressük ezt a kiállítást, akkor felkereshetjük azt az állandó kiállítást, ami korábban 23-ban nyílt, és Robert Kapa a tudósító címet viseli. Hogyan reagál egymásra ez a két kiállítás? Cél volt-e, hogy reagáljanak egymásra?
1: Egyértelműen cél volt, hiszen amikor a Robert Kapa központot 2013-ban alapítottuk, akkor abból indultunk ki, hogy a magyar állam szerződése az International Center of Photography-val, ami őrizte Robert Kapa gyűjteményét, kimondja, hogy a magyar állam kötelezettséget vállal arra, hogy létrehozzon egy fotóközpontot, amely ugye őrzi, védi, kutatja Robert Kapa életművét, Robert Kapa örökségét. És ezt a feladatot mi komolyan is vesszük, tehát mi azt gondoljuk, hogy fontos egy olyan kiállítást bemutatni, ami, ahogy az állandó kiállításunk, ahogy az elején említettem, nem csak az öt háborút, hanem bemutatja például a színes Robert Kapa fotókat, bemutat nagyon sok olyan dolgot az életéből, amit eddig adott esetben még nem is tudtunk. Tehát ahogy az állandó kiállításunk, amelyik bemutatja a színes fotóit, vagy előhoz dokumentumokat az életéből, amelyek eddig nem voltak, ez is hozzátesz az ő életművéhez, és ráadásul hozzátesz számomra, aki egy magyar szakos bölcsész vagyok, ezért mindig érdekel a szöveg is, tehát hozzátesz még a szöveghez is, hiszen Robert Kapának például a Kisi elmosódva című regényét én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy olvass el, mert egy kifejezetten jó, kicsit könnyed, de nagyon érdekes olvasmány, mint ahogy ez a budapesti beszélgetések, ami nyilván egy sokkal rövidebb terjedelmű írás, de ez is egy rendkívül érdekes dolog. És akkor itt még egyet hozzátennék az állandó kiállításhoz, hogy miért nagyon érdemes és mindig jó megnézni, hiszen Robert Kapa az első 18 évét Magyarországon töltötte, és bár a világ megpróbálja amerikai fotósnak, sőt, francia fotográfusnak is értelmezni, de azért mi tudjuk, hogy ő azért itt szocializálódott. Tehát ugye 1913-ban, az utolsó béke évben született, Budapesten nőtt föl, egy nagyon gazdag zsidó családnak a fiaként. Tehát az egész életműve, amire épül, ami meghatározta őt, a gyerekkorát, azokat ő Budapesten tanulta meg, és én azt gondolom, hogy ez például az, amit mi hozzá tudunk adni a Robert Kapa életmű kutatásához, hiszen ez az a miénk, tehát a kiállításban láthatóak a Madách Imre gimnáziumi értesítő könyveitől kezdve nagyon sok olyan dokumentum, amit Magyarország tud a Robert Kapa életműhöz hozzáadni, és ami nagyon fontos, és aminek én nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon pozitívan reagálják rá a látogatóink. Olyan is, hogy jé, nem is tudtam, hogy Robert Kapa magyar volt, ugye nagyon sok ilyet is hallunk, és nagyon sokan nagyon-nagyon örülnek, hogy egy ilyen nagyon átfogó, nagyon jó kiállítása van. Bocsánat ezért az öndicséretért, egy ilyen ikonikus magyar fotográfusnak, mint Robert Kapa.
0: Ez lett volna egyébként a záró kérdésem, hogy ahogy így végig gondoltam a beszélgetésünket, hogy ugye olyan magától értetődően beszélgetünk erről a kiállításról, és Robert Kapáról, aki valóban Friedman Endre néven látta meg a napvilágot itt Budapesten, tehát hogy azért az elmondható, hogy Robert Kapa neve az benne van már a nemzeti nagy nevek között, tehát hogy mennyire szükséges még az, hogy az ilyen típusú időszaki és állandó kiállítások közelebb hozzák a magyar társadalomhoz az ő munkásságát, és mennyire beszélhetünk arról, hogy azért nagy részben már tudjuk, hogy ő ki.
1: Ez egy olyan kérdés, amire nyilván nagyon-nagyon hosszan is lehet válaszolni. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, tehát, hogy akár hisszük, akár nem. De a magyar fotográfia a 20. században, főleg a középtájon, egészen egyszerűen szabta a világ fotográfiai előadásmódját, beszédmódját, képi kultúráját, vizuális kultúráját, sőt, egy kicsit előbbre is tenném. Magyarország, én azt szoktam mondani, nem lovas, hanem fotós nagyhatalom valójában. Magyarországnak olyan nevei vannak, amelyek a világ művészet történetében, vagy a világ fotográfusi szcénájában minden ajtót kinyitnak. André Kertész, Robert Kapa, Moholy Nagy László, Munkácsi Márton, Brassai, tehát ezeket mindenki ismeri ebben a szakmában, amiben mi dolgozunk. És az 1990-es évektől, ugye, nyilván nem véletlenül a rendszerváltozással összefüggően, ugye elkezdett kinyílni ez a része is a világnak, és rájöttünk arra, jó pár ember rájött arra, hogy micsoda kincset őriz, micsoda fantasztikus gyűjteményeket őriznek, vagy akár a világban, amihez végig csak nekünk, magyaroknak van közünk. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, ami nagyon erőteljesen jelen van, ami nagyon erőteljesen megmutatja a magyar közönségnek ezt a egyedülálló tehetségünket, amit egyébként akár magyar tekintetnek is nézhetünk, ami egy humanista fotográfia, ugye egy együttérző, empatikus fotográfia, és nyilván számtalan feladat van még, de a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központ nagyon-nagyon sokat tett hozzá ehhez a létezésével, a szakmai munkájával, a nemzetközi kapcsolataival, és természetesen nagyon szurkolunk annak, hogy a Nemzeti Fototörténeti Múzeum is megnyithassa a kapuit, és bemutathassa azt a fantasztikus gyűjteményt, amit őriztek Kecskeméten. Én azt szeretném őszintén, nem tudom, hogy ez jó záró mondat-e, vagy nem, de hogyha Nagymező utca minden házában három fotográfiai galéria lenne, amely mutatná be folyamatosan azokat a nagyokat, akiknek esetleg nincs akkora nevük külföldön, de fantasztikus fotográfiai örökséget hagytak, és mindenki, aki eljönne Budapestre, azt tudná, hogy egy olyan fotós városba érkezett, amelyet tényleg hatalmas, hatalmas nevek jellemeznek.
0: Magyar Riport 1948, ez tehát a címe annak az időszaki kiállításnak, mely április 9-én nyílt a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban, és egy igen különleges anyagot vonultat fel. Egészen augusztus 23-ig lehet ezeket a képeket megtekinteni, amelyekről Körösi Orsolyával, a Kapa Központ ügyvezető igazgatójával beszélgettünk itt a helyszínen. Köszönöm szépen, hogy mindezt ajánlhattuk.
1: Én is köszönöm a látogatást.

0: Az esztergomi keresztény múzeum felújítási munkálatok miatt tavaly ősztől június végéig zárva volt. Az újra nyílt intézményben, új elrendezésben és kiváló körülmények között csodálhatjuk meg a Simor János és Ipolyi Arnold főpapok által 150 évvel ezelőtt megálmodott és létrehozott gyűjteményt. Szerdahelyi Csongor a közelmúltban teremről teremre járva tekintette meg a lenyűgöző alkotásokat Koncsek Ildikó művészettörténész igazgató társaságában. Két hete, július 28-án az első teremben a kora középkori anyaggal ismerkedett. Most a korai reneszánsz műveit elénk táró második és az érett reneszánsz alkotásokat bemutató harmadik teremben folytatódik a látogatás.
1: Haladjunk már a reneszánsz felé. Javaslom ezt a Mária gyermekével ábrázolást, ami szintén egy nagyon kedvelt kép.
2: Új, egy kismadár van a kezében a kis Jézusnak.
1: Ettől különleges ez a kép. A Madonna, nagyon finoman megfestett Madonna hátterében egy gyönyörű vörös márvány fülkét láthatunk. Ez hasonló, ez a vörös márvány a mi süttői vörös mészkő anyagunkhoz, ami a magyar reneszánszban is nagy karriert futott be. Ezen az ábrázoláson szomorú tekintetű szűzanyát láthatunk a gyermek Jézussal, aki a kezében valóban egy kis madárkát tart, ez a tengelic, amely az ő legendája szerint Jézus tövis koronáját is csipkette, hiszen ez az a madár, ami nagy szárasságok idején még a töviseket is elkezdi csipegetni, amikor már mást nemigen talál magának, és a hasán van egy kis vörös folt is, ami Jézus vérére utal, tehát a régi madártani ismereteket összekötötték a keresztény kultusszal nagy kedvel, és az ilyen ábrázolások igazából Jézus későbbi szenvedésére utalnak, tehát ha az anyát látjuk a gyermekével, akkor rögtön a későbbi történet kell, hogy eszünkbe jusson. Ebben a meditatív állapotban van ez a két figura, és azért nem egyszerűen csak annak örül az anya, hogy egy gyermeket tart a kezében, hanem mintha már előre látná azt a szomorú jövőt, amely majd őt és a gyermekét.
2: És hát ebből látszik, hogy reneszánsz, hogy az alkotót már ismerjük a nevét.

0: koronázását láthatjuk, ugye angyalok és Jézus és az Atyaisten társaságában, a földön pedig a két szent imádkozik, a háttérben pedig egy gyönyörű tájra látunk kitekintést, ahol nem csak dombokat, hegyeket, távoli hegyeket és egy folyót láthatunk, hanem egy várost is. Nem egyértelmű, hogy ez Firenze, de mindenképpen valami toszkánai darabról van szó. És ami az érdekesség a képnek, hogy a jobb alsó sarokban egy szerecsen, tehát egy fekete bőrszínű raszhoz tartozó figura is megjelenik, amely rejtélyes, nem tudjuk pontosan, hogy ki ő.
1: Szent Antal mellett áll, és Szent Jeromosra tekint.
0: Igen. Vagy a donátor, vagy valamilyen szempontból mégiscsak fontos ez a személy. Ez most azért lesz nekünk érdekes, mert már most idén kérték Firenzébe, az Uffizibe ezt a képet kölcsön, ahogy sok más képet is időről időre kölcsönkérnek a Keresztény Múzeumtól, és ez pontosan az afrikaiak ábrázolásával kapcsolatban fogják rendezni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy még többet meg fogunk tudni erről a képről, meg ezekről a személyekről, akik a reneszánsz idején, tehát a kora reneszánsz idején jelen voltak Firenzében, mi volt a szerepük, hogyan kerülnek a műalkotásokra, ilyen felvetésekkel kérik most tőlünk ezt a képet. Ha kölcsönzünk, az mindig azt jelenti, hogy utána többet tudunk a képről.
1: De ez azt is jelenti, hogy a Keresztény Múzeum gyűjteménye közismerten nagyon rangos, hát hogy a világ egyik leggazdagabb múzeuma, a firenzei kér kölcsön alkotást, az jelzi azt, hogy számon vannak tartva, és számíthatnak a viszont kölcsönzésre is olykor majd.
0: Reméljük, hogy arra is sor kerülhet majd. Egyelőre ez még azért egyoldalú kölcsönzés, de ez nekünk mindig nagyon sokat jelent, hiszen ilyenkor egy kolléga kikísérheti a tárgyat, ugye figyelemmel kísérheti a kihelyezését, és ebből mi mindig tanulunk, ez egy szakmai kirándulás is a mi szempontunkból.
1: Menjünk a következő terembe, mert annyi csoda van itt is, hogy gondolom a következő terem is várat magát. Közben elég nagy a zsivaj, azt hittem, hogy csak tanévben jönnek gyerekseregek.
0: Nem, gyerekek, táborozó gyerekek azok egész nyáron jönnek, vannak hittantáborok, vannak tematikus táborok, meg egyszerűen csak turisták is, és a múzeum pedagógusunk most éppen egy foglalkozást tart. Ezek a foglalkozások általában úgy kezdődnek, hogy egy kicsit bemutatja a múzeumot, vagy csak egy-egy tárgyat, majd utána kreatív feladatokat ad a gyermekeknek, és ezeket hajtják.
1: A reneszánsz terembe jöttünk, de az előző is már átvezetett minket a reneszánszba.
0: Az volt a korai reneszánsz, itt már az érett reneszánsz alkotásait látjuk, átjutunk az átveneti manierizmuson egészen a barokkig. Rögtön szembe találkozunk egy szintén név szerint nem ismert, de egyéb műalkotásai alapján azonosítható Giampietrino nevű festő Mária gyermekével ábrázolásáig. Rögtön feltűnik, hogy a kép nagyon hasonlít Leonardo da Vinci.
1: Bizony, a Mona Lisa tekintet köszönöm.
0: Simor János eredetileg azon a listán, amit a római...
1: A Mona Lisát akarta megvenni?
0: Ha nem is a Mona Lisát, hiszen az ismert képe volt már akkor is Leonardo da Vincinek, de ez egy hozzá kötött, akkor név szerint hozzá kötött alkotás volt, hiszen az eladási listán így nyilván egy drágább tételként szerepelt. Azóta a kutatók, sőt, rögtön igazából azután, hogy megérkezett Esztergomba, megállapították, hogy ez nem Leonardo alkotása, de egy nagyon közeli tanítvány munkája. A források ezt a bizonyos Giampietrinót úgy emlegetik, mint egy közeli tanítvány, és egy olyan tanítvány, akiről kevesek között dicsérőleg szólt a nagymester.
1: A Leonardo, igen.
0: A jellegzetes stílus elemeket láthatjuk, sötét háttér előtt egy erősen megvilágított nőalak, amely ilyen füstösen a kontúrjait elveszíti, ez az új technika, amit már olajjal végzett Leonardo da Vinci és az ő tanítványok.
1: Itt is két-három alkotásról szóljunk, amely nagyon kedves önnek.
0: A festőkörből van több alkotásunk, amely Caravaggio nevével fémjezett. Sajnos eredeti Caravaggio darabunk nincsen, de a Caravaggio követők széles köréből, Rómából, illetve különösen Nápolyból is vannak darabok. Például Luca Giordanótól két remete szentet láthatunk. Egy Makarius nevű és egy Efrém nevű remetét, akik biztos, hogy saját kezű munkái a nagy mesternek. Vagy a Vanitas kép, ami Közép-Itáliában keletkezett, ez a mulandóság allegóriáját jeleníti meg egy fiatal hölgyel, aki ilyet tekintettel néz ki igazából a képből. Megmutatja ugyan a keblét, meg láttunk zeneszerszámokat a kezében, illetve illatszeresedényt, ékszereket, de a háttérben

0: Ott gomolyog Kronosz, a mitológia időisten, aki egy koponyát tart, a leggyorsabban hervadó virágot, a pipacsot, és mindez együtt inkább félelmet kelt. Utóbb kiderült, hogy a hölgy ábrázolásán egy emlődaganat is megjelenik, úgyhogy azóta már egészen különleges módon viszonyulunk ehhez a képhez.
1: Tehát orvostörténeti kutatásokra ad alkalmat?
0: Angliai onkológiai szaklap címlapjára is került már néhány évvel ezelőtt ez a kép.
1: Mindenesetre ez nem templom számára készült ez az alkotás.
0: Nagy valószínűséggel nem, valamiféle személyes élmény, személyes megrendelés lehetett az oka ennek. Van olyan kép, ahol például itt lót megvendégeli a két angyalt, ez egy eleve ritkán ábrázolt kép, de egy a 17. században és a 18. század elején majd nagyon kedvelt ábrázolás típus láthatunk. Az asztalon egy gyönyörű csendélettel, hiszen az étkezésnek a korabeli eszközeit láthatjuk, gyönyörűen megfestett poharakat, edényeket, amelyek abban az időben divatosak voltak, és nagy kedvel megfestették. Sokszor a fő témáról még el is tereli a figyelmet, hiszen elkezdünk csodálkozni azon, hogy milyen szépen megterített ez az asztal, és milyen valósághűen tudja visszaadni a festő.
2: Az elmúlt percekben Koncsek Ildikóval, a Keresztény Múzeum igazgatójával Szerdai Csongor beszélgetett. A mai akvarell véget ért, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta és a szerkesztő Csút Judit nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Lázár Csaba. A Mandel Quartet muzsikál.

0: A Mandel Quartet muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Koszorúk.
2: A mikrofon előtt a szerkesztő, Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat, és üdvözlöm stúdió vendégemet, Nagy Borbála Réka szerkesztőt, irodalmárt. Az unokát és a leányt, a Nagy László Széchy Margit költő házaspár, valamint fiúk Nagy András grafikus könyvművész szellemi örökségének gondozóját. Hallgassunk meg együtt egy nevezetes, megzenésített verset Sebő Ferenc is együttese előadásában.

0: Nehéz megszólalni egy ilyen zene után, különösen, hogy Sebő Ferencet is nélkülöznünk kell már az élők sorában. Azt gondolom, hogy ilyen nagyszülőkkel és ilyen édesapával, ahogy és akiket a bevezető mondataimban felsoroltam, az ember beleszületik a művészetek és az irodalom világába. Mit jelentett neked ez a családi indítatás?
1: Köszönöm a meghívást először is, és üdvözlöm a hallgatókat. Ez a családi indítatás talán idősebb fejjel esik le, hogy mit jelenthetett. Én akkor ezeken nem gondolkoztam, csak amióta fölteszik nekem ezeket a kérdéseket, mert nekem ez valahol magától értetődő volt, hogy volt egy nagypapám, egy nagymamám, nekik volt valamilyen foglalkozásuk, ismertem őket valamennyire. Hát ugye nagymamámat ismertem inkább, mert nagyapámmal nem tudtam találkozni, de hát édesapám munkásságán keresztül én is jobban megismertem őket. Gyakorlatilag abban nőttem föl, hogy nagymamámmal, akit Margitkának hívtam, tehát Margitka és édesapám hogyan gondozzák a Nagy László örökséget. Ebbe valóban beleszülettem, de sose gondoltam, hogy ez mekkora felelősséggel jár, amíg édesapám halála után ezt magamra nem kellett vállalnom. Illetve hát belecsöppentem ebbe, és nem is tudom, hogy szerencsé, hogy jött-e a Covid, vagy nem ezekben az években, de akkor tudtam jobban elmélyülni az ő életművükben is. Ilyen művészetben átitatott családban felnőni, ez valóban egy izgalmas kaland is valahol, mert olyan szépségekkel találkozik az ember, akár hogyha társművészetekre gondolok, ami kialakíthat egyfajta ízlést, aztán ebből a szempontból pozitív, hogy egy ilyen családban nőhettem föl, mert egyfajta ízlésvilágot is meghatározott.
0: Beleszülettél, ebbe számodra természetes közeggé vált, és most már a felelősségét is viseled, hordozod a válladon. Nemrég zajlott Iszkázon Nagy László és Ág István szülőházában a Nagy László emléknap, amit minden esztendőben megrendeznek. 1984-től létezik ez az emlékház, valamikor még a múlt században én is jártam benne, sajnos azóta nem. Mesélj egy kicsit az idei július 18 8-áról, kérlek, mi minden zajlott ezen a napon?
1: Ugye mindig Nagy László születésnapjához legközelebb eső szombaton ünnepeljük a születésnapját. Jó megjegyezni, hogyha valaki nem tudná, és esetleg arra jár ezekben az órákban, vagy napokban, akkor érdemes benézni Iszkázra. Tavaly történt egy új kiállítás átadása a házban a középső részén, ha Döng a Föld címmel. Tulajdonképpen a dédszüleim, illetve hát Nagy László felmenőinek a földműve állattartáshoz kapcsolódó életét mutatja be. Ennek Ág Zsófia volt a kurátora, Ág Istvánnak a lánya. Úgyhogy ezzel bővült most a kiállítás, de valóban az idei év azért volt kiemelkedő, mert bolgár küldöttséget láthattunk vendégül, és azon túl, hogy Ág Istvánra megemlékeztünk, úgymond először volt olyan emléknap, amin ő nem tudott részt venni. Szóval rá is megemlékeztünk, de nagyon fontos esemény az, hogy meglátogatott bennünket a bolgár nagykövet asszony, illetve a bolgári rosszövetség elnöke és alelnöke is, és a Smoljani önkormányzat 3 kiváló népzenészt küldött, hogy énekeljenek, és ez az ének duda szóval volt kísérve. Úgyhogy ez volt az emléknapnak az első része, utána pedig egy pódiumbeszélgetést tartottunk Márkus Béla a professzor úrral, aki Ág István monográfusa, és nagyon sokat foglalkozott Nagy Lászlóval is, valamint Arató György irodalomtörténésszel és bolgaristával beszélgettem, és a záróprogram pedig Novák Péternek egy zenés-irodalmi összeállítása volt, ami Sebő Ferenc és Kis Ferenc megzenésítésekre épült, illetve ő mesélt még nagyapámról, költészetéről. Sok összefonódás van egyébként a Novákék és nagyszüleim között.
0: Röviden összefoglalnád, hogy mi látható Nagy Béla és Vas Erzsébet egykori otthonában, ahol 4 gyermekük megszületett, akinek esetleg ezután támad kedve egy Vas megyei látogatásra, mire számíthat az iszkázi emlékházban?
1: Először is érdemes a honlapról kikeresni azt a telefonszámot, amit föl kell hívni, és akkor kinyitják a házat. Tehát nincsen állandó gondnok Iszkázon, hanem hogyha valaki szándékozik oda menni, akkor föl kell hívni egy telefonszámot, és akkor a falusiak közül valaki kinyitja ilyenkor a múzeumot. Úgyhogy érdemes előre szólni, hogyha csoport vagy valaki magánúton is érkezne. Ahogy belépünk az ajtón, ugye ott van a Déd-szüleim, majd hát Nagy László és Ág István szüleinek a tiszta szobája, vagy hálószobája látható korabeli bútorokkal. Egy-kettőt pótolni kellett, mert betörés is történt az elmúlt évtizedekben. Van aztán egy kisebb kiállítás, ami gyakorlatilag fotók, idézetek alapján a költői életpályán megy keresztül, és egy kis tárolóban személyes tárgyak is láthatók, és az egész emlékházat végigkísérik egy kis oszlopok, amik mellé, hogyha leülünk, akkor zenét lehet hallgatni, verseket lehet hallani. Hogyha megyünk az emlékházban tovább, akkor van egy kis alkotószoba, tehát hogyha valaki ott szeretne aludni vagy alkotni, akkor ez is megoldható, az a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvánnyal kell egyeztetni. Ehhez tartozik egy kis vizes blokk meg konyha, gyakorlatilag ilyenkor a nagyobb rendezvényeknél ezt a részt kinyitjuk, és akkor itt tudjuk fogadni a vendégeket. Hogyha tovább megyünk, az említett Ha döng a föld című kiállítás látható, és végül pedig a bolgárszoba, hogy visszakapcsolódjunk az emlékév díszvendégségére, és ezt a bolgárszobát még anno a bolgár kulturális minisztérium, vagy bolgár kormány adományozta a háznak, tehát ez nem a ház eredeti állapotát tükrözi, hanem ez egy toldalék, egy ajándék.
0: És az életnek és az életműnek egy fontos részét képezi, hiszen Bulgáriában csak nem 3 évet töltött Nagy László, és fantasztikus fordításai vannak. Második választott hazájának is nevezte Bulgáriát.
1: Így van, és ez volt a másik apropó a centenáriumon túl, hogy eljöttek hozzánk a bolgárok. Nagyapám 50 évvel ezelőtt kapta meg a Hristo Botev díjat, és ez a bolgároknak egy nagyon nagy kulturális kitüntetés, és erre szerettek volna még megemlékezni.
0: Olyasmi, mint nálunk a Kossuth díj, vagy a Széchenyi díj. Tavaly ünnepeltük Nagy László születésének 100. évfordulóját, az emlékév lezárása viszont az idén történt meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett nagy kiállítással, ami nemrégen nyílt és október végéig látogatható. Bőrömön ország süt át, ezt a költői címet kapta kiállítás. Mondanom sem kell, hogy egy Nagy László versor ez. Nagy Lászlónak sok szava vált gyakran idézett szállóigévé. Van, amikor egész vers vált ikonikussá, mint a műsorunk elején idézett kiviszi át, és van, amikor csak verssorok, egy-egy mondat, egy-egy ütős mondat képviseli a mondani valót. Te mit gondolsz, mi annak a magyarázata, hogy ma is sokan idézik még őt, pedig mostanság már erősen lecsökkent a versek iránti érdeklődés az olvasó közönség körében?
1: Hát ez jó kérdés, hogy ég bele az emberekbe egy ilyen szállóige. A kiviszi át a szerelmet, az valóban slágervers, meg az Adjon az Isten szerencsét is. Lehet, hogy abban van a titka, hogy általános iskolában már megismerik a gyerekek. Abban is van titok, amit Sebő Ferenc művelt, vagy Kis Ferenc, és mind a kettőjükre megemlékezhetünk, mert zseniálisan nyúltak hozzá a versekhez, és zenésítették meg őket.
0: Vagy Berek Katit is meg kell itt említeni, hogy nagyon sokat tett az ő költészetéért, és csodálatosan adta elő a verseket. A nemrég megnyílt kiállításban nagy hangsúlyt kap a képzőművész Nagy László bemutatása, ami nemzeti kincsünk, csak úgy, mint a költészete. Tudjuk, hogy eredetileg festőművésznek készült, aztán mégis a költészet mellett döntött. Évekig volt az élet és irodalom képszerkesztője. Itt a kiállításban rajzok, grafikák, illusztrációk, fafaragások, személyes, kedves tárgyak tárulnak elénk. Bartal Mária a kiállítás kurátora, aki nagyon gazdag anyagból válogathatott, hiszen a család a hagyaték egészét a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozta, ez vagy rosszul tudom.
1: Ez nem így van, ez nem így van. Igen, a híradások egy picit ezt
0: torzítják.
1: Torzítják, igen. Az a helyzet, hogy még édesapám életében a műfordításokat már kutathatóvá tette a múzeumba, tehát a Nagy László kéziratoknak, hogy mondjam, Nagy László életművének a kétharmada műfordításokból állt. Ez már akkor bekerült a múzeumba azóta, mióta apukám elhunyt. Mi bevittük a levelezést, a fotókat, a film és hanganyagokat, valamint a levelezést. A kéziratok, tehát a saját verses kéziratok, azok letétben vannak a múzeumban.
0: De azok is megnézhetők és kutathatók?
1: Megnézhetők és kutathatók az engedélyemmel, de természetesen nem vagyok semmi rossznak az elrontója, úgyhogy várom a kutatókat, vagy legalábbis a megkereséseket. Gyakorlatilag a saját verses kéziratos anyag az, ami letétben van náluk. Ez azt jelenti, hogy megfelelő múzeumi körülmények között, hőmérsékleten, papírlekezelve található, tehát megfelelő körülmények között van, csodálatos illusztrációk találhatók ebben a hagyaték részben. Ez egészült ki a színdarab fordításokkal, valamint a fotó, film és hanganyaggal.
0: Jelen lehettem a kiállítás megnyitóján, teltház volt a díszteremben, és nagy élmény volt végignézni a tárlatot, de el kell majd még egyszer mennem, mert a tömeg miatt bizonyos dolgokat nem lehetett kellőképpen kiélvezni. Neked hogy tetszik?
1: Nekem nagyon tetszik. Egy sokoldalú embert ismerek meg belőle. Nekem mindig is furcsa volt nagyapámmal találkozni, mert ugye hát én nem ismerhettem, tehát nekem minden ilyen esemény egyben egy találkozás is vele.
0: Amikor a legenda egy kicsit emberi módon életre kell.
1: Igen, és én tudtam, hogy ő milyen sokoldalú volt, és örülök, hogy Bartal Máriának és Madár Máriának köszönhetőleg ezekre rá is lehetett világítani. Ugye ezt a kiállítást megelőzte tavaly egy Veszprémben, a Lackó Múzeumban rendezett Nagy László Kondor Béla kiállítás.
0: Jó barátok is voltak, és kollégák minden értelemben, mert Kondor is azért az irodalomba is belekontárkodott, ahogy tréfásan mondta egyszer, és Nagy László pedig az illusztrációival, rajzaival sokszor még többletet adott a saját köteteinek is, és hát mások műveit is gondozta, mint képszerkesztő az ÉS-ben.
1: Így van, meghatározó egyénisége volt az akkori iparképzőművészeti világnak. Kevés olyan lap volt akkoriban, ahol minőségi illusztrációkat, képeket közöltek, és az ÉS ez egy ilyen volt. Most kezdem visszahallani, hogy milyen sztorik voltak, hogy ki járt az ő irodájában, kiknek a képeit közölte. Révész Emese tartott erről egyszer egy kiváló előadást egy konferencián.
0: Ez egy valóságos kis irodalmi szalon volt külön az ÉS-en belül. A kislányodnak megmutattad már ezt a kiállítást?
1: Igen, igen, sőt a barátnőjét is elhozta.
0: Tetszett nekik?
1: Tetszett nekik, igen.
0: Iszkázra el szoktad őt vinni?
1: Ott is, igen, a kertben lehet rohangálni, úgyhogy minden gyerekes szülőnek javaslom, hogy látogassák meg az emlékházat.
0: A kislányod csak 3-4 éves volt, amikor édesapádat elvesztettük, így csupán tőled, meg az anyai nagymamájától tudhat a családi hagyományokról, erről az irodalmi képzőművészeti dinasztiáról, hogyha szabad így mondanom. Azért az ritka, hogy a 20. században egy fészek aljából két nagy költő, Nagy László és Ág István jön világra, és a képzőművészeti tehetség a fiúban, Nagy Andrásban teljesedik ki, bár ő sok mindent, ahogy nekem is elmondta egyszer egy beszélgetésben, éppen azért nem tudott megvalósítani a saját pályáján, mert a szülei hagyatékát gondozta nagy energiával és hűséggel, és aztán túl korán elhunyt. Bundi, ahogy a szülei után mi is becéztük, a mai napig hiányzik. A te életedben az ő hagyatékának a gondozása, vagy egy kicsit a fényrehozása is, gondolom, fontos program.
1: Igen, igen, hát most az évforduló elvonta a figyelmet erről, de mindenképpen ez tervbe van véve. Édesapámnak az iparművészet is, iskolatársai segítenek nekem, legalábbis Kara Györgyöt kerestem meg, hogy segítsen ebben, és elkezdtük a munkáit szkennelni, képfeldolgozni, de hogy ennek mikor lesz majd kézzel fogható eredménye, nem tudom, de megérdemelne egy kiállítást, vagy egy albumot ő is. Ez nekem az egyik fő célkitűzés. küldetésem, hogy méltón meg tudjunk rá emlékezni, mert valóban halála előtt pár héttel, hónappal mondta nekem, hogy na most már én jövök, most már azt szeretném csinálni, amit én szeretnék. Ne legyen sok gondod velem majd, és elkezdte rendezni a rajzait, hát az első mappáig jutott csak.
0: Létezik egy Nagy László Szellemi Hagyatéka nevű alapítvány, ezt már említetted az imént. Gondolom, hogy ebben teljes gőzzel tevékenykedsz. Mi ennek a társulatnak a célkitűzése, és miket csináltok ennek érdekében?
1: A Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány név egy picit félrevezető, mert gyakorlatilag ennek az eredeti neve az volt, hogy Nagy László Emlékházért Alapítvány, amikor megalakult. És amikor az alapítvány meg az emléknapok is elkezdtek erőre kapni, meg hagyománnyá vált nálunk, úgy lett egyre több feladata az alapítványnak, és ezért bővítették ki Szellemi Öröksége Alapítványnak, de azóta változott a helyzet. Egyébként a falusiak egyre inkább magukénak érzik ezt az emléknapot például, vagy Nagy Lászlót, vagy az emlékházat, és ennek működtetését, és roppant lelkes, és nagyon-nagyon kedves csapat.
0: Hát ez nagyon jó,
1: vesz részt
0: van.
1: Így az alapítvány munkájában, úgyhogy én remélem, hogy
0: tehát akkor itt a két dolog egy kicsit összeolvadt. A Szellemi Örökség és az Iszkházi Emlékház.
1: Igen.
0: Nézegettem a honlapot, és nagyon sok érdekes téma található, megszokott és szokatlanabb rendezvények is, például meghirdettek szavaló versenyt, versmondó versenyt, vagy éppen emléktúrát rendeztek lovaskocsival.
1: Igen, a fix éves programjaink azok ezek. Tavasszal van egy nagy, a Himnusz minden időben Nagy László versmondó találkozó, ami jövőre 43. lesz. Iszkázról indult, aztán Ajkára került a Nagy László művelődési házba, és utána most megint visszakerült Iszkázra. Utána jön ugye a júliusi emléknap, ősszel van a Nagy László emléktúra, ez inkább családos program, és december végén pedig az országos regős találkozó.
0: Megzenésített, énekelt versek szerepelnek, vagy a régi regölés hagyományához kapcsolódik inkább a
1: hát tulajdonképpen a kiscsőszi rendezvényhez köthető ez, és kiscsőszről jönnek át a regősök a házhoz regölni.
0: Mert ott még vannak regősök?
1: Igen. Ezen a környéken még vannak, így van, és a kiscsőszi hagyományőrzők ezt tartják, ezt a szokást.
0: Tovább viszik. Ezt megelőzően mi ketten elég régen találkoztunk, azt hiszem akkor még a Holnap kiadó szerkesztője voltál.
1: Igen.
0: Most mi a kenyérkereső foglalkozásod, és min dolgozol éppen?
1: Jelenleg a Petőfi Médiánál dolgozom, és most zsűriztünk egy közel 600 pályaműből álló pályázatot, az a neve, hogy Palack Posta. Ennek voltam az egyik zsűritagja.
0: És találtok mindig olyat,
1: Találtunk, igen, 53 szerzőt emeltünk ki, és ebből készítek most egy antológiát. Úgyhogy ez fog megjelenni, másrészt meg...
0: Online formában, vagy írott, nyomtatott formában?
1: Nyomtatott pocket antológia lesz, a pocket könyvek között lehet majd kapni. Az év második felében decemberre tervezzük a könyvbemutatót. Másodszorban meg videó filmeket szoktam szerkeszteni, illetve szerkesztő riporter vagyok. Most van egy új sorozat, az Úgy fest, abban forgattunk pár részt, úgyhogy mondhatni, hogy könyv és videó szerkesztéssel párhuzamosan foglalkozom.
0: Akkor egy kollégát is köszönhetek személyedben itt a stúdióban. Sok sikert kívánok a további munkádban, a kulturális életben betöltött szerepedben és a felmenőidért folytatott értékes tevékenységben. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A mai műsorban Nagy Borbála Réka könyv- és videószerkesztővel, irodalmárral, Nagy László és Szécsi Margit költők unokájával és Nagy András grafikus könyvművész leányával beszélgettünk munkájáról, életéről. Búcsúzóul, ajándékul még egy megzenésített Nagy László vers Sebő Ferenc és együttese előadásában.

0: Munkatársaim Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A Koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.
1: Elhangzott a Koszorúk.

A felnőttek világa csupa vérgőzös előítélet, gyűlöletes esztelenség. Az utcákon fáklyás, maskarás csapat vonul csengettyűs dobokkal, de a menetet fegyveres szolgák kísérik, és a sikátorokban brávók lapulnak. A kondorhajú, szikrázó szemű ifjak gondolkozás nélkül rántanak kardot. Karcsú apródok és tagba szakadt szolgák buknak a kövezetre. Aztán a vészharang szavára. Káprázatos gyorsasággal tűnnek el a fáklyák. Aki fél óra múlva erre jár, és a sötétben tócsába lép, csak otthon veszi észre, hogy selyemcipője véres. Rómeó és Júlia tulajdonboldogságukért harcolnak megalkuvás nélkül, és közben egy egész embertelen világgal kerülnek szembe, amelynek el kell pusztulnia, hogy az ember tovább élhessen. Ennyit tehát a szerelmi dráma mélyebb jelentéséről és hátteréről, amitől a szerelmesek tragédiája még inkább fölmagasztaltatik. Nem véletlen, hogy annyi zeneszerzőt ihletett meg. Többek között Charles Gounod, Filippo Marchettit, Frederick Delius Ricardo Zandonait, Henrik Sutermeister, Boris Blachert, már hallottuk Csajkovszkij változatát egy héttel ezelőtt. Most pedig Bellini műve következik, 1830-ból, amely nem a Rómeó és Júlia, hanem a Capuletek és Montaguk címet viseli. Két érdekesség, hogy nem közvetlenül Shakespeare-ből táplálkozik, hanem egy Luigi Scevola nevezetű drámaíró 1818-ban Milánóban bemutatott változatából, aki viszont a Shakespeare által is felhasznált Matteo Bandello drámájából indult ki és építkezett. És még egy érdekesség, ebben a darabban Lőrinc barát nem pap, hanem orvos az operai konvencióknak megfelelően. Következik Julia románca, a szólista Sumicho, az angol kamarazenekar élén Giuliano Carella.

És akkor egy egészen más zenei világ 2001-ből Zsele Pressburgics musicaljének részlete a duett következik Szívből szeretni, Dorhai Attilát és Szinetár Dórát hallják.

Az orosz zeneszerző között sem Csajkovszkij volt az egyetlen, akit megihletett a Rómeó és Júlia. 1936-ban Szergej Prokofjev írt belőle balettet, majd szvittet. Lőrinc barát jelenete következik a Moszkvai Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén Vlagyimir Feloszejev.

Leonard Bernstein 1965-ben mutatta be a West Side Story-t, amely egy távolabbi változat, hiszen Amerikában játszódik és a bandaháborúk világába helyezi a történetet. Érdekesek, hogy Lőrinc barát szerepét itt egy Doc Papa nevű fűszerkereskedő veszi át. A darabban azonban fölhangzik egy gyönyörű imádsága fiatalokért és a megbékélésért. 2000-ben, amikor a darabot fordító Miklós Tibor megrendezte a West Side Story-t a ferencvárosi nyári játékokon a Bakács téren, a zseniális dramaturgiai húzással Doc Papából Doc Mamát csinált, ami lehetőséget tett arra, hogy tulajdonképpen Lőrinc barát szerepében elénekelje ezt a Soul-t, méghozzá abban a fölfogásban, amelyben korábban csak Aretha Franklintől hallhattuk. A Bakács téren és most a fölvételen Nagy Anikó énekli és énekelte. A Rómeó és Júliától búcsúzunk, de Shakespeare még 2 hétig velünk maradt, hiszen maradt egy sor opera, amelyeket Shakespeare művei iklettek. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Nádasi Veronika felvétele szólt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal, ha velünk maradnak, Kávéház című műsorunkat hallják, melyhez tartalmas időtöltést kívánok.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. 570 éve, 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér, az ország egyik leggazdagabb földesura, aki 1446 és 1453 között a magyar királyság kormányzója is volt. Nos, ezen apropóból szerkesztettem újraadásban a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetésemet. Műsoromhoz tartalmas időtöltést kívánok! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel általában női műsorunkban szoktunk találkozni, de szeretünk ötletelni, szeretünk új témákat kitalálni. És bizony most is így jutott eszünkbe egy olyan téma, amelynek van aktualitása, és amely nem a női műsorba kívánkozik, hanem egy ilyen beszélgetős műsorba, mint a Kávéház című műsorunk, ezért nem véletlenül kértem most Önt mikrofon végre ezen műsorban. Témánk pedig a Hunyadi sorozat, a Hunyadi kor asszonyai. Azt mondta a beszélgetésre készülve, döntsem el, hogy melyik cím tetszik nekem jobban. Nekem mindkettő cím tetszik, és véleményem szerint mindkét cím felkelti a kedves hallgatókban is az érdeklődést. Mondhatom, hogy az a Hunyadi sorozat, amely az egyik kereskedelmi csatornán nagy érdeklődésre tartott számot. Nem csak hazai, hanem nemzetközi érdeklődésre is.
6: Így van, nekem is az a véleményem, hogy határon belül és határon túl, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mindenki a Hunyadi sorozatról beszél, leginkább pozitív gondolatokkal és véleménnyel, de azért nagyon sokaknak megfogalmazódnak a gondolataikban kérdések. Én ugye nagyon gyakran járom szerte az országot, és tartok különböző városokban előadásokat, és bizony bármilyen témával is megyek, legtöbbször fölteszik nekem a kérdést, hogy néztem-e a sorozatot, mi a véleményem, mondjak már egy-két érdekességet a korról, Hunyadiról, és mivel ugye már itt a Szent István Rádióban lassan szerintem már vagy 10 éve beszélgettünk, én ugye híres magyar nők életének legendáit kutatom, és a Hunyadi sorozattal kapcsolatban is elsősorban a sorozatban megjelenő asszonyoknak a történetének néztem utána, már amennyire utána kellett néznem, mert eredendően is elég sokat tudtam ezekről a hölgyekről, de meg Hunyadi történetével kapcsolatban is azért egy-két tényadatnak utána néztem, és aztán így beszéltük mi meg ketten önnel, kedves Erzsébet, ezt a beszélgetést, hogy akkor a Hunyadi.
5: Bizony, mert jó volt nézni a filmet, vissza is lehet keresni az interneten az egyes részeket, de olyan jó tisztában lenni azzal a történelmi korral, amelyben játszódik ez a film, és önről köztudott, hogy nagyon sokat olvas, nagyon tájékozott. Én pedig külön köszönöm önnek, hogy ezt a nagy-nagy ismerethalmazt mindig olyan egyszerűen lefordítja számunkra, a Szent István Rádió kedves hűséges hallgatói számára, hogy mi is bele tudjuk képzelni magunkat abba a történelmi korba, amiről éppen beszélünk. Hát akkor most utazzunk vissza a történelemben. Hol is vagyunk? Melyik korban? És mit lehet tudnunk erről a korról?
6: A Hunyadikor címet adtam én ezeknek a gondolatoknak, bár az 1400-as években vagyunk, és tulajdonképpen Luxemburgi Zsigmond királyunk uralkodásával kezdődik ez a korszak és ez a sorozat, illetve Nagy Lajos király, tehát az Anzsó magyar uralkodónk halála után a lánya, Anzsó Mária lett ugye Nagy Lajos királynak az utóda, az első nő a magyar trónon, aki nem királyné, hanem királynő lett, és akinek a jegyese majd a férje volt, Luxemburgi Zsigmond, de már Mária életében társuralkodó lett, majd pedig Mária királynő halála után Luxemburgi Zsigmond lett az egyedüli uralkodója a magyar királyságnak. Tehát valójában Hunyadikor, de a luxemburgi Zsigmond, aki ráadásul nagyon-nagyon hosszú ideig uralkodott, és nagyon sokáig is élt, és nagy uralkodónk volt, és nagyon különleges korszak volt az ő története.
5: Körülbelül mennyi ideig uralkodott, és hány éves koráig élt?
6: 70-valahány éves korában halt meg, és vagy 40-50 éven keresztül uralkodott.
5: Ez valóban abban a korban, mondhatjuk nyugodtan és kijelenthetjük, hogy egy hosszú időszak volt.
6: Így van, az átlag életkor 30-35 év volt abban az időben, sőt, meglepő módon az asszonyok élete volt, átlag életkora volt kevesebb, mint a férfiaké, belehaltak a szülésekbe. És ugye a sok-sok fertőzés és komplikáció miatt pont az asszonyok élete volt rövidebb, annak ellenére, hogy a férfiak meg folyamatosan csatában és harcban álltak, és védték az országot. Ennek ellenére a nők élete volt rövidebb.
5: Hunyadi életével ismerkedünk meg egészen pontosan a mai beszélgetésünkben, vagy a korról beszélünk részletesebben. Melyik kérdésemre tudunk most válaszolni?
6: Sok mindenről fogunk beszélgetni. Legelőször is azzal a jelenettel kezdeném én is, amivel maga a sorozat kezdődött, csak éppen az én véleményem szerint nem kapott elég hangsúlyt. Ugyanis maga a sorozat is Galambóc várának ostromával kezdődik, amely várostromot Luxemburgi Zsigmond királyunk indította a török ellen, és az ostromnál már ott volt Hunyadi is. Bármi különösebben nagy jelentősége nem volt Hunyadinak a magyar történelemben, de azzal a jelenettel kezdődik a sorozat is, hogy amikor a várostromnál megérkezik Murád szultán felmentő serege, akkor Zsigmondot és katonáit a török csapdából, és hogy ne essenek fogságba, egy hadigája, a Dunán leereszkedő hadigája menti ki. Csakhogy ennek a hadigájának a parancsnoka egy hölgy volt. És ez nem kapott elég hangsúlyt a Hunyadi sorozatban, pedig ha emlékszik ön is Erzsébet meg a kedves hallgatók, ha visszaemlékeznek, tényleg ezzel a jelenet sorral indult maga a Hunyadi. Na most ez a hadigáján a király mentésére érkező hölgy, ez nem más, mint Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília, vagy ahogy Arany Jánosunk hívta, Szentgyörgyi Cicelle asszony, aki ugye Rozgonyi István temesi grófnak lett a felesége, maga a Szentgyörgyi család felvidéki, Pozsony környéki család, és második Endre Árpádházi királyunktól kapták adományba a birtokaikat, és a Galambóci ostrom előtti időből nem sokat tudunk Cecília életéről sem. Igazából 1428-ban volt Galambóc várának ostroma, ettől kezdve kerül be a történelembe Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle, aki a magyar történelemnek az első olyan asszonya, akiről megemlékeznek a krónikák, pedig nem királyi születésű volt, hanem, ha lehet így fogalmazni, csak egy egyszerű főúri születésű hölgy. Cecília asszony megjelent Galambóc várának ostrománál. Óriási felháborodás volt, hiszen egy asszony egy haditáborban, ez azért eléggé ha fogalmazhatok ilyen pongyolán, eléggé kiakasztotta a korabeli közvéleményt, Zsigmond királyunkat is többek között. Igen ám, de Rozgonyi Cecília nem virágszálnak ment a várostromhoz, hanem a férje oldalán katonaként akart az ostromban részt venni. És minden valószínűség szerint Cicelle katonailag is képzett lehetett. Ezt abból gondolhatjuk, hogy ugye dunai hajóknak a fedélzetén érkezett meg. A törökkel szembeni vízi csata pedig különösen speciális katonai ismereteket követel meg. Azon kívül minden valószínűség szerint a katonáit és a csapatait a saját pénzén szerelte föl Cicelle asszony, úgyhogy Zsigmond király hiába háborgott, megtiltani nem tudta és nem tehette, hogy jelen legyen a férje oldalán a csatában és a várostromnál. A ostrom során Zsigmond egy ideig úgy nézett ki, hogy nagyon hamar be tudják venni Galambóc várát, de közben megérkezett Murád szultán felmentő serege, és akkor Zsigmond úgy döntött, hogy inkább békét köt a szultánnal, és elvonulnak. Igen ám, de a török jó szokásához híven ismét megszegte a szerződést, és ugye a Duna szerb, illetve a Duna magyar oldaláról kellett a magyar seregeket kimenteni, és bizony a szerb oldalon maradt magyarokat megtámadták a törökök, és elkezdték öldökölni. Még a király is azon az oldalon volt, amikor megérkezett Cicelle a hadigájával, és kimentette Zsigmond királyt, meg a férjét is, Rozgonyi Istvánt is, aki egyébként a király testőrségével a királynak a személyét is védte. És Cicelle asszony így, hogy a döntő pillanatban megérkezett és megmentette a király életét, nagyon érdekes történet is van erről a pontról, ugyanis Cicelle asszony egyik életrajzírója írta, hogy a magyarok visszavonulását lengyel és litván lovagok fedezték. És a magyar katonák viszonylag kevés vesztességgel vissza tudtak vonulni, de az őket védő lengyel lovagok mindegy szálig meghaltak. És a lengyel lovagoknak a parancsnoka egy Csernyé Száva nevű lengyel volt, aki halkszabú szerelmese volt Cicelle asszonynak. Lánykorában udvarolt Cicellének, aki annak idején nem a lengyel lovagot, hanem a délceg temesi magyar grófot, Rozgonyi Istvánt választotta élete párjának. De Csernyi Száva életét áldozta a szép asszony megmentésére, bizonyos fokig talán mondhatjuk ezt. És Cicelle története nem mese, ugyanis Zsigmond király nem volt hálátlan, amiért megmentette az életét a hadigáján Rozgonyiné. 1430-ban, 34-ben egy adomány levelet íratott a íródeákjával, amely adomány levélben 23 falut és 4 pusztát adományozott a Rozgonyi családnak, és nem a férinek, hanem az asszonynak, Cicelle asszonynak. És ebben az adománylevélben van leírva ez a történet, amit én most itt elmeséltem, hogy egy hadigája fedélzetén Rozgonyiné bizony harcolt a törökkel, és megmentette a férje és királya életét. És ezt a történetet, ahogy már említettem is, Arany János egy balladájában megírta. Szerintem, ha a ballada néhány sorát fogom idézni, akkor mindenkinek, ha más nem, iskolai tanulmányaiból vissza fog köszönni ez a történet, hogy galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is, egyre törik, vesztik. Elől-elől Rozgonyival kedves életpárja, hív szerelme, szép Cicelle, Szent Györgyi leánya. Igazi Arany Jánosi rímes költemény, valóban Cicelle asszony története. És, mint általában minden beszélgetésünk során, kedvenc írom Jókai Mór is említenem kell, ugyanis ő is egyik művében megemlékezik Galambóc várának ostromáról, méghozzá az Aranyemberben, amelyben így ír. Akkor, amikor Tímár Mihály Tímeát menekíti a Dunán felfele hajójával az őt üldöző törökök, illetve az apját üldöző törökök elől. Csak a kiskabin ablakából nézte, hogy vonulnak el egymás után a part mentében az omladozó vártornyok, az ódon tömör magányos őrlakok, a Klisszúra völgy erdős sziklái, hogy jönnek szembe a Duna közepén felmeredő sziklaóriások, a zuhatak képző treszkováci kő, a 30-öles babagáj hasogatott oldalaival. Azt se kérdi, mi története van annak a 8-szögletű vártoronynak, ugye Tímeáról van szó, 3 kisebb torony szomszédjában, miket párkányzatos bástyafal fut körül. Pedig meghallaná akkor szép Rozgonyi Cicelle történetét, magyarok királya Zsigmond veszedelmét, magyarok romlását, az ott a Galambóci vár.

0: Rozgonyi Cicellének egyébként 5 fia született. A egyik fia, Lőrinc, Hunyadi János alatt vitéz katona és csapatvezér volt. Másik fia, János, 5. László király alatt Erdély bajdája, tárnokmester és országbíró. Rajnold Heves vármegye főispánja lett. Oswaldot a székelyek választották meg főispánjuknak, és Sebestyén főlovászmester és Erdély vajdája lett. Ez tehát Rozgonyiné, a szép Szentgyörgyi Cicelle története, akinek a hőstettével kezdődött maga a Hunyadi sorozat, csak éppen nem kapott elég hangsúlyt a történet.
1: Köszönöm szépen önnek azt, hogy ezt a jelenetet kiemelte a filmből, és ha a filmben nem is, de legalább a mi beszélgetésünkben most akkor kellő hangsúlyt kapott Rozgonyiné személyem. Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a Hunyadi kor és asszonyai témakörében. Kivel is? Kivel ismerkedünk meg a folytatásban?
0: Úgy gondolom, hogy Szilágyi Erzsébettel. Mindenképpen meg kell róla emlékezni, hiszen ő volt a felesége Hunyadi Jánosnak, az anyja Hunyadi Lászlónak és anyja Hunyadi Mátyásnak. És jóval túlélte Hunyadi Jánost és a nándorfehérvári ostromot, és Hunyadi Mátyást, a kisebbik fiát, miután királlyá választották, igen nagy támogatója volt a fiának. Bár az ő története, talán mondhatom azt, hogy elég szépen kirajzolódik magából a sorozatból is, de hát csak addig, amíg Nándorfehérvár ostroma, hiszen ott ér véget maga a Hunyadi sorozat, ahogy vége van az ostromnak, és az ostrom után pár héttel később a pestis járványban Hunyadi meghal. Tehát a családnak a történetét és a folytatását már nem ismerjük. Én ezért gondoltam, hogy Szilágyi Erzsébetről azért néhány gondolatot mondani kell.
1: Érdekes is lehet az ő élete, hiszen ennyi férfi között helytállni, mint nő, mint asszony, nem volt könnyű. De majd lesz olyan kedves, és elmondja nekünk a részleteket.
0: Igen, így igaz, de Szilágyi Erzsébet egy igazi, nagyformátumú magyar nemesasszony volt, egy igazi reneszánsz amazon természetű asszony, határozott, kemény, harcos nő, aki férfiként állta meg a helyét a kora magyar viszonyaiban. Sokkal harcosabb és sokkal keményebb volt a valóságban Szilágyi Erzsébet, mint ahogy az a sorozatból kiderült és megjelent. Az a tipikus nemesasszony volt Szilágyi Erzsébet, aki a férje gyakori távolléteiben maga kormányozta a hatalmas Hunyadi birtokokat, gazdaságot, és irányította a fiai nevelését is, bár a fiúkat elég korán elvitte Hunyadi Lászlót, ugye az idősebbik fiút maga mellé vette, hogy a katonáskodást, a harcművészetet tanulja, Mátyást pedig, a kisebbik fiút, ez szokásban volt abban az időben, papnak szánták, ezért a tudományokra nevelték és oktatták. Nem véletlen, hogy olyan művelt uralkodónk lett Hunyadi Mátyás a maga korában. És még ami nagyon érdekes talán Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János történeténél, hogy nem maradt fönt festményábrázolás sem Szilágyi Erzsébetről, sem Hunyadiról.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Igen, a legkorábbi ábrázolás Hunyadiról, ugye ő 1456-ban meghalt, és 1480-ból maradt fönt a Túróci krónikában egy kép, de az is páncélban ábrázolja Hunyadit, leeresztett sisakkal, tehát az arcvonásait egyáltalán nem lehet látni, a hatalmas bajuszát igen. És nagyon érdekes, én összehasonlítottam, de ugye itt nem tudunk képeket mutatni, hogy a Hunyadi sorozatban a főszereplő, és a páncélos vitéz Hunyadi, ha csak a bajuszt és a szakált nézem, akkor azért nagyon hasonlítanak egymásra, bár messze nem volt olyan hatalmas termetű és izmos, azért ilyen leírások maradtak ránk, hogy inkább egy alacsonyabb termetű, de nagyon zömök és nagyon erős ember lehetett Hunyadi. Őseink egyébként is kicsit alacsonyabb termetűek voltak, mint napjaink magyarjai, bár nem igaz, hogy a honfoglaló magyarjaink alacsony és görbelábú férfiak voltak. Nagyon sok leírás, bizánci és perzsa leírás maradt ránk, hogy igenis nagy termetűek voltak a magyar férfiak. Bár nyilvánvaló alacsonyabb és magasabb is lehetett közöttük. Ami érdekes lehet a sorozat és a valódi történet között, hogy a születési évszámukat sem tudjuk pontosan, hogy mikor születhetett Hunyadi és mikor Szilágyi Erzsébet. Valamikor talán az 1410-ben Erzsébet és 1407 körül születhetett Hunyadi, és házasságot minden valószínűség szerint 1430-ban kötöttek. Tehát Hunyadi olyan 23 éves lehetett, Szilágyi Erzsébet pedig olyan 20 éves, amikor házasságot kötöttek. És akkor itt egy kis kitérőt hagyd tegyek a történetben, mert a sorozatnak egyik nagyon fontos vonulata és szála volt Brankovics Máriának, Marának a története, már csak azért is, mert a sorozatban Hunyadi első óriási nagy szerelme volt Brankovics Mária. Na ez az, ami nem igaz. És valószínűleg nagyon nem igaz. Ugyanis Brankovics Mária 1420-ban születhetett meg. Tehát sokkal-sokkal fiatalabb volt, mint Hunyadi és Szilágyi Erzsébet. Amikor Hunyadiék házasságot kötöttek, Brankovics Mária 10 éves volt. Na most egy 10 éves kislány lehet, hogy romantikus érzelmeket táplált egy hőslovag iránt, de hogy egy 23 éves felnőtt férfi nem egy 10 éves kislányba szeret bele, ez biztos. Sőt, még az sem biztos, hogy egyáltalán ismerték-e egymást, bár tény, hogy Lazarevics István szerb despota udvarában találkozott Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János. Hunyadi ott apródoskodott, és Szilágyi Erzsébet pedig ott nevelődött abban a szerb fejedelmi udvarban. Ugye ez szintén szokás volt abban a korban, hogy nagy tekintélyű nemesi vagy fejedelmi udvarokba apródoskodni adták oda a fiúgyerekeket, meg egy-egy nagy hírű, nagy gazdasszony hírében lévő főúri hölgy mellé nevelőbe, mint egy iskolába adták a fiatal lányokat is. Úgyhogy Brankovics Mária hírből lehet, hogy ismerte Hunyadit, de hogy semmiféle romantikus kapcsolat nem volt közöttük, ez biztos. Ennek ellenére az én véleményem az, hogy magában a Hunyadi sorozatban az egyik legérdekesebb szál éppen Brankovics Mária története volt, még akkor is, hogyha nagyon sok, én úgy fogalmazok, hogy csúsztatás volt az ő történetében. A legérdekesebb a valóságos történetben, és a legkülönlegesebb, hogy olyan tekintélyre tett szert Mária a szultáni háremben, hogy annak ellenére, hogy gyermeke nem született, de soha nem tért át az iszlám-muzulmán vallásra. Ő megmaradt kereszténynek. Keleti ortodox keresztény volt, de megmaradt kereszténynek. És olyan okos lehetett, hogy a szultáni diplomáciában óriási politikai hatalmat épített ki. Már Murád szultánnál is, aki ugye a férje lett, őt feleségül adták egyébként a szultánhoz, és nem az ágyasa volt a háremben. De aztán a fia Mehmed, vagy Mohamed, ahogy magyarul a Mehmed török nevet mi szoktuk mondani, különösen az ő szolgálatában hihetetlen diplomáciai tárgyalásokon vett részt. Tehát nagyon nagy tekintélyre tett szert a edirnei, tehát a szultáni háremben és egyáltalán a palotában. Vissza is térhetett, mint ahogy a filmen is egyébként visszatérhetett szülőföldjére, de jellemző módon, amikor például a szülei meghaltak, akkor elhagyta Szerbiát, és visszatért a török birodalomba, és ott is halt meg. És továbbra is Mehmed szultán mellett nagyon is kivettem a részét pont az európai hatalmakkal való tárgyalásokban. Egyébként Mehmed, aki ugye a mostoha gyereke is volt gyakorlatilag Máriának, egy rendkívül művelt szultán volt, vagy 6 nyelven beszélt, és igen érdeklődött a keresztény vallás iránt. Úgyhogy a Mária története Brankovics Mara, mert szerbül a Mária Mara története nagyon-nagyon más a valóságban, mint ahogy a Hunyadi sorozatban megjelent.
1: Itt álljunk meg egy szóra, azok számára ismételjük el, akik vagy nem látták a sorozatot, vagy nem annyira ásták bele magukat a Hunyadi kor történéseiben, mint amennyire ön. Murád szultánnak akkor született egy fia, Mehmed, de nem Brankovics Máriától, hiszen Brankovics Máriát férhez adták Murád szultánhoz, de akkor ez a gyermek már élt.
0: Így van, illetve olyan 4 éves lehetett, amikor Mária a szultáni hárembe került, akkor már valóban Murád szultán egyik feleségétől már megszületett Mehmed. Több fia is volt egyébként Murádnak, de végül is Mehmed lett a utóda. És valóban mostoha anyaként, így mondjuk, hogy mostoha anyaként, de valójában, mintha a saját gyermeke lett volna, nevelte Mária Mehmed nevű gyereket, ugye Murádnak a fiát, és tényleg nagyon szoros kapcsolat alakult ki Mária és Mehmed, Mohamed között.

0: Nos, visszatérve egy kicsit Szilágyi Erzsébetnek a történetéhez, még egy olyan talán kicsit félreértés. A sorozattal kapcsolatban én elég sok kommentet is olvastam az interneten, és egy fiatal lánynak a kommentjén egy picit fenn is akadtam, mert ő például azt írta, hogy a sorozatból tudta meg, hogy a déli harangszó az azért van, mert a nándorfehérvári győzelem. Na most én úgy föltettem magamban a költői kérdést, hogy hol volt ez a fiatal lány, amikor történelem órán a nándorfehérvári győzelmet tanították, vagy hol volt az a töri tanár, amikor ezt tanította?
1: Jogos kérdés.
0: Igen, de a déli harangszó nem a győzelem emlékére hangzik. És ez is egy kis tévedés. Ugyanis Kalixtusz pápa nem a győzelem után rendelte el a déli harangszót, hanem a győzelem előtt már napokkal, sokkal korábban, pontosan azért minden keresztény katolikus templomban a déli harangozást és imádkozást fohászkodásként az Úrhoz a győzelemért. Mert Kalixtusz pápa tisztában volt vele, hogy Nándorfehérvára mellett és váránál a hunyadi katonák egész Európa kereszténységét védik. És a harangozás és az imádkozás a fohászkodásnak és a fohásznak volt a megnyilvánulása. Tehát sokkal korábban, mint ahogy maga a győzelem bekövetkezett.
1: De jó, hogy ezt elmondta. Valóban ezeket a fontos történelmi tényeket jó helyükre tenni, és jó újból és újból elismételni, hogy ne legyenek ilyen fogalom vagy képzavarok az emberek tudásában.
0: Igen, és még néhány érdekes adat, hogy maga az ostrom az 1456. július elején kezdődött. De ebben az évben, egy hónappal korábban, július elején megjelent az égbolton egy hatalmas üstökös, és az egész ostrom ideje alatt az éjszakai égbolton látni lehetett ezt az óriási üstököst. Ma már tudjuk, hogy a héli üstökös volt ez. Nem érdekes a mi keresztény történetünkben? És nem folytatom, hogy mire emlékeztethet bennünket a megjelenő üstökös. És még egy történet, meg talán számadatok is. És még egy olyan mozzanat, ami nem igazán derült ki magán a sorozaton. Nándorfehérvár várának a védője, a várvédő, a Szilágyi Mihály volt, Erzsébetnek a bátyja, tehát Hunyadinak a sógora. Körülbelül 7000 katonájával volt a várban. Hunyadi nem tartózkodott a várban, seregeket gyűjteni volt távol. És úgy jutott be a várba, hogy Nándorfehérvár ostromát már nem Murád szultán, hanem a fia Mehmed kezdte meg. Az el is hangzik elég jellegzetesen és hangsúlyosan a sorozatban is, hogy a Dunán is és a Száván is a török hadihajók fölvonulnak, és blokád alá veszik a várat, és hatalmas láncokkal összekötik, egymáshoz kötik a török hadihajókat. És Hunyadi pontosan úgy tudott bejutni a várba, hogy fürget dunai deregjéken megtámadta ezeket az óriási török hadigályákat, és a katonáival ugye sokkal fürgébbek voltak, a hadigályák nem tudtak mozdulni, égő szalma csutkákat dobáltak a hadihajók török hajókra, kigyulladtak a katonáival föl a hajókra, legyőzték őket, és így jutott be a felmentő sereg magába a várba. Úgy nagyjából 10000 katonájával tudott így bejutni Hunyadi a várba. Szembe vele Mehmed szultánnak körülbelül 100000 katonája volt. Na most a filmen is

0: itt kivételesen nagyon pontosan Kapisztrán János és a keresztes serege minimum 30 ezren lehettek, de van olyan számadat, hogy 60 ezren is voltak. És valóban megtörtént az a jelenet, hogy egyébként a török zsoldban szolgáló itáliai tűzérek, akik ugye az ágyúikkal lőtték Nándorfehérvárát, nem voltak hajlandók a török parancsára a keresztesek ellen fordítani az ágyúkat. Tehát ez valóban megtörtént, és ez nagyon-nagyon szépen volt magában a sorozatban is ábrázolva. És jellemző módon a vatikáni levéltárban még mai napig is olvasható Szilágyi Erzsébetnek írott levele, amelyet 1473-ban második Pius pápához írt, és azt kérte benne a pápától, hogy Kapisztrán Jánost, férje, harcostársát számítsák a szentek sorába. És még egy érdekesség, Dugovics Titus hőstette. Rendkívül megható történet, és valószínűleg meg is történt, és igaz is volt. De ez egy úgynevezett vándortörténet. Már Jajca ostrománál is évtizedekkel korábban följegyezték, és később is pont Mátyás király Bonfini krónikása jegyezte föl, hogy Jajca ostrománál is volt egy ugyanilyen jelenet, amikor a vártornyára a török vitéz ki akarta tűzni a lófarkas zászlót, ami ugye a török seregnek azt jelzi, hogy elfoglalták a várat, magát a zászlót nem tudta kitűzés, nem tudta megakadályozni, ezért a zászlóval együtt a törököt is a mélybe rántotta. Ezért szokták azt mondani, hogy ez egy vándor motívum, minden valószínűség szerint valóban megtörténhetett. És akkor talán egy tragikusabb történetet is hagy emeljek ki a utó történetből. Méghozzá Szilágyi Mihálynak a történetét. Szilágyi Mihály mindenben támogatta Hunyadi Jánost, majd később Mátyást is, amikor királyá választották. Hogy Szilágyi Mihály 1460-ban Szerbiában Szendrő tájékán megütközött egy török sereggel, nagyon túlerőben voltak, és hősies harc után Szilágyi Mihályt elfogták, és fogságba vitték Konstantinápolyba. És itt Mehmed, Mohamed szultán, az ekkor már 60 éves Szilágyit lefejeztette, amiért nem volt hajlandó Nándorfehérvár sebezhető pontjait a várnak elárulni. És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Most a török édesanyák Szeszinikes Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikes Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz. És talán még egy történet, ha belefér a beszélgetésünk idejébe, maga az ostrom. Az valóban megtörtént, hogy egyrészt tudnunk kell, hogy a török seregnek a fő ereje az a janicsárság volt. A janicsárokat Murád szultán szervezte meg ember zsákmányból. A seregnek is új sereg, vagyis Jenicseri volt a neve. Tehát így alakult ki, hogy Jenicseri, Janicsár, magyarosítva. És a Mehmed szultán maga is részt vett a nándorfehérvári csatában és az ostromban, bármennyire is óvták ettől a csatában az ő hívei. És a harc közben azt látta a szultán, hogy egy páncélba öltözött magyar vitéz egymás után öli meg a legvitézebb törököket is. Kazánbéget, Begázpasát, Csafnik pasát. És a szultán látva a magyar vitéz hősiességét, kiadta a parancsot, hogy élve vagy halva vigyék elé. Tudni akarta, hogy ki ez a vitéz. És a csata forgatagában egyszer csak maga a szultán szembe került ezzel a páncélos magyar vitézzel. És följegyezték a krónikások, hogy a szultán rákiáltott erre a vitézre, bár ez, amit mesélek, félig meddig legenda, de azért minden legenda mélyén rejtőzik a valóság és az igazság. Szóval rákiáltott a vitézre, hogy ki vagy te, hogy nem bír veled senki. Ember vagy-e, vagy a pokol küldötte? Az arcodat lássam. Olyan igazi török mondat volt ez és megfogalmazás. És a vitéz felvonta a sisakjának a rostéját, és Mohamed döbbenten látta, hogy egy villogó tekintetű gyerekarc néz vissza rá. És a vitéz így válaszolt, hogy Hunyadi Mátyás vagyok. És összecsaptak, és a bajvívásban jártas szultánt a fürgébb Hunyadi súlyosan megsebesítette a karján. Na most ez egy legenda, de a legenda mélyén az igazság, hogy a nándorfehérvári ostromnál ott volt Hunyadi László is, és ott volt Mátyás is. Mátyás akkor 13 éves volt. És az is tényadat, hogy Mohamed szultán részt vett a csatában, megsebesült a csatában, és a sebesülése miatt kezdett el menekülni, és a szultán menekülését látva a sereg is menekült, és az emberei, ahogy a sorozatban is, kimenekítették Mehmed szultánt a csatából, csak éppen nem a sátor omlott rá, hanem megsebesült a valóságban, tehát egy magyar vitéztől kapott sebet a szultán. Szófiáig menekült, Szófia környékén jutott odáig dühében a szultán, első indulatában meg akarta mérgezni magát, ugye igazi török tempó, de aztán csak annyit tett, hogy rendbe szedte a seregét, és hazakullogott Konstantinápolyba, illetve Edirnébe, mert akkor még igazából ott volt a birodalom központja. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes legenda, de a legendának annyira sok valóság tartalma van, hogy a kedves hallgatók döntsék el a maguk ízlése szerint, hogy vajon tényleg megtörténhetett-e, vagy sem.
1: Végül pedig mondjuk el azt, hogy a Hunyadi sorozat alapjául Bánmor Hunyadi regénye szolgált, és ha önnel beszélgetek, akkor egy kérdés erejéig a riportunk végén szót kell ejtenünk Bánmorról is, hiszen ön volt az a kedves riportalanyom, aki annak idején még évekkel ezelőtt, amikor még a Hunyadi sorozat csak kialakuló félben volt, már felhívta akkor is kedves hallgatóink figyelmét, és az én figyelmemet is az Isten katonái című Bánmor műre. Tehát meg kell, hogy említsük, hogy minden összefügg mindennel, valamint azt is, hogy milyen jó, hogy egy ilyen sorozat segítségével a fiatalok érdeklődését is megpróbálták felkelteni magyar történelmünk iránt. Nem lehet erről eleget beszélnünk.
0: Így van, Bánmornak az Isten katonái vagy katonája kötet, az valójában Hunyadi és Kapisztrán János kapcsolata, illetve Kapisztrán Jánosnak a története és a keresztes seregnek a segítsége Nándorfehérvár ostrománál. Egy kicsit független és önálló kötete ez Bánmornak, de ugyanakkor mégiscsak szorosan kapcsolódik a Hunyadi sorozathoz, és én is ebben reménykedek, hogy bármennyire is sok olyan tényt vagy érdekességet mondtam el, ami a sorozatból nem derült ki, de ennek ellenére azt úgy gondolom, hogy mindenképpen elérte a könyvsorozat is és a tévésorozat is, hogy fölkeltette határon belül és határon túl az érdeklődést Hunyadi és a magyarok harca és a magyarok kereszténység védelmében tett hősies harcai és helytállása iránt, és talán egy kicsit utána fognak olvasni a magyar történelemnek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a sok érdekességet Tichné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Köszönöm szépen önnek azt, hogy most is összefoglalta nekünk a fontosabb információkat. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük az érdeklődést magyar történelmünk nagyjai iránt. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, annyi maradt hátra, hogy elköszönjek a műsor készítői nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva további szép napot és jó rádiózást kívánjak. Tikovics Ernőt hallották.
4: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását. Hauber Zsolt felvételeiből válogatunk.

0: Hauber Zsolt felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Hosszú évek óta hagyomány, hogy a gyermekkönyvtárban többször egyhetes turnusokban segítenek a vakációzóknak tartalmasan eltölteni délelőttjeiket. A Jüss Zsigmond Városi Könyvtár nyári játszóháza a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl is kedveskedik a gyerekeknek különböző kézműves lehetőségekkel, programokkal. Hagymásiné, Lozanyic Anikó és Tengeri Cséva gyermekkönyvtárosok ügyeskednek a gyermekekkel, akik délelőtről délelőtre megtöltik a könyvtár termét. A nyári játszóház foglalkozásai 9 órakor kezdődnek. A gyerekek 12 óráig bármikor érkezhetnek. Nem kell előre bejelentkezni, akkor csatlakoznak a délelőtti kézműveskedéshez, amikor csak kedvük tartja. Tengeri Cséva elmondta, hétfőn papírfigurából készítenek állatfigurákat és papírgömböket, kedden a hűtőmágneseken, szerdán pedig a levendula párnákon van a hangsúly. Csütörtökön noteszeket készítenek fonalgrafika technikával, pénteken pedig gyöngyből készült ajándékokat. Nagyon sokat segítenek nekik az 50 órás közösségi szolgálaton résztvevő diákok, valamint a szülők és nagyszülők is élvezik a foglalkozásokat, sokszor ott maradnak a gyerekekkel. A nyitottság, az elfogadás és a közösség ereje állt a középpontban az Egy nap az elfogadásért elnevezésű rendezvényen. Az Egységes Szociális Központ Harmónia Klubja és Fordulat Klubja minden évben nyílt nap keretében ad lehetőséget arra, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerjék a klub mindennapjait, az ott folyó szakmai munkát és azt a támogató közösséget, amely a szenvedély és pszichiátriai betegeknek nyújt segítséget. Az Egységes Szociális Központ Kettősánc téri intézménye minden év augusztus elején megrendezi az Egy nap az elfogadásért elnevezésű nyílt napját, hogy felhívják a figyelmet a klubban folyó szakmai munkára, illetve ez a nap lehetőséget ad arra is, hogy az emberek bepillantást nyerjenek az itt elérhető szabadidős tevékenységekbe. Ilyenkor mindig rengeteg információt szerezhetnek az érdeklődők, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy mindez el is indíthatja azon az úton az érintetteket, amelynek a végén mernek segítséget kérni. Látják a légkört, a foglalkozásokat, a sorstársakat, azt, hogy nincsenek egyedül, emelte ki Szabó Szilvia, a Harmónia és Fordulat Klub szakmai koordinátora. Az Egy nap az elfogadásért megmutatja a klubban, milyen lehetőség adott a hasznos időtöltéshez, miközben mindenkit egy nyitott, elfogadó közösség vesz körül. A Nagyszínási Gondozási Központ idősek klubjának tagjai gádorosan jártak Rajki Péter veterán járművek gyűjtőjénél. Egy garázsnyi csillogó csoda fogadta őket. Jáva, Panónia, Iscsepel, Danúvia. Ezek a motorlegendák mind ott sorakoznak Rajki Péternél, a szenvedélyes gyűjtőnél. A magyar motorkerékpárok a 20. század derekán élték fénykorukat, a legszebb években külföldre is több ezer darabot exportáltak. Mindegyikből őriz néhány típust a gádorosi gyűjtő. Motorkerékpárjai közül legbüszkébb az 1950-es években gyártott Pannoniájára oldalkocsival. Számos veterán jármű találkozó résztvevőjeként megkapta a legszebben restaurált motornak járó díjat is. Az igazi indítatást pedig a nagyszülők által a fiának ajándékozott öreg Simpson adta. Azt közösen kezdték felújítani. Azóta 30-nál is több motormatuzsálem parkol a garázsukba, újra csillogva és hirdetve a nemzetközi motorgyártók jó hírét és a járműtörténet kiválóságainak időtállóságát. Amikor mobil fagylaltárusként sok emberrel találkozott, tőlük rengeteg ajánlatot kapott Rajki Péter. Felhívták a figyelmét a pajtaleletekre. A felesége mindenben támogatja. Amikor értesül egy újabb öreg motor meglétéről, csak annyit mond, vedd meg. Ő pedig beszerzi, a fia pedig a szükséges alkatrészeknek a pótlásában, felkutatásában segíti mindig. A Nemzetközi FIDE értékszámos sakverseny 2026. augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a Petőfi Művelődési Központban. A torna célja Bacsúr Imre emlékének ápolása, a sakk népszerűsítése, valamint FIDE standard értékszám szerzésének és módosításának biztosítása. A verseny hétfordulós svájci rendszerben zajlik. A regisztráció augusztus 13-án 12 és 13 óra között lesz, a nevezési határidő 2026. augusztus 10-e. A verseny FIDE standard értékszámra érvényes, a részvételhez 2026-os versenyengedély szükséges. Nevezési cím bekessak.hu.
A Szegedi Keresztény Nemoszak Kollégium és a Szegedi Dom Látogatóközpont közös szervezésében megvalósuló Barna Hajnalok Szent András István Festőművész Vándorkiállítás című tárlat augusztus 30-áig díjtalanul megtekintheti a látogatóközpontban. Szent Andrási András a kortárs magyar-roma képzőművészet kiemelkedő alakja, Kossuth Díjas festőművész volt. Műveiben a roma kultúra, az emberi sorsok, valamint a spiritualitás és a hit kérdései egyaránt hangsúlyosan jelennek meg. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén 14 órától 17 óra 30-ig női imasétára várnak minden érdeklődőt a Szegedi Fűvészkertben a pasztorális helynökség szervezésében. Mária kertje latinul hortus conclusus, ami azt jelenti, hogy zárt kert vagy bekerített kert. Ez a kifejezés a Bibliából, az énekek énekéből származik, és Szűz Mária tisztaságának a jelképe. A kolostorok belső keringői által határolt zöld területet is nevezik így, ami a szemlélődő imádság egyik helye. Ezen a napon természeti környezetben, női közösségben hangolódhatnak a résztvevők az ünnep szépségeire Bucskóné Lehota Ágota vezetésével. A program után 18 órától ünnepi szentmise kezdődik az újszegedi Árpádházi Szent Erzsébet templomban. A Szegedi Dom Árpádházi Szent Margit imaköre Magyarország fővédőszentje, Szent István apostoli király szenté avatásának évfordulóján imára hív minden jó szándékú embert hazánkért. Augusztus 20-án 13 óra 30-tól a Dom Szentségi kápolnájában a résztvevők különleges rózsafüzér imádságokkal és énekekkel kérik a boldogságos szűz első szent királyunk felesége Boldog Gizella, valamint fia Szent Imre oltalmát Magyarország számára. 17 órakor az Árpádházi Szent Margit imakör szokásos imaórája kezdődik, bárki bármikor, akár hosszabb, akár rövidebb időre bekapcsolódhat. Aki teheti, vigyen magával Hozsanna imakönyvet. Rugalmasabb napkezdés, hosszabb szünetek, több mozgás és játékosabb tanulás is megjelenhet a kisiskolások életében a szeptemberben induló új tanévben. Egy 14 pontos szakmai javaslatcsomag adhat nagyobb szabadságot az iskoláknak abban, hogyan szervezik meg az alsó tagozatosok mindennapjait. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Akár 800 ezer forintra is szükség lehet Debrecenben albérlet kivételekor, írja a Civisír. A lakbér csupán az első tétel, a kaucióval, a rezsivel és az alapvető beszerzésekkel együtt komoly induló összegre lehet szüksége annak, aki Debrecenben bérelne lakást. Debrecen évek óta az ország egyik legfontosabb felsőoktatási és gazdasági központja. A városban nem csak egyetemisták érkeznek, hanem pályakezdők, új munkahelyet vállalók, családok és külföldi munkavállalók is. A folyamatos kereslet az albérlet piacon is érezteti hatását, a jó állapotú, megfelelő helyen található lakások gyorsan gazdára találhatnak. A kínálat ugyanakkor rendkívül változatos, más áron lehet szobát, kisebb garzont, hagyományos panellakást vagy új építésű modern ingatlant bérelni. A havi díjat jelentősen befolyásolja a lakás mérete, felszereltsége, energetikai állapota és az egyetemtől, illetve a belvárostól mért távolsága. Debrecenben különösen értékesek azok az albérletek, amelyek közelében villamos, trolibusz vagy több autóbuszjárat is elérhető. A debreceni albérlet kiválasztásakor nem feltétlenül a legalacsonyabb havi lakbér jelenti a legjobb döntést. Egy kisebb rezsijű, jól megközelíthető és megfelelően felszerelt ingatlan összességében olcsóbb lehet, mint egy kedvezőbb áron meghirdetett, de rossz állapotú vagy nehezen elérhető lakás. Kritikus szintet ért el a talajszárasság, 200 cm mélységben 200-250 milliliter csapadék hiányzik, a Debreceni Egyetem szakembereinek mérései szerint, tudatta az egyetem. A mezőgazdaságot nem egyetlen rendkívüli hőhullám sújtja, hanem a téli csapadékhiány, a tavaszi szárasság, a hőkupolák okozta extrém hőség, továbbá a légköri aszály együttesen. Idén a térségben a kukorica esetén 50-60, míg a napraforgó termésben több mint 30%-os terményveszteséggel számolnak a szakemberek. A veszteség fő oka, hogy a növényeket fejlődésük fontos időszakában, mint a csőképződés idején érte a hőstressz. A hőség nem csak a növénytermesztés területén okoz jelentős károkat, az állattenyésztőket is sújtja, a többi között az itatás, hűtés és takarmányozás terén. A szakemberek egyetértenek abban, hogy az elhúzódó aszály következményei még hónapokig érezhetők lesznek. Az egyre gyakoribb szélsőségek az időjárásban új korszakot nyitnak a mezőgazdaságban, ahol a termésbiztonság kulcsa az alkalmazkodás és a vízgazdálkodás fejlesztése lesz. Optikai hálózat épül Debrecen több utcájában, értesült a Civisír. A következő hetekben új optikai távközlési hálózat képítése kezdődik Debrecen több utcájában, tájékoztatott közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. A beruházást a To Connect Kft. Végzi, amelynek célja, hogy korszerűbb, nagyobb sebességű internet kapcsolatot biztosító hálózat épüljön ki. A munkálatok várhatóan augusztus 3-a és október 31-e között zajlanak. Az érintett utcák a Bíbor, Bársony, Karmazsin, Baranyi, Gyémánt, Csillagvirág, Csillagfürt, Tátika és Tárnics utcák. Az alpolgármester kiemelte, hogy a kivitelezés a Bíbor utcában kezdődik, annak érdekében, hogy a távközlési fejlesztés befejezését követően az önkormányzat által tervezett útépítés a lehető leghamarabb megvalósulhasson. A kivitelező tájékoztatása szerint az új hálózat képítése földmunkával jár, ugyanakkor arra törekednek, hogy a lakosság számára a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák. A kapubejárók megközelíthetőségét a munkálatok során folyamatosan biztosítják, illetve a bontásokat igyekeznek helyreállítani. Biztonságos közlekedésre nevelő mesekönyvet írt egy berettyóújfalui rendőr, tudatta a Hajdú Press. Kaszás Balázs főtörzs őrmester, a berettyóújfalui rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály baleseti helyszínelő és vizsgálója nem talált a boltokban óvodásoknak szóló biztonságos közlekedésre nevelő mesekönyvet, ezért írt egyet. Kézirata megtetszett egy kiadónak, és kollégái is izgalommal várták a megjelenést. Rendészeti szakirányon végzett a Derecskei első Rákóczi György gimnáziumban, a Miskolci rendészeti szakközépiskolában vált rendőrré 2013 nyarán, és immár 10. éve szolgál a berettyóújfalui rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán. A mennyei atya kegyelméből idén is megrendezése került a már hagyományossá vált plébániai napközis hittantábor július 27-e és 31-e között Mátészalkán a Szent József közösségi házban, írják a dnm.hu-n. Az idei tábor különleges lelki utazása hívta a résztvevőket, együtt fedezték fel
Assisi Szent Ferenc életét és örökségét, akinek mennyei születésnapja 800. jubileumi évét ünnepeljük idén. A gyerekek megismerkedtek Szent Ferenc életének fontos állomásaival, a hozzáfűződő legendákkal, valamint betekintést nyertek a Ferences és Clarissa rend történetébe, szabályzatába és küldetésébe. A hét során kreatív alkotások is készültek, festővászonra örökítették meg Szent Ferencet az állatok körében, személyét ábrázoló papírfigurát készítettek, gyertyát öntöttek a Szent számára oly értékes állatok figuráival, gyertyatartót alkottak a teremtett világ szimbólumaival. A tábor méltó lezárása a záró szentmise volt Tóth István atyának köszönhetően. Megrázó dokumentumfotók a hétköznapi hősökről, Vasemberek címmel nyílt kiállítás a Mérius Juhász Péter központi könyvtár galériájában. A tálaton látható felvételek az Ukrajnában a front vonalak mögött szolgálatot teljesítő vasutasok mindennapjait dokumentálja, olvasható a Dehíren. Jelle Krings 3 éven keresztül dokumentálta az ukrán-orosz háború eseményeinek egy jellegzetes szeletét. A Holland Reporter és dokumentumfilmes a vasutasok életét követte nyomon, azokat az embereket, akik a háborús viszonyok között is működtetik Ukrajna 20 000 kilométeres vasúthálózatát. A Vasemberek című tálat megnyitóján Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, ezek a felvételek nem csak az ukrán vasutasok előtt tisztelegnek. Rajzban, videóban, maketben vagy innovatív ötletben mutathatják meg elképzeléseiket a debreceniek a Miért jó, ha elektromos című kreatív és innovációs pályázaton. Debrecen megyejogú város önkormányzata több korosztály számára hirdeti meg az ötletpályázatot, amelynek célja a fenntartható gondolkodás, a környezetbarát megoldások, a fenntartható hulladékgazdálkodás, a körforgásos gazdaság, az újrahasznosítás és az elektromobilitás népszerűsítése, írja a dehir.hu. A pályázat 4 kategóriában várja az alkotásokat, a pályaműveket augusztus 28-án 18 óráig várják elektronikus úton a zöld terület kukac ph.debrecen.hu címre. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, a nyerteseket értékes díjak várják. A kategóriák részletes feltételeiről, a díjazás pontos rendjéről és a benyújtás módjáról a debrecen.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Elindult a jelentkezés a Hajdú-Bihari Gasztrofesztiválra, ugyanis idén is megrendezik a Tájak, Házak, Ízek Fesztivált Berettyóújfaluban, szeptember 12-én a Szent István téren, tudta meg a Hajdú Press. A Gasztrofesztivál főzőversenyére diák és felnőtt csapatok regisztrálhatnak a Nadányi Művelődési Ház telefonszámán vagy e-mail címén szeptember 10-ig. A szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, tűzalátétről a csapatoknak kell gondoskodniuk. Tűzifát, sátrat, csapatonként egy sörpad garnitúrát a Nadányi Zoltán Művelődési Ház ad a verseny idejére. A főzőverseny mellett idén is számos kísérő programmal színesítik a napot. Német Zalán személyében fiatal támadó igazolt a Deac jégkorong csapatába, adta hírül a klub. A 21 éves játékos Székesfehérvárot született, és eddigi pályafutása során mindig is itt játszott. A 2022-2023-as szezonban a FEHA 19 játékosaként mindössze 17 évesen mutatkozott be az Erste Ligában, 15 mérkőzésen lépett jégre, egy gólpasszt adott. A következő idényben már 43 találkozón 5 gól és 7 assziszt volt a mérlege. Legutóbb 33 Erste Liga találkozón 6 gól mellett 18 gólpasszt jegyzett. A fiatal hokis nem csak a sport miatt választotta a Deacot, jelentkezett a Debreceni Egyetem Agrár és Üzleti Digitalizáció alapképzési szakára. A Deac az elmúlt években is megmutatta, hogy komoly célokért tud küzdeni, és nagyon jó játékosok alkotják a keretet. Természetesen az új szezonban sok múlik majd azon, hogy mennyire gyorsan tudunk csapattá formálódni, de szerintem megvan bennünk a lehetőség arra, hogy eredményes idényt fussunk, zárta gondolatait a Deac új igazolása. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A menők merjünk növekedni Krisztusban egyházmegyei ifjúsági tábort ezúttal is Kálmán József plébános egyházmegyei ifjúságreferens vezetésével a tiszafüredi Assisi Szent Ferenc lelki gyakorlatos házban tartották, majd a közel 100 fős fiatal közösség leveleken folytatta tovább táborozós életét. Itt csatlakozott hozzájuk Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspökatya, akit innen gyalogos zarándokként kísértek Mária Pócsra az egyházmegyei búcsúra. A menők táborról beszélgettünk Kálmán József plébános atyával, egyházmegyei ifjúságreferenssel.
1: Milyen volt a lelkülete a tábornak?
2: Ebben az évben ugye 800 éve ünnepeljük, hogy Assisi Szent Ferenc Mennyországba költözött, és tulajdonképpen ebbe kapaszkodtunk bele egy picit, ez a ferences lelkület kísérte a hetet. A Szent Ferencnek és a ferenceseknek a jelmondata Pax et bonum, béke és jóság, és tulajdonképpen ebből jött a tábornak a jelmondata, a jó veled kezdődik. Minden hétre meghívtunk egy vendéget. A hétnek megvolt ez a központi gondolata, témája, és minden napnak megvolt a külön gondolata. Hétfői nap például Ferenc a kereső. Hogyan kereste ő az életének a célját, az értelmét, mik voltak a buktatói, hogyan találta meg az Istent, a hivatását. Akkor a keddi napra az ezüstmisés atyákat hívtuk, nekik egy 25 éve szolgáltak, és akkor jött püspök atya is. Akkor nyilván Ferenc életében mit jelentett a barátság? Akár a szerzetes társai között, akár az Istennel való barátság, akkor egy picit az atyák erről beszéltek, meg erről beszéltünk mi is, hogy mit jelent a barátság az életünkben. Szerdán Ferenc és a közösség, akkor a ferences kisnővéreket hívtuk el vendégségbe, hogy mit jelent az, hogy közösségben élek, és nem csak azt, hogy egy osztályban vagyok, és ott vannak rajtam kívül többen, hanem mit jelent az, hogy közösség, hogy én számíthatok a másikra, mások számíthatnak rám. Csütörtökön a karitász, Ferenc is a segítségnyújtás, hogy mit jelent az, hogy én teszek valamit, áldozatot hozok. Pénteken a csend, az imádság, ott a hortobágyra látogattunk el, egy picit megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor nincs zaj körülöttünk. És hát nyilván szombaton a zarándokút, hogy az egész életünk egy zarándoklat. A jó veled kezdődik. Ez nem csak egy szépen csengő motto vagy szlogen, nem csak egy jól mutató felirat a pólón, hanem egy életprogram is. Azt gondolom, hogy ezt egy picit megtapasztalták, megérezték, hogy nem lehet mindig elvárni, hogy valaki jót tegyen velem. Én mit tehetek magamért, az Istenért, másokért.
1: Ahogy itt végigvettük a hét eseményeit, úgy sejtem szervezői oldalról, vagy legalábbis az atyával, akivel most beszélgethetünk, sok szerep van. Ez hogyan hat magára, a szervezőre, az atyára, hogy egyébként ennyi szerep között kell pingpongozni rövid időn belül?
2: Hát most hirtelen egy ilyen komolytalan válasz jutott az eszembe, de hát ha belefér akár egy ilyen riporba. Tudod, mint egy nagy beruházásnál, tehát építünk mondjuk egy templomot, vagy egy társasházat, mert egy fővállalkozó, és annak vannak alvállalkozó, és azok szintén kiadják külön. Más csinálja a villanyszerelést, a festést, a burkolást, stb. Én azt gondolom, hogy tökéletesen működik ez egy tábor esetében is. Tehát van egy fővállalkozó, a főpásztor, aki megbíz minket, szervező atyákat, szervezőket, hogy akkor egy ilyen programot szervezünk meg. És mindennek megvan a maga embere, mindenkinek megvan a maga feladata. Hála Istennek több atya is ott volt ezen a héten. Alapvetően mi gondoskodtunk a lelkiségéről a tábornak. Értem alatta, hogy a napi szentmiség, az előadások, elmélkedések, a lelki beszélgetések, amiben akár egy gyónás, akár egy összevesztem a barátommal, és most hogyan lépjek tovább beszélgetés. Tehát ebben tényleg minden bele férhet. Voltak világi szervezők, akár pedagógusok, akár világi emberek, akik arról gondoskodtak, hogy na akkor most az étkezés hogy legyen, akkor a programszervezés, a csónakázást, ki intézi, kit kell keresni, stb. És ahogy mondtam már korábban, voltak az egyetemisták, akik kvázi a mi kezeink alá dolgoztak. Én azt gondolom, hogy büszkén mondhatom és bátran kijelenthetem, hogy nem nagyon volt olyan része a tábornak, ami nem volt lefedve. Ha csak arról volt szó, hogy valaki elesett és lehorzsolta a térdét, akkor azért megvolt az ember, aki szakértelemmel azért nem csak az, hogy tegyünk rá egy raktapaszt, hanem lássuk el. Ha valakinek valamilyen étel intoleranciája, allergiája volt, erre is megvolt, hogy jó, akkor kifigyel erre, nagyon tudatosan persze, hogy ezt komolyan vegyük. Ha valaki sportolni szeretett volna, és azt mondta, hogy van-e lehetőség arra, hogy lengőtekézzünk, vagy pingpongozzunk, akkor megvolt erre is az ember, hogy akkor mik az adottságok. Vasárnap este például nyilván nem mehettünk el amellett, hogy egy világbajnokságnak a döntője volt. Hát ez egy óriási programot szerveztünk rá, kivetítőn, jegyeket adtunk nyilván ajándékba, amiért lehetett popcorn kapni, lehetett üdítőre beváltani, fogadásokat tettünk természetesen, ami a keresztény erkölcsbe és etikába beleférhet, hogy ki melyik csapatra szavaz, és hát nyilván a veszteseknek feladatot adtunk. Következő nap ők lehettek, akik megteremtették nekünk a reggelinek a szép lehetőségét. Úgyhogy tényleg minden résznek megvolt a maga felelőse és maga embere.
1: Úgy sejtem, ez a jó néhány nap meg annyi zsivajteli pillanattal járt, bár volt benne Hortobágyi elcsendesedés. Milyen volt egyébként az azt követő első nap gyerek zsivaj nélkül?
2: Nagyon-nagyon furcsa. Egy kicsit azt érzem, amit egy fiatal érez, amikor mondjuk elmegy egy osztálykirándulásra. Vagy talán felnőttek is tökéletesen tudják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy egy hétig oda voltam, vagy 10 napig, és hazaérek, és valahogy ez a nem találom a helyem, valami hiányzik. Pap vagyok. Alapvetően mindig el szoktam mondani, hogy egyedül élek, de nem vagyok magányos, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy így első nap nem érzem ennek a magányosságnak olykor a nehézségét, úgyhogy ilyenkor már tudják jól, vagy a családtagjaim, vagy a barátaim, vagy akkor így keresem őket, én akkor találkozom, beszélgessünk egy kicsit. Tényleg hozzá lehet ehhez szokni, nagyon jó értelemben. És ami a legszebb és legjobb, hogy a fiatalok is hozzászoknak. Tehát már tökéletesen tudjuk, hogy ilyenkor mindig megalakul egy messenger csoport, ahol azért tartják egymással a kapcsolatot, mindig vannak utótalálkozók, vagy nagyban, vagy kicsiben. Tehát mindenki érzi a hiányát a közösségnek, a lelkületnek, a hangulatnak, a másik embernek, és megpróbáljuk keresni az alkalmat, hogy találkozzunk is.
0: Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat. Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében, írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori Spaci fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött kényszermunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, és 324 kilométernyi utat érint. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint, hangsúlyozta, egy 2-3 kilométeres útfelújítás talán nem tűnik országos jelentőségű beruházásnak.

Szerdán a TASZR. Pellegrini hangsúlyozta a Szlovákiát és Magyarországot hosszú távú jó szomszédi viszony, közös történelem és szoros emberi kapcsolatok kötik össze. Reményét fejezte ki, hogy tovább erősödik a két ország együttműködése kétoldalú, visegrádi és Európai Unió szinten is. A szlovák államfő jelezte, várja személyes találkozóját Baka Andrással. Energiaellátási válsághelyzetre hivatkozva felmentést kért Románia az Európai Bizottságtól szén erőművei további működtetésére. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csütörtökön várhatóan a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját is leállítják, miután az egyes reaktor július végén már kiesett a termelésből. A román kormány szerint így jelentős energiaimportra lehet szükség. Bukarest eredetileg augusztus végéig vállalta szén erőművei bezárását, most azonban az energiaválság végéig haladékot kér. Hazánk időjárásáról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.

0: Mihály Haydn szerzeményét a Budapesti Vonósok Kamarazenekara szólaltatta meg. 5 óra 40 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verib Fióga esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, még Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a menti alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a menti alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Quibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizaleszi főegyház megyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. Senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az Aerocivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
2: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk. Kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
1: Fészkéből kipottyan veréb fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos emlékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy veréb fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis veréb fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A veréb fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riadtan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten miként is szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kócos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebektől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, hogy minden tudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanulta keresztútján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bútorik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat. Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében, írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori Spaci fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött kényszermunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, és 324 kilométernyi utat érint. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint, hangsúlyozta, egy 2-3 kilométeres útfelújítás talán nem tűnik országos jelentőségű beruházásnak, az ott élőknek viszont nagyon is az. Csütörtökön tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 4 beadványát, amelyekben az ellenzéki pártszövetség a legutóbbi alaptörvénymódosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kéri. A kifogásolt szabályok között szerepel Súlyog Tamás korábbi államfő mandátumának megszüntetése, valamint az országgyűlési képviselők választhatóságára bevezetett időkorlát. Megtámadták az alapítványi vagyon visszavételét lehetővé tevő rendelkezést és az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítását is. Gratulált Baka András köztársasági elnöki választásához Peter Pellegrini szlovák államfő, közölte kedden a TASZR. Pellegrini hangsúlyozta, a Szlovákiát és Magyarországot hosszú távú jó szomszédi viszony, közös történelem és szoros emberi kapcsolatok kötik össze. Reményét fejezte ki, hogy tovább erősödik a két ország együttműködése kétoldalú, visegrádi és Európai Unió szinten is. A szlovák államfő jelezte, várja személyes találkozóját Baka Andrással. Energiaellátási válsághelyzetre hivatkozva felmentést kért Románia az Európai Bizottságtól szén erőművei további működtetésére. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csütörtökön várhatóan a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját is leállítják, miután az egyes reaktor július végén már kiesett a termelésből. A román kormány szerint így jelentős energiaimportra lehet szükség. Bukarest eredetileg augusztus végéig vállalta szén erőművei bezárását, most azonban az energiaválság végéig haladékot kér. Hazánk időjárásáról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Felix Mendelssohn Bartholdy D-moll hegedű versenyének első tételét hallották. Előadta Kocsis Albert és a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Petró János vezényletével. 6 óra 15 perc, Anselm Grün és Linda Járos Éld, ami vagy a Nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Erikő olvas fel.

Ma is vannak olyan bölcsnők, mint a bibliai Anna. Nem ítélkeznek, ha valaki feltárja előttük az életét. Mindent megértenek. A dolgok mélyére látnak. Nem sokat beszélnek, ám ha mondanak valamit, a fején találják a szöget. Pontosan érzik, hogy mire van szüksége a másiknak. Nem erőltetik rá magukat a másik emberre, de ha bajban van, mellette állnak. Ingrid Riedel ezt azzal magyarázza, hogy a legnagyobb veszedelemben az emberben felébred a bölcsnő archetípusa. Ezért is nyílnak meg ilyenkor az emberek a maguk környezetében a nő bölcsessége felé, aki ilyenkor csak úgy véletlenül arra jár, ott terem, mint a mesében. A bölcsnő finoman megérzi a természet bölcsességét, hisz a természet ritmusa szerint él. Belső kapcsolatban van a teremtés anyjával. A teremtésben ugyanis az anyai istennel találkozik. A bölcs idős nők nagyon közel állnak ehhez az anyai istenhez. Olyan szokásokat alakítanak ki, amelyek nőiségük ünneplése. Van érzékük a természet gyógyító ereje iránt is, ismerik a gyógynövényeket, meg tudják mutatni más nőknek, hogy mi tesz nekik jót, hogy miként tudják begyógyítani sebeiket. A nőben más bölcsesség rejlik, mint a férfiban. Nem a sok harc és útonlevés révén megszerzett tudás a nőké, hanem a mindennel való mély kapcsolatból fakadó bölcsesség. A bölcsnő részese a teremtés bölcsességének. Ismeri a természet belső törvényeit. Tud születésről és halálról, keletkezésről és elmúlásról. Saját tapasztalatából ismeri az emberi élet titkait. A bölcsnő beavat az életbe és a szerelembe. Tanácsot ad, de kihívást is támaszt. Ösztönzi a tőle tanácsot kérőt, akinek azonban magának kell élnie ezekkel az indításokkal. Ismeri a természet és az élet ritmusát, de az élet sötét és romboló arcát is. A keresztény hagyományban az olyan bölcsnőket, mint például Holle anyu, gyakran csúf alakban ábrázolták, vagy boszorkánynak nevezték. A germán istennők, mint Hulda vagy Hel, e névből ered a német Hölle, magyarul pokol szó, áldást is, átkot is tudnak hozni, életet vagy halált. A germán istennők kiszorítása következtében a történelem folyamán leértékelődött a nők bölcsessége. A bölcsnő attribútumai áthelyeződtek Szűz Máriára. Mária a bölcsesség anyja. Immár ő testesíti meg az embereknek a bölcsnőről alkotott képét. Más kultúrákban a bölcsnő mindig nagy tiszteletnek örvendett. Élettapasztalata és bölcsessége miatt szívesen kérték a tanácsát. A fiatalság ma nagy értéknek számít, ami miatt csökkent a bölcs idős nők jelentősége. Sok nő mégis újra keresi a bölcs nők társaságát, mert azt érzik, hogy elvesznek a hétköznapokban, és már nem érzik női erejüket. Arra vágynak, hogy legyen a közelükben olyan nő, akiből élettapasztalat, türelem és szelídség sugárzik, aki bölcsen és jóságosan tekint rájuk, ha rábízzák életük titkait, rezdüléseit. A bölcsnő átlátja, felülről is látja a dolgokat. Nem ítélkezik, nem feszegeti a dolgokat. A külső eseményektől a belső világa felé vezeti a másikat, aki így újra megleli a saját középpontját, és élethelyzetének új értelmet tud adni. De nem pusztán arról van szó, hogy a nők bölcs idősebbekkel találkozzanak, hanem arról is, hogy ki merje megengedni önmagában is a bölcsnő archetípusát. Ugyanis mindegyikük magában hordozza a bölcsnőt, többnyire azonban félreállítják. Pedig a bölcsnő archetípusával való találkozás a nőket kapcsolatba hozhatja saját bölcsességükkel, azzal a titkos tudással, amely el van rejtve bennük. A bölcsnő képéhez nem csak a bölcsességet társítjuk, hanem az élettapasztalatot, a méltóságot, a melegszívűséget és a nagylelkűséget is. Egy bölcsnővel találkozva azt érezzük, hogy harmóniában van önmagával. Megismerte az élet minden oldalát. Pozitív és fájdalmas tapasztalatai alapján olyan belátásra jutott, amely messzire engedi pillantani. Az idősebb bölcsnőkből sugárzik a hála mindazért, amit megtapasztalhattak az életben. Nyitottak mindarra, amivel találkoznak, ám nem követelőzőek, hanem egyszerűen örülnek annak, ami van. Bölcsességüket senkire sem erőltetik rá, de ott vannak, amikor szükség van rájuk. Anna minden bizonnyal ilyen bölcs idős asszony volt. Amikor karjába vette Mária gyermekét,
dicsérte Istent és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Anna megérezte egy gyermek titkát. Bölcs szemei meglátták, hogy a gyermek fogja betölteni sokak vágyát, akik a megváltásra vártak. Hogy a gyermek révén valami olyan érkezik a világba, ami megszabadítja a világot azoktól a béklyóktól, amelyeket magára vett. Anna hálát adott Istennek a gyermekért, akiben az ő bölcsességének felragyogását látta. Bölcsnők gyakran meglátják az emberekben a lényegüket. Már a gyermekben meglátják azt, aki majd egykoron lesz belőle. E bölcsnőkből békesség és tágasság árad. Nem mondanak ítéletet senkiről, mindenkihez tisztelettel fordulnak, hozzájárulnak a megváltáshoz, segítenek, hogy csomók oldódjanak, görcsök lazuljanak, hogy a sötétben világosság támadjon. Fiatalabb nők között is vannak bölcsek, akik sokszor gyermekkori tapasztalataik által szereznek belső bölcsességet és belátást. Minden nő magában hordozza a bölcs nő vonását. Ám ha egyoldalúan a teljesítménykényszer és a tökéletesség rabjává válnak, már nem bíznak női ösztönükben, és nem aszerint cselekszenek, akkor elveszítik a kapcsolatot a bennük rejlő bölcsnővel. A bennünk lévő bölcsnő újra női létünk gyökereihez vezet minket, és azt sugallja, hogy bánjunk szeretettel nőiségünkkel. Ez azt is jelenti, hogy hallgassunk testünk bölcsességére. Mit akar mondani a testem ezzel a betegséggel? Mire kell jobban figyelnem? Ez a bölcsesség újra elvezet minket ahhoz, amire nem fordítottunk elég figyelmet önmagunkban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé kedden az országgyűlés. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leó pápa novemberi perui látogatása. Kolozsváron átadták az RMDS bölcsöde építési programjának keretében épült 100. új bölcsödét. Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé kedden az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét a Tisza frakció jelölte, és titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksot kapott. Az államfő választása azért volt szükség, mert Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény 17. módosítása nyomán július 20-án megszűnt. Baka András a választási eredmény kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Egy új korszak kezdetén elkerülhetetlen a szembenézés. Erről beszélt Baka András kedden az országgyűlésben, miután köztársasági elnökké választották. De a leendő államfő szerint meg kell érteni, hogyan jutott el Magyarország a jelenlegi helyzetéig. Úgy fogalmazott, a nemzet egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé került. Az újonnan megválasztott elnök életútját a szerkesztő ismerteti.
2: Baka András 1952. december 11-én született Budapesten. 1978-ban szerzett jogi doktorátust az ELTE állam és jogtudományi karán. Az 1980-as évektől az Egyesült Államok több egyetemén vendégprofesszorként tanított, és többször hívták előadónak Franciaországba és Németországba. 1988 óta az állam és jogtudomány kandidátusa. Az emberi jogi,

0: királyaként dolgozott.
1: Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvénymódosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló négy Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napirendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte. Annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére, írta meg az MTI. Három új szak indulhat a felsőoktatásban. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormány.hu oldalon társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendeletet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről. Bartók Szilvia összefoglalója.
0: A Lannert Judit miniszter által jegyzett rendelet szerint a három új szak, az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A háromból két szak létesítését a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezte. Az ökológiai gazdálkodási felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek fenntartható, környezetkímélő mezőgazdasági és élelmiszertermelési rendszerek működtetésére. A végzettek egyebek mellett alkalmasak lesznek saját ökológiai gazdaság létrehozására és működtetésére. Szintén az Agrártudományi Egyetem kezdeményezte a reedukációs szakember mesterképzés létrehozását. Ennek célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az időskor vagy betegség miatt kialakult életviteli képességvesztések kezelésére, valamint az elvesztett készségek újratanítására. A végzett szakemberek hozzájárulnak majd a rászorulók életminőségének javításához. A Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A képzésen olyan szakembereket készítenek fel, akik biotechnológiai, gyártási, kutatási és oktatási területen, vállalatoknál, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek támogatni a szakmai munkát. A képzés során a hallgatók ismereteket szereznek például a biotechnológia, a mikrobiológia, a genetika és a biokémia területén. A rendeletmódosítás további célja az is, hogy a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé váljon. A társadalmi egyeztetés határideje augusztus 18-a.
1: Az önképzésről, a továbblépésről, a megújulásról szólt a Székesfehérvári Egyházmegye papjainak bodajki nyári lelki gyakorlata idén, amelyet dr. Pap Miklós, görögkatolikus parókus, erkölcsteológus vezetett. Az ő gondolatait hallják a Földsója című műsorunkban.
2: A lelki gyakorlaton megidéztük a szentelési kegyelmet, azt az indulást, hogy a kegyelemmel az Isten mennyi bizalmat fektet egy papba. Mennyi fantáziát, mennyi tervet lát egy papba, és azt a kegyelmet egyrészt meg kell köszönni, és hálásnak kell lenni, hogy kiválasztott az Isten, egy méltóság tudata legyen a papnak. Másrészt dolgozni kell. Azzal a kegyelemmel együtt kell működni, és arról beszélgettünk még a lelki gyakorlaton, hogy a pap hogyan képezze magát, legyen tudományos, értsen a kultúrához, a művészetekhez, a sporthoz, a testkultúrához, tehát hogy a kegyelmet is ragadjuk meg, és tudatosan működjünk is vele együtt. A papnak a papsága az Istentől indul el, tehát vissza kell térni a misztikus élményekhez, hogy Isten téged hol ragadott meg a múltban, és most hol ragad meg újra, és csodálkozásra késztet. Legyen az embernek, a lelkinek szeme észrevenni Istennek ezeket a hívásait, megerősítéseit. Beszéltünk kicsit misztikáról, aztán beszéltünk tudatos életvezetésről, időbeosztásról, döntéshozatalról, hogyan kell kicsit stratégikusabban vezetni a papi életet. Aztán beszéltünk kifejezetten a papi lejtőről, papi bűnökről, hogy melyek azok a veszélyek, amik minket is tudnak elcsábítani és a mélybe rántani. Beszéltünk kultúráról, hoztam néhány művészeti

0: művészeti alkotást, amit átbeszéltünk, mert a szép az valahogy mindig elfelejtődik, és hogy a szépség is mennyire fontos. És mivel görög katolikus vagyok, a liturgiáról és a görög liturgiáról is tartottam egy vetítést, és ez nyilván jó hatásra lesz a latin liturgia végzésére.
1: A Föld Show-jában dr. Papp Miklóssal Berta Kata beszélget szerdán reggel 8 óra 45 perctől. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leó pápa novemberi perui látogatása. Erről beszélt a vatikáni médiának adott kedden megjelent interjújában a perui püspöki konferencia elnöke. Carlos García Camader szerint azt remélik, hogy az apostoli út erősíti az ország egységét és segít közös válaszokat találni Peru kihívásaira. 14. Leó november 11-e és 17-e között Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében, írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori Spaci fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött. Kényszerbunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. Alig maradt víz Olaszország leghosszabb folyójában. A Po vízszintjének csökkenése az évszázados hanyományokra is hatással van, így az augusztus 15-ére Mária mennybe menetre tiszteletére csónakokkal tervezett felvonulást is le kell mondani. A vízszint olyan mélyre süllyedt, hogy már nem biztonságos a folyami hajózás. A hagyományos folyami felvonuláson Szent Mária szobrát rendszerint csónakon viszik a Po folyón, Cremonából Brancherére és vissza. A vallási eseményen számos intézmény és egyesület vesz részt minden évben, idén azonban az alacsony vízszint miatt el kell halasztani a felvonulást. Hat halálos áldozata van a Zaporizsia elleni éjszakai orosz támadásnak, miközben Kijevben egy gyermekkórház területére is rakéta csapódott, közben újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők. Nyíri Kata jelenti.
2: Kedre virradóan Oroszország 120 drónt, valamint ballisztikus és cirkáló rakétákat vetett be Ukrajna ellen. Az ukrán légierő szerint reggel 9 óráig 98 drónt semmisítettek meg, vagy hatástalanítottak, ugyanakkor 21 helyszínen becsapódásokat, további 5 helyszínen pedig lelőtt légieszközök roncsainak lezuhanását rögzítették. A támadás fő célpontja Kijev és Zaporizsja volt. Zaporizsja városát ballisztikus rakétákkal és irányított légibombákkal támadták. A helyi katonai közigazgatás vezetője Iván Fedorov szerint a támadásnak reggel 7 óráig 6 halálos áldozata és 19 sérültje volt. Lakóépületek és polgári infrastruktúra rongálódott meg, több helyen tűz keletkezett, és a támadás miatt áramkimaradások is kialakultak. Kijevben egy gyermekkórház területére is rakéta csapódott. Az ukrán egészségügyi minisztérium és a katasztrófavédelem szerint 2 kráter keletkezett, megrongálódott az épület üvegezése, egy kollégiumi épület, egy raktár és egy gázvezeték is. A gyermekek és az egészségügyi dolgozók nem sérültek meg, mert az óvóhelyeken tartózkodtak. Az ukrán energetikai rendszerben is újabb károk keletkeztek. Az Ukrenergo szerint Zaporizsja, Herson, Harkiv, Szumi és Csernyiv megyében alakultak ki újabb áramkimaradások a nagyszabású támadás után. A helyreállítási munkálatok ott folytatódnak, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi. Közben az ukrán vezérkar közölte, hogy az éjszaka ukrán erők csapást mértek az oroszországi Orsk-Nefteorg-Szintez olajfinomítóra az Orenburgi területen. A létesítményben a támadás után tűz keletkezett. A vezérkar szerint a kár mértékét egyelőre nem lehet tudni. A finomító évente mintegy 6 millió tonna kőolajat képes feldolgozni, és benzint, dízelt, repülőgépüzemanyagot, valamint más kőolajtermékeket állít elő.
1: Kolozsváron átadták az RMDSZ bölcsődeépítési programjának keretében épült 100. új bölcsödét. Gáspár Sándor tudósít.
3: Cseke Attila, ügyvivő fejlesztési miniszter, az átadás ünnepsége hangsúlyozta, hogy új, korszerű és környezetbarát bölcsődével gazdagodott Kolozsvár, ahol évek óta gond a bölcsődei férőhelyek hiánya. Dán Tárcsá alpolgármester ismertette, Kolozsváron jelenleg 227 gyereknek a szülei várják, hogy helyet kaphassanak valamelyik bölcsődében. Ez a szám most nyilván 110-zel csökken, mert az épület működési engedélyének megszerzése után indul is itt a munka. A bölcsődeépítési projektet 3,5 évvel ezelőtt kezdeményezte a kormányra lépő RMDS, azóta részben változott finanszírozás, uniós alapok felhasználására is nyílt lehetőség, és egymást egészítik ki a különböző projektek. A román sajtó a Szfönta Ána projektet dicséri a bölcsőde avatásért. Az RMDS hangsúlyozza, hogy ez már a 100. felavatott új bölcsőde épület, amely a program révén megvalósult. A Borhács utcában, a Györgyfalvi lakónegyed tömbházainak és a hagyományos családi házaknak a határvonalán az új bölcsőde annak az iskola központnak a része, amelyben összesen 1300 gyereket fognak képezni román, illetve magyar tagozaton. Kolozs megyekormány megbízottja Mária Forna külön megköszönte Cseke Attila miniszternek, hogy az építkezés finanszírozása folyamatos volt. Külön értékelték, hogy az új bölcsőde épületet felszereléssel és bútorzattal együtt avathatják, és ez 37 új munkahelyet is jelent. Kolozs megyében különben 10 bölcsőde építése van jelenleg még folyamatban. Cseke Attila azt is elmondta, az RMDS által kezdeményezett bölcsődeépítési program keretében 44 bölcsőde épült olyan településen, ahol magyar közösség is él, és 14 olyan településen, amelyet RMDS-es elöljáró vezet. Közel vagyunk a célhoz, augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is, nyilatkozta Cseke Attila miniszter.
1: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Az útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom az országban. A Szombathely vagy Zalaegerszeg felé, illetve felől útrakelőknek fontos változás, hogy Veszprém és Ajka között ma 9-től 13 óráig már buszok szállítják az utasokat, korábbi indulásokkal kell számolni. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Szobi fővonalon péntekig változott a menetrend Nagymaros és Szob között, itt is korábbi indulásokkal kell számítani. Néhány G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A változáshoz igazodnak Szob és a Börzsöny térségében a volánjáratok menetrendjei is. A Mátra interrégiók helyett Vámos, Győrk és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a Vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajos Mize között közlekednek. Kőbánya Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A Teglédi vonalon augusztus végéig módosult a menetrend. A Monori S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje a Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Cívis interrégióknak is. A G43-as vonatok továbbra is csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. MÁV buszok szállítják még az utasokat a nyár végéig Bátaszék és Baja között a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett, Vízvár és Gyékényes között a Pannónia interrégiók helyett és Szerencs Nyíregyháza között. Kiskunfélegyháza és Szentes között decemberi pótlóbuszok szállítják az utasokat pályafelújítás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
5: A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A 6. kerületben az Icsienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. Lezárták a fél útpályát a második kerületben a Kuruclasi úton a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Hazánk időjárásáról. Sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Főpilénk még egyszer röviden. Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé kedden az országgyűlés. A béke és a nemzeti megbékélés fontos pillanata lehet 14. Leópápa novemberi perui látogatása. Kolozsváron átadták az RMDS bölcsödeépítési programjának keretében épült 100. új bölcsödét. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Múlt idéző. Hámorik Ingát hallják.
7: 2026. augusztus 12-e szerda van. Isten éltesse Klára és Letícia nevű hallgatóinkat. A Klára női név, a latin clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, fényes, ragyogó. A Letícia szintén latin eredetű női név, jelentése öröm, szépség. Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő emléknapja van egyházunkban. Szalézi Szent Ferenccel együtt ő alapította meg a vizitációs nővérek szerzetes rendjét, melyet később ő vezetett. Szalézi Szent Ferenc közelében helyezték örök nyugalomra. Koporsóikat az oltár köti össze a tabernákulummal és Jézus szentséges szívének szobrával. Chantal Franciskát 1751-ben avatták boldoggá, majd hamarosan 1767-ben vették fel a szentek sorába. Lőtér, lőfegyver, előőrs, hadtörténet, tisztelegy, vaktöltény, őrs, járőr, tüzér, honvéd. Ezek a szavak mind-mind Kis Károly katonatiszt, hadtörténész által alkotott formában honosodtak meg, és kerültek be végleg a katonai terminológiába. Kis Károly 1793-ban ezen a napon született Budán. Katonatisztként vett részt a napóleoni háborúk több ütközetében, majd az 1848-49-es szabadságharcban őt bízták meg a nemzetőrség szervezésével. 1843-ban készítette el az első magyar nyelvű hadtudományi szakszótárt, a hadműszótárt, melynek nem csak a szógyűjtés, hanem a szóalkotás, a magyarosítás is része volt. Pest főjegyzőjeként is sokat tett Pest-Buda és Óbuda egyesítéséért Királyi Pál, aki 1818-ban ezen a napon született. Országgyűlési képviselő is volt, ám nem csak politikai pályája jelentős. Az 1848-as forradalmi események résztvevőjeként és tudósítójaként, s főleg újságíróként, íróként őrzi emlékét az utókor. A Pesti Napló főszerkesztője is volt, de írói munkásságának legfőbb lenyomata a Szigetvár 1566-ban című négykötetes regénye, melyben az 1858-as Magyarországot akarta ábrázolni allegorikus formában. Szülőfalujában, a Zala megyei Szepetneken, az általános iskola nevében is őrzi emlékét, s Budapesten is található Királyi Pál utca az 5. kerületben. A vasútvonal akkora szenzációnak számít, hogy olyan szakaszokat is megépítenek majd, amelyek egyáltalán nem lesznek kifizetődőek. A gőzmozdony feltalálója George Stevenson jelentette ki ezt, aki 1848. augusztus 12-én hunyt el. 1781-ben született, szegény család gyermekeként, s kezdetben apjához hasonlóan szénbányában dolgozott gépkezelőként. Esti tagozaton folytatott tanulmányainak köszönhetően mérnök lett belőle. Első fontos találmánya egy biztonsági bányászlámpa volt, amelynek segítségével elkerülhetőek lettek a sújtó légrobbanások. 1814-ben ő építette az első üzemképes gőzmozdonyt, s megalapította az első mozdonygyárat. Gőzmozdonya először 1825-ben A Stockton és Darlington közötti 14 kilométeres vonalon debütált, óránként 24 kilométeres sebességgel. A szénnel, valamint búzával fűtött, 38 kocsiból álló szerelvényen mintegy 600 utas számára volt hely. Stevenson elismertségét mutatja, hogy számtalan európai nagyvárosban állítottak számára emlékművet, így például Budapesten a keleti pályaudvar homlokzatán, a főbejárat oldalán lévő szoborfülkében található egész alakos, 4 méter magas szobra Vasadi Ferenc alkotása.
6: A multidézőt Hámori Ginga készítette.
8: Harangóznak a szívemben, a jóisten szeret engem, adott nekem új napot, s én neki hálát adok. Mikor este lefeküdtem, sötét volt, most világos, bíborpiros az égbolt. A sötétben te őriztél, a reggelre te ébresztettél engemet, áldott legyen Uram, a te szent neved. Amen.

Kedves hallgatóink, hamarosan Szent Misét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatja Gyurkovics István, aszódi plébános, a Szent Beszédet elmondja Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködik Csanádi Tádé kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, ezt a szentmisénket Horváth István atya volt káplánunk születésnapján hálából ajánljuk föl. Az egyházamon pedig Sántál Szent Johanna Franciska szerzetesnőnek az emléknapja van. Az ő közben járását fogjuk kérni a szentmisek könyörgéseiben. Most nézzünk mindannyian magunkba. Vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Johanna Franciskát változatos életútján kiváló érdemekkel ékesítetted. Közben járására engedd, hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, és szüntelenül jó példát adjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A prófétai látomás a város pusztulásáról tanít. Hallottam, amint az Úr hangos szóval kiáltotta, Jeruzsálem bűnhődése elérkezett. Mindenkinek a kezében ott van már a pusztító eszköz. És láttam, hogy a felső északi kapu felől 6 férfi indult el, és fegyver volt mindegyiknek a kezében. Közülük az egyik férfi fehér ruhát viselt, és író eszközök voltak az oldalán. Az ércoltárhoz léptek, és ott megálltak. Izrael istenének dicsősége ekkor fölemelkedett a kerubokról, amelyek felett trónolt, és a templom küszöbéhez szállt. Ekkor az Úr azt a férfiút hívta, aki gyolcs ruhát viselt, és írószert hordott az oldalán. Ez parancsolta neki, indulj, és járd be Jeruzsálem városát, s jelöld meg T betűvel azoknak a homlokát, akik sírtak, és bánkódtak mindam a bűnök miatt, amelyeket ebben a városban elkövettek. Majd hallottam, amint a többi férfihoz így beszélt, menjetek utána, járjátok be a várost, és pusztítsátok azt. Ne irgalmazzatok, senkin se könyörüljetek. Pusztítsatok el öreget, ifjút, hajadont és asszonyt. Írtsatok ki mindenkit. De ne bántsátok azt, akinek a homlokán a T betű alakja látható. Az öldöklést a szentélynél kezdjétek el. El is kezdték az öldöklést a templom előtt álló öregeken. Majd ezt mondta nekik az Úr, induljatok, tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat. Erre azok elindultak, és a városban mindenkit megöltek. Ezután az Úr dicsősége a templom küszöbéről visszatért a kerubok fölé. Szemem láttára fölemelték szárnyaikat a kerubok, és fölemelkedtek a földről. Elindultak a kerekekkel együtt, és megálltak az Úrháza keleti kapujának a bejáratánál. Izrael istenének dicsősége lebegett felettük. Ezek azok az élőlények voltak, amelyeket Izrael istene alatt láttam a Kobár folyó mellett, és megértettem, hogy kerubok voltak. Mindegyiknek 4 arca és 4 szárnya volt. Szárnyok alatt emberi kézhez hasonló valami volt. Az arcuk olyan volt, mint azoknak a lényeknek arca, amelyeket a Kobár folyó mellett láttam. Mindegyikük arccal előre haladt. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen áldása.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek, ha tanúbizonysága vagy háromé, tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mint a pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt a mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldom téged, Krisztus. Kedves testvérek, nem akármilyen szent volt ez a Chantal Szent Franciska, mert amikor látja az ember az ő életét, akkor ez a változatos életút, a fájdalmas boldogság és a boldogságos fájdalomnak a 70 évig tartó élete. 1570-ben született, és 1640-ben halt meg Franciaországban. Az életének az első fele első pillanatra boldognak tűnik. Gazdag családlánya, gazdag, rangos vőlegének a felesége 10 éven át, és 10 év alatt 6 gyermeknek a boldog édesanyja. Ennyiben boldog. De 3 éves, amikor meghal a mama, gyerekszülés után, félárva. Aztán megéli, hogy hol ez a rokon, hol az a rokon megkönnyörül, de hát azért tisztességes nevelést kap a család rangjának megfelelően. Férjet is így kapott 20 esztendősen. És ez a boldog feleség, 6 gyermek boldog anyja. Nagyon jó úrnőnek bizonyult a kastélyában, a szolgaszemélyzet is nagyon szerette, mert törődött velük. A nép pedig, amelyik ennek a kastélynak a birtokán élt, ünnepelte őt. Míg egyszer csak elmegy vadászni a férje, és nem jön vissza, illetve halálos sebesülten hozzák. Látja Franciska, végignézi a férje haldoklását egy héten át, aztán eltemeti. Nyilván nyüzsögtek körülötte a kérők, a vagyona miatt, a személyisége miatt, ő pedig minden kövvel közölte, hogy én nem fogok férhez menni. És ettől rászakadt egy olyan fájdalmas állapot, hogy az apósa fogadta gyerekestül a kastélyába, és ennek a kastélynak volt egy gondnoknője, aki halálra szekált a Franciskát. És ő nem mérgezte meg, hanem tűrt. És közben az Úr neveli magának. 32 esztendős, amikor hallja, hogy a genfi püspök tart nagybőjti konferencia beszédeket, megy, hallgatja, és megvilágosodik, hogy nekem egy ilyen lelki vezetőre van szükségem. Amikor pedig Szalézi Szent Ferenc egy kicsit beszélget vele, fölismeri, hogy ez nem akárki. És évek múlva egyszer csak azt mondja Ferenc Franciskának, hogy nekem van egy olyan tervem, amiről olyan sugallatokat kapok, hogy veled tudom megvalósítani. Egy rendet. Egy női rendet, aminek a tagjai, a látogató szűzanya leányaiként, és innen a vizitáció, a betegek, öregek, magukra maradottaknak a gondozói lennének. Szerzetesként, de nem klauzúrás kolostorban, hanem szabad mozgással, városban is, vidéken is. És akkor Johanna fölismeri, hogy ez az én hivatásom. Megalkotják ezt a rendet, s ő, amikor fogadalmat tesz, akkor kapja a Franciska nevet. És ettől kezdve Franciska Johanna. De 50 éves, amikor 1622-ben meghal a támasza, a szalézi Szent Ferenc. És már háború van. Már kitört a 30 éves háború, és Nyugat-Európa pusztul, Párizsban ezzel a pusztuló világgal találkoznak. És hogy mennyire rátapintottak a kor, meg a kortársaiknak a bajára, ezt ott lehet meglátni, hogy 20 év alatt Franciska 60 rendházat alapított. Személy szerint szerteszét a területen. Hát ez a boldogságos fájdalom, amikor Franciska látta, hogy mennyire szüksége van az embereknek, öregeknek, betegeknek, árváknak, özvegyeknek, arra a gondoskodásra, amit az ő leányai tudtak nekik adni. Hát Szent Franciska meg Szent Ferenc, vegyétek oltalmatokba azokat, akik nem nagy elméleti vitákban véreznek el, hanem odaadják az életüket a szegényeknek, a betegeknek, az öregeknek, sántáknak, bénáknak, és azt a boldogságos fájdalmat, amit az egyháznak úgy látszik, minden nemzedékében meg kell élnie, tudják vállalni, és tudjanak segíteni a bajban lévőkön. Amen.

0: Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára Krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add meg, Urunk, Horváth István atyának a szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyi atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldott meg mindenség Ura Istenemet, a te bőközösségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk meg, mint a föld termését és az emberünk a gyümölcsét, ebben a számunkra az élet kenyere.

0: Tekints kérünk, Urunk Istenünk, néped üdvösségért felajánlott áldozati adományokra, általuk reméljük, hogy Szent Franciska közbenjárására a bűnöktől megszabadulást és a szentek közösségébe való eljutást kapunk Krisztus, ami Urunk által. Szúr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaid van, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi áltatlanság állapotára hívott, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel is minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szentelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében álló testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által, ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a kész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel, engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor békében.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok azok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az életem.

Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ennek az áldozatnak az erejével vezess minket mindig a szeretet útján. A jót, amit elkezdtél bennünk, őrizd és érled is meg életünkben, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A Szent Mise véget ér, mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébáni a templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános, a szentbeszédet elmondta Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják,

0: pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk. Az S21-es vonatok jövő hét szerdáig csak Dabas és Lajosmizse között közlekednek. Kőbánya Kispest és Dabas között MÁV buszok szállítják az utasokat. A Teglédi vonalon augusztus végéig módosult a menetrend. A Monori S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interregio biztosítják. Változott a menetrendje a Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-knek és a Civis Interregióknak is. A G43-as vonatok továbbra is csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. MÁV buszok szállítják még az utasokat a nyár végéig Bátaszék és Baja között a Dombóvár és Baja közötti személyvonatok helyett, Vízvár és Gyékényes között a Pannónia Interrégiók helyett és Szerencs Nyíregyháza között. Kiskunfélegyháza és Szentes között decemberi pótlóbuszok szállítják az utasokat pályafelújítás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út előtt a belső sávban. Élénkül a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A 6. kerületben az Icsienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Teréz körút felé lehet haladni. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: augusztus 22-e, szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban Gőbel Ágoston az ARSZ Szakra Alapítvány kuratóriumi elnökével, Dragonics Mártával beszélget, ebből következik most egy rövid részlet.
4: Ugyanaz a lélek működik mindnyájunkban, tehát az az, ami érteti az ARSZ Szakra Fesztivált, hogy mindenki az örömhírt szeretné továbbadni, és a művészek a saját lehetőségeiknek megfelelően így kapcsolódnak be az ARSZ Szakrába. Tehát mindenki ugyanazt szeretné csinálni, az élteti az ARSZ Szakra Fesztivált, és az növeszti egyre nagyobbra, és egyre szélesebb körben, mert akinek a lelkében ott van ez a tűz, hogy az örömhírt tovább szeretném adni, az bekapcsolódik, és sok kis tüzet gyűjt maga körül. Ezt látjuk. Tehát ez tényleg olyan, mint egy magvetés.
3: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a házunk táján ajánlóját hallgathatják meg, majd 8:30-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell ajánlója következik. Végül pedig 8 óra 45 perckor a föld sója következik Berta Kata összeállításában. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

Lapszemle következik. Pesszimista becslések szerint az évszázad közepére évente közel 30-al nő meg a hőhullámos napok száma, írta meg az Infostart. A Hungaromet éghajlat kutatójával, a Magyar Meteorológiai Társaság elnökével, Lakatos Mónikával készült beszélgetésből kiderül, az emberek úgy érzik, eltűnnek az évszakok, nincs tavasz, nincs ősz. A kutató is úgy látja, hogy az év egyre inkább ketté bontható, egy téli fél évre és egy nyári fél évre. Nagyon gyakran már májusban kialakul egy komoly hőhullám, szeptemberben pedig még tart egy hőhullám, mondta az éghajlatkutató, aki úgy fogalmazott, az, hogy milyen mértékű lesz a felmelegedés, attól függ, hogy az emberi tevékenység hogyan alakul. Van olyan éghajlatváltozási modell, amely szerint 2100-ra átlagosan már a 40 napot is meghaladhatja a hőhullámok száma. Közel 200 önkéntes készítette elő az idei Csíksomlyó ifjúsági találkozót, adta hírül a romkat.ro. A cikk szerint a segítők az elmúlt napokban rendezték be és díszítették a helyszínt, miközben közös szentmisékkel és imádságokkal lelkileg is készültek. Az idei Csíksomlyó ifjúsági találkozót augusztus 11-e és 15-e között rendezik meg Csíksomlyón. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál talált valamilyen jogsértést a fogyasztóvédelmi hatóság az év első felében, írta beszámolójában a Magyar Hírlap. Országszerte mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg, ezek 35%-ánál tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzések nyomán eddig összesen 14 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, összegezte a cikk. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az albániai kommunista diktatúra áldozataira emlékezett 14. Leó pápa Ernest Simoni bíborosnak küldött üzenetében, írta kedden a Vatikán News. A 97 éves főpásztor július 31-én mutatott be szentmisét az egykori szpácsi fogolytáborban, ahol maga is hosszú éveket töltött kényszermunkán és titokban misézett. A pápa hangsúlyozta, egyetlen lánc vagy börtön sem választhatja el az embert Isten szeretetétől. Egyúttal arra kérte a fiatalabb nemzedékeket, hogy őrizzék meg az üldözöttek emlékét, valamint az emberi méltóság, a szabadság és a béke értékét. A 8 boldogság közösség szerzetes nővérei Versegi Beáta keresztény antropológus, diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó és Mikovics Krisztina diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó a pécsi közösség tagjai személyes coachingra várják a jelentkezőket augusztus 20-án a Kovász Fesztivál idején Pécsen a Püspöki Kincstár épületében. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időtartama személyenként legfeljebb 45 perc, ezért a jelentkezések száma korlátozott. Jelentkezni a kovász@pecs.egyházmegye.hu e-mail címen lehet. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje szülőhelyére Szigligetre érkezett. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban augusztus 8-án tartott esti ünnepi szentmisét és koncertet követően augusztus 9-én vasárnap Magdi születésének helyén folytatódott a hálaadás születésének 105. évfordulójához kapcsolódva, írta meg a Magyar Kurír. A szigligeti ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét. Udvardi György érsek köszöntőjében hangsúlyozta, a szentek és a boldogok erekjéinek tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet. Az erekjék azoknak a krisztusi erényeknek a jelei, amelyek egy szent vagy boldog életében láthatóvá váltak, és amelyek bennünket is az életszentség útjára hívnak. Szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, azaz a kattárst. Egy értékekben gazdag város, egy sokféle programot kínáló fesztivál alkalom arra, hogy a résztvevői megismerjék egymást, közelebb kerüljenek Istenhez és ahhoz a közösséghez, amelyet az egyháza mindennapokban is épít, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A fesztivál témáját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtti társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét az idei kattárs mottójául választotta: igazságosabb és testvériesebb világot. A rendezvényről a www.kattars.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, folyamatosan készülnek emellett a tájékoztató anyagok, rövidfilmek, podcastok, a rendezvényről, valamint időről időre bemutatják a kattárs legizgalmasabb helyszíneit. Végül a várható időjárásról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk, a csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A Neon Hall slágere szólt. 8 óra 8 perc van. Egy hónap múlva elkezdődik az idei Ars Szakra Fesztivál. Kulturális műsorainkban már hallhattak a Szent Művészetek seregszemléjéről, mely idén fontos mérföldkőhöz érkezik, hiszen 20. alkalommal rendezik meg. Szeptember 12-e és 20-a között ismét több száz programot valósítanak meg a szervezők határon innen és túl. Hangversenyek, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, színházi és táncszínházi produkciók színesítik a felhozatalt. A fesztivál szervezői augusztus hónap végéig további programok felajánlását is várják az Ars Szakra Fesztivál honlapján. A jubiláló rendezvényről és az eddigi 20 év eredményeiről Gőbel Ágoston kérdezi az Ars Szakra Alapítvány kuratóriumi elnökét, Dragonics Mártát.
1: Ugyanaz a lélek működik mindnyájunkban, tehát az az, ami érteti az Ars Szakra Fesztivált, hogy mindenki az örömhírt szeretné továbbadni, és a művészek a saját lehetőségeiknek megfelelően így kapcsolódnak be az Ars Szakrába. Tehát mindenki ugyanazt szeretné csinálni, az élteti az Ars Szakra Fesztivált, és az növeszti egyre nagyobbra, és egyre szélesebb körben, mert akinek a lelkében ott van ez a tűz, hogy az örömhírt tovább szeretném adni, az bekapcsolódik, és sok kis tüzet gyújt maga körül. Ezt látjuk, tehát ez tényleg olyan, mint egy magvetés, hogy elkezdtük az Ars Szakra Fesztivált szervezni, és akkor látjuk, hogy Miskolcon hogy szárba szökkent, Nagyszebenbe hogy szárba szökkent. Ők már saját honlapot is csináltak maguknak, tehát hogy látjuk, hogy az összes történelmi egyház bekapcsolódott, hogy a művészet egy olyan közös nyelv, amin mindenkit meg lehet szólítani, és egymást is.
2: Vissza tudsz emlékezni a budapesti város misszió előtti hónapokra? Arra a várakozásra és lelkesedésre, ami akkor bennetek volt, az első kezdeti lépésekre?
1: Nagyon inspiráló volt számunkra, hogy lesz város misszió, de ez az utcai evangelizáció ez nem vonzott minket, hanem kerestünk valamit, ami nem rábeszélés, hanem vonzás. És így találtuk meg a művészetet, és így alakult már a városmisszió idejére is Budapest legnagyobb múzeumaiban szakrális témájú kiállítása, hova baráti alapon zenészeket hívtunk, a Magyar Rádió gyermekkórusa is eljött, és Néprajzi Múzeumban a történelmi egyházaknak a tárgyi emlékeit mutatták be az Együtt élő egyházak címszó alatt, és az akadémia elnöke, ő jött oda megnyitni, tehát én azt láttam már akkor is, hogy nagyon nagy összefogás volt. Aki így a misszióba, így direkt nem akart részt venni, az ebbe örömmel bekapcsolódott.
2: Eltelt 20 év, számtalan művész kapcsolódott be a legkülönbözőbb művészeti területekről, zene, film, képzőművészet. Mik azok a talán most különleges programok a 20 év alkalmával, amire hívjátok az embereket?
1: Ebben a 20. évben egy nagyon különleges összefogást tapasztalunk, ami nagyon sok művésznek a felajánlásából és nagyon sok önkéntesnek a munkájából fog összeállni az Ars Szakra Fesztivál. Különlegességek azok, most itt a miskolciakat veszük elő, akiket meghívtunk erre a sajtótájékoztatóra, az egy egészen extra dolog, azt ők indították el ezt a városi zarándoklatot, hogy 4 vonalon Miskolc összes templomát végiglátogatják, és utána közösen elérkeznek a Szentkereszt felmagasztalásához, és ott egy búcsúi szentmisét mondanak. És ez Miskolc lakosságának 10 000 főt megmozgat. És mindenki örömmel megy, és meghallgatják a előadást a templomba, egy rövid pár perces előadást a templomról, annak az üzenetéről. Ez egy fantasztikus dolog. Nekem ez nagyon, nagyon ütős.
2: Idén, ugye szeptember 12-től 20-áig lesz az Ars Szakra Fesztivál. Vártok-e még programokat? Lehet-e még programfelajánlásokkal élni?
1: Nagy örömmel várjuk még a programokat, egészen augusztus 31-éig föl lehet tölteni a Ars Szakra honlapjára, és külön öröm nekünk, hogy most már 2 éve van kifejezetten gitáros templomi együtteseknek felhívásunk, amit Vince Balázs önkéntes munkatársunk szervez, és nagy szeretettel hívjuk a gitáros együtteseket a nyitott templomok napjára, hogy szolgáljanak szentmisén, szentségimáson vagy istentiszteleten. Úgyhogy ez egy nagy megújulás most így a 20. Arszakra Fesztivál utolsó két évében.
2: Talán vontatok mérleget az elmúlt 20 évből, hogy hány program valósult meg, hány művész lépett föl, valószínűleg nem lehet összeszámolni, de hogy számolgattatok-e?
1: Igen, úgy nagyságrendileg tudok mondani, hogy körülbelül 8000-nél több program volt, és 1 milliónál több látogató. És körülbelül a városoknak a számát azt nem tudom megmondani, mert azt próbáltuk összeszámolni, de vannak benne ismétlődések, több mint 2000 település. Körülbelül ennyit tudok mondani.
2: Végül egy kicsit még a személyes részről, a te részedről és a körülötted lévők, a szervezők részéről, azért itt elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy mekkora munka minden évben, évről évre összeállítani az Arszakra Fesztivál programját, illetve a szervezéssel kapcsolatos dolgok milyen kihívást jelentenek. Most így 2026-ban visszatekintve az elmúlt 20 évre, hogy megérte?
1: Abszolút azt kell mondjam, hogy igen. Tehát nagyon-nagyon megérte. Ez egy szlogán, vagy nem tudom, egy mondás, hogy mindig többet kapunk, mint adunk, de ez abszolút valóságos, és az én személyes hitem nagyon elmélyült.
2: És még egy kicsit a szervező társaiddal való kapcsolatról, egy picit arról, hogy hogyan állt össze ez a szervező csapat, és hogyan tartottatok ki egymás mellett?
1: Én voltam a húzat, ha szabad így fogalmazni. Az Ilcsi volt a művészeti vezető, és az Ildi volt az, aki megszerezte a gazdasági hátterünket, megszervezte a gazdasági hátterünket, írta a pályázatokat, de egy kicsit mindenki átfolyt a másikébe is, de gyakorlatilag ez a három lába volt az Arszakrának, hogyha így megkülönböztetetten meg kell nevezni magunkat.
0: Egy hónap múlva a kezdetét veszi a 20. Arszakra Fesztivál. Göbel Ágoston kérdezte a szervező Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnökét, Dragonics Mártát.

0: A Swindle Singers és a Beatles felvételei után folytatjuk a zenés napköszöntőt itt a Magyar Katolikus Rádióban. 8 óra 22 perc van. Kedves hallgatóink, hamarosan a házunk tájánál folytatjuk műsorunkat. Nevelőszülői hálózat és idősek otthona is tartozik a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának intézményei közé. Milyen egy egyházi nevelőszülői hálózat vagy idősek otthona? A Szamaritánus Szolgálat munkatársaival beszélgetve kirajzolódnak a szakmai és hitbeli erőforrások, melyek a gondoskodást meghatározzák. Most a Verőcei Migádzi Kristóf idősek otthona vezetőjének szavaival ajánljuk figyelmükbe a hírek után kezdődő riportot.
1: Intézményünkben laknak nyugdíjas atyák, és van lehetőség a napi Szent Mise mellett lelki gondozói beszélgetésekre, illetve vannak olyan jól kialakult szertartásaink, ami lehet, hogy egy világi helyzetben nincsen. Például Szent Misét is lehet mondani, hogyha valaki meghalt ő érte. Van egy harangunk az Ősvás Parkban, tehát, hogy nálunk nem tabu a halálról, az elköszönésről beszélni. Nagyon fontosnak gondolom, hogy a generációk közötti párbeszéd, tehát, hogy amit a Ferenc pápa 2021 óta, ha jól tudom, az idősek és a fiatalok kapcsán meghirdetett, azt mi tudatosan tervezzük és szervezzük. Tehát, hogy anyák napjára például jöttek az ovisok, most pénteken a mi idősekből álló énekkarunk fog a kertben énekelni a gyerekeknek, az ovisoknak, de van, amikor a szociális gondozó és ápoló középiskolások jönnek virágot ültetni, illetve már a tavalyi alkalommal is elkezdődött, és idén is szeretnénk folytatni az idősek egyházi világnapjára egy szentmisét, ahol az unokák és a dédunokák is részt vehetnek. Tehát a legidősebb lakunk, 103 éves, neki 22 unokája és dédunokája van.
0: A teljes beszélgetést a 9 órai hírek után kezdődő házunk tájánban hallgathatják meg.

0: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, és 324 kilométernyi utat érint. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje szülőhelyére, Szigligetre érkezett. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban augusztus 8-án tartott esti ünnepi szentmisét és koncertet követően augusztus 9-én vasárnap Magdi születésének helyén folytatódott a hálaadás, születésének 105. évfordulójához kapcsolódva, írta meg a Magyar Kurír. A szigligeti ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét. Udvardi György érsek köszöntőjében hangsúlyozta, a szentek és boldogok erekjéinek tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet. Az erekjék azoknak a krisztusi erényeknek a jelei, amelyek egy szent vagy boldog életében láthatóvá váltak, és amelyek bennünket is az életszentség útjára hívnak. Végül a várható időjárásról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök tere után a külső sávban. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódás alakult ki a Remiz utcától. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig és a Budai alsórakparton a Lánchídtől az Erzsébet hídig. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Lapszemle következik. Pesszimista becslések szerint az évszázad közepére évente közel 30-al nő meg a hőhullámos napok száma, írta meg az Infostart. A Hungaromet éghajlat kutatójával, a Magyar Meteorológiai Társaság elnökével, Lakatos Mónikával készült beszélgetésből kiderül, az emberek úgy érzik, eltűnnek az évszakok, nincs tavasz, nincs ősz. A kutató is úgy látja, hogy az év egyre inkább ketté bontható, egy téli fél évre és egy nyári fél évre. Nagyon gyakran már májusban kialakul egy komoly hőhullám, szeptemberben pedig még tart egy hőhullám, mondta az éghajlatkutató, aki úgy fogalmazott, az, hogy milyen mértékű lesz a felmelegedés, attól függ, hogy az emberi tevékenység hogyan alakul. Van olyan éghajlatváltozási modell, amely szerint 2100-ra átlagosan már a 40 napot is meghaladhatja a hőhullámok száma. Közel 200 önkéntes készítette elő az idei Csíksomlyó ifjúsági találkozót, adta hírül a romkat.ro. A cikk szerint a segítők az elmúlt napokban rendezték be és díszítették a helyszínt, miközben közös szentmisékkel és imádságokkal lelkileg is készültek. Az idei Csíksomlyó ifjúsági találkozót augusztus 11-e és 15-e között rendezik meg Csíksomlyón. Az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál talált valamilyen jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság az év első felében, írta beszámolójában a Magyar Hírlap. Országszerte mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg, ezek 35%-ánál tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzések nyomán eddig összesen 14 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, összegezte a cikk. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
5: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nyolc óra 37 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Aquarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban Tóth Zsófia Koncsik Lilkát kérdezi majd a The Artist Chamber nevű képzőművészeti tehetségkutató kiállításról, de hallhatnak majd a Petőfi Irodalmi Múzeum Határátlépések című estjeinek második alkalmáról is. Seres Tamás rendezővel Fazekas Gyöngyvér beszélget a fordításokról, irodalomról, zenéről. Végül Fazekas Gyöngyvér kérdezi Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetest, az Arcus Temporum Fesztivál igazgatóját az esemény sokféle programjáról. Most ebből a beszélgetésből hallanak egy rövid részletet.
6: A fesztiválnak négy pillére van, ahogy említettük, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. És a zene az azt jelenti, hogy 5 koncert van a fesztiválon, és a zenei művészeti vezetőnk Keller András valóban, ahogyan minden évben két meghatározó zeneszerzőnek, egy kortárs és egy klasszikus zeneszerzőnek a műveit állította egymás mellé. Idén, ahogy el is hangzott, a klasszikus zeneszerző Johann Sebastian Bach, kortárs zeneszerző pedig Kurták György. Kurták György idén 100 éves, és az egész világon játsszák, és talán a legnagyobb élő zeneszerzőnk, magyar zeneszerzőnk. Minden zeneszerző Bachnál járt iskolába, de gondolkodásmódjában, formavilágában Johann Sebastian Bach valóban konkrét mesterének tekinthető Kurták Györgynek. Az is nagyon érdekes, hogy Bach művein tanulnak a fiatalok zongorázni, és persze ezek az óriási, mondjuk a fuga művészete, vagy a Goldberg variációk, azok most el is hangzanak a fesztiválon, nagyon-nagyon kiemelkedő zenészek előadásában. A Goldberg variációkat egy fiatal művész, Berec Mihály fogja játszani a Boldogasszony kápolnában. Kurták György pedig kevesen tudják róla, de olyan ember, aki egész életét tanulással is töltötte, amellett egyébként, hogy kiemelkedő zenepedagógiai vénával.

0: A Gregorián együttes felvétele szólt. 8 óra 44 perc. Kedves hallgatóink, a föld sója következik. Kiszakadni a plébániai létből, Isten jelenlétében felidézni a szentelési kegyelmet és a kiválasztottság bizalmában együtt működni a kegyelemmel. A Székesfehérvári Egyházmegye papjainak Bodaj Kinyári lelki gyakorlata idén az önképzésről, a továbblépésről, a megújulásról szólt dr. Pap Miklós görögkatolikus parókus, erkölcsteológus vezetésével. A papok végig gondolhatták elhívásuk misztikus élményeit, áttekinthették a tudatos életvezetés kérdéseit, a papi életet veszélyeztető helyzeteket, a hívekkel való kapcsolatukat. A föld sójában dr. Pap Miklós arról beszél, hogyan kell stratégikusan vezetni a papi életet.
1: Egy hívő ember elmegy egy nyári lelki gyakorlatra, akkor nyilvánvalóan az Isten kapcsolatát, egy családtáborban a családi kapcsolatait szeretné rendezni, és talán

0: egy kicsit új fénybe látni egymást. A papi lelki gyakorlat mit ad a papságnak? Egy felfrissülés szellemileg, lelkileg?
1: Úgy nem pihentünk. Ha egy pap kiszakad a plébániájáról, akkor az legyen tömény ez a jelenlét, és igazából két dolgot csináltunk, túl azon, hogy együtt sokat imádkoztunk. A lelki gyakorlaton megidéztük a szentelési kegyelmet, azt az indulást, hogy a kegyelemmel az Isten mennyi bizalmat fektet egy papba, mennyi fantáziát, mennyi tervet lát egy papba, és azt a kegyelmet egyrészt meg kell köszönni, és hálásnak kell lenni, hogy kiválasztott az Isten, egy méltóság tudata legyen a papnak. Másrészt dolgozni kell. Tehát azért azzal a kegyelemmel együtt kell működni, és arról beszélgettünk még a lelki gyakorlaton, hogy a pap hogyan képezze magát, legyen tudományos, értsen a kultúrához, a művészetekhez, a sporthoz, a testkultúrához, tehát hogy a kegyelmet is ragadjuk meg, és tudatosan működjünk is vele együtt. Nem pihenés volt ez, hanem önképzés, továbblépés, megújulás.
0: Milyen témákat ölelt föl ez a néhány nap? Melyek voltak, amelyekben valóban újra gondolhatják papságukat?
1: Kezdtük egy kicsit a misztikával, hogy a papnak a papsága az az Istentől indul el. Tehát vissza kell térni a misztikus élményekhez, hogy Isten téged hol ragadott meg a múltban, és most hol ragad meg újra, és csodálkozásra késztet. Legyen az embernek, a lelkinek szeme észrevenni Istennek ezeket a hívásait, megerősítéseit. Beszéltünk kicsit misztikáról, aztán beszéltünk tudatos életvezetésről, időbeosztásról, döntéshozatalról, hogyan kell kicsit stratégikusabban vezetni a papi életet. Aztán beszéltünk kifejezetten a papi lejtőről, papi bűnökről, hogy melyek azok a veszélyek, amik minket is tudnak elcsábítani és a mélybe rántani. Beszéltünk kultúráról. Hoztam néhány művészeti alkotást, amit átbeszéltünk, mert a szép az valahogy mindig elfelejtődik, és hogy a szépség is mennyire fontos. És mivel görög-katolikus vagyok, a liturgiáról és a görög liturgiáról is tartottam egy vetítést, és ez nyilván jó hatásra lesz a latin liturgia végzésére.
0: A katolikus egyház, az egyház 2000 éve ugyanazt hirdeti, mégis valami új módon kell látnunk azokat, amelyeket kaptunk az egyház tanításában 2000 év alatt. Milyen új szemlélet kell ahhoz, hogy most a mai világban a mai papság tudjon üzenetet átadni, ezt a 2000 éves üzenetet?
1: Én azt gondolom két dolog. Az egyik, hogy a maradandó csillagok azok maradnak. A barátságnak ezelőtt 2000 évvel is volt értéke, és lesz értéke 2000 év múlva is. Tehát nem kell elájulni, hogy új világ, modern világ. Vannak klasszikus csillagok, amik maradnak. Ilyen a barátság, ilyen a férfinő házassága. Ilyen a munka, hogy én alkotok, értékteremtő vagyok, nem semmire kellő vagyok. Ilyen a kultúra, ilyen a játék, a sport, és ilyen a vallás is. Tehát, hogy nekünk papoknak merni kell az örök csillagokat képviselni. Nem kell itt félni, hogy itt minden új, minden változik, és minden modern. Nem kell félni a klasszikus csillagokat továbbra is hangsúlyozni. Egyrészt stabilitás. Másrészt, igenis az mai ember máshogy közelít ezekhez az értékekhez, és tudni kell leereszkedni a fiatalokhoz, a szenvedőkhöz, a különböző kultúrájú emberekhez, tudni kell kicsit leereszkedni, hogy föl tudjuk őket emelni. Tehát ez az a kenózis, amit Krisztus Urunk csinált, hogy alázatosan leereszkedik. Nem azért, hogy ott bratyizzon a hívekkel, hanem aztán, hogy őket fölemelje. Tehát tudni kell valahogy kreatívabban leereszkedni. Én nem féltem a papjainkat, a csillagokat, azokat stabilan jól érzik, és igyekszünk mi tanulni Z-generációtól, meg a fiataloktól, hogy hogy is kell ezt csinálni. Új eszközöket is bevetünk. Én nem féltem a papjainkat, hogy mind a kettőt jól csinálják. Nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy a híveink életét tisztelni kell. Nehéz életük van az embereknek, nem tanultak komplett pszichológiát, komplett teológiát, nem jártak spirituális órákra, és ugyanolyan nehéz életet kell élniük. Tehát valahol a híveknek a házasságát, az anyagi megélhetését, a kulturális zavart, a politikai zavart, olyan nehéz ezeket uralni és jól élni. Nekünk nagyon kell tisztelnünk a híveknek ezt a küzdelmes, nehéz életét. És a papnak az a szerepe, hogy nem magas lóról oktatja ki a híveket, hanem hogy menjen közéjük és tisztelje a napi küzdelmeiket. Azt a hívek rögtön észreveszik, hogy egy pap tiszteli a küzdelmeiket, vagy nem. azt rögtön észreveszik is. És Ferenc pápa kicsit erre mondta, hogy legyünk már bárányszagúbbak, tehát hogy menjünk velük természetbe focizni, családokat látogatni, betegekhez, tehát menjünk közéjük is, legyünk ott a terepen. És én azért nagyon tisztelem ezeket a papokat, hogyha terepen vannak ott az emberek közelébe, és az evangélium kincseit oda viszik terepre.
0: Tamás, hogyha minden lelki gyakorlat segíti a kapcsolatunkat megújítani, de szellemileg is felfrissít, milyen új meglátásokat adott az idei papi lelki gyakorlat a Székesfehérvári Egyházmegyés papoknak?
2: Nagyon nagy örömmel fogadtuk Pap Miklós atyát, görög katolikus atyát, akit nyilván jól ismerhettünk, hiszen nagyon sok média szereplésben láthatjuk őt, és az a lendület, az a kreativitás, ami benne volt, az nagyon sokban segített, hogy ebben a nagy melegben mégis lelkileg fel tudjunk frissülni. Nagyon, nagyon gyakorlatias volt, és ez nagyon nagy ajándék Miklós atyától, hogy nem egy ilyen egy elvont, nehéz szövegeket kaptunk, hanem nagyon gyakorlatilag tanácsokat adott, és ezt én is személyesen is nagyon nagy örömmel éltem meg, hogy olyan dolgokban segített, amelyben ma egy gyakorló plébánosnak kihívásai vannak, hogy hogyan szervezze a közösségét, hogyan szervezze a saját életét, hogyan élje meg a közösséggel szemben, vagy jó értelemben vele a kapcsolatot. És ebben ő nagyon-nagyon jó gyakorlati tanácsokat adott, sőt olyan meglátásokat, amelyet azt gondolom, hogy mindenki a maga plébániáján területén meg tud újítani önmagában és a közösségében, mert sokszor az a veszély fenyeget, hogy az ember a esetleges kudarcok, nehézségek, vagy a kihívások miatt úgy eltompul, úgy kiüresedik, és azt gondolja, hogy már igazából nincs is újra igény, hogy a megszokott, az úgy jól van, döcög valahogy, és nagyon jó, amikor jön kívülről egy ember, és úgy felráz bennünket, hogy értékeljük magunk papi méltóságát, értékeljük a hívek hitét, örüljünk a híveknek, és hogy merjünk olyan utakon járni, amely az ember útja, ahol az embert megszólítjuk, ahol a híveinkben megtaláljuk azt a közösséget, akiket a Jóistenhez kell vezetni. És hogy egyszerre tudott Miklós atya úgy emelni bennünket, tehát hogy a saját magunk hivatásában megerősödjünk, hogy tudjuk és érezzük, hogy jó helyen vagyunk, és hogy hol a helyünk. És hogy tudott abban is segíteni, hogy hogyan tudjuk az embereket a Jóistenhez vinni, és hogy mutatni nekik a Jóistenhez.
3: A Földsója rovatunkban Bertakata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntőnk végén az Imperfectum együttes, valamint Gereven Zita felvételeivel búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint technikai munkatársam Fülöp Csaba nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
1: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Kilenc óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Háladó Szent Liturgián ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Gánic Endre Sándor főhelynök augusztus 8-án Mária Pócson, adta hírül a Magyar Kurír. A nemzeti kegyhelyen tartott ezüstmisén a jubiláns, a megyés püspök, paptestvérek, családja, munkatársai és a hívek közösségében adott hálát az elmúlt negyed század kegyelmeiért. A szertartás végén adott ezüstmisés áldás előtt Gánic Endre hangsúlyozta, a negyed százados jubileum akárcsak az ember élete és papi hivatása, nem erény, hanem ajándék és az egész egyház közös ünnepe, hiszen az egyházban Isten kegyelme válik megtapasztalhatóvá mindannyiunk számára. A nyolc boldogság közösség szerzetes nővérei, Versegi Beáta, keresztény antropológus, diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó, és Mikovics Krisztina, diplomás kócs, tanulásmódszertani tanácsadó, a pécsi közösség tagjai személyes coachingra várják a jelentkezőket augusztus 20-án a Kovász Fesztivál idején Pécsen, a Püspöki Kincstár épületében. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időtartama személyenként legfeljebb 45 perc, azért a jelentkezések száma korlátozott. Jelentkezni a kovász@pecs.egyházmegye.hu e-mail címen lehet. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje szülőhelyére Szigligetre érkezett. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban augusztus 8-án tartott esti ünnepi szentmisét és koncertet követően augusztus 9-én vasárnap Magdi születésének helyén folytatódott a hálaadás születésének 105. évfordulójához kapcsolódva, írta meg a Magyar Kurír. A szigligeti ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét. Udvardi György érsek köszöntőjében hangsúlyozta, a szentek és boldogok erekjéinek tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet. Az erekjék azoknak a krisztusi erényeknek a jelei, amelyek egy szent vagy boldog életében láthatóvá váltak, és amelyek bennünket is az élet szentség útjára hívnak. Szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, azaz a kattárst. Egy értékekben gazdag város, egy sokféle programot kínáló fesztivál alkalom arra, hogy a résztvevői megismerjék egymást, közelebb kerüljenek Istenhez és ahhoz a közösséghez, amelyet az egyház a mindennapokban is épít. A fesztivál témáját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtti társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét az idei kattárs mottójául választotta, igazságosabb és testvériesebb világot. A rendezvényről a www.kattars.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol megtalálható a teljes program. Emellett folyamatosan készülnek a tájékoztató anyagok, rövidfilmek, podcastok a rendezvényről, valamint időről időre bemutatják a kattárs legizgalmasabb helyszíneit. Végül a várható időjárásról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Vajon feladata az egyháznak a társadalom szélére sodródottakról gondoskodni? Ha megteszi, az jó akaratú hívők önkéntes szerepvállalása legyen, vagy szakemberek megfizetett munkája? A házunk táján mai műsorában a Váci Egyházmegye Szamaritánus szolgálatát mutatjuk be. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Minden egyházmegyének kötelessége olyan intézményeket létrehozni, amelyek segítenek az időseknek, gyerekeknek, betegeknek, elesetteknek.
1: Az egyháznak mindenképpen feladata, hogy a társadalom szélére szoruló embereket szolgálja. Tehát a bajba jutottakat, akik szükséget szenvednek, időseket, betegeket, családokat. Hogy kötelező-e az a típusú feladat, amit mi végzünk, arra az a válaszom, hogy nem. De nyilván önkéntes alapon minden egyház megyében és minden egyházközségben, ugye a többségükben működnek az úgynevezett karitás szolgálatok, amelyek önkéntes alapon igyekeznek a rászorult embereken segíteni. Amit mi végzünk, az egy olyan típusú feladat, amit nem biztos, hogy minden egyház megye végez. Tehát ezek olyan típusú feladatok, amiknek a kötelezettje nem az egyház a törvény szerint, hanem az állam vagy a települési önkormányzatok. Olyan ellátásokat végzünk, amelyeket átveszünk vagy megkapunk az államtól vagy a települési önkormányzatoktól, és ezekre megbízást és egy feladat ellátásra vonatkozó megállapodást kötünk velük.
0: Páfai Gellért, a Váci Egyházmegye Szamaritánus szolgálatának igazgatója. Itt nem csak azon van a hangsúly, hogy az elesetteket, a társadalom szélére szorult embereket segítik, hanem hogy profin segítik. Tehát nem csak a jó szándék van itt meg, hanem a szaktudás is ahhoz, hogy valóban tudjanak segíteni. Mi minden történik itt a Szamaritánus intézményen belül?
1: Tehát a Szamaritánus szolgálat a Váci Egyházmegyének az a szervezete, amely az egyházmegyében működő szociális és gyermekvédelmi intézményeknek a fenntartó szervezete. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a mi rendszerünk egy ilyen vegyes profilú rendszer. Alapvetően gyermekvédelmi és szociális feladatokat is látunk el a gyermekvédelmi feladatokon belül. Nevelőszülőhálózat, családi bölcsödék és mini bölcsödéknek a működtetése, gyermekek napközi felügyelet hálózata, ami ide tartozik. A szociális területen szintén vannak bentlakásos intézményeink, idős otthonaink és egy pszichiátriai betegek otthona, és vannak olyan típusú intézmények, amik úgynevezett alapellátást biztosítanak, tehát a településen élő beteg, idős vagy fogyatékkal élő embereknek nyújt segítséget. Ez a Váci Egyházmegyében már a 90-es években elindult, és nyilván mint minden egy intézménnyel. A Keszthelyi Ferenc megyés püspök atya idejében akkor volt egy beteg gondozó és támogató szolgálat. Talán ez volt az első intézménye az egyházmegyének. És aztán a 2000-es évektől fölmerült az igény az állam részéről is, vagy a társadalomban egy olyan igény megfogalmazódott, hogy az egyházi fenntartók minél nagyobb szerepet vállaljanak szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásában. És aztán ugye a mi rendszerünk így a 2000-es évektől kezdett így fejlődni. Az elsők között volt a két gyermekvédelmi intézmény, a nevelőszülőhálózat és a gyermekotthon. Aztán ugye a feladatok így jöttek. Tehát ahol ma tartunk, hogy mondjuk 12 intézmény, 16 szolgáltató helyen, közel 50 településen az egyházmegyében, 2000 ellátottal és több mint 400 foglalkoztatottal. Tehát ez a rendszer azért lassan, tehát 10-15-20 év alatt épült ki.
0: Amikor idefelé tartottunk Páfai Gellérttel, Vác előtt nem sokkal került szóba, hogy milyen fontos az, hogy ugyanaz állam nagyon sok szociális intézményt szeretne az egyházra rábízni, de azért határt kell húzni, és nagyon sok múlik azon, hogy meglegyen a megfelelő ember, aki egy-egy ilyen intézményt átvesz és rendbe rak. Mert ahhoz, hogy minden működjön és beilleszkedjen ebbe a rendszerbe, ahhoz szakértelem is kell, és mindegyik vezető olyan, hogy nem csak a szakértelme van meg ehhez, hanem lelki tartaléka és egy olyan keresztény szemlélete van, amellyel egy ilyen intézmény be tud ebbe a rendszerbe is emelni, és tud működtetni. Kocsis Beáta, a Szent Rita nevelőszülőhálózat intézmény vezetője. tehát az egyik olyan intézményt vezeti, amely nagyon korán része lett a szamaritánus szolgálatnak. Hogyha azt hallom, hogy nevelőszülők, akkor bennem van egy ilyen rossz érzés, hogy szegény árva gyerekek és olyan szülőkhöz kerülnek, akik igazából nem az ő szüleik, nem majd hogy fognak róla gondoskodni. Tehát az emberekben sokszor van egy ilyen berögzült kép a nevelő szülőkről, akik csak pénzért minél több gyereket begyűjtenek, hogy aztán abból éljenek meg, hogy ő értük kapnak valami pénzt. Más az egyházi nevelőszülőnek lenni más, mint amikor valahogy bekerül valaki az állami rendszerbe nevelőszülőnek.
2: Igen, én azt gondolom, hogy teljesen más, de én arról beszélek, a szentritásnak lenni teljesen más. A Szentrita nevelőszülői hálózatban, ami 2007 óta működik, és mindig is az elejétől kezdve úgy működött, hogy nagyon szigorú felvételi követelményeknek kellett megfelelni azoknak, akik hozzánk nevelőszülőként bekerültek. Talán még azt is mondhatnám, hogy szigorúbbnak, mint amilyen az állami előírások szerinti felvételi követelményrendszer. Emellett pedig mi azért mindig nagyon odafigyeltünk arra, hogy emberi viszonylatban is hogyan működnek ezek a családok, hogy tudnak-e együttműködni azzal a szemlélettel és azzal az erkölcsi szinttel, amit mi felvázoltunk a családoknak, belekerül a keret megállapodásukba is, hogy a katolikus egyház értékrendszerét el kell, hogy fogadják. Nyilvánvalóan nem lehet csak katolikus nevelőszülőkben gondolkodni, hiszen a gyermekek is sokfélék, de a nevelőszülők kiválasztásánál és a nevelőszülők képzésénél is most már mi nagyon hangsúlyosan odafigyelünk arra, hogy ezt az értékrendszert azért a nevelőszülők elfogadják, sőt, a gyermekek mindennapjaiba is belevigyék.

0: Folytatjuk a házunk táján, melyben ma a Váci Egyház megye Szamaritánus szolgálatának munkatársaival beszélgetünk. A Szent Rita nevelőszülő hálózat mit tehet azért, hogy a nevelőszülők lelkesedése, elkötelezettsége, kedve fennmaradjon? Hiszen az évek, nehezebb esetek, sokasodó családi problémák okozhatják, hogy már csak a minimális kötelezettségek kipipálása a nevelők célja.
1: Folyamatosan változik a társadalom, és folyamatosan változik a környezetünk is. Ami a legfontosabb a gyerekek számára az, hogy biztonságban legyenek. Ez egyébként valamennyiünk számára a legfontosabb, hogy érezzük a biztonságot, és biztonságban érezzük magunkat komfortosabbnak. Tehát én azt gondolom, hogy az elsődleges a biztonság megteremtése a gyerekek számára. A nevelőszülők is emberek. Tehát én azt gondolom, valamennyien hibázhatunk, valamennyien túlterheltek lehetünk, és ez az életkorral együtt nyilvánvalóan fokozódhat. Nekünk a dolgunk az a nevelőszülő hálózatban, hogy folyamatosan segítsük, támogassuk, hogy a nevelőszülők el tudják látni érdemben a gyerekeket, és segítünk abban, hogy megelőzhessük a kiégésüket. Mi a kiégést nyilvánvalóan sok szempontból próbáljuk megelőzni, az nem vitatható ma Magyarországon, hogy ez azért minden területen nagyon nehéz karban tartani.
0: Mit tehet a Szent Rita hálózat ahhoz, hogy ne éljenek ki ezek a nevelőszülők?
1: Nagyon fontos az, hogy többen vannak kollégák, akik maguk is vallásgyakorlók, tehát a szakmai végzettségük mellett van egy lelkiségük, amivel oda tudnak fordulni a nevelőszülőkhöz, és a nevelőszülők is kérhetik ilyen irányban is a segítségüket. A másik oldalról pedig én azt gondolom, hogy nálunk a személyesség nagyon fontos. Erre mondok egy példát. Ha arra van szüksége a nevelőszülői csapatunknak, hogy ővelük személyesen én kommunikáljak, és személyesen ott legyek az életükben, akkor én ott vagyok az életükben.
0: Tehát oda jön és sírhatnak a vállukon, hogy most összeomlás van.
1: Pontosan ez így van. Most például úgy bonyolítottuk a képzésünket, hogy 20 fős csoportokban osztottuk fel a nevelőszülői családokat, hogy személyesebb legyen az a képzés, amit mi biztosítunk, és hogy közvetlenül tudják nekem elmondani a problémáikat. És ez azt gondolom, hogy nagyon hatásos.
0: És amikor ilyen problémákról beszélünk, akkor ugye apró mindennapi helyzetek is előfordulhatnak. Tehát kaphat ön akármikor egy telefont, hogy na most ezzel a gyerekkel az a baj, hogy nem tudom, hazajött, megint nem volt rajta a cipő, amiben reggel elindult, vagy találkozott valakivel, és már nincs itt, hogy keressen meg. Tehát ilyen mindenféle problémával önhöz fordulnak?
1: Vannak olyan kollégáim, akik szakmailag is, emberileg is nagyon komoly szintet képviselnek a hazai gyermekvédelmi palettán, és nyilvánvalóan ők rendszeresen járnak ki a nevelőszülőkhöz, ha szükséges, akkor akár hetente, akár több alkalommal is kimennek a családokhoz, ha valamilyen probléma felmerül. Tehát minden egyes problémával nyilvánvalóan nevelőszülők nem keresnek. Ami most általános nálunk, az a magatartás zavaros a gyerekek problémája, és ezzel szoktak a nevelőszülők engem keresni. Én nagyon szeretem azt, amikor többen leülünk, szakemberek, beleértve ebbe a pszichológusokat, beleértve a gyógypedagógus kollégákat, beleértve a tanácsadókat, és magát a nevelőszülőt is, és leülünk, és végigbeszéljük azt a nagyon-nagyon nyomós és nagyon-nagyon terhelő problémát, illetve megpróbáljuk megtalálni a személyes megoldásokat, amivel a nevelőszülő család komfortosabban tud működni.
0: Van erre idő?
1: Muszáj, hogy legyen. Nem lehet a családok kezét elengedni, hiszen ez egy hatalmas felelősség, hogy ők olyan gyerekekkel foglalkoznak a nap 24 órájában, akik valamilyen okból kifőleg a vérszerinti családjaikat nélkülözni kényszerülnek. Ez a felelősség sokkal komolyabb és nagyobb talán szakmai szempontból és emberi szempontból is, mintha az ember a saját gyermekét neveli. Hiszen ezek a gyerekek tulajdonképpen belecsöppennek ezekbe a családokba, lehetséges egy teljesen más családi millióból. Más értékrenddel, más közeggel találkoztak idáig, és most hirtelen belekerülnek egy olyan családba, amelyik számukra tulajdonképpen idegen. Na most ilyen gyerekekkel foglalkozni, és nem mellesleg az ő problémáikat kezelni, azért emberpróbáló feladat.
0: Hogy kerülnek egyáltalán a Szent Rita hálózatába a gyerekek?
1: Gyermekvédelmi szakellátáshoz tartozunk, tehát ez mindig hatósági úton történik. Többségében gyámhatósági kiemelésről van szó, de hozzánk érkeztek már gyermekek rendőrség útján is. Ha a család diszfunkcionálissá válik, azaz nem tudja betölteni a feladatát, akkor nyilvánvalóan a hatóság látókörébe kerül, és akkor a hatóság intézkedik a gyermekek biztonságos elhelyezését illetően.
0: És miért pont a Szent Ritába? Tehát a Váci Egyházmegyének a szervezete, a szamaritánus szolgálat annak a része, hogy a Szent Rita nevelőszülőhálózat, de az hogy dől el, hogy melyik gyerek Szent Ritás, és melyik meg az állami rendszerbe megy?
1: Pest megye, illetve a Váci Egyházmegye jelenlegi területén azért más hálózatok is működnek. Egy állami szerv, a szakszolgálat elhelyezési csoportja kapja meg a gyámhatóságoktól a jelzéseket, és ő keresi föl a hálózatokat, ahonnan a legideálisabb elhelyezési formát választja végül is. Az, hogy a Szent Rita nevelőszülő hálózatra esik éppen a választás, az annak is köszönhető, hogy mi mit vállalunk, mi milyen problémákkal tudunk megbirkózni, és teszünk-e javaslatot arra vonatkozóan, hogy esetleg ez a gyermek a mi hálózatunkba beilleszthető. És még így is lehet, hogy többen is jelzik ugyanezt, és a választási lehetőségek közül dönt a szakszolgálat elhelyezési osztálya.
0: Érdekes, én azt hittem, hogy pont fordítva van, tehát hogy annyira nehéz a gyereknek helyet találni, hogy a befogadók azok, akik jobban törik a fejüket, hogy te jó, így mit csináljak vele, mert megijött egy gyerek, és hova rakjam?
1: Ez nem így működik. Tehát azért az egy hatalmas kényszer lenne egy nevelőszülői család számára, hogyha én azt mondanám saját kutfőből, hogy én ide helyezek hozzátok 3-4 gyermeket, és akkor oldjátok meg ezt a problémát. Ez fordítva történik. Mi tudjuk a nevelőszülőknek a kapacitását, mire képesek, milyen típusú gyermeket, milyen problémával tudnak befogadni, és az illesztés működik. Tehát mi nagyon-nagyon törekszünk arra, függetlenül attól, hogy milyen esetleges kényszer, külső kényszerek vagy társadalmi problémák vannak, hogy olyan gyerekeket, lehetőleg olyan gyerekeket helyezünk el, és olyan számon, amivel egy adott nevelőszülő elbír.

0: Miért van az, hogy a Szent Rita nevelőszülői hálózat része a Szamaritánus szolgálatnak? Tehát ez csak egy ilyen bürokratikus dolog, hogy van egy nagy bugyor, és azon belül több kis bugyor?
1: Törvény írja elő azt, hogy fenntartót kell létrehoznia egy egyházi szervezetnek ahhoz, hogy ezeket az intézményeket működtetni tudja.
0: Tehát ez tulajdonképpen csak egy ilyen gazdasági kapcsolat? Vagy Pálfai Gellért azért másképp is részt vesz ezeknek a kisebb intézményeknek az életében?
1: Hát alapvetően a fenntartó szakmai és gazdasági felügyeletet biztosít, vállalja azt, hogy az intézményei törvényesen működnek, és hát egyébként pedig nyilván egy élő kapcsolatban van az intézményekkel.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, de azért is lehet, hogy a Pálfai Gellért tájékozott, mert 20 évig, mielőtt a Szamaritánus szolgálatnak a vezetője lett, bűnelkövető, droghasználó fiatalokkal foglalkozott. Tehát van azért átfedés, meg szakmai tapasztalat a mögött, hogy ön egyáltalán a Szent Rita hálózatba, vagy az ő munkájukba belelát és felügyelheti.
1: Hát személyesen nekem is van szakmai tapasztalatom, tehát én magam is intézmény vezető is voltam, megdolgoztam többféle munkakörben, a gyerekvédelemben, gyermekotthonokban, bűnelkövető és droghasználó, speciális szükségletű fiatalokkal, 20 éven keresztül, 12 évig egy állami intézményben dolgoztam, és 7-8 évig pedig a Váci Egyház megyének volt akkor egy speciális fiúgyermekotthona, és annak voltam a vezetője. Biztos, hogy segít abban, hogy fenntartóként vagy a fenntartó képviselőjeként tudok kapcsolódni az intézményekhez, meg az intézményvezetőkhöz. Nyilván értem az intézményeknek a szakmai működését, értem az intézményvezetőknek a problémáit, gondjait, örömeit, és szerintem ez is oka annak, hogy egy nagyon jó szakmai kapcsolatot tudunk és emberi kapcsolatot kiépíteni.
0: Nem kell magyarázni, hogy ha van egy problémás gyerek, akkor miért probléma és hogy probléma az önök számára?
2: A problémás gyermek fogalma, én megmondom őszintén, nagyon nem szeretem, mert én csak gyerekben tudok gondolkodni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok probléma, amit mi problémának tekintünk ma Magyarországon, és egyáltalán ugye világszinten, a magatartási zavarok, amikkel az átlagember nehezen tud bármit is tenni. Igazából én, ha már a problémáról beszélünk, én megoldáscentrikus vagyok. Meg kell találni azokat a kapukat és azokat a lehetőségeket, amelyekkel mi ezeket a gyerekeket és ezeknek a gyerekeknek a problémáit kezelni tudjuk. Na most nyilvánvalóan, ami most a jelenlegi helyzetben adott, azzal kell dolgoznunk. A környezetet figyelembe kell vennünk, hogy mit tud a környezetből meríteni a szakmai stábunk. Ezért van az, hogy nagyon fontos az illesztés. Tehát ha már eleve tudjuk, hogy egy olyan gyermek kerül hozzánk, akinek speciális problémái vannak, olyan környezetbe helyezzük, ahol a speciális problémára megvannak az adekvát válaszok. Tehát tudok szakembert mellé állítani magyarán.
0: Hogy találják meg ezeket az embereket? És hogy veszik arra rá, hogy ebben részt vegyenek? Ugye gondolom, hogy ez sem úgy megy, hogy ígérnek nekik egy jó magas fizetést. Tehát itt lelkesedésből vannak itt a szülők, meg a szakemberek?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ehhez kell egy nagyfokú lelkesedés. Én is közel 30 éve vagyok gyermekvédelemben. Ez is egy olyan terület, ami azt mondom, hogy beszippant. Nehéz tőle megszabadulni, hogyha az ember rááll arra, hogy ő gyermekvédelemben dolgozzon, és amikor már azt gondoljuk, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, valahogy a Jóisten mindig ott van. És mindig jön egy olyan lehetőség, amivel aztán hups, megoldjuk a problémát. Vannak nagyon jó emberek ebben az országban, nagyon-nagyon elhivatott szakemberek, és én nem gondolom, hogy manapság, aki ezen a területen dolgozik, az csupán csak arra gondol, hogy ő anyagilag hogyan járhatna jól. Nagyon sokan beletesznek olyan munkákat is, amiknek semmi köze tulajdonképpen az anyagiakhoz, mert olyan helyzeteket oldunk meg, ami nem a pénzről szól. Tehát, hogyha én egy olyan szakembert keresek, aki fejlesztésben tud nekünk segíteni, még idáig soha nem volt arról szó, hogy de én csak ezt ennyiért tudnám, vagy csak annyiért tudnám. Pszichológus külsős kollega, aki 16 éve ugyanazon az áron dolgozik. Tehát kell ehhez egy elhivatottság, meg az, hogy látja, hogy van értelme az ő munkájának. Ebben a munkában másképp nem is tudna működni, csak a gondviselés által. És én ezt hiszem és vallom, és egyébként a névválasztásunk is erről szól, mert eddig az intézmény otthon szociális szolgáltatóként működött, ami tulajdonképpen nem mondott semmit, és 2018-ban döntöttünk úgy, hogy nevet változtatunk. Szent Rita nevelőszülőhálózatra változtatjuk a nevünket, és a Szent Rita azért jött valamennyiünk gondolatában, mert a lehetetlen helyzeteknek a segítő szentje, és itt azért rengeteg lehetetlennek tűnő helyzettel találkozunk.

0: másik intézmény, amely szintén a Szamaritánus szolgálathoz tartozik, a Migazi Kristóf idősek otthona. Pápa Ibolya az intézmény vezetője. Ki Migazi Kristóf? Miért kapták, választották ezt a nevet?
1: Megörököltük ezt a nevet. Ő egy püspök volt, aki Verőcén építette nyári lakot 1768-ban.
0: Hogy kapták meg ezt az idősek otthonát? Hogy került a Váci Egyház megyéhez?
2: Tehát a háború után az itt maradt, de a szerzetes rendekből elkergetett szerzetes nővéreknek volt egy lakóhelye. 90% olyan szerzetes nővér élt itt nagyon sokáig. Aztán később vált ez hivatalosan idősek otthonává, talán akkor, amikor a szociális törvény már ezt hozta, hogy a szociális intézményrendszerben ugye megjelentek a bentlakásos úgynevezett szakosított ellátások, és akkor idős otthonként működött. Akkor idős otthonként működött, akkor a katolikus szeretetszolgálat volt a fenntartó, tehát ő vette át, és ő működtette nagyon sokáig ezt az intézményt. És amíg a nővérek éltek, addig a lakóknak a java része a szerzetes nővér volt, aztán szép lassan ugye kicserélődött, ugye ma már nincs is szerzetes nővér a házban. 2020-ig a katolikus szeretetszolgálat volt a Migazi Kristóf idősek otthona fenntartója, és akkor a katolikus szeretetszolgálat, illetve a püspökkar és a Váci Egyházmegye között jött létre az az egyesség, hogy a Váci Egyházmegye fenntartásba átveszi az idős otthont. Részben azért, mert hogy akkor az ő saját idős egyházmegyés papjait itt tudja elhelyezni, és azért is, mert hogy maga az idős otthon az egyházmegye területén van.
0: Miben más egy katolikus idősek otthona, ahol papi személyek is élnek, mint akármelyik más idősek otthona?
1: A lelkiségében teljesen más. Abban más, hogy napi szentmise van. Hetente ötször rózsafűzér, kétszer bibliaóra, gyónási lehetőség, hogy az intézményben bent lakó atyákhoz bármikor fordulhatnak hittől függetlenül is lakóink, hiszen vannak katolikus, református lakóink, illetve akik nem tudnak hinni, őfelüljük is szolgálnak sok szeretettel. Azzal más, hogy hordozzuk egymást, mint közösség, lakói, dolgozói közösség, illetve mint a Szamaritánus Szolgálat intézmény fenntartó központ része, és hogy érezzük ennek a többletét, ahogy gondoskodik rólunk a mindenható, és hogy ez a hétköznapokban megnyilvánul, hiszen hozzánk élete utolsó időszakában kerül be egy idős ember, amikor az egész életével számot vet, emberi kapcsolatait igyekszik rendezni, egyfajta békére, megnyugvásra, törődésre vágyik. És ez nagyon fontos ilyenkor, hogy tudjon kibe kapaszkodni.
0: Hogyha valaki az élete végén megérkezik egy olyan intézménybe és egy olyan közösségbe, amelyet addig nem ismert, akkor ez egy nagyon nehéz és az ő számára megpróbáló időszak. Ugye szokták azt mondani, hogy idős fát áthelyezni, az nagyon nehéz. Hogy tudják fogadni ezeket az idős embereket, akiknek ez egy teljesen új helyzet? Az otthonukból, a családjukból kiszakadva kell egy végső otthont találniuk.
1: Nagyon fontos számunkra, hogy amikor már a kérelem indul, akkor felvegyük a családtagokkal is a kapcsolatot, és az előgondozás során már megkezdjük azt, hogy a leendő beköltöző már beilleszkedésre találjon, még mielőtt beköltözött volna, megnézi több esetben a szobát, saját bútorokat, függönyt, íróasztalt, bármit behozhatnak, televíziót, ami befér a szobájukba, illetve van három mentálhigiénés munkatársunk, akik a mindennapokban segítik már a beköltözött lakónak a beilleszkedését. Van egy úgynevezett önéletrajz, amiből sok minden kiderül, hogy milyen tevékenységeket szeret végezni.
0: Hogy kerülhet egyáltalán be valaki az otthonba? Tehát úgy képzeljük el, hogy nagyon hosszú várólista van, és akkor válogatnak, vagy mi az útja annak, hogy egyáltalán valaki önökhöz beköltözhessen?
1: Kérelem útján indul az elhelyezési eljárás, honlapunkról letölthető a kérelemcsomag, és akkor végzünk egy előgondozást. Nem válogatunk, hanem ahogy következnek sorban a lakók, életkoruk egészségi állapotuk alapján, akik idős otthoni elhelyezésre szorulnak, illetve demens betegek ellátását is vállaljuk.
0: Az idős otthonnak van befogadó területe? Tehát a Váci Egyház megyéből valók az önök lakói?
1: Országos elhelyezéssel bírunk, és 95 férőhelyes az intézmény.
0: Az, hogy a sok idős ember egymás mellett él, az milyen kihívás az önök számára? Hogy ne csak külön-külön a szobájukban, a saját bútoraik között éljenek, hanem azért mégiscsak itt közösséget is érdemes, vagy kell, vagy lehet formálni belőlük.
1: Igen, azt gondolom, hogy a szociális munkának és a lelki egészségvédelemnek ez egy központi része, amihez a keresztény hitünk is hozzákapcsolódik. Nagyfokú tudatosságot igényel a közösségépítés, hiszen szó szerint az ország minden részéből érkeznek hozzánk idősek, különféle élethelyzetekből, tehát van, aki még 90 évesen is sportol, illetve van, aki már súlyos fekvőbeteg, és közöttük szeretnénk közösséget építeni. Ennek részei a tudatosan tervezett napi programjaink, napi rendek, közös kirándulások, egyéni segítő beszélgetések, illetve csapatépítő tréningek. Tehát, hogy az idősek egy kicsit olyanok már, mint a gyerekek, hogy keresik egymással a kapcsolódást, a napi programokon találkoznak, és utána már könnyebben össze is tudnak tartozni. Tehát nem elmagányosodik és bezárkózik a szobájába, hanem kifejezett erőforrásnak tartom a közösséghez tartozást, mind lelki, mind fizikai értelemben.
0: Nem kihívás az az önök számára és a beköltözők számára, hogy itt nagyon sok idős ember van, látnak nagyon sok olyat, akik betegek, akik az életük végén járnak. Ha még valaki családban él, akkor időskorában jellemzően nála fiatalabbak veszik körül, akik élettel teliek, akik bevonják az élő közösségbe az idős embert. Itt viszont azt látja, hogy hú, mindenki idős, mindenki beteg, sorra meghalnak mellette azok a lakók, akikkel megismerkedett. És ez biztos, hogy nagyon terhes lehet az ő számukra, vagy nem?
1: Intézményünkben laknak nyugdíjas atyák, és van lehetőség a napi szentmise mellett lelki gondozói beszélgetésekre, illetve vannak olyan jól kialakult szertartásaink, ami lehet, hogy egy világi helyzetben nincsen. Például szentmisét is lehet mondani, hogyha valaki meghalt ő érte. Van egy harangunk az Ősvás Parkban, tehát, hogy nálunk nem tabu a halálról, az elköszönésről beszélni. Ez az egyik része. Másik pedig, hogy a mentálhigiénés munkatársaink ezért is nagyon sokat tesznek azért, hogy felkészüljenek a halálra, a haltuklóhoz, a hozzátartozók is korlátlan ideig bent tudnak lenni, tehát, hogy mindenki igyekszik méltó körülményt teremteni az utolsó órákhoz, ami még közben eszembe jutott, és nagyon fontosnak gondolom, hogy a generációk közötti párbeszéd, tehát, hogy amit a Ferenc pápa 2021 óta, ha jól tudom, az idősek és a fiatalok kapcsán meghirdetett, azt mi tudatosan tervezzük és szervezzük. Tehát, hogy anyák napjára például jöttek az ovisok, most pénteken a mi idősekből álló énekkarunk fog a kertben énekelni a gyerekeknek, az ovisoknak, de van, amikor a szociális gondozó és ápoló középiskolások jönnek virágot ültetni, illetve már a tavalyi alkalommal is elkezdődött, és idén is szeretnénk folytatni az idősek egyházi világnapjára egy szentmisét, ahol az unokák és a dédunokák is részt vehetnek. Tehát a legidősebb lakunk, 103 éves, neki 22 unokája és dédunokája van, akik látogatják is, tehát, hogy nem csak idősekből áll a ház. A másik oldala annak, hogy sok idős él együtt, a közösséghez tartozás részeként a saját sors közösséghez tartozás érzése. Ez lehet akár a történelmi élethelyzetük, vagy az, hogy 40-50-60 év házasság után elveszítettek egy házastársat, és azért költöznek be egy intézménybe, hogy ne legyenek egyedül. De már ő, hogyha valamelyikük 5 percet késik a reggeliről, akkor keresik egymást tudatosan, hogy hogy vannak, mi újság, a betegségeik is összehozzák őket, és nem elmagányosítják, és megbeszélik, hogy mi újság a világban. Én azt tapasztalom, hogy

0: A Váci Egyházmegye szamaritánus szolgálatának, tehát több intézménye van, és ezek mind-mind külön működnek, de az, hogy ezek mégiscsak egyben legyenek, annak van egy ilyen lelki közös háttere is. Tehát a Váci Egyházmegye lelki gondozásba veszi ezeket az intézményeket, az ott dolgozókat, vagy az ott lakókat, törődik az ő lelki gondozásukkal ezen a hálózaton keresztül?
1: Én úgy látom, hogy minden intézménynek megvan a saját maga lelki élete, ami egyrészt annak köszönhető, hogy hát hál' Istennek minden intézményvezetőnk élőhitű keresztény ember, és igyekszik az intézményében, vagy a rábízott feladatok során keresztény hittel és értékrenddel működni, gondolkodni, és a feladatait ellátni. De nagyon fontos az is, hogy legyen az egyházmegyének és a fenntartó szervezetnek is olyan központi gondolata, ami eljut az intézmények felé, és olyan konkrét támogatás, ami eljut az intézményekhez. Marton Zsolt püspök atya szeptembertől a Váci Egyházmegye egyik lelkipásztorit a lelkészi munkája mellett kinevezte. A szamaritánus szolgálat intézményeihez kapcsolódóan egy önálló lelkipásztori munkakörrel.
0: Ez vajon miért fontos? A szociális szférában dolgozóknak a bére az nem olyan magas, nehéz körülmények között dolgoznak. És úgy látom, hogy az egyházi szociális intézményekben sem jobb, néha még rosszabb is a helyzet, tehát nem versenyképes fizetésekről beszélünk. Ez valóban képes mondjuk szakembereket itt tartani, hogy na most lesz egy lelkipásztor, vagy hogy olyan az intézmény vezetője, aki maga is jár templomba. Ez magában lehet annak a záloga, hogy valaki ott akarjon dolgozni?
1: Talán inkább ezt úgy látok erre rá, hogy ha egy intézménynek van egy megfelelő lelkisége, egy olyan intézményvezetője, ki keresztény értékek szerint végzi a feladatát, és ezért az intézménynek van egy sajátos légköre, van egy békés hangulata, vagy van egy tisztességes volta, vagy ahogy mi szoktuk mondani, hogy egy cselekvő szeretettel végzett munka zajlik, akkor ez lehet ott tartó erő, igen, olyan dolgozók számára, akiknek ez fontos. És amikor arról beszélünk, hogy egy lelkipásztor, aki az egyházmegyének egy papja, sorra látogatja az intézményeket, akkor az ad egy szakralitást az intézményeknek, hiszen akkor ott rendszeresen lesz szentmise, rendszeresen lesznek liturgikus események, és lesz arra lehetőség, hogy ott az ott lakók vagy a dolgozók szentségi életet éljenek, és arra is, hogy a lelki gondjaikat és bajaikat le tudják tenni valaki elé.
0: Kocsis Beáta és Pápolyi Ibolya a saját munkatársainak tud olyan hátteret adni, vagy ilyen segítséget adni, hogy nekik könnyebb legyen a mindennapokat, a gondjaikat megoldani. Mert ugye ez is egy kulcskérdés, ahhoz, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy az idős ember jól érezze magát, ahhoz az is kell, hogy egy stabil ember álljon mögötte, meg segítse őt. És azért mindenkit nagyon megterhel az, hogyha olyan munkája van, olyan szociális

0: téren dolgozik, ahol egy összpontosulnak ezek a problémák, a nehézségek, a fájdalmak, a terhek, amit azok hordoznak, akikkel foglalkozni kell.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Mi közösségként működünk, de már amióta én itt vagyok azóta, én azt gondolom, hogy a kollégáim egymásra nem csak szakmai szempontból tekintenek, és nem csak a szakmai problémákat osztják meg egymással, hanem akár a magánéleti problémáikat is, és mi gyakorta vagyunk együtt, havonta legalább egyszer, amikor a szakmai problémákon túl minden egyébbel is foglalkozunk. Megünnepeljük például a névnapokat, az egyházi ünnepeket, igyekszünk odafigyelni arra, hogy a másik mit gondol, mit érez, éppen aktuálisan milyen problémával küzd, akár a magánéleti problémákat is beleértve, és hát nyitva van az ajtó. A biztonságos működésünknek az áloga az, hogy a kollégák komfortosan érezzék magukat, és ehhez pedig az kell, hogy tényleg úgy közelítsenek egymáshoz, mint fele barátjukhoz, és mint embertársukhoz, és mint akár egy közösségnek az aktív tagjához. Oda-vissza játszik ez. Tehát nincs az, hogy én nem fordulhatok a kollégákhoz, akár a saját problémáimmal, de én hozzám is bárki fordulhat. A másik pedig, ha pedig a szakmai részét nézem, rendszeresen tartunk szupervíziót. Tehát a szupervízió az pedig egy olyan terület és felület, amit egy szakember visz végbe folyamatosan, egy külső pszichológus szakember, akinél aktuális, talán a legsúlyosabb, legfajsúlyosabb ügyeket végig lehet és kell beszélni. És ezzel könnyíteni lehet a terheken. Én nagyon sok szakmai segítséget kapok. Ha a szamaritánus szolgálat vezetőségének több tagja gyermekvédelemben dolgozott, és már pedig rengeteg olyan problémánk van, ami nagyon összetett és nagyon nagy körültekintést igényel, én gyakorta fordulok a vezetőimhez, és tárgyaljuk meg ketten-hárman az adott problémát, és szinte mindig megtaláljuk a megoldást. És ez egy nagyon előremutató dolog, én azt gondolom, a szamaritánus szolgálaton belül.
2: A Migaszi Kristóf idősek otthonában hasonlóképpen több lehetőségünk és erőforrásunk van. Egyrészt vannak a szupervízióra, pszichológusok igénybevételére lehetőség.
0: Jó, segítsen nekünk, mit jelent ez, hogy szupervízió, mert ez az élet különböző területén nagyon sokszor elhangzik, de egy külső hallgató számára ez nagyon távoli kifejezés.
2: Nagyon egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni, hogy a segítőknek a segítsége, és ez lehet idősek ellátásában a szociális gondozók és ápolók, szakápolók, illetve a mentálhigiénés és szociális munkatársak, vagy akár az intézményvezetők segítése is. Szintén csapatépítőt mi is szervezünk, rendszeresen tartunk csoportértekezleteket is, és akkor ez a természetes szinten úgy általában a működés, és a szent lélekre hagyatkozás, amivel azt hiszem, hogy kezdenem kellett volna a természet felett, illetve nekem vezetőként az nagyon sokat jelent, hogy felhívhatom úgy a szamaritánus szolgálatnál akár a főnökömet, akár a szociális referenst, hogy most van egy nehéz szakmai helyzet, mert ilyen mindannyiunk életében rendszeresen van, és hogy hordoztatok engem egy imában, és hogy nekem ez a szupervíziónál is többet ér. Tehát, hogy az a közösség, aki engem is hordoz. Ez a legnagyobb erőforrás.
3: Annak nagyon örülök, hogy azt vezetőtársaimmal együtt nagyon fontosnak tartjuk, és erről mindig beszélünk, hogy nem csupán a emberi erőforrásainkra támaszkodunk. Tehát elmondhatom, hogy mindenki jó szakember, mindenki tisztességes szakember, régóta a szakmában van, és mindent megtesz azért, hogy a feladatait a legjobb minőségben végezze. De hát ez egy olyan pálya, a szociális terület, meg a gyerekvédelem, ahol folyamatosan vannak elakadásaink, és ahogy a Szent Ritánál is láttuk, hogy ő a lehetetlen dolgok védőszentje. Ezekben a lehetetlenné váló kihívásokban és feladatokban mindannyian föl tudunk nézni. És azt tudjuk mondani, hogy a természetes az, amit megteszünk emberi erőforrásokkal, a szaktudásunkkal, a tudásunkkal, de Isten segítsége nélkül és a Szentlélek indítása nélkül nagyon sok probléma nem megoldható.

Házunk táján mai műsora ezzel véget ért. Ma a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának tevékenységét mutattuk be a szolgálat igazgatójának, Pálfai Gellértnek, és két intézménynek, a Szent Rita Nevelőszülői Hálózat intézetének vezetőjével, Kocsis Beátával, valamint a Migazzi Kristóf Idősek Otthona igazgatójával, Pápai Ibolyával. Köszönöm hallgatóink figyelmét, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzik a szerkesztő riporter Szabó Csilla.

0: Elhangzott a házunk táján.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Tíz óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyar Péter a szerdai kormányülés előtt a levegőből is megtekinti a Pakson kialakult helyzetet. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget. A kormányfő kedden szintén a közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdán a paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Ünnepi alkalomra gyűltek össze a hívek és a vendégek augusztus 9-én Balkányban, ahol a helyi görögkatolikus egyházközség templomának búcsúját tartották. Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök szent liturgia keretében megáldotta a kívülről felújított templomot, a szertartás végén pedig a korszerűsített Szent Miklós udvara szociális alapszolgáltató intézmény épületét. Az ünnepi esemény sorozat kezdetén a főpásztor imádság kíséretében áldotta meg a megújult és szigeteléssel ellátott templom külsőt. Szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, azaz a kattárst. Egy értékekben gazdag város, egy sokféle programot kínáló fesztivál alkalom arra, hogy a résztvevői megismerjék egymást, közelebb kerüljenek Istenhez és ahhoz a közösséghez, amelyet az egyház a mindennapokban is épít. Olvasható a Magyar Kurír cikkében. A fesztivál témáját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtti társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét az idei kattárs mottójául választotta: igazságosabb és testvériesebb világot. A rendezvényről a www.kattars.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol megtalálható a teljes program és a jelentkezési felület is. Folyamatosan készülnek a tájékoztató anyagok, rövidfilmek, podcastek a rendezvényről, valamint időről időre bemutatják a kattárs legizgalmasabb helyszíneit. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje szülőhelyére Szigligetre érkezett. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban augusztus 8-án tartott esti ünnepi szentmisét és koncertet követően augusztus 9-én vasárnap Magdi születésének helyén folytatódott a hálaadás, születésének 105. évfordulójához kapcsolódva. Udvardi György érsek köszöntőjében hangsúlyozta, a szentek és boldogok erekjéinek tisztelete mindig Krisztusra irányítja a figyelmet. Az erekjék azoknak a krisztusi erényeknek a jelei, amelyek egy szent vagy boldog életében láthatóvá váltak, és amelyek bennünket is az életszentség útjára hívnak. A szokásosnál egy héttel korábban, augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg idén Szombathelyen a 25. Szavaria történelmi karnevált. A 4 napon át tartó rendezvény fő látványosságai idén is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz, amelyre több száz jelmezest várnak a szervezők. A részletes program megtekinthető a karnevalszavaria.hu/programok oldalon. Végül a várható időjárásról. Szerdán sok napsütésre, derült, felhőtlen időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Mike Oldfield zenélt. 10 óra 8 perc. Hagyomány, közösség, esélyegyenlőség. Ezzel a mottóval szervezi meg a Mozdulj Közhasznú Egyesület immár 15. alkalommal balatoni tandemkerékpáros túráját, amelyen látó és látássérült emberek együtt tekerik körbe hazánk legnagyobb tavát. Az augusztus 15-e és 20-a között megrendezendő jubileumi eseményről és annak programjairól Szent Imrei Kristóf kérdezte dr. Tálos Mariannát, az Egyesület elnökét.
1: A Mozdulj Közhasznú Egyesület 15 éve alakult, azzal a céllal, hogy olyan programokat szervezünk, amikor játszva, sportolva vagy a művészet segítségével tudunk együttműködni és segíteni és lehetőséget adni fogyatékkal élő embereknek. Nagy lelkesedéssel 12 barát állt össze, hogy létrehozzuk a Mozdulj Közhasznú Egyesületet, és a legelső programunk egy biciklitúra volt, amiből már egy esélyegyenlőségi kampány alakult ki, hiszen akkor még 20-an indultunk útnak annak a sportprogramnak, amit látássérült barátainknak szerveztük. Ez csak 7 tandemkerékpárt és egy 5 fős kísérőcsapatot rejtett magában, és mivel a túra sikere olyan nagy volt, és olyan hálásak voltak a résztvevők, mi meg ígéretet tettünk, hogy folytatjuk ezt a hagyományt, és a művészeti programok mellett immáron az egyik legkiemeltebb tevékenységünk minden augusztusban a Balatonkerülő tandem túra.
2: Hát igen, most már lehet mondani, hogy hagyományosan a nyár folyamán, immár tehát 15. alkalommal rendezik meg a Mozdulj Közhasznú Egyesület Balatont megkerülő integrált tandemkerékpár túráját, amelyen előreláthatólag közel 70 látó és látássérült kerékpáros vesz majd részt. Talán a hallgatók közül is vannak jó páran, akik még nem nagyon láttak tandemkerékpárt. Hogyan kell elképzelni egy ilyen szerkezetet, illetve egy ilyen túrát?
1: Hát a tandem az, azt gondolom, hogy 15 éve egy különlegessége a Balaton körüli bicikli utaknak, hiszen egy-egy tandemet látva is az ember felkapja a fejét, nem ám amikor 25 tandem kerekezik el mellette a bicikli úton. Természetesen elül ül a látó segítő, hátul pedig együtt teker vele a látássérült, és gyakorlatilag ez egy nagyon különleges összhangot is kíván, hiszen a két biciklistának nagyon egy hullámhosszon kell tekernie, és figyelni folyamatosan egymásra, hiszen a segítő előre mondja azokat az akadályos helyeket, amikor jobban kell figyelni vagy fékezni, és természetesen ezt a fajta figyelmet a hátul lévő látássérültre is rá kell fókuszálni, hiszen a látássérült igazándiból a szívével lát, és a fülével hall inkább, tehát sokan úgy gondolják, hogy ez csak úgy működik, hogy a segítő viszi a látássérültet, vagy a hátulülő társát, de nem, ez egy összhang. És mindig azt is szoktuk mondani, hogy összhangban tekerünk, és egymásra figyelve tesszük meg a napi távokat.
2: Akkor ön is korábban többször kipróbálta a tandem kerékpárt, és ha igen, akkor milyen élmény volt?
1: Én minden évben kipróbálom a tandemkerékpárt, az első években jó magam is tandem sofőr voltam. Az elején számomra is furcsa volt, nem is az előülés, hanem kipróbáltam természetesen azt is, hogy milyen hátul ülni, és ez is egy fantasztikus élmény volt. Tényleg egy kicsit az ember hátul ülve is olyan, mintha megvakult volna, és nem lát, hiszen előlül a társam, és csak az érzéseire hallgat. De egyébként azóta is én vagyok az egyik tartalékos sofőr, én a csapatot szólóbiciklivel kísérem, és ha bárhol megüresedik egy hely, hogy segíteni kell, akkor természetesen én is segítek.
2: Ahogy az már megszokott, ugye a mostani eseményükkel is azt a fontos üzenetet szeretnék közvetíteni, hogy a különbségek nem elválasztanak, hanem gazdagítanak. Ennek jegyében pedig számos kulturális programon is osztoznak a sérült és nem sérült emberek itt a tandem kerékpáros túra során is. Ezekbe is akkor avassuk be a hallgatókat, illetve hogy miként fog kinézni a menetrend augusztus 15-e és 20-a között.
1: Minden évben sok különleges programot csempészünk be az 5 napba, úgyhogy ez nem csak a kerekezésről szól, mindenképpen kihasználjuk a Balaton hűsítő vizének adta lehetőségeit. Számtalanszor volt már sárkányhajózás, kajakozás, hajókázás a Balatonon, vagy vitorlázás a Balatonon, természetesen ezt megfeleljük a fürdéssel és úszóversenyekkel, Ezen kívül pedig meglátogatjuk Balaton körüli emlékhelyeket, olyan híres történelmi helyeket, ami kuriózum, vagy kiállításokat nézünk meg. Ez az egyik része. A másik része pedig, ahogy mondtam, maga a túra egy esélyegyenlőségi küldetés, vagy esélyegyenlőségi program is, ugyanis a Balaton környéki civil szervezetek képviselőivel, polgármesteri hivatalok képviselőjével találkozunk, és minden túrának van két kiemelten fontos állomása, amikor ezt megtesszük. Most a 15. tandem túránkon Keszthelyre lesz az egyik főállomás, amikor is délután 5 órára várjuk a keszthelyieket a megnyitónkra, ahol egy zenés műsorral tisztelünk a 15. jubileumi túra előtt, illetve másnap 16-án vasárnap 15 órakor a Városi Könyvtárnál egy integrált képzőművészeti kiállítás megnyitóval kedveskedünk az ott megjelent embertársainknak, illetve a Lions Klubok Balaton Lelei szervezetének jóvoltából pedig együtt díszítjük fel egy emlékszalaggal azt a vörös tölgyet, amit 15 éve ültetünk, hiszen nem árulok el titkot azzal sem, és talán páran már tudják, hogy minden évben egy-egy fát elültetünk egy-egy helyszínen, azért, hogy ez a fa emberöltőkön keresztül is őrizze a túránknak a küldetését, az üzenetét, és azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a kerékpártúrát.
2: Esetleg még további programokról is még érdemes röviden beszámolni.
1: Az Egyesületnek nyilván nem csak sportprogramjai vannak, hanem művészeti programjai is. Most nyáron fogjuk kihirdetni 2026-os képzőművészeti és vers és prózaíró pályázatunkat, integrált pályázatunkat, ahol a fő téma a hagyományőrzés. Ennek a zsűri tagjai mindig olyan művészek, akik az Egyesületet már eddig is támogatták, például Rácz Kati művésznő, Dóka Attila, énekes barátunk, aki a Tandem Túra kulturális nagykövete is. Aztán ősszel egy divatbemutatót szeretnénk szervezni, az év végén nem maradhat el a Elszopó Gyerekek Segítése adománygyűjtéssel, és jövő év elején pedig az Egyesület által alapított Hétköznapok Hőse díjának az átadása történik, egy integrált művészeti gála segítségével.
2: Visszatérve a jubileumi tandem túrára, mennyire keltette fel az érdeklődését a korábbi visszajelzések alapján ez a közel egy héten át tartó esemény azoknak a járókelőknek, akik úton útfélen összefutnak a túra résztvevőivel?
1: Én azt gondolom, hogy azért a 15 év egy olyan hagyományt teremtett, hogy már tudják az emberek, hogy ha mi érkezünk, akkor ez a mozdulói csapata lehet, és ott látássérültek kerekeznek segítőtársakkal együtt. Nagy szeretettel integet mindenki, hangosan hajráznak a csapatnak, és szerencsés utat kívánnak, és természetesen a mi csapatunk is előre próbálja már felhívni a figyelmet saját magára köszönéssel és egy interaktív kommunikáció segítségével.
2: Valamennyire már volt róla szó, de szerintem fontos hangsúlyozni, hogy számos látó és látássérült művész, sportoló vagy egyéb közéleti személyiség is csatlakozik ehhez a Balatont megkerülő túrához, vagy támogatja valamilyen formában. Közülük szerintem érdemes még pár névről mindenképp említést tenni.
1: Az idei túránknak a fővédnöke Borsányi Gábor és Keresztes Zsolt egy parasportoló, és Borsányi Gábor, aki a Techball-nak a kitalálója, és a Techball Szövetség elnöke, az ő neve azért is fontos, mert már régóta működünk együtt vele, és a segítségével több rászoruló gyermek is kapott Techball asztalt, iskolák, vagy olyan szociális intézmények, ahol sok gyerek volt. Ezen kívül Erkárpati Péter nevét is szeretném megemlíteni, aki mindig önzetlenül csatlakozik a csapathoz. Rácz Kati művésznő mindig mindenütt ott van és segít, és hát évről évre olyan parasportolók is kiegészítik ezt a csapatot, mint Csuri Ferenc volt úszó, aztán mondhatnám Litavec Annát, aki a Paraziatlon Szövetség szövetségi kapitánya volt, úgyhogy sok név van a büdzsében, akit a mozdulj segítették az elmúlt évtizedben.
2: Ha jól tudom, még mindig lehet jelentkezni sofőrként, segítőként a jubileumi tandemkerékpáros túrára. Pontosan meddig és hol van erre a lehetősége az érdeklődőknek?
1: A Facebook oldalunkon egy felhívást intéztünk egyébként, hogy még egy hely kiadó a teljes tartamra. Ezt a jelentkezést a Facebook oldalunkon, vagy a mozdulykukac.hotmail.hu e-mail címen tehetik meg az érdeklődő emberek, de arra viszont számtalan lehetőség van, és a jelentkezés augusztus 13-áig áll is, hogyha valaki egy-egy napra szeretne hozzánk csatlakozni, akár szólóbringásként, vagy akár tandembringával, azokat is nagy szeretettel várjuk.
0: Dr. Tálos Mariannával, a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnökével Szent Imrei Kristóf beszélgetett az immár 15. Balatont megkerülő tandemkerékpáros túráról, amelyre ezúttal is az esélyegyenlőség jegyében kerül sor, augusztus 15-e és 20-a között számos egyéb program kíséretében. A részletekről, valamint az Egyesület további rendezvényeiről bővebben tájékozódhatnak a mozdulyegyesület.hu weboldalon, és a szervezet Facebook oldalán.

0: A Queen felvételét hallották. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. Most a műsorból hallanak egy rövid részletet.
1: Szoros kapu és keskeny út címmel jelent meg Fábry György bölcsész, társadalomkutató, a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületi felügyelő könyve. Alcím: a magyarországi evangélikusok a reformáció második félezer évének kezdetén. A könyv szerzőjével beszélgetünk.
2: Két magyarázat van ennek a címnek, mind a kettő egyformán fontos volt. Az egyik az a tartalomról szól, tehát valóban megtalálni azt az utat, amin a ma kereszténységének, az európai kereszténységnek, a világ kereszténységéről is beszélhetnék. Járnia kell, bizony az a keskeny út lesz, és szoros lesz az a kapu, tudnélik. A széles úton mindig nagyon sok a csábítás. Például, ami legegyszerűbb csábítása, a nagyon egyszerű válaszok. Hogy a világ dolgára nagyon egyszerű válaszok lennének, amit rögtön meg tudjuk mondani kézenfekvően, kezünkbe veszünk egy ilyen világ megmagyarázó könyvecskét, és az a világról 10 mondatban is mindent megtudunk. Vagy a másik ilyen nagy irány az az, hogy különböző az egyházak számára, különösképpen a keresztény egyházak számára, a nyugati világban nagyon sok olyan út kínálkozik, amit jól esik járni, de baj lesz belőle. Csak ilyenekre gondolok, mint például hát az egész politikai kereszténység kérdésköre. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan viszonyulunk a mindenkori hatalomhoz bárhol is. Jóba lenni vele az mindig jó, akkor rengeteg pénz lesz, fogalmazunk nagyon egyszerűen. De vajon ez a helyes út? Valójában nem véletlenül, Jézus úrunk nem véletlenül mondja azt, hogy ti menjetek be a szoros kapun, tehát hogy a nehezebb utat kell járni. Nem, van ennek egy szubjektív vagy egyéni személyes oka is, nekem ez a konfirmációs igén volt. Tehát amikor 13 éves koromban, közel 50 évvel ezelőtt kimondani is, szóval akkor, amikor én konfirmáltam a Csömöri Evangélikus templomban, akkor az én konfirmáló lelkészem Solymár Péter bácsi ezt az igét adta nekem, és valahogy úgy alakult, hogy ez az ige mindig jellemző volt arra, amit én csináltam az életben. Tehát ennyiben egy ilyen személyes önvallomás is, hogy tetszik.
1: A szoros kapu az mindig nyitva áll a belépni akaró emberek előtt?
2: Annyiban nyitva áll a szoros kapu mindig, hogy a teremtő az mindig vár minket. Kinyitja azt az ajtót. De mi megtaláljuk-e, és felismerjük-e, hogy az a kapu, az a mi kapunk, na ez nem biztos. Néha, amikor zárt kaput látunk, akkor azt hiszük, hogy az valaki más zárta be, de nem. Akkor mi zártuk bele magunkat. Mi zártuk bele magunkat a különböző, hát botorságaikban, nem is bűnt mondanék, botorságot. A botorságaikba bezárjuk magunkat, amikor egyrészt kisütőek vagyunk az egyik oldalon, másrészt hübrisztel vagyunk tele a másik oldalon. És akkor bizony belütközhetünk kapukba, de az nem az igazi kapu.
1: Ön szerint a keskeny úton is el lehet térni mondjuk rossz irányba?
2: Biztosan, persze, tehát semmiképpen nem szabad azt gondolni, és látom időnként a nemzetközinek, tehát a külföldi, meg a magyarországi egyes keresztény közösségekben, személyiségekben, hogy ők a dacból, hogy mi mindennel szembe vagyunk, erényt magasztalnak föl.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: Szekeres Tamás felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizenhetedik rész. Sötét viharfelhők gyülekeztek a nyugati égboltozaton, és korán meghozták az alkonyatot. A fecskék egészen alacsonyan cikáztak, és kapkodták a búvóhelyek felé igyekvő legyeket, rovarokat. Emberre, állatra egyaránt ránehezedett a folytott levegő, és nyugtalanságot, ingerlékenységet váltott ki valamennyiükből. A kertben szokatlan idegesség hullámzott. A fészekből már kinőtt, de még önállótlan madárfiókák valami különöset éreztek a levegőben, ami megrémítette őket. Hol innen, hol onnan, egy-egy gajról vagy ágról csendült fel sírós, anyjukat hívogató hangjuk. A szülők pedig sebben lobbal cikáztak körülöttük, és igyekeztek biztosabb helyre terelni őket. Egy-egy falattal, egy-egy kiáltással csalogatták, pörlekedve noszogatták a gyámoltalanokat, nehogy a zivatar védelem nélkül érje gyenge testüket. Füstös is nyugtalanul szimatolt bele a levegőbe. Amióta saját házában lakott, az éjszakák derültek, szépek voltak, és hamar megszokta az egyedül létet. De most őt is elkapta valami megmagyarázhatatlan szorongás, ami az izgatott madarakról ragadt rá. Még korán volt, de teljesen besötétedett. A házban villanyt gyújtottak, és asszonyka vacsorához hívta. Utána kellemes játszadozás következett gazdival. Mikor mindketten belefáradtak a játékba, asszonyka kiküldte a helyére. Később még kijött, és megnézte, behúzódott-e a házába. Aztán duruzsolt egy kicsit, hogy ne féljen, nem lesz semmi baj, csak maradjon a helyén, és ne mászkáljon el. Belehengergette az öreg kabátba, megveregette a fejét, bement a házba, és maga mögött bezárta az ajtót. Füstös nem értette, mitől nem kell félnie, de azért jobb szeretett volna társaságban lenni. A kabát alatt heverészett, és nézegette a felfellobbanó világosságot az égboltozaton. Olyan szokatlan volt, hogy időnként egy pillanatra világosság lesz, és utána még feketébb a sötétség. A kertben is már elnémult minden, a madarak elcsendesedtek, de a szokásos éjszakai neszek sem hallatszottak, mintha minden várna valamire. Füstös szúnyókálni kezdett. Egyszerre apró lábak kocogását hallotta. Felnyitotta a szemét, és a villámfénynél öreg barátját, a Sünt pillantotta meg. Jó estét, Füstös! Köszönt barátságosan. Már alszol?
1: Még nem egészen, felelte Füstös. Ez a csend elálmosított.
0: Na majd hamarosan felébredsz, mert nem sokára nyakunkon az ivatar.
1: Attól felébredek?
0: Miért? Kérdezte Füstös. Azért, mert akkorákat fog dördülni, hogy azt hiszed, az ég szakad rád, és zuhogni fog az eső. Már érzem is a szagát, szippantott a levegőbe a Sűn.
1: Hát akkor te miért nem mégy haza? Kérdezte Füstös. Vagy talán itt maradnál nálam?
0: Maradj itt, elférünk ebben a házban ketten is, és nem ázol meg, hívogatta készségesen.
1: Szívesen itt maradok, ha nincs terhedre, de tulajdonképpen nem azért jöttem hozzád, hanem
0: miért?
1: Hogy megkérjelek, kínálj meg teljes kenyérrel, ha van, mert most nem mehetek vadászni addig, amíg az ivatar el nem vonul, pedig éhes vagyok.
0: Szívesen, pajtás. Itt a tányérom, láss neki, aztán, ha jól laktál, bújj be hozzám a házba, és együtt nézzük végig az ivatart. Jó lesz? Kiáltott lelkendezve Füstös.
1: Örült, hogy a Sűn fölkereste, de annak még jobban örült, hogy éppen most jött, mert így nem lesz egyedül az ivatar idején. Örömében még meg is csókolta volna, ha nem tartana a tüskéitől.
0: A Sűn jóízűen csámcsogott, és cseppet sem sietett az evéssel. Pedig egyszerre csak hatalmas, vakító fénycsóva hasította át az eget közvetlenül a fejük felett, és nem sokára akkorát dördült, hogy Füstösön végigfutott a jeges rémület. Aztán zúgás támadt, a fák ágai meglódultak, valami iszonyú erő kapott beléjük, és tépni, cibálni kezdte őket. Sivító szélvihar kerekedett, de Füstös háza meg sem moccant. Jól védett helyen állt, nem érhette baj. A szél tombolásának pillanatnyi szünetében az ilyet Füstös meghallotta a Sűn békés csámcsogását, és erre minden szorongása elpárolgott.
1: Ha ez ilyen nyugodtan eszik, akkor bizonyára nincs semmi baj, gondolta, és nyugodtan várta, hogy mi fog következni. No, nem kellett sokáig várnia. Sivítva, üvöltve újabb szélroham rázta meg a fákat, zúgott, tombolt, és elszórtan esőcseppeket haigált a földre.

Most már a Sün is abba hagyta a falatozást, és felkapaszkodott Füstös mellé a házba. Szépen lehasalt a szénára, és kényelmesen elhelyezkedett. Mintha csak erre várt volna. A szél abba hagyta az őrjöngést, és egy pillanatra csend lett. De olyan néma csend, mintha az egész természet visszafojtotta volna a lélegzetét. Egyszerre hatalmas tűzkígyó hasított a sötétségbe, írtózatos csattanás rázta meg a földet, és hirtelen elerett az eső, de olyan zuhogással, mintha dézsából öntötték volna. A szél még egyszer felsivított, s csapkodta a vizet a betonra, csak úgy porzott. Ezzel ki is adta mérgét, és átadta helyét az esőnek. Ez sem volt kevésbé félelmetes. Olyan vízáradat szakadt le a felhőkből villámlások, dörgések kíséretében, hogy percek alatt, amint a felfelvillanó világosságban látni lehetett, az utakat és az egész kertet elborította a víz. Nem tudott olyan gyorsan beszívódni és elfolyni, mint amilyen gyorsan és nagy mennyiségben a földre csapódott. Füstös egészen kicsire húzta össze magát, és egy hang sem jött ki a torkán. Nem félt, mert biztonságban érezte magát a házában, és a Sün is mellette volt, de megzavarta és elnémította az a hatalmas erő, amely ebben a pillanatban birtokba vette az ő egész világát. A Sün közönyösen feküdt mellette, és egyszer csak megszólalt. Na, ha befejeződik a zivatar, jó ideig várhatok, amíg ez a sok víz lefolyik, de utána mennyi apró béka meg giliszta lesz a földön, torkig lakhatom jó falatokkal. Füstös csodálkozott, hogy ezt semmi más nem érdekli, csak a gyomra. Meg is mondta neki, de a Sün csak nevetett. Hát persze, hogy a gyomromra gondolok elsősorban. Nekem senki sem készít ennivalót a tányérra, magamnak kell megszereznem mindent, különben felkopik az állam. És nem gondolsz arra, hogy ez a zivatar hány madarat zavart ki a fészkéből, és hány fiókát sodort el a víz? Nem sajnálod őket? Sajnálom, sajnálom, de mit tehetek? Elsősorban magamra és a családomra kell gondolnom, ha majd lesznek fiaim. Mindenki vigyázzon magára, ahogy tud. Ha nem tud, elpusztul. Az élet könyörtelen, csak az erősek és ügyesek maradnak meg. Milyen kegyetlenül beszélsz, mondta Füstös. Nem beszélek kegyetlenül, ez az igazság. Neked ez szokatlan, mert emberek környezetében élsz, akik szeretnek téged, sajnálnak és segítenek rajtad, ha bajod történik. Az emberek egymáson is segítenek, s ezért nincsenek magukra hagyatva. Ők okosak is, sok mindenféle eszközük van arra, hogy megkönnyítsék az életüket. Bizonyára láttad a házukban. Te ezt természetesnek veszed. Igen, ők erősek, mert összefognak egymással, támogatják egymást, ezért valamennyien biztonságban élhetnek. De mi, vadon élő állatok, csak magunkra vagyunk utalva, és ha gyengék vagyunk, nincs segítség, elpusztulunk. Hiába sajnálkoznék én egyik vagy másik állaton, úgysem tudok rajta segíteni. Füstös elgondolkodott. Igaza van a Sünnek. Az állatok nem tudnak egymáson segíteni, erre csak az emberek képesek. A kutya már tud egy másban segíteni, de a kutya nem vadon élő állat, hanem az ember barátja és társa. Az eső még szakadt, de érezni lehetett, hogy hamarosan eláll. Már nem ömlött a víz, hanem meg lehetett különböztetni az egyes esőcseppeket. Egyszer-kétszer még rázendített, aztán hirtelen elállt az eső, és csend lett. Egy-két elkésett esőcsepp még koppant a betonon, és a fákról rázódott le a felesleges víz. Enyhe, jószagú fuvallat libegett át a kerten. A felhők szétszakadtak, és itt-ott kikandikált egy-egy tisztára mosott fényes csillag. Hirtelen kinyílt az előszoba ajtaja, felgyúlt a villany, és asszonyka meg gazdi lépett ki. Körülnéztek, hogy nem okozott-e kárt a sok víz a ház körül, mert messzebb most úgysem mehettek a sáros kertben. A Sün gyorsan bejjebb húzódott Füstös mellett, és összegömbölyödött. Asszonyka benézett a kutyaholba, és így szólt. Hogy vagy, Füstös? Nem féltél? Látod, nem történt semmi bajod, jó erős a házad.

0: Nem nyúltak a sünhöz. Tudták, hogy úgysem lehet hozzáférni a tüskéi miatt, meg aztán miért bántsák. Asszonyka még egyszer megsimogatta Füstöst, s az boldogan kapkodott a keze után. Aztán mindketten bementek a házba, és leoltották a villanyt. Amint ismét sötét lett, a sün felvette rendes alakját, és megszólalt. Na látod, gazdáid megnéztek, nincs-e valami bajod, mert magukhoz tartozónak éreznek. Erről beszéltem az előbb. Az állatoknál ilyen nincs. Egyik állat nem érdeklődik a másik után, ezért nehezebb az élete. Hát igen, igazad van, sajnos, mondta Füstös. De gazdiék téged is szeretnek, nem bántottak, nem nyúltak hozzád, nem zavartak el. Ugye ők jó emberek? Igen, Füstös, neked jó helyed van náluk. Becsüld is meg őket, fogadj szót nekik. Ezt már többen mondták, felelte Füstös. Most elmegyek, szólt a sün. Már bújnak elő a giliszták, hallom a mozgásukat. Aludj, Füstös. Köszönöm a vendéglátást.
1: Nincs mit, felelte Füstös álmosan. Gyere máskor is, ha kedved tartja.
0: A sün kimászott a házból, Füstös pedig a friss, jószagú levegőtől elálmosodva elaludt.

Nem tudta, meddig aludt. Arra ébredt, hogy a távolban égtelenül ugattak a kutyák. De egy egész csomó kutya lehetett, és hol közelebb, hol távolabb hallatszott a hangjuk. Valamit hajszoltak. Füstös kilesett, és nagyot ásított. A bársonyos égen sziporkázva ragyogtak a csillagok, és fényük mellett elég tisztán lehetett látni mindent. A betonon nagyjából már felszáradt a víz. Visszafeküdt és hallgatta a kutyaugatást. A hanglejtésből megtudta, hogy valami menekülő állatot hajszolnak. Vajon mi lehet az? Talán valami kártevő? Valamit ellopott? A zaj és a lábak csattogása a sáros úton most errefelé közeledett, aztán befordult a mellékutcába, megint kikanyarodott. Füstös már felült, és izgatottan figyelt, nem jönnek-e ide. Megint közeledtek. Már Bundás és Cézi is belekapcsolódtak az ugatásba. Füstös hirtelen menekülő lábak sóranását hallotta, és egy alacsony, hosszúkás árnyék vágott át a betonon, és rohant a Baromfi udvar felé. Gazdiék nem tartottak Baromfit, és az ólak üresen álltak. Nyomában égtelen ugatással tüstént ott termettek az üldöző kutyák. Először az öreg Bundás a vadászat izgalmától egészen megfiatalodva rohant keresztül a betonon. Utána a szomszéd Cézi, s aztán az egész falka átugrált a kerítésen, és egymás hegyén hátán mindent legázolva törtetett a menekülő nyomába. Az öreg Bundás szimata már nem volt elég éles, és elvesztette a nyomot. A kutya falka egymás sarkára taposva megtorpant, és tétovázva kevergett, nyűszítve, ugatva, irtózatos lármát csapva. Hol van? Hol van? Vakogták, és izgalmukban egymáson keresztül buktak és összeverekedtek. Az üldözöttnek közben nyoma veszett. Csak Füstös látta, hogy besompolygott a Baromfi udvarba, és bebújt az egyik baromfiolba, melynek ajtaján bebújó lyuk volt. Gazdiék és a gyerekek szülei is felébredtek, és zseblámpával siettek elő, hogy megnézzék, mi történt. Körös körül a szomszédságban is felgyulladtak a fények, előjöttek az emberek, és kiáltozva kérdezgették, hogy mit hajszolnak a kutyák. A kutyák egyelőre semmit sem hajszoltak, csak egy helyben topogtak és szimatolták a földet. De a sok kutya már úgy összetaposta a nyomokat, hogy semmit sem tudtak kiolvasni belőlük. Füstös szirénázva ugatott a Baromfi udvarban, mert ő rátalált a nyomra, hiszen látta, hová súrant az idegen állat, aminek furcsa szaga volt. Izgatottan futott Gazdihoz, belekapaszkodott a nadrág szárába, meghúzkodta, és újból előre rohant. Gazdi követte, de Füstös szerint nem elég gyorsan, ezért újból és újból visszaszaladt, beleakaszkodott a nadrág szárba, és megint úsgyi vissza. Jól van, Füstös, jól van. Megyek már, csak ne tépd össze a nadrágomat. Már itt is vagyok. Hát hol van az ellenség? Fogd meg! Füstös nyűszítve, vonítva,

Az izgalomtól szinte sírva dugta orrát a bebújójukhoz, és dobogva ugrott neki az ajtónak. A kutya falka nyomukba szegődött, most már ők is megérezték a szagot, meg a kiskutya őrjöngéséből is tudták, hogy itt van az ellenség. Gazdi kinyitotta az ól ajtaját, és bevilágított. Füstös, mint az őrült, elsőnek rohant be, és a homályos sarokban nekiugrott valaminek, de fájdalmasan felüvöltött és visszapattant. Már ott volt a többi kutya is. Gazdit majd felborítva rohantak a sarokba, és rávetették magukat a lapuló ellenségre. Persze, az nem várta be őket, hanem hosszú, karcsú testével, mint a kígyó, keresztül csúszott soraikon, és az ajtó felé törekedett. Füstös azonban belevájta éles fogait hosszú farkába, és el nem eresztette. Az állatnak nem volt ideje arra, hogy Füstöst egy harapással lerázza magáról, így kénytelen volt a kutya falka lábai közt csúrranva, mint egy koloncot magával húzni. Gazdi ki akarta halászni a sokadalomból Füstöst, nehogy össze-vissza harapják, de lehetetlen volt hozzáférni. Bömbölt, vonított, de el nem eresztette az állat farkát. Az nem tudott elég gyorsan menekülni, és szorongattatásában utolsó védelmi eszközét vette elő. Égtelen bűzt árasztott ki magából. Ember, állat majd elájult a kis tyúkházban a rettenetes folytószaktól, de Füstös még most is görcsösen kapaszkodott beléje. Az állat, melyről a rettentő szag után már tudták, hogy az nem más, mint a csirketolvaj görény, felhasználta a bűztől visszahökkenő üldözők pillanatnyi zavarát, és a farkába kapaszkodó Füstössel együtt kiszökött az ólból. Gazdi most már komolyan féltette a kutyát, hogy a görény végez vele, de nem tudta elkapni a nyakra valóját, mert az állat ide-oda rohangászott vonító terhével a baromfi udvarban. A görény is elvesztette már hidegvérét és megfontoltságát, mert majd megőrítette a lerázhatatlan üvöltő kutyakölyök. Hátra-hátra kapott, hogy belemarjon, de a kutyák folyton a nyomában voltak. Elsőnek az öreg bundás sietett Füstös segítségére, hogy kis pajtását kimentse a bajból. Megfontolt mozdulattal hirtelen a görény elé toppant, elkapta erős szájával az állat vékony nyakát, de öreg csorba fogaival nem tudta összeroppantani, csak rázta, folytogatta. De akkor ott termett már a többi kutya is. Ahol érték, ott martak bele. Gazdi most meg a kutyáktól féltette Füstöst, hogy kárt tesznek benne, de az még mindig úgy bömbölt, hogy a kutyák kikerülték és nem nyúltak hozzá. Bundás még egyet rázott a görény nyakán, és érezte, hogy már nincs benne élet. Az erős szorítástól szinte görcsöt kapott az állkapcsa, és alig tudta ledobni a földre. A kutyák is megérezték, hogy kimúlt az ellenség, és otthagyták. Még oda-oda tolták orrukat, megszimatolgatták, de aztán végleg meggyőződtek róla, hogy ez már nem kell fel többet. A vadászat véget ért. Az üvöltő Füstös is elhallgatott, s a kutyafalka lassan elszélett. Gazdi nagyon megdicsérte Füstöst, de a lámpa mellett alaposan megvizsgálta, nincs-e rajta harapás nyoma. Semmi ilyet nem talált, csak csupa sár, piszok volt az egész kutya. Nem csoda, a görény a nagy eső utáni sáros földön szánkáztatta maga után. Biztosan néhány kékzöld folt is akadt rajta, de az nem látszott a bundájától és a piszoktól. Bundás is dicséretet kapott. Füstös vidáman a nyakába kapaszkodott és össze-vissza ölelgette. A szomszédok kiáltozva érdeklődtek, sőt, egyesek át is jöttek és megszemlélték a kimúlt görényt. Jó nagy állat volt, több mint fél méter hosszú, barna színű. Többen hallottak róla, hogy ezen a környéken garázdálkodott, és sok kis csirkét vitt el. Asszonyka mind a két kutyának bőven adott tejet, hogy leöblítsék a vadászat izgalmait. Aztán mindenki nyugovóra tért.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 17. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben a 100 Folk Celsius, valamint az Azur Blue Band zenélt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Magyar Péter a szerdai kormányülés előtt a levegőből is megtekinti a Pakson kialakult helyzetet. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy a fontos kormányzati döntések előtt a vízügyi szakemberek és az erőmű vezetői fentről is bemutatják a kialakult helyzetet, és felvázolják a mérnökök által megtervezett hosszú távú megoldási lehetőséget. A kormányfő kedden szintén a közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdán a paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium az MTI-vel szerdán. A minisztérium tájékoztatása szerint az illegális hulladék problémája térben és nagyságrendben is változatos. 2021 kiugró év volt, 803 felszámolási esetben több mint 5276 tonna hulladékot távolítottak el, ami a teljes vizsgált időszakban felszámolt mennyiség több mint 41%-a. Az állami erdészeti társaságok tapasztalatai szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy az illegális hulladék sok helyen újra termelődik, emiatt a felszámolás mellett a megelőzés is tartós feladat. Ünnepi alkalomra gyűltek össze a hívek és a vendégek augusztus 9-én Balkányban, ahol a helyi görögkatolikus egyházközség templomának búcsúját tartották. Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök szent liturgia keretében megáldotta a kívülről felújított templomot, a szertartás végén a korszerűsített Szent Miklós udvara szociális alapszolgáltató intézmény épületét. Az ünnepi esemény sorozat kezdetén a főpásztor imádság keretében áldotta meg a megújult és szigeteléssel ellátott templom külsőt. A liturgikus ünnepséget követően a templom udvaron szeretett vendégség várta a jelenlévőket, ahol kötetlen beszélgetésekkel és közös együttléttel zárult a nap. Augusztus 7-én első pénteken tartották a Szombathelyi Egyházmegye hagyományos vendvidéki gyalogos zarándoklatát, melynek lelki vezetője Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök volt. Szombathelyről busszal indultak a zarándokok Szakonyfaluba, ahol Tóth Tibor plébános és a helyi hívek fogadták őket nagy szeretettel. Próza és dráma műhely indul középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek szeptembertől a Budapesti Másik Műhely és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésében, tájékoztatta a Teátrum szerdán az MTI-t. A kezdeményezés egy szélesebb nyitás része, a Jókai Színház a közelmúltban mintegy 100 fős nemzetközi színházi tábornak adott otthont, a következő évadban pedig több színművészet is fiatal alkotó kapcsolódik be a Békés Csabai színházi munkába. A kezdeményezés célja egy hosszú távon működő fiatal alkotóközösség létrehozása. A próza műhelyt Tallér Edina író, drámaíró, a dráma műhelyt Gerner Csaba színész rendező vezeti. Végül a várható időjárásról. Szerdán sok napsütésre, derült, felhőtlen időre számíthatunk, a csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Ma 77 éves Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer, a Dire Straits együttes egyik alapító tagja. Ebből az alkalomból a hangoló első felében a Dire Straits felvételeiből válogatunk. A szerkesztő Varga Ramóna.

A hangoló folytatásában hallgassák meg Schubert F-dur oktettjének első, második és az ötödik tételét a De Mellosz Ensemble of London előadásában.

Schubert F-dur oktettjének első, második és ötödik tételét hallották Agyomelosz Ensemble of London előadásában. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke augusztus 11-én köszöntő levelet küldött Baka Andrásnak, Magyarország aznap megválasztott új köztársasági elnökének. A teljes szöveget a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Augusztus 7-én első pénteken tartották a Szombathelyi Egyházmegye hagyományos vendvidéki gyalogos zarándoklatát, melynek lelki vezetője Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök volt. Szombathelyről busszal indultak a zarándokok Szakonyfaluba, ahol Tóth Tibor plébános és a helyi hívek fogadták őket nagy szeretettel. Ünnepi alkalomra gyűltek össze a hívek és a vendégek augusztus 9-én Balkányban, ahol a helyi görög katolikus egyházközség templomának búcsúját tartották. Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök szent liturgia keretében megáldotta a kívülről felújított templomot, a szertartás végén pedig a korszerűsített Szent Miklós udvara szociális alapszolgáltató intézmény épületét. Az ünnepi eseménysorozat kezdetén a főpásztor imádság kíséretében áldotta meg a megújult és szigeteléssel ellátott templom külsőt. A liturgikus ünnepséget követően a templom udvaron szeretett vendégség várta a jelenlévőket, ahol kötetlen beszélgetésekkel és közös együttléttel zárult a nap. Szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, azaz a kattárst. Egy értékekben gazdag város, egy sokféle programot kínáló fesztivál alkalom arra, hogy a résztvevői megismerjék egymást és közelebb kerüljenek Istenhez, valamint ahhoz a közösséghez, amelyet az egyház a mindennapokban is épít, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A fesztivál témáját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtti társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét az idei kattárs mottójául választotta: igazságosabb és testvériesebb világot. A rendezvényről a www.kattars.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium az MTI-vel szerdán. A minisztérium tájékoztatása szerint az illegális hulladék problémája térben és nagyságrendben is változatos. 2021 kiugró év volt, 803 felszámolási esetben több mint 5276 tonna hulladékot távolítottak el, ami a teljes vizsgált időszakban felszámolt mennyiség több mint 41%-a. Próza és dráma műhe indul középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek szeptembertől a budapesti Másik Műhely és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésében, tájékoztatta a Teátrum szerdán az MTI-t. A kezdeményezés célja egy hosszú távon működő fiatal alkotóközösség létrehozása. A próza műhelyt Tallér Edina író, drámaíró, a dráma műhelyt Gerner Csaba színész rendező vezeti. Végül a várható időjárásról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk. A nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéjét.

Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 15-től a 20. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyant Verib fióka esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, még Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítást okozott a Kolumbiával szomszédos Venezuela északi részén, és több mint 6300 ember halálát okozta. A mostani kolumbiai földrengés több városban is jelentős károkat okozott, a mentő alakulatok pedig továbbra is keresik az összeomlott épületek alatt rekedteket, mert vélhetőleg még sokan maradtak a romok alatt. A földrengés epicentruma San José del Palmar környékén, Chocó megyében, Nyugat-Kolumbiában volt. A legsúlyosabb a helyzet Pereirában, Nyugat-Kolumbia közel 500 000 lakosú egyik nagyvárosában. Továbbra is nagy erővel keresik a romok alatt rekedt embereket. A földrengés hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizalesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a mentő alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Kibdóban, Chocó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A Manizalesi főegyházmegyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légi közlekedési hatóság, az Aerocivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálása a szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti, a béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
0: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos elmékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyár komondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A Veréb Fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riadtan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A Veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyanő vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a verépfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kószos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a Veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeres asse veneunt? Olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebettől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, a mindentudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből? Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlettkor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk, a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig, mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyant veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bútorik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket. Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
6: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
7: Magyar Katolikus Rádió.
8: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a karikás felvételei szólnak.

0: Mai guzsajosunkban a karikás felvételeiből válogattunk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A Magyar Vöröskereszt MT-hez szerdán eljuttatott közleményében jelezték, a július 1-e és augusztus 20-a között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. A Magyar Vöröskereszt továbbra is arra kéri a szabadban pihenőket, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, fogyasszanak elegendő folyadékot, használjanak fényvédőt és figyeljenek a napszúrás, illetve a hőkimerülés tüneteire. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium az MTI-vel szerdán. A minisztérium tájékoztatása szerint az illegális hulladék problémája térben és nagyságrendben is változatos. 2021 kiugró év volt, 803 felszámolási esetben több mint 5276 tonna hulladékot távolítottak el, ami a teljes vizsgált időszakban felszámolt mennyiség több mint 41%-a. Az állami erdészeti társaságok tapasztalatai szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy az illegális hulladék sok helyen újra termelődik, emiatt a felszámolás mellett a megelőzés is tartós feladat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szent misét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként, írta meg a romkat.ro. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Ünnepi alkalomra gyűltek össze a hívek és a vendégek augusztus 9-én Balkányban, ahol a helyi görög katolikus egyházközség templomának búcsúját tartották. Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök szent liturgia keretében megáldotta a kívülről felújított templomot, a szertartás végén pedig a korszerűsített Szent Miklós udvara szociális alapszolgáltató intézmény épületét. Az ünnepi esemény sorozat kezdetén a főpásztor imádság kíséretében áldotta meg a megújult és szigeteléssel ellátott templom külsőt. Szeptember 18-a és 20-a között Kaposváron rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, azaz a kattárst. Egy értékekben gazdag város, egy sokféle programot kínáló fesztivál alkalom arra, hogy a résztvevői megismerjék egymást, közelebb kerüljenek Istenhez és ahhoz a közösséghez, amelyet az egyház a mindennapokban is épít. A rendezvényről a www.kattars.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Végül a várható időjárásról. Szerdán sok napsütésre, derült felhőtlen időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván Önöknek a műsorvezető Molnár András.
8: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma virtuálisan ellátogatunk Bamakóba, majd utána pedig főzünk egy kis sokác babot. Korpás Károly fapados utazóval kezdünk, aki azért egy pár Guinness rekordot is fenntart.
10: Hát én azt hittem, hogy valahonnan, onnan Afrikából, Nigerből jöttél ide, hát nem.
11: Ugye mindig mozgásban vagyunk, és ez nagyon fontos, minden évszakban utazási évszak van, nem csak nyáron, hanem tavasszal, ősszel, télen, és természetesen nyáron is. Igen, tehát ugye utazunk minden évszakban.
10: Igen, én amikor nyomon követtelek a Facebookon, interneten, azt se tudom már, hogy melyik fórumon, mert azért több helyszínen is megtalálható, vagy a telefonszámodat nem tudom, de azért legalábbis ezt tudtam, hogy érhetlek el ma. És akkor Bamako. Hú, mondom, hát ez egy kicsit messze van. Hát földrajz szakos létemre utána kellett néznem, hogy hát az nem van vészes, hogy a Niger partján fönt 1700 méteren, kellemes idő van, ott el tudsz lenni, hát ez nem az, ami volt.
11: Igen, ugye ez az év, ez egy picit tényleg a Bamakónak a jegyében zajlik, mert Afrikában is jártunk, de ugye alapvetően Afrikában, amikor a hagyományos Bamako rally ment, mi megnézni mentünk őket. Nyugat-Szaharában volt ugye a tankcsapdának is a nagy koncertje, a Bocskoréknak a műsora, említett. És ott az egész feeling megtetszett, és akkor ahogy megláttam ugye nyár elején, Bamako Summer Európában. Nincs nevezési díj, nincs regisztrációs díj, hát ez ilyen fapados utazónak, mint én, ez a Kánaán. Ádám barátomat meg is győztem, nem kellett sokat győzködni, kb. Egy 3 perc alatt benne volt a buliban, hogy menjünk Bamako szammerezni, és akkor ugye a lengyelországi, szlovákiai és a magyar szakaszokon mentünk, ami ugye ki volt jelölve. Mi egy picit túl is teljesítettük, mert nagyon érdekes volt, hogy néztem a kiírást, azt mondja, hogy a Bamako szammer nem érintette Makó települést. Hát mi meg úgy voltunk vele, hogy egy kicsit ugye kitérőt tettünk az útvonalon, hogy már úgy bamakózzunk, hogy ha már voltunk Bátfán, ugye, ami az eleje az egésznek, a Ba, makót is hozzátettük, és természetesen ugye ez Mohács volt egyébként a befutója ennek a Bamako Szambennek, ez úgy kapcsolódik megint a következő Bamakóhoz, hogy a következő Afrikába futó Bamako majd Mohácsról fog indulni. Tehát az már nem Budapestről indul, és Mohácsra volt a célba érkezés. Rengeteg érdekes kalandunk volt, meg sok minden érdekességet láttunk, ugye amik kijelölve voltak pontok, amiket ugye érinteni kell a túra során, azt érintettük, mi úgy mentünk, minthogyha Afrikába mentünk volna, teljes felszerelést vittünk magunkkal, tehát enni, innivalót betárazva 40 liter vízzel, rengeteg ennivalóval, akkumulátorral, működtethető hűtőládával, ágyal, sátorral, tehát tényleg teljes felszereléssel, és nagyon jól összedolgoztunk Ádámmal, mi úgy beszéltük meg, hogy naponta csak egyszer fogunk cserélni vezetés közben, és akkor megvolt, hogy kiviszi az elejét a szakaszoknak, kiviszi a végét, és akkor amikor az ember ugye letudta a szakaszát, akkor már nyugodtabban átülhetett a jobb egybe.
10: Akkor ebben nincs is semmiféle kihívás olyan, mint egy nagyobb afrikai, szaharai útban, vagy azért a megkötések, a pontérintések azért olyanok, hogy bizony-bizony oda el kell jutni, ott pedig hát akkor nem mentetek be étterembe, meg szállodába, hanem sátorfelverés, sátor összeszedés, az egy jó túra, de azért mégsem Afrika.
11: Igen, igen, pont ez volt benne a szép, mert ugye amikor nézőként láttuk az Afrikát, és én mondtam, amikor Nyugat-Szaharában voltunk, és ott beszélgettem a versenyzőkkel, hogy mondom, azt tudjátok, hogy a java még majd csak ezután jön. Na hát mi azért úgymond a kényelmesebb verziót választottuk, tehát megvolt benne az élvezet, és így azért a Bamakónak egyébként a szellemisége bárki, bármivel, bárhogyan. Tehát ők ezt szokták mondani, hogy ugye bármivel lehet menni, bárhogyan, és itt ez a Bamako Szamben, ez még szabadabb volt. Tehát tényleg nem voltak megkötések, minden este nagy buli az volt. Ha egyik este azért közel raktuk le az autót a nagy színpadhoz, hát kevesebb volt benne ugye az alvás, mert hát 5 óráig ment a zene, és ebből is tanult az ember, és akkor a következő napra már nem így csinálta, hanem jóval messzebb a táborhely, ugye az éjszakai táborhelyen már messzebb helyezkedtünk el színpad.
10: Tehát akkor itt buli volt, nem csak is. Menni kellett is, de azt a távot le kellett tudni. Az össztáv az mennyi lett volna, hogyha felmentek Észtországig?
11: Igen, igen, igen. Ugye mi nem mentünk fel Észtországig, az majd egy picit máshogy lesz megvalósítva, mert az egy ilyen repülős túrával lesz, de ugye a bárki, bármivel, bárhogyanba ez belefért. Egyébként voltak olyan hozzácsatlakozók a túrához, akik csak a magyar szakaszokon csatlakoztak. Tehát nem volt ebből kizárás senki számára, viszont azért nem egyszerű dolog volt, tehát egyetlen egy motor volt az, aki az egész távot teljesítette a motorosok közül, autósok közül, voltak jó néhányan, tehát azért Tallintól Mohácsig ott vannak érdekességek, és érdekes, hogy a motorossal is, ahogy beszélgettünk, ő ugye, mert ajánlottak többféle útvonalat Észtországban, és ment a telep útvonalon, kétszer elesett, utána már az egyszerűbb útvonalat használta, és nagyon érdekes ugye, hogy vele egy csomó ellenőrzési ponton összefutottunk, mármint ellenőrzési pont, érintési pont inkább, így fogalmaznak, sok érintési ponton, Lengyelországban is, Felvidéken is, és Magyarországon is összefutottunk.
10: Így összeadódott akkor, most már újra kérdezem a kilométer szám, tudjátok pontosan, hogy mennyit tettetek meg, nem Mohácsig, hanem Makóig.
11: Ja, az alapvető kilométer az 2800 kilométer volt, mi ugye nem az egészet teljesítettük le, mi 1900 kilométert teljesítettünk ebből.
10: Ugyanolyan, mint egy kék túra itthon, kihagytatok mondjuk a Bakonyi részt, és tovább mentetek, vagy nem mentetek el Kőszegig, de végül is azt repülővel is meg lehet, újra lehet, és még pecsételni is lehet, vagy érintési pontként venni. Nem fontos. Fontos, ugye?
11: Igen, tehát itt ez tényleg egy szabad volt. Én nekem fapados utazóként nagyon fontos, hogy ne fizessünk fölöslegeset. Tehát el lehet jutni, ugye az Őrfokira is nagyon olcsón tudtam eljutni, ez a Nyugat-Szahara is igen olcsón volt, de Tunéziát is bevonatoztam néhány hónapja, és tényleg ott is fillérekből megtudta az ember, ugye saját magam veszem a repjegyet, tehát nem utazási irodán keresztül, szállást lefoglalom. Ott vannak alapkritériumok, tehát a város központban legyen, legalább a 10-ből 7-es osztályzata legyen, és tehát az értékeléseket is el szoktam olvasni, kényelmes legyen, de legyen azért privát fürdőszobája, és az embernek is nagyon olcsó legyen. És ez létezik ilyen kombinációja ezeknek a szállás áraknak, szállás lehetőségeknek.

0: Azon mosolgok magammal, hogy ugye, hogy a zöld foki, hogyha most mennél, sokkal drágább lenne, a VB után most már megismerte a világ a zöld foki szigeteket, addig azt se tudták, hogy merre van az a sziget, meg miért zöld fok, az Afrika zöld foka utáni szigetrendszer, de hát te előre tudtad, legalábbis érezted, hogy menni kell.
1: Ugye a zöldfoki az már hívogatott egy jó évvel korábban, már éreztem, hogy na most oda menni kell, és ahogy meghirdették az egyik faparos légitársaság, meghirdette az útvonalat, én rögtön le is foglaltam a repjegyet. Az egész nekem szállással, tokkal, vonóval, taxival, mindennel annyiból kijött, mint most a repjegy. És közben ugye egy helyi taxissal összebarátkoztam, és ő vitott mindenfelé, töredékáron, mint amit ugye az idegen turistáknak felszámolnak, és jó is járt ezzel, hogy hiába vitt engem olcsóbban, mert ugye Magyarországról, akik mennek ismerősök, vagy a Facebook csoporton belül, akkor alapvetően megadom az ő számát, és akkor ő tudja őket mozgatni, tehát neki ez egy nyereséges befektetés volt.
0: Tehát a reklám helye ott majd, hogyha arra járni, akkor majd megkérdezem én is, de valószínű, hogy nem nagyon szaladgálok minden nap a zöldfoki szigetek felé, de tulajdonképpen sok mindenről beszélhettünk volna, különleges számokról. Nem is tudom, 61., 70., 100., semmi. Tehát nem tudlak követni, hogy mikor, mi az, amit most újra elértél. Úgy mondhatóan a legnagyobb teljesítményeiddel, amikor bekerültél a Guinness rekordok könyvébe egy vagy két szinten.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy most aktualitása is van ennek a beszélgetésünknek, nem csak az utazásokkal kapcsolatban, hanem az egyik magyar autós rekordom az 15 éves most így augusztusban.
0: És nem is mondja, hogy idős, azt mondják, jó, hát azt tudom azért, hogy mennyi idős vagy, de az már nagyon-nagyon sok.
1: Igen, ugye az autópályahálózat, a teljes magyar autópályahálózat szabályosan, leggyorsabban hitelesítve történő bejárása történt meg 2011 augusztusában, és remélhetőleg ez a rekord már nem javítható meg, mert a 17 óra 9 perces szabályos bejárás óta azért rengeteg autópálya épült. És ugye ez is azt mutatja, hogy már ha valaki szabályosan szeretné ezt megjavítani, akkor az nem lehetséges, csak ugye a sebességet túlélve, de nekünk, mivel velünk ott volt a rekordhitelesítő, ezért ugye úgy kellett menni, hogy mindenhol tökéletesen tartani kellett a szabályokat. Egyébként jövő évben egy elektromos autós hatótáv rekorddal készülök, meg hát ugye a másik rekordom, ami még akár megjavítható, a 3,38 literes 100 kilométerenkénti dízelautós fogyasztás.
0: Ehhez már szakember is kell, de ahhoz, hogy valaki Guinness rekordot állítson fel, nem a falvédőről kell lelépni, hanem bizony mutatni kell valamit előtte, és megszervezni. Hát ott ugye oda hitelesítők kellenek, fel kell hívni őket, ők időpontot adnak, és akkor mentetek el, amikor lehetett, de forgalomban, ugye?
1: Igen, ez utcai forgalomban, hát például ugye az üzemanyagfogyasztási rekordnál alapvetően kötelező volt a régi rekordernek az útvonalán végigmenni, azokat a pontokat érintve, ahol ugye a régebbi rekorder haladt, és ugye azt az ő általa fölállított üzemanyagfogyasztás sikerült megjavítani. Egyébként már az üzemanyagfogyasztási rekordom is az 11 éves lesz. Tehát már az is bő 10 éve tartom már azt is.
0: Mi kellett ehhez? Az, hogy tényleg akkor gyorsíts, akkor engedd ki a gázt, akkor gurulj, amikor kell. Hát van, aki tud vezetni, van, aki megnyomja neki ezerrel, aztán akkor ott megy ám, ott meg üzemanyagfogyasztási maximum lehetne, ugye?
1: Igen, tehát előrelátást igényel a dolog. Nekem szerencsém van, mert rengetegféle autót, motort vezetek, és ugye, ahogy említetted is ugye a számokat, ezekben is egy picit jubileumhoz érkeztem, mert most sikerült meghaladni az általam vezetett motor, tehát a motorgyártóknak az 50-et, mert az 51, és jövő héten már meg lesz az 52. motor, motorkerékpárgyártó cégnek a motorjának a vezetése. Ez, hogyha típus nézek, motortípust, az már 100 fölött van. Az autónál pedig egy különleges modellel, az is egy nagy szerencsének köszönhetően, tehát az is egy igazán fapadosan összehozott élmény volt, sikerült elérni a 75. autógyártót, amit az autógyártónak a termékét vezettem. Ott, hogyha megint autótípusokat nézünk, akkor ott már 156 az összesítés alapján, de hát itt is még csak úgy van, mit tudom, hogy például a Volkswagen Golfot is csak egynek számolom, hiába vezettem én többféle típusát.
0: Na most, hogyha én odaállítok, hogy szeretnék ilyet meg olyat vezetni, próbaútra menni. Mert van, amikor úgy kérik, hogy úgy lehessen, de már olyanokat, vagy különlegeseket, amiket néha-néha bemutatsz, hát az már tényleg nincs is jogsim a motorra egyébként, de amúgy hogy megy ez? Hát azért ismernek téged, felkérnek, vagy te kéred fel?
1: Nagyon érdekes, mind a kettő van, mert van olyan ugye, hogy én is bejelentkezek akár egy tesztelésre, de volt rá precedens, hogy egy különleges motornak a tesztelésére bejelentkeztem, és ugye a szalon részéről lecsekkoltak, úgymond, és látták a tevékenységemet, hogy mennyi minden autómotor, rekord, utazás, stb. És ahogy visszavittem a motort, rögtön fölkínálták, hogy mit szeretnél még itt kipróbálni a mi készletünkből. Mi a véleményed erről, mi a véleményed arról, és az lett belőle, hogy egész nap motorpróba lett belőle, és tehát vannak ilyen esetek, igen, hát nagyon sokszor az ismertség, ismerettség, ez két külön szónak is használnám.

0: ugye vannak kritikusok, színházkritikusok, irodalmi, stb. Stb. És akkor azok ott a szakmában helyet foglalnak. Akkor itt a motoroknál már a szakmának részese vagy bizonyos szintig?
1: Azért azt nem mondanám, én olyan vagyok, akinek elég széles rálátása van erre, de ugye nem úgy csinálom, mint aki ezért pénzt keres, igen, hanem nekem ez hobbim, és már nagyon széles rálátásom miatt, tehát van olyan, hogy egy autóról motorról 2 kilométer után hosszú véleményt tudok már mondani, hogy hogyan viselkedik, mi az, ami előnye, mi az, ami hátránya. Mert ugye van egy jó adag összehasonlítási alapom, és ezért is szoktam azt mondani, hogy viszont tökéletes autót, motort még nem gyártottak, mert ugye, hogyha összehasonlítjuk 15-16 szempont alapján, akkor mindig lesz az adott típusnál jobb valamilyen összetevőben.
0: Tehát egy ilyen tesztelés után te neked nem csak az a feladatod, hogy leteszed, és akkor megnézed, mennyit fogyasztott, meg mit csoda, hanem el kell mondani, vagy leírni a véleményedet, tehát a tapasztalatokat?
1: Ez változó, ez nagyon változó. Van olyan, hogy nagy örömmel veszik, hogyha az embernek részletes véleménye van, de tényleg van olyan is, hogy egyszerűen az ember egy tesztnapon megjelenik, megnéz valamit, és semmilyen kötöttsége nincs ennek az egésznek. Van olyan, hogy regisztrációs díj van, és akkor az ember még a regisztrációs díjjal. De volt már olyan például, hogy jótékonysági tesztelés volt. És az ember azzal, hogy ott megjelent, azzal egy jótékony dologba hozzájárult, és azt támogatta pénzzel, és itt most megint nem nagy pénzre kell gondolni, hanem egy adott összeg, ilyenkor azt mondják, hogy 2000, 5000 forint, és akkor ugye szépen gyűlik az a jótékony célra is.
0: Dolgozol, rendesen dolgozol, normál munkahelyed
1: igen,
0: van,
1: igen, igen.
0: És akkor emellett még erre is van időd, vagy pedig a szabadidődnek a zömét erre használod, hogy kutatsz, keresel, vagy hát keresnek, mert azért ahhoz, hogy tudják, hogy mit csinálsz, ismernek már páran, megkeresnek, és akkor neked be kell azért ütni a naptáradba, hogy tudsz-e menni, vagy nem tudsz menni, és ezeket a dolgokat, hát bizony egyeztetni kell a családdal is.
1: Igen, igen, a családdal is egyeztetni, és nagyon érdekes, hogy például főiskolás csoport találkozónk lesz, és hiába mondtam nekik, hogy minél hamarabb állapítsunk meg időpontot, mert tele van a naptáram, mert ugye az ember a szabadidőt próbálja felhasználni, tehát ugye például mi is a múzeumból hétfőn zárva vagyunk, a hétfői napom az fullos mindig, tehát a hétfő az mindig teli van tolva, de már azért azt mondom, hogy novemberig nem sok szabad időpont van a naptárba. Tehát ezért jó, hogyha bármilyen esemény, ami adódik, az minél hamarabb tudom, szabadon hagyja ugye az ember neki az időpontot, vagy pedig besúvassza két másik esemény közé, és akkor úgy tud ott megjelenni. Hány Istennek például a gimis osztálytalálkozónk az nagyon kreatív csapat, nagyon hamar kijelölte az időpontot, az már fix, arra a napra semmi egyéb nem lesz betervezve. Mert ugye pont egymás után esik ez.
0: Hát igen, kerestelek, e-mailbe visszaírtad, hogy motorozol, és majd jössz, nézd, nincs is motor, tehát biciklivel jöttél. Hát tulajdonképpen akkor van még olyan jármű, mondjuk a tajgában lévő szánon kívül, amivel nem utaztál?
1: Jó kérdés egyébként, mert volt egyébként olyan utazás is, amikor kifejezetten rámentem arra, hogy mindenféle járművel menjen az ember, ugye, hogy itthonról is ugye elindult, és akkor volt benne repülő, meg a tömegközlekedésnek minden verziója, sőt, még jégtörő hajóval is mentünk a Finnöbölbe, tehát az, amikor ez a... És érdekes volt, hogy pont akkor is érintettük Tallinn, tehát milyen érdekes visszacsatolás. Tehát Tallinn már nem első alkalommal lesz a tallinni látogatás, ami most majd ugye repülővel történik, de akkor és ezt úgy is jelentettem meg az interneten, hogy minden járművel venni éjszakon.

0: Te így születtél, hogy eleve kijelölted, hogy valamikor én Guinness rekorder leszek a világ majd minden országába, hát már a...
1: Európa minden országa az már megvan jó ideje.
0: Jó, de hát még azért nem vagy olyan öreg, úgyhogy még akár bár a húsvéti szigetekig is eljuthatsz karácsonykor is, vagy bármikor, de nem sport ez már neked, hanem egyszerűen életmód.
1: Igen, igen, tényleg érdekes, hogyha az ember belegondol, hogy amikor ugye iskolás voltam, akkor még nem ezek vonzottak. Tehát amikor a fapados járatok beindultak olyan 2004 környékén, nekem akkor pörögtek föl ezek a dolgok, hogy minden elkezdett érdekelni, kultúrák, tehát nem csak amikor odautazok valahova, hanem egy kicsit kulturálisan is megnézem, nem csak a főváros nézem meg, hanem a tájat is megnézem. Igyekszem fotókat készíteni, pillanatképeket, hát a fotóknak meg a videóknak a archiválása, most is vennem kellett már külső Winchestert, mert egyszerűen ugye az ember tárhiánnyal küzd, és ez nagyon jó is, hogyha ugye megörökíti. Hát Milán fiam például, ő ugye olyan sokat jött velem, most már iskolából nem tudja az ember megtenni, hogy kiveszi állandóan, de amikor ugye óvodás volt, akkor bejártuk az ország összes megyéjét. Tehát ő is elmondhatná magáig, ezt, hogy nem hivatalosan, hogy az a legfiatalabb magyar, aki a Magyarország összes megyéjébe járt, ugye, amikor velem jött. Most a neve sem véletlen, mert ugye Milán nekem az egyik kedvenc városom.
0: Na jó, de végül is akkor a fapados utazásaidkor döntötted el, hogy látni akarod a világot, nem fapadról, hanem tényleg a tájakat, a városokat, és fényképezni is, mert hát azért, hogyha találkozhatunk még veled a múzeumon kívül, azért a fényképeidet is lehet látni, sőt, hogyha kell, még kiállítasz is, hogyha muszáj, mert arra nem nagyon van időd, gondolom, összeszedni.
1: Hát ugye a kiállítások azok elég sok volt korábban, tehát ebből is, hogyha itt megnézem, hogyha itt mezőkövesdi viszonylatban kiindulunk, egyedül nekem volt olyan, aki a négy Matyó településen is kiállított, ugye Mezőkövesd, Szent István, Tard és hát a határainkon kívül Dója, még Dóján is volt fotókiállításom, és ugye a fotózás is megint egy időszak volt. A fotóklubbal most mostanság már jóval ritkábban szoktunk összejönni, nagyon régen ilyen havonta, két havonta, hát most már néha-néha egy-egy utat meghirdetünk, például fotóklubos tagokkal kint voltunk Észak-Írországba, de például fotóklub taggal voltam kint, amikor Madeirán voltam fotózni. Na, azt tanácsolom még például, hogyha valaki szép helyre el akar menni, Madeira, Madeirán is pont a legjobbkor voltunk, amikor még olcsók voltak a repjegyek, amikor még alig volt turista, tehát nagyon szépen be tudtuk járni az egész szigetet. Mostanság már azért magasabbak az árak, sokkal több a turista. Ahhoz a relatíve kis szigethez képest azért megözönött az a sok ember, sokan mennek oda, és hát ugye visszük a hírét is, hogy hát ez mennyire jó, hogy ez szinte a földi paradicsom. Tehát az, hogyha valaki különleges utazásban gondolkodik, akkor a Zöldfok is nagyon fog neki tetszeni, Madeira is, bár nekem Szíria is tetszett. Kinek, hogy mind.
0: Ugye az, hogy valaki elmenjen, mondtad, fapados, nem túl drága, de azért valamint meg kell spórolni, tehát az természetes, cigaretta, ital, másfajta ruházat, stb. Nem kell sorolni, nem kell neked csúcsautó akkor, hanem vezetsz te akkor is csúcsautókat, hogyha akarsz, meg hát a másik az, hogy egyébként úgy az emberekkel a kapcsolatot teremteni. Nyelveket, az alapnyelvet, pár szót, hogyha gügyög valaki a világba el lehet, még mondjuk ott távol is meg tudja mutatni, hogy éhes, vagy bármi más. Tehát ezzel soha nem volt problémád a nyelvvel, úgy veszem észre.
1: Érdekes egyébként, hogy nincs szükség igazából komoly nagy nyelvtudásra. A kommunikáció az pedig sokféle lehet, és a kommunikációnál a kitartás az nagyon fontos lehet, akár egy e-mailesnél, mert például ez a 75. automárka, az egy Lamborghini-t sikerült versenypályán vezetnem úgy, hogy alapvetően az nekem egy másik autóra befizetett nagyon olcsón befizetett élményvezetés lett volna, de a szolgáltató részéről ez nem állt rendelkezésre, és akkor mondták, hogy hát ez meg ez lehet, és akkor szépen az ember kommunikációval fölépítette, hogy nem pont így van ez, mert ugye, hogy a, nem az én hibámból nem valósul igen. meg, hanem ilyenkor azért jó, hogyha magasabb kompenzációt adnak ezzel kapcsolatban, és szépen eljutottunk a Lamborghiniig, és mindenki elégedett volt, én elégedett voltam, ő nekik sem esett igazából, kicsivel több kört ment az az autó.
0: Megint ez a fajta dolog, amit mondtál, hogy lemondtál egy utat, mert hát megengedted, hogy átfoglalják, és akkor ehelyett több lehetőséget is kaptál.
1: És drágább neked, lett volna, de olcsóbban hozzájutottam.
0: Akkor mindig szerencse is kell hozzá?
1: Hát persze szerencse mindenhez kell, de igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban, az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb, akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.

0: megjelensz valahol, és a teljesen idegen környezetben, sokszor egyedül utazol, tehát nincs mindig barát veled. Mi kell ahhoz, hogy úgy elfogadjanak? Mosolygás, vagy pedig hát egyszerűen az, hogy úgy vegyenek észre, hogy te kérsz és partner vagy, mert hát van, akit elutasítanak rögtön. Mondjuk nem vagy egy olyan ember, akit úgy el lehet, vagy nem lehet észrevenni, magasságod is megvan hozzá, nem vagy túl kövér, fiatal is vagy. Tehát kell a megjelenés is, és mellette meg az a sugárzó tekintet?
1: Hát mindig alkalmazkodni azért a lehetőséghez, helyzethez, kultúrához, adott szituációhoz, ez nagyon nagy kreativitásra is neveli az embert, hogy mindenhol, tehát valami egyik helyen működik, a másik helyen már nem működne. Tehát nem lehet azt mondani, ugye, hogy itt most sablonok vannak, teljesen más, hogy működik az utazás mondjuk egy Észak-Európában, teljesen más, hogy működik az utazás Ázsiában, Afrikában, és akkor ott az ember ahhoz igazodik, amit ott lát, érez, és ahogy ugye viszonyulnak hozzá. A hotelokkal is jó tapasztalataim vannak, pedig nagyon sokszor ugye csak egy címet látok, meg néhány értékelést látok ezzel kapcsolatban, és sikerül kifogni egész jó szállásokat is.
0: Mondjuk te már tanácsokat idegen helyről nem nagyon kérsz, vagy hát kérhetsz még, de olvasol utána interneten, felmész, kutatsz, és ha tőled kérnek tanácsot, tudsz adni, vagy pedig hát megmondod, hogy hát én ezt tapasztaltam, nézz utána egy kicsikét, mert nem biztos, hogy neked ugyanúgy jön be.
1: Hát azért elég sokan kérnek tanácsot, és én örömmel is adok tanácsot, mert megint itt van, hogy a jó dolgot átadjuk, más számára egy élményt tudunk, egy élményhez tudjuk hozzásegíteni, egy nehezebb lépcsőfokot könnyebben tud megugrani. Tehát én azt is szoktam mondani, hogy én is örömmel adok tanácsot. Eleve mindenki számára azért nagyon fontos, hogyha egy picit tudatosabban éli meg akár a hétköznapokat is, és hogyha ő tapasztalt valamit, akkor ezt is tovább tudja adni. Tehát volt már nekem olyan, hogy valahol először jártam, és akkor egy térkép volt nálam, és az országbeli lakosokat útba igazítottam az idegen országban, mert ők ugye, tehát számukra idegen volt a település, nekem is, csak hát ugye jobban fel voltam készülve, és nem függök a digitális dolgoktól sem, tehát nem használok digitális segítséget sem sokszor. Az, ami mostanában az elmúlt két évben csinálom, hogy van egy offline térkép a telefonon, hogy azért mégis legyen egy biztonságom, de sima papír alapú térképekkel is el lehet jutni bonyolultabb helyekre is.
0: Hogyha külföldre mész, ott valamiféle költekezés kell valamilyen szinten, ugye nemzetközi pénz a dollár, illetve itt Európában az euró, meg hát nem tudom, hát hogy Algériába, vagy
1: Tunéziába,
0: ott már volt gond néha a pénzváltásra?
1: Nem, de hát annyira olcsók, tehát ott például én Tunéziába, hogy vonatoztam jó pár helyre, annyira olcsók voltak a vonatjegyek, hogy az ember ugye visszaszámolt, tehát annyira nevetségesek voltak azok az árak, hogy ha az ember hosszabb időt eltölt ilyen helyeken, akkor olcsóbban kijön, mintha itthon van. Tehát a szállásárak is sok esetben, mivel én ugye viszonylag kevés időt töltök a szálláson, tehát nincs értelme egyébként sem luxus szállást foglalni, nem is praktikus, mert így mindig van a következő, meg a következő utazásokra is, és hogyha okosan csinálja az ember, például ugye nekem most van jó pár ingyenes repjegyem, ami abból adódott, hogy én korábban elfogadtam azt, hogy teli volt a gép, és akkor később, egy héttel később mentem, és ebből kifolyólag ugye a légitársaság adott összeget, amit repjegyre tudok csak fordítani, megfordítottam is már. És így ebből kifolyólag például Milánóban most olcsóban elmegyek a motorkiállításra, mint az itthonira, mert ugye a repjegy az ingyen volt, és az extra legakciósabb belépőt vásároltam meg a kiállításra.
0: No most azt hiszem, hogy minden oké, minden rendben van, csak hát azért ahhoz, hogy az ember utazni tudjon, kell egy bizonyos erőnlét, meg egy bizonyos egészségi állapot, meg hát valamilyen szinten egy olyan fajta, úgymond szerény költekezési lehetőség, amiből te a következőt meg tudod tenni. Tehát nem azt mondtam, hogy igénytelenség, de egy igényszintet azért le kell szállítani ahhoz a luxusút, mondjuk egy

0: hogy ugye, ha egészségünk van. Hát most például Kefalónián, ott is egy ilyen Uber akciósat sikerült lefoglalnom, és épp néztem, hogy a szállásról nincs közvetlen buszjárat a reptére, mondom, nem baj, mert úgyis meg akartam nézni ezeket a turista útvonalakat, és egy 19 kilométeres túrát még bevállaltam, ugye teljes menetfelszerelése, ugye a repülőtérre, ahogy mentem ki, bejártam. Igen, tehát mondhatom, hogy Kefalóniát is sikerült rendesen megnéznem, hát egy csomó helyen emberrel nem találkoztam olyan helyeket, és mehettem volna a rövidebb úton is, mert hogyha onnan a szállástól közvetlenül a legrövidebb úton megyek, akkor csak 14 kilométer lett volna az, ami 19 kilométer, de az érdekességeket már az ember hozzátette ilyenkor, és megálltam fotózni, olyan volt, mint egy mini El Camino, gyorsan lezavart az ember egy mini El Caminót, és ott a jó görögországi napsütésbe egy nagyon emlékezetes, kellemes, jó tapasztalatokkal járó túrát sikerült tenni, úgyhogy a reptérre is kijutottam.
1: Mondjuk ezekhez a döntésekhez azért bízni kell magadban is, mert azért a 19 kilométer, pláne hogyha éppenséggel úgy sült a nap, mert a görögöknél ott a Kefalóniára felfelé, meg a hegyek közt, azért a vízmentes helyeken nem vittél 40 liter vizet magaddal.
0: De sok vizet vittem magammal.
1: De nem annyit, amennyi elég volt egyébként.
0: Igen, tehát itt úgy vittem, hogy 3,5 liter vizet vittem magammal, tehát a felszerelés jelentős részét a víz képezte, mert hát olyan egy liter maradt is még a túra végére.
1: Fürödni.
0: Igen. És ugye a víz a legfontosabb. Tehát, hogyha ilyen helyre megyünk, főleg nyáron megyünk, akkor egy sapka vagy kalap legyen az embernél, és víz. Ez a kiemelt fontosságú, hogy ne legyen az, hogy valahol messze a túrán van, és akkor dehidratáltság lép föl, mert ugye az egy probléma lenne.
1: Még a meccseken is vannak már jó szünetek, ugye a fejeden legyen, benned legyen, meg a talpad. Jó, igen. Cipő kell.
0: Ja, igen, a cipő az tényleg nagyon fontos, és én úgy szoktam, hogy amikor ilyen hosszabb túrákat csinálok, a cipőben mindig teszek bele ilyen puha talpbetétet. És nem is kell sima túrabakancs, egy sportcipő is megfelelő ilyenkor, csak az, hogy kényelmesen. Tehát mintha cipő se lenne a lábunkon, ne érezzük azt, hogy valami, amiben megyünk, és akkor az akadályoz bennünket. Egy nagyon kényelmes cipő, egy nagyon jó puha talpbetéttel az hálás tud lenni. Tehát én például, amikor motorozni megyünk, én a motoros csizmába is szoktam beletenni talpbetétet, mert ugye a haverok 100 métert tudnak menni a motoros csizmába, hogy leszállnak az alkalmatlan járásra. Én akár a hegyre is felmegyek, ha kell a motoros csizmába is.
1: Annyi mindenről beszéltünk, sok mindenről beszélhetnénk még, de azért...
0: Hagyjunk a következő alkalommal.
1: Igen, hagyjunk, de azért nem akarok elkeseríteni meg saját magamat sem, meg sem, a hallgatót sem, de azért volt már olyan, amikor úgy gondoltad, hát túlvállaltam magam, fel kéne adni, és mégis volt annyi lelki erőt, hogy tovább menj.
0: Nem vállaljuk túl magunkat. Tehát irreális dolgot nem szabad csinálni, ezt mindenkinek azért mondom, azért jó, hogyha az ember előre megtervezi, hogy így nem fogja túlvállalni magát. Nem tudok ilyet mondani. Kicsit neccesnek gondolta mindenki, amikor Szíriába mentünk. Óriási nagy élmény volt. Ugye a Damaszkusz a földön a legrégebben folyamatosan lakott város, és egyszerűen azt is látni kellett. Akkor mentünk, pontosan abban a kis időablakban mentünk, amikor ott rend volt.
1: Nem volt háború.
0: Nem volt háború. És akkor megint nem lett volna semmi logika abban, hogy akkor megy az ember oda, amikor probléma van. Akkor nem megyünk oda.
1: És jóval is fejezzük be. Milyen hazaérni?
0: Hát a nagyszerű ez is. Én azért is szeretem inkább ezeket a sok rövidebb utazást, hogy én imádok Magyarországon járni, kelni. A föld második legszebb országa, azt szoktam mondani, és mindig megkérdezik, hogy mi a legszebb. Hát mindenki döntse el saját maga, hogy mi az első.
1: Köszönöm, akkor hagyunk időt a következőre.
0: Köszönöm szépen, mindenkinek jó egészséget, jó utazásokat, jó kedvet kívánok!
1: Elhangzott riportunkban Korpás Károly fapados utazóval beszélgettünk tevékenységéről.

0: műsorunk folytatásában Vikár Csaba Busó nagykövettel sokácbabot főzünk.
1: Eddig ilyen 180-200 főre főztünk, most meg közel 300 főre.
0: Mondja, hogy a vikárok, azok nem csak énekelni tudnak akkor, hanem főzni is.
1: Hát igen, nagy nevű rokonunk, ugye Vikár Béla. Hát, ugye vikárium, ami az edényeken van, ugye az ragadvány név, és hát minden családnak ugye volt edénye, és régen ugye sokacok egymás mellé rakták a családok egy közös tűz mellé az edényeket, és hát hogy fölismerhető legyen, úgynevezett ragadvány neveket írták, mert a sokacoknál is ugyanúgy, mint a magyaroknál a nagy, kis, hosszú családnév, ugye nagyon sokszor, nagyon sok családnál, akik abszolút nem voltak rokonságban megjelent, ugyanúgy náluk a Bubreg, Pavkovics hasonló nevek, így mindegyiknek volt egy saját ragadvány neve, tehát nem családnevet írtak rá az edényekre, úgyhogy a feliratok ezért. A másik oldal meg ott van, hogy ki készítette, ugye Lakatos László fazekas népiparművész barátom, úgyhogy az összes edényt ő készítette itt.
0: Jó, talán 3 éve volt, amikor beszélgettünk itt, és akkor megcsodáltam ezt a cserép edény melletti tüzet, ezek a drótozott, nem mindegyik drótozott fazék, de azért a nagyobbak igen, gondolom, hogy szét ne repedjenek. De ez munkás dolog.
1: Igen, hát a drótozás az célszerűség, mert már meg vannak repedve. Tehát csak azért, mert azok már többször voltak használatva, és rosszul. Tehát egyik barátom ugye az Ízek utcájába elment, és hát hiába volt 35 fok, de hát a tűz ugye azért hatalmas hőmennyiséget tud egy gyorsan adni az agyagra, és hát a hideg az étel bent, mert hát azért a tűz hőmérséklethez képest bent a 35 fokos edényben lévő étel, az elég nagy hőkülönbség, így hát óhatatlanul megpattant, megrepett, tehát lehet használni, még simán össze van drótozva, és hát ezt még évekig, évtizedekig lehet használni, hogyha óvatosan bánunk a tűzzel.
0: Ugye ez abszolút hagyományőrző jellegű, hiszen valószínű, hogy akkortól kezdve, hát mennyi lehet ez, 300 éve?
1: Tehát ők gyalogosan jöttek a ferences rendi szerzetesek segítségével, második mohácsi csata után, tehát 1695-97-től van írásos emlék, amikor az első sokat családok betelepültek Mohácsra, és ez még két hullám követte, és ugye 1720-as évekig még kettő hullámba jöttek át, és hát 1720-as évektől van, amikor már a teljes ma Mohácson található sokat horvát család nevek már előfordulnak.
0: Most kell valamit csinálni?
1: Nem, én most csak ránéztem a tűzre, hogy az egyenletesen, folyamatosan legyen, aztán igazán most más egyéb dolgunk nincs.
0: Tehát akkor nem svábok, sokacok, de hát svábok is ott vannak, ugye?
1: Természetesen, ugye Mohács több nemzetiségű város, tehát a sokacok mellett ugye ott vannak a svábok, a betelepült németek, illetve hát ugye a legrégebbi nemzetiség, ugye, hogy mondjuk a szerbek, mert hát a szerb kereskedők nagyon hamar letelepültek Mohácson.
0: A rácok.
1: Igen, és de sajnos most már nagyon kevés család van, aki szerbnek vallja magát, úgyhogy ha jól tudom, akkor egy ilyen 5-6 családról van szó. Régen még volt, amikor 30-40 család volt, tudtunk, akik Mohácson éltek.
0: Már nagyon-nagyon szeretnék elmenni az ottani helyre is a főzéshez, de tulajdonképpen ez ugye annyira úgymond már hagyományos, hogy mindent tudnak. Tudják, hogy mikor kell oda tenni, mikor lesz belőle valamiféle étel, és hát azt is tudják, hogy milyen ízű lesz. Nem lehet elrontani, azt mondom.
1: Nem, tehát abszolút nem lehet elrontani. Hogyha az alapanyagot mindenki beleteszi, akkor már nem lehet elrontani. Fűszerezés az minimális, tehát igazán, ha szükséges, akkor minimális sózás a végén, meg hát paprika természetesen. De azt kell mondanom, tehát igen, tehát sokacoknál, tehát sokacok hozták ugye magukkal ezt a főzési módot is. Ugye a kínaiak találták ki, mint minden mondjuk így értelmes dolgot, ugye, és a rómaiak közvetítésével jutott el ugye a délvidéki területekre, és hát így jutott el délről ugye Mohácsra is a sokacok közvetítésével. Tehát agyag a legrégebbi főzőedényünk, ugye? És hát ugye kihasználja az agyag rossz hővezető tulajdonságát. Igazán, ha közvetlenül a tűz éri az edényt,
0: egyik ott, oldalát.
1: Igen, és őt egy pontján, minél közelebb, ahol a tüzet éri, nem az agyag körbe melegszik át, tehát az edény másik oldalát ugye meg lehet fogni, hanem ahol a tűz éri, ott benne az agyag, tehát az edényben lévő étel melegszik föl, és az étel melegíti át, aztán 2-3 óra múlva az egész edényt, tehát amikor már a tűz átellenes oldalán már úgy nem fognánk meg, vagy nehezen fogjuk meg, na akkor már nem a tűz melegítette közvetve, hanem az étel, ugye az forgott át, és akkor az melegíti át az agyagot.
0: Nem kell forgatni?
1: Nem.
0: Ide tehetem én is a kezem?
1: Igen, persze. Ugye, hallgatók azt nem látják, tehát most megfogtuk az edény átellenes oldalát, ott a tűz közvetlen közelében, tehát a tűz felüli oldalon már látszik, hogy for az étel, ugye ott szépen bugyborékol, viszont az edény másik oldalát meg simán meg lehet fogni, mert ott még az étel nem melegített, tehát nem az, erre mondjuk azt, hogy nem az agyag, nem az edény melegszik át, hanem az étel melegszik az edénybe, és amikor már fél órája, órája teljesen for, akkor melegíti át lassan az edény átellenes falát is.
0: Na most ez úgy működik, mint minden más, ugye a nehézségi erő, vagyis a könnyebbségi erő, attól függ, hogy hogy veszük, mikor alulról megmelegszik, akkor elindul fölfelé, és fölmegy, akkor meg süllyed le.
1: Igen, tehát így van, tehát amikor fölmelegszik az étel, ugye a meleg étel fölemelkedik, ugye a másik oldalon meg fokozatosan lehűl, és így alakul ki az úgynevezett egykörös forgás. Tehát a tűz felőli oldalon fölemelkedik, és a tűz átellenes oldalán lemegy, tehát így alakul ki. Viszont mivel itt nincsen akadály, tehát egykörös forgás tud kialakulni, ezért nem kell úgymond kevergetni, mert nincs akadály. A hagyományos főzésnél, ugye, amikor a háziasszony otthon a gáztűz helyen, vagy villanytűz helyen lábosba főz, ott is kialakul a forgás, de ott úgynevezett kétkörös forgás alakul ki, mert ahogy fölmelegszik, ott az alján, ugye oldal, az edény oldalfalán fölemelkedik, és középen találkozik, és középen visszahűl. Viszont ott a sűrűje ugye leszáll az aljára, és azért kell kevergetni, mert ott megáll a forgás, mert a másik oldalról meg lezárja, ezért nem tud kialakulni egy körös forgás. Tehát ott eleve két körös forgásról beszélünk. Itt viszont nincs akadály, egy körös forgásban van, és hogy szépen nyugodtan tudja magát, saját magát főzni.
0: Vikár Csabától Sokács nagykövetet hallották, mégpedig Sokács báb főzés közben. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Részvétét fejezte ki 14. Leó pápa a kolumbiai földrengés halálos áldozatok családjainak, adta hírül szerdán a Vatikán News. A Szentatya táviratában imádkozik az elhunytakért és a sérültek felépüléséért, valamint lelki közelségéről biztosította a károsultakat. A katolikus egyházfő köszönetet mondott a mentésben és segítségnyújtásban résztvevőknek is. Már 919 alkalommal nyújtottak segítséget a Vöröskeresztes önkéntesek 10 dél-balatoni strandon, írta szerdai közleményében a Magyar Vöröskereszt. Leggyakrabban kagylóvágásokat, horzsolásokat, rovarcsípéseket és hőártalmakat láttak el. 5 esetben mentőt is kellett hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. A paksi atomerőmű biztonságos hűtővíz ellátása érdekében fordul a kormányhoz a város önkormányzata, közölte Barnabás István alpolgármester a szerdai sajtótájékoztatón. A kezdeményezés hátterében a Duna egyre gyakoribb alacsony vízállása áll. A város egyebek mellett duzzasztó mű vagy más műszaki megoldás vizsgálatát kéri a kormánytól az atomerőmű hosszú távú biztonságos működéséhez. Több hektáron ég egy füves fás terület és 2 présház Várpalota külterületén, hívta fel a figyelmet a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az egyik épületről egy embert kimentettek, az oltáson több település tűzoltói dolgoznak. A tűz miatt távvezetékek is leszakadtak, ezért az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre hívták, írták a tájékoztatásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormányszóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Megkezdte a 3-as metró meghosszabbításához rendelkezésre álló tervek átvizsgálását a BKK, közölte a főpolgármesteri hivatal az MT-vel. Első ütemben Rákospalota Újpestig hosszabbítanák meg a vonalat, mintegy 2 kilométeres új szakasszal és 2 állomással. A BKK most a kivitelezési időt, a költségeket és a beruházás kockázatait méri fel. Alacsony a pozam mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyeket az Államadóság Kezelő Központ szerdai aukcióján. Az Államadóság Kezelő Központ 29,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott el az 50,5 milliárdos keresletből. Az aukciós átlaghozam 5,27%-ra csökkent 8 bázisponttal az előző aukció értéke alá, derült ki a tájékoztatásból. Végül hazánk időjárásáról. Nagyrészt felhőtlen napos száraz időre számíthatunk, csapadék sehol sem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, időnként megerősödhet, a hőmérséklet késő este 16 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Híreket legközelebb 15 órakor mondunk.
2: Tizennégy óra 4 perc. A hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúth Judit.
3: A Sziget Fesztivál második napja van. Ma is, és még egészen vasárnap hajnalig, számtalan eseménnyel, kultúrával, sportolási lehetőséggel, beszélgetésekkel, és persze elképesztő mennyiségű zenei programmal várják az érdeklődőket. A hazai közönségnek jó hír, hogy a külföldi nagy fellépők mellett itthoni kedvencei koncertjeire is ellátogathatnak, méghozzá egy új helyszínre, a Budapest Park Stage-be, ahol a park egyedi hangulata és a Sziget Fesztivál élménye forr össze, hiszen napi 4-5 műsorsávban lépnek fel azok a hazai előadók, akik a magyar zenei élet meghatározó szereplői, és a parkban is már többször bizonyítottak. Gerendai Károly, a fesztivál alapítója a következő kép kommentálta az új együttműködést. Bár a Sziget eddig is számtalan magyar fellépőnek adott helyet a fesztivál különböző helyszínein, idén azonban úgy döntöttünk, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezünk a hazai zenei élet sztárjaira. Ezért amellett, hogy továbbra is minden színpadon találkozhatunk majd itthoni produkciókkal, a Budapest Parkkal együttműködésben kialakítottunk egy olyan helyszínt, ahol koncentráltan mutatjuk be a magyar zenei színtér színejavát, és ami biztos találkozási pontja lehet majd a Sziget hazai közönségének. A Budapest Park több mint egy évtizede tartó töretlen népszerűsége garancia számunkra is az új magyar színpad sikerére. Pálfi András, a Budapest Park alapítója pedig azt mondta el, hogy különösen fontos számukra, hogy a legnagyobb nemzetközi produkcióknak teret adó Szigeten létrejöjjön egy olyan közeg, ahol a hazai közönség is sajátjaként élheti meg az élményt. A Budapest Park stage fellépőinek névsora egyfajta szigettörténeti időutazás is egyben, hisz érkeznek olyan zenekarok, akik már az első Diák Szigeten is ott voltak, ilyen például a Kispál és a Borz vagy a Tankcsapda. Aztán sorjáznak majd a további nagy kedvencek, mint például a Pál utcai fiúk, a Quimby, a Péter Fibori és a Love Band, az Esti Kornél, a Bohemian Betyársz és a Párnograszt együtt, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, a Platon Karataev, vagy épp az Analóg Balaton és Betonhofi, hogy csak néhányat említsünk közülük. Az új színpad és egyben a Sziget idei záró koncertjét pedig ezúttal is a társalapító Müller Péter Sziámi és zenésztársai adják majd, ráadásul az immár hagyománynak számító záró aktusnak idén külön aktualitást ad Sziámi 75. születésnapja. Mindez tehát a Sziget Fesztivál új helyszínén, a Budapest Park Stage-ben. A Hangárium hátralévő részében az itt fellépők zenéiből válogatunk, az Ivan and the Parazol, a Kispál és a Borz, a Párnograszt, valamint Péter Fibori és a Love Band ma, vagyis augusztus 12-én koncerteznek, míg a Blaha Louisiana és a Quimby a zárónapon augusztus 15-én várja az érdeklődőket. Maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Csúcs Judit volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Sütő András. Gyermekkorom tükörcserepei.

Ha csak lehet, játszik a gyermek, mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. Ha zenész lennék, eszembe jutna tehát a gyermekkori zeneszerzés, kamarási hangversenyeink minden kis mozzanata. Zeneszerszámunk volt a kóré muzsika, a cérna húrú hárfa, a bürök síp, hagymaszár flóta, fűszál csimpolya, a falevél pánsíp, s mi minden. Az erdő, a mező, a hangszerek hangján is megszólal, ha emberrel találkozik, aki nem szakadt el tőle. De kár, hogy a civilizációban oly nagymérvű ez az elszakadás. A tanárok, ha olyanok, bizonyára megpróbálják, ahol lehet összekötözni városi gyermek és erdőmező között az elszakadt szálakat. És mi mindent tanulhatnak még, csupán e tekintetben is Veres Pétertől, vagy Erdei Ferenctől. 6 éves koromban, emlékszem, egy lakodalmas játékunkban prímás voltam. Első kóré muzsika hegedűs. Cinibú, cinibú, dünnyögtem végig a főúton. Aztán, hogy meguntam, a vőlegénnyel egyezkedve szerepet cseréltünk. Ő mondta cinibú, s én álltam virágos kalappal a menyasszony oldalán. Ahogy a mai szokásokat nézem, az efféle szerepcsere már nem lehetséges. Ezért halhatatlan a játék. A tökéletes szabadság állapota. Akár az álom. Kedves időtöltésünk volt még a járműkészítés. A sárból gyúrt szekerecske, a sárgarépából gyártott autó, a napraforgó szárból elévarázsolt szánkószerű siklórepülőgép. Ráakasztottam tarisznyát, vedret, kantáros fazekat. Járművem a sílétszerűség fölkunkorodott orrával gyönyörűen siklott a porban. Elértem vele az óránkénti 10 kilométeres sebességet is. A legnagyobb örömünkre mégis a magunk eszkábált a nagyobb eszköz szolgált. A gólyaláb, vagyis közönségesen faláb. Azzal jártunk iskolába, boltba és ahová kellett. Nem hinném, hogy a mai gyerekek valamit is tudnának egy csodás szerszámról, amely magasra, a rettentő sár fölé emelt bennünket. Hogy milyen is az? Akár a cirkuszok óriás bohócainak gólyalába, de csupán 1 méteres. Vagyis nem kacagtatás, hanem kényszerű közlekedés véget találta föl az emberiség. A faláb annyira komoly szerszám volt, hogy a bárót, jegyzőt kivéve még a pap is hordta. Sőt, a tiszteletes asszony is. Gólyalábon mentünk valamennyien a templomba. A bejáratnál persze levettük, s falnak támasztottuk. Elgondolható, micsoda tülekedés volt Isten tisztelet végeztével a falábak kiválasztása végett. Akár manapság egy színházi ruhatár előtt. Hol a lábam? Melyik az én lábam? Egyik másiknak a félpárját néha összecserélték. Baktatott haza az egyházfi a tiszteletes asszony bal lábával. Másnap kellő röstelkedéssel beállított a parókiára. Visszahoztam, kedves tiszteletes asszony, a kedves fél lábát. A játékos része az volt a falábazásnak, hogy valamelyik kapuajban meghúzódva, avagy éppenséggel a nyomába szegődve a kiszemelt áldozatot elakasztottuk, amitől menten hasra vágódott a szörnyű latyakban. A faláb törvénye pedig, hogy a véle elhasalt ember csak úgy bír fölszedelőzködni, ha először a hátára fordul, megmártogatva ilyen formán elejét, hátulját és oldalát is a sárban. A látvány minden esetben kacagtatóbb volt egy mai vígjátéknál. Ez talán nem is játék volt, hanem inkább helytelenkedés. Hát mi volt még? A lakodalmas játékot már említettem. Jó volt, mert énekeltünk is. Az ifjú pár, a valóságos, kinek lakodalmánál végig témferegtünk, már el is felejtette a nagy eseményt, mi még mindig énekeltük a boldogságunkat. Emlékszem, olyan ifjú pár is akadt, amelynek boldogsága másnapra elhagyta a nászházat. Csak a mi gyermeki dalainkban élt tovább. Szilveszterkor a jövőnket kutattuk. Az is izgalmas játék volt. Különféle tárgyakat és anyagokat hordtunk össze. Azokat megszámoztuk, és a számozott papírszeletkét jó anyánk belesütötte a pánkóba. Nekiláttunk aztán az evésnek. És melyiknek, ami jutott a számozott papírból, aszerint sóztuk rá nagy gaudiummal a megfelelő tárgyat és anyagot.
A fésű, cifrálkodó feleséget jósolt, a gyapjú gazdagságot, Júnyájat, a fehér paszúj, minthogy rizsünk nem volt, szép fogú szeretőt. Hogy mit jelentett nekünk a játékkal egybekötött ének, arról írtam már egyet és mást Anyám könnyű álmot ígér című könyvemben. Ezt ma is fontosnak tartom. Aki nem tud énekelni, bizony nagyon szegény ember, még ha tele van is forintokkal a ládája. Kodály és Bartók feltarisznyált bennünket énekkel ezer esztendőre. Otthon, amidőn valamelyikünk hosszú és magányos útra indult, öregeink azt kérdezték. Jól felöltöztél-e? Botod van-e? Hát éneket viszel-e magaddal? Vagyis védelmet a sötétség s az úti veszedelmek ellen. Azt mondanám én is. Ne hagyjátok cserben az éneket.

Csitári hegyek alatt. Azon a nyáron egy királylány is segítségemre jött. Éva kisasszonynak szólítottuk. A vasárnapi iskolai mozgalom keretében népdalokra tanított bennünket. Egy hétre rá, hogy megjelent, már zengett a falu, mint egy óriási hangszer. Vadonatúj hangon, összeölelkezve, valamennyi utcán végigkérkedve fújtuk, hogy a Csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Hol vannak a Csitári hegyek? Senki sem tudta. Nem is volt fontos. Napközben csapatostul leptük el a fenyvest. A pázsitra hasalva, állunkat és figyelmünket felpockolva hallgattuk Éva kisasszony tanításait, találós kérdést, balladát, Bartók és Kodály gyermekdalait. Azután fenyőfák tetején gyakoroltuk magunkat. Röpködtünk valósággal, mint egy megrészegült rigósereg. Gyönyörködtünk a lelkünkre szabott új ruházatban. Ízleltük az átváltozások váratlan lehetőségét, miszerint, ha meghalok, szellő légyen belőlem. Mikor nyár végén elment, a királylány felfedte magát. Dr. László Dezsőnének hívták. Más esztendőben nem jött vissza, és azután sem. Bartóknak, valamint Kodálynak is az volt az egyetlen látogatása puszta kamaráson. Máig sem ismerik őket. Hét gyereket kérdeztem meg, s nyolcan rázták a fejüket. Nem tudják, kik lehettek ezek az emberek. Bartalis urat ismerik, volt egy favágó gépe. Éva kisasszony dalai azért, ha csak részben is, megmaradtak, mint az évelő növények.

Két tojásért moziba. Gyermekkori filmélmények. Hát csak egy van tulajdonképpen. Talán 6 éves lehettem, és híre ment kamaráson, hogy román papok jöttek egy csodálatos masinával, amely mozgó embereket vetít a falra. Tojás, liszt, mi egyéb volt a belépti díj. Úgy emlékszem, a két tojást kiloptam volt a ketrecből, büntetés alatt, mivel anyám vízért küldött a kútra, és izgalmamban, hogy kimaradok a csodából, az üres vedret elhajítottam. Sehova sem megyek, a papok várnak engem. Jézust láthattam azután rajzfilmen. A keresztre feszítést, a levételt, a feltámadást, meg a félig meddig sikerült mennybe menetelt. Talán még a rugó sem volt akkor föltalálva, ugyanis az egyik pap, mintha szecskavágót működtetne, kézzel kurbliszta föl Jézust a hegyre. S valahányszor megszusszant a homlokát törölgetve, a názáreti is megpihent a keresztel a hátán. Mereven, a cipekedésben megnyúlt arcvonásokkal nézett le ránk a falról. Meddig tűritek ti még ezt? Én úgy sajnáltam szegényt, alig vártam, hogy a gépkezelő pópa kifulladjon. A Jézus felé hajított kövek megálljanak a levegőben. Már nem emlékszem, mifajta műszaki hiba folytán maradt meg Jézus az iskola ablakának szintjén, pedig őt a magasság várta bárányfelhőkkel és trombitás angyalokkal. Örültem, hogy annyi szenvedés után ott maradt közöttünk. Zsebkendőmmel a sebes kezét beköthetem.

Misi a csillagos homlokú. Megnőtt a gyerek, és ez volt a baj. Átvészelte a zord teleket, járványos tavaszokat, az éhséget és a báró úrék konyhájából kapott romlott ételmaradékot. Mintha csodálatos erő óvta volna, úgy lépegette át apró lábaival a nehéz esztendőket. Pedig sokan mentek el abban az időben, 1940 táján. Fejős tehén, tűzifa és orvos híján sok festetlen gyerekkoporsóval bandukoltak ki a parasztok a temetőbe. Bitang Misin nem fogott a halál. Szirmai Ispán úr, az apja, a decemberben hóhulláskor még mezitláb látta, felderült, és kezdte vigasztalni magát. Úgy, hát ha eltakarít egy kis tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás. De csak kívánsággal maradt. A gyerek még kicsi volt, nem okozott gondot. Elvegyült a többi között, mint a kismalac a kondában. Senki sem törődött vele. De Szirmai úr egy napon arra lett figyelmes, hogy épp a házasodása előtti hónapokban mind több szó esik a faluban a törvénytelen gyerekéről. Ne csak, hogy előtűnt. Őszre tél, tavaszra nyár, és a kis vadfa benőtt az ablakon. Már napestig csavarog a malomban, kocsmában, mindenütt, ahol sok adalom támad, és 50 baniért, egy-egy almáért csürdöngölőt táncol. Kérdik tőle, hogy hívnak? Szirmai Misi. Ki az apád? Az Ispán úr, Szirmai Misi. No, akkor te vagy a kis Ispán. De mondd meg apádnak, adjon egy kis csikót a báró úr méneséből. Nem illik neked gyalogosan járni. Ha látod, szaladj utána, kiáltsad. Édesapám, adjon egy csikót! Tetszett ez a játék a parasztoknak. Az igazgató tanító, aki valamiért összezördült az Ispánnal, zöld

0: az egyiknek cukorfütyülőt, a másiknak tükrös pogácsát. Mindnek hozott valamit a vásárból az édesapja. Neki nem hozott semmit senki sem. Az édesanyja egy esztendőben egyszer ha vásárba ment, s akkor is azt mondta. Összeverekedtek a vásárosok, felborultak a sátrak, nem hozhattam neked tükrös pogácsát. Egyszer azt álmodta Misi, hogy újra kint állott a dombon, ott ment el a ménes, a gyönyörűséges lován oldalt az édesapja. Utána kiáltott. Édesapám, adjon egy lovat! Akkor az ispán úr odalépett hozzá, kiszállt a cifra nyerekből, megsimogatta a fejét, és így szólt hozzá. Melyiket akarod? Válasz magadnak egy kis csikót. S valahonnan, mintha csak az égből ugrott volna le, már is ott termett egy csillagos homlokú kis csikó. Misi felpattant a hátára, úgy vágtatott vele az illatos mezőkön. Reggel, mikor fölébredt, arra is emlékezett, hogy milyen jólesően fütyült a szél a füle mellett. Ez az álom hetekre elszomorította, s kereste mindig az alkalmat, hogy közelebbről és igazából megszólíthassa az édesapját. Hát egyszer ott ment el az ispán úr gyalogosan az iskola előtt. A csizma szárában a kis vérvesszővel, amelyet felügyelet közben szokott súhogtatni a napszámosok háta mögött. Misi nyomába eredt, utolérte, és elkiáltotta magát. Édesapám! Az ispán úr nem hallotta meg, pedig csak néhány lépés választotta el őket egymástól. Misi másodszor is utána szólt, és akkor jött rá, hogy hiszen ő nem kiáltott, csak önmagának suttogta nagy riadalommal, hogy édesapám. Az ispán úr meghallotta a szuszogását, visszafordult és megszólította. Mi az, komám? Hova szaladsz?
1: Megyek. Megyek az iskolába, mondta Misi elfúló hangon.
0: Ki tanított arra, hogy utálom kiabálj?
1: Nem, nyekergett Misi. Én nem kiabáltam. Csak mondtam, hogy egy kis csikót. De csak úgy mondtam.
0: Na itt van. Vegyél magadnak cukrot, és többet ne kiabálj. Az ispán úr egy lejt nyomott a markába. Misi úgy vonult be az iskolába, mint valami herceg. Szünetben töltött cukorkát vásárolt, és boldog büszkeséggel osztotta szét a társai között. Édesapámtól kaptam, dicsekedett. Együtt jöttünk reggel, és azt mondta, kapok tőle egy csikót is. Azt adja nekem, amelyiken vasárnap kilovagoltam a mezőre. Szép csillagos homloka van, úgy nyargaltam, fütyült a szél a fülem mellett.
2: Hazudsz, Misi, mondták a gyerekek. Nem volt annak csillag a homlokán.
0: És ettől kezdve tréfásan így nevezték. Misi a csillagos homlokú.
2: Né, Misi, csillag van a homlokodon.
0: Misi nem haragudott ezért. Csak mosolygott és szövögette az álmát a gyorslábú csikóról. De amikor egy napon az édesanyja sírva ment haza az uradalomból, és elmondta, hogy nem adnak neki több napszámot, mert a fia az ispán úrral csúfolódik, Misi rádöbbent, hogy ő nem fia. Csak szégyene az ispán úrnak, és elhatározta, megbosszulja magát rajta. És ennek is eljött a napja. Az ispán úr elhatározta, hogy megházasodik, s nagy sütés-főzés kezdődött az uradalomban. Tyúkot, libát, malacot öltek, hatalmas fazekakban töltött káposzta rotyogott, s a cselédlányok nem győzték a sok finom nemzeti színekben pompázó tortát behordani a hűvös kamrákba. Az udvaron a nagy eperfa alatt kormos üstökben főtt a gulyás, amit a cselédségnek szántak, s megtelt a falu a finom illatával. A kocsisok fényesre pucolták a gumiráfos hintót, a zenészek már déltájt muzsikálni kezdtek. Három napig tartó fényes esküvőre készülődtek. Misi egész nap ott csellengélt az uradalomban. Éhesen, bódultan bámulta a fényes hintókat, a tüzes lovakat. Azt is eltűrte, hogy a kocsisok csúfolkodjanak vele.
2: Ne kis ispán, az apád megházasodik. Mondd meg anyádnak, ne várjon rá, mert szegény.
0: Misi csak annyit tudott, hogy az ispán úr megházasodik, és ők nem kapnak az uradalomban napszámot. Ő miatta. Mert kiállott a dombra, és utána kiabált. Délután a vőlegény s a menyasszony, a kölni illatot árasztó suhogó ruhás násznéppel a nyomában elindult a templomba. A hosszadalmas szertartást Misi is végighallgatta. Az édesanyja is ott volt. Sápadtan és közönösen

bámészkodott az egyik oszlop mögött. Misi odabújt hozzá, szólni szeretett volna valamit, de pisszegni sem mert az ünnepélyes hangulatban. Azt akarta mondani. Ne búsulj, édesanyám! Elmegyünk majd egy másik uradalomba. Ott kapunk napszámot. Aztán felbúgott az orgona, a nép kivonult a templomból, és a sok kocsi a parókia elé sorakozott. Az ifjú pár bement a paphoz, hogy nevét az anyakönyvbe beírják. Ekkor találta ki Misi, mit kell tennie. Behúzódott a kapu mögé, meglapult és várt szívdobogva. Várt sokáig, a kis fekete homlokát ráncolva, teli félelemmel és makverőséggel. Ha én az ő szégyene vagyok, lássák, hogy az vagyok. Ez volt egyetlen gondolata, s ugrásra készen várta, hogy a tervét véghez vigye. Kilépett aztán az ispán úr karján a feleségével. Peckesen vonultak ki a kapun, és hosszadalmasan rendezkedve foglalták el helyüket a gumikerekű hintóban. A násznép hintói is felsorakoztak. A kocsisok büszkén táncoltatták a kövérlovakat, s leghátul a stráfszekeren rázendítettek a kolozsvári cigányok. Amikor pedig az első hintó lovai megugrottak, Misi kivágódott a kapu mögül, felpattant a tengelyre, és a menyasszony is a vőlegény közé hajolva, torka szakadtából, majdnem önkívületi állapotban, vékony, csengő hangon kezdte kiáltani. Édesapám! Édesapám! Adjon egy lovat! A menyasszony halkan felsikoldott. Az ispán úr hátrafordult, s hogy Misit meglátta, visszafojtott haraggal, kínban mosolyogva szólt rá. Mars le innen! De Misi az útszéli bámészkodó parasztok hangos kacajára csak azt kiabálta a tengelyen ugrándozva. Édesapám! Édesapám! Adjon egy lovat a fiának! Az ispán kivette a korbácsot a kocsis kezéből, s kettőbe fogva, jobbról és balról is arcul ütötte Misit. A vére is kiserkedt tőle. Elvesztette a szemevilágát, a nagy vágtatásban minden összeborult előtte, de görcsösen belekapaszkodott az ülésbe, s kiabált, már maga sem tudta, mit mond, csak azt tudta, hogy ott áll a tengelyen, és véges végig az utcán a parasztok harsányon kacagnak. Ekkor egy erős kéz mellen ragadta, és a következő pillanatban Misi szeme elől eltűnt az égbolt, el a falu a kacagó parasztokkal. Hintórugók, kerekek, tengelyek, patkós lólábak villantak el fölötte. És amikor a harmadik kocsi lovai az ilyet kocsis mozdulatára hirtelen fölágaskodtak, és megrecsent a rúd, már mozdulatlanul feküdt a porban. A fekete homlokán, ha ott volt, kihúnyt a csillag. S a hirtelen támadt csendben már csak az ő hangja zengett vissza a messzeségből. Édesapám, édesapám, adjon egy lovat!

Sütő András gyermekkorom tükörcserepei. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Taréva, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Schumann szimfonikus etüdök című művének 12. tételét Anda Géza játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rántonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna víz szintje, ezért felmerülhet a Paksó atomerőmű teljes leállítása, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tartósan kevés csapadék várható a vízgyűjtőkön. Az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Az idősekért, betegekért és az őket segítő szociális dolgozókért mutatott be szentmisét Berta Tibor tábori püspök Mátraverebély Szentkúton, adta hírül a Magyar Kurír. A katonai ordinárius az áldozatos segítségnyújtás és az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta. A szentmisén a betegek kenetében is részesítették az arra felkészült zarándokokat. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására és nevelésére felkészítő továbbképzést indít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, adta hírül a Magyar Kurír. A program módszertani és mentálhigiénés támogatást is nyújt a résztvevőknek. A képzésre nem pedagógusok is jelentkezhetnek, számukra augusztus 25-e a határidő. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadóbb oktatásáról egyeztetett a kormány a differenciált és inkluzív oktatásért, vagyis a DIO szakmai együttműködés képviselőivel, közölte Facebook oldalán Annert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A szerdai bejegyzés szerint a tárgyaláson az eseni köznevelési minimum javaslatait tekintették át, amelyek az oktatási feltételeket a gyermekek egyéni szükségleteihez igazítanák. Az összes devizahiteles ügyben indult végrehajtási eljárás felfüggesztését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom, közölte Fiszter Zsuzsanna, a párt szakpolitikusa. A politikus szerint a jelenlegi moratóriumból több tízezer adós maradhat ki. A Mi Hazánk emellett kártalanítási rendszer kidolgozását is kezdeményezi a devizahitelezés káros útjainak. Magabiztos futamgyőzelemmel jutott a női 200 méter elődöntőjébe Takács Boglárka a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar sprinter 22,84 század másodperces idei legjobbjával elsőként ért célba előfutamában. Az elődöntőket szerdán este 9 óra 20 perctől rendezik. Kétmillió százezer eurós sürgősségi humanitárius támogatást nyújt az Európai Unió a földrengés sújtotta Kolumbiának, közölte az Európai Bizottság. A 7,4-es erősségű földrengés az ország középső és nyugati térségeiben okozott jelentős károkat. Az uniós forrásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Legalább ketten meghaltak és ketten megsebesültek az Ukrajnát ért éjszakai orosz légi csapásokban, közölték az ukrán hatóságok. Herszonban egy drón támadás követelt halálos áldozatokat, míg több régióban lakóházak és civil létesítmények rongálódtak meg. Hazánk időjárásáról. Napos száraz időre számíthatunk, a hőmérséklet késő este 16 és 26 fok között alakul. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra négy perc van.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy különleges kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy közelgő irodalmi estre hívjuk fel a figyelmüket, végül egy kulturális és lelki szépségeket ötvöző fesztivál kapcsán beszélgetünk a szervezőkkel. A zenei szerkesztő Varga Ramona, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Immár negyedik alkalommal rendezi meg hazánk legnagyobb képzőművészeti tehetség kutatóját augusztusban a K Galéria. Ezúttal is a Mon Park ad otthont a The Artist Chamber kiállításának, amelyen több száz alkotás tekinthető meg ingyenesen. A grafikákat, fotókat, festményeket és szobrokat is felvonultató tárlaton valamennyi beérkezett pályamű megtekinthető, a legjobbak pedig a zsűri értékelése alapján szeptemberben a K Galériában is bemutatkozhatnak. A rendezvényhez idén is ismert nagykövetek csatlakoznak, akik saját alkotásaikkal is jelen lesznek a kiállításon. Az idei nagykövetek között szerepel Damien White, Dr. Kürti Sándor, Péter Szabó Szilvia és Tarján Zsófia. A The Artist Chamber tehetségkutatóról Koncsik Lilka művészettörténésszel, a K Galéria munkatársával Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Mi a K Galériában a Calvin tér mellett kortárs figurális művészettel foglalkozunk, abszolút befektetési szintű díjazott végzett művészekkel. Most már 6. éve, hogy megalakult ez a galéria, én 4 éve vagyok most itt, közel 4 éve, és nagyon sokszor belefutottunk már abba, hogy tehetséges és kreatív és lelkes, de nem végzett művészek keresnek meg minket, hogy hogyan lehetne megmutatkozni, hogyan lehetne betörni ebbe a egyébként viszonylag zárt képzőművészeti szférába, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel kezdjünk valamit, mert hogy rengeteg művészi tehetség van, akikkel mi is találkozunk, de még sokkal-sokkal több ennél, és ez be is bizonyosodott. Van nekünk egy olyan vonalunk, vagy hát ementén lett egy olyan vonalunk, ami kifejezetten az autodidakta művészeknek a bemutatásával, felkarolásával, közösség építésével foglalkozik. Művészterem néven indult ez el, és az idei évtől lettünk ugye Artist Chamber. Szeretük volna azt, hogy ez egy nemzetközi alkotóközösség legyen, és még több felületet tudjunk az alkotóinknak adni. És ebből nőtt ki ez a tehetségkutató. Nekünk egyébként más pályázataink, kiállításaink is vannak. Évközben olyan 4-5 pályázatot hirdetünk, ahol lehet velünk zsűrizett kiállításokon részt venni. De ami minden évben a legnagyobb eseményünk, az ugye ez a tehetségkutató kiállítás, ami kifejezetten azért jött létre, hogy felkutassuk és megmutassuk azokat a nagyon tehetséges autodidakta alkotókat, akik ott vannak köztünk, mert hogy tényleg rengetegen foglalkoznak ezzel. Ez most már a 4. év. Augusztus 22 és 29 között látogatható ez a kiállítás a Mon Parkban. És ezt azért is tartjuk mi, illetve tartom én nagyon fontosnak, mert ez egy nagy 700, több mint 700 négyzetméteres kiállítótér, ahol a versenyre benevezett minden alkotást meg lehet tekinteni.
2: Azért ez viszonylag ritka, hogy ekkora térben képzőművészeti alkotásokat tekinthetünk meg, modern képzőművészeti alkotásokat.
1: Így van, és a tavaly előtti kiállításon már több mint 500 alkotás volt látható, ez egy ingyenes kiállítás, és azt gondolom, hogy ez egyrészt a művészeknek egy hatalmas lehetőség, hogy nem csak több ezer látogató előtt lehet megmutatkozni, hanem ugye egy szakmai zsűri előtt, aki díjazottakat is választ, akik később a galériában egy ilyen díjazottak kiállításon vehetnek részt, de ez nyilván valamilyen szinten szubjektív is, és egy nagyon szűk válogatás. Tehát én azt gondolom, hogy nem is azért érdemes mondjuk esetleg művészként itt kiállítani, mert hogy egy galériás kiállítás lehet esetleg a nyeremény, hanem az, hogy egy bevásárlóközpontba viszünk ezzel művészetet, amivel kapcsolatban rengeteg nagyon csodálatos visszajelzésünk, meg találkozásunk van minden évben, mert azt tapasztaljuk, hogy olyan emberekhez, több száz, több ezer emberhez jut el így a művészet, és az ő hangjuk, az ő világuk, az inspirációik, akik lehet, hogy nem látogatnak el egy kortárs galériába egyébként.
2: Igen, ez érdekes, hogy a kortárs művészet az hogyan tud otthonra találni egy olyan térben, ami hát hagyományosan egyáltalán nem erre a célra épült, és nem is erre a célra használjuk ugyanapi szinten.
1: Alkotóként is ez egy hatalmas lehetőség is, meg élmény is, illetve szakmai presztízs is, azt gondolom. de látogatóként is, tehát hogy több száz művel találkozni, festmények, grafikák, ugye rajzok, akvarellek, szobrok, fotók, mindennel.
2: Tehát akkor mindenféle műfaj képviselteti magát.
1: Igen, igen. És olyan szempontból is szeretnénk az alkotóinkat még jobban felkarolni, illetve ezt a párbeszédet megteremteni a közönséggel, hogy egyrészt nem csak a zsűri, szakmai zsűri értékel, hanem van egy közönségszavazás, tehát idén már online is, illetve a helyszínen is lehet szavazni a kedvenc alkotásra a kiállítás megnézése után, vagy támogatni azt a művészt, akit nagyon tehetségesnek gondolunk, illetve hogyha az alkotó úgy kívánja, akkor árral állítja ki a műveiket, és minden évben számos alkotás gazdára is talál.
2: Tehát akkor vásárolni is lehet, ez nem csupán
1: igen.
2: kiállítás.
1: Igen, igen, igen.
2: A zsűriről beszéljünk egy kicsit. Kik alkotják a zsűrit, kik döntik el, hogy mely művek lesznek helyezettek?
1: Most már ugye negyedik alkalommal rendezzük meg ezt a kiállítást, és egy olyan 3-4 tagú zsűrink van minden évben. Mi a K Galéria kapcsán rengeteg kortárs akadémikus művésszel vagyunk kapcsolatban, és közülük kerül ki minden évben a zsűri. Vannak visszatérő zsűritagok, Eifert János, Balog Rudolf Díjas fotográfus, fotóművész, aki most már negyedik éve tér vissza a fotósok képviseletében, illetve Csurka Eszter, Munkácsi Díjas összművész, ő is negyedik éve. Ő főleg mint szobrász, illetve festőket értékeli, de egyébként nincs ilyen elválasztás, hogy csak egy zsűritag dönt, csak szerettük volna, hogyha azért mindenkinek van egy szakterülete a zsűrin belül. És a kiállító alkotók között azért azt el kell mondani, hogy a festmények vannak mindig nagyon nagy többségben, ezért aki úgymond a festő zsűritagunk, minden évben más valakit kérünk fel, mert szeretnénk, hogyha másfajta stílus, figurális, absztrakt, más korosztály, új szemlélet jönne. Volt már például Sinkó István, a Festők Társaságának az elnöke, Baksai József festőművész volt tavaly, idén pedig Takács Márton, grafikus és festő, aki csatlakozik a zsűrihez.
2: Amikor a zsűri értékel, akkor ott a különböző műfajok elkülönülnek, vagy pedig az összes műfajt egyszerre értékelik, és itt nincs különbségtétel?
1: Általában úgy szokott a zsűrizés zajlani, hogy már a kész kiállításra ellátogat a zsűri együtt, mi pedig kísérjük, ugye őket, segítjük a munkájukat, és végignézik az összes művet, készítenek egy, úgymond egy szűkített listát, ami nagyon kiviláglik számukra, és ugye 4 kategória van alapvetően, festmény, grafika, szobor és fotó. Ezeken belül van első 3, első 5 helyezett, festménynél 5, mert nagyon sok a festmény, és ezen kívül még annyi kiegészítést tesznek, hogy összesen 30 legyen a díjazott művek száma. És akkor erről a listáról válogatnak. Mondjuk nyilván Eifert János, aki fotográfus, neki egy kicsit többet nyom alatban az ő véleménye mondjuk a fotókról, de egyébként együtt válogat a zsűri minden évben, igen.
2: Mik a visszajelzések? Ugye arról beszéltünk, hogy ez már a negyedik alkalom. Hogyan alakul, hogyan változik a tehetségkutató az idők során?
1: Legnagyobb változás, én azt gondolom, hogy egyre többen ismernek meg minket, egyre többen látják ezt a lehetőséget, mint művészként, mint látogatóként, és talán egyre bátrabban mutatják meg magukat az alkotók. Én most már 3. éve leszek ott ezen a kiállításon, nagyjából végig ott szoktam lenni, és nagyon-nagyon inspiráló találkozásaink vannak mindig. Egyrészt alkotókkal, akik jönnek, és nekik egy hatalmas élmény az, hogy egy ilyen kiállításon látják a saját művüket, vagy hogy a zsűri értékeli őket, meg hogy a közönség látja őket, és nagyon sokszor egyébként azt mondják, hogy új inspirációkat kapnak, ugye a többiek munkáit látva, vagy esetleg arra kapnak kedvet, hogy mondjuk egy technikát kipróbáljanak. És látogatói oldalról pedig ott is rengeteg nagyon jó találkozásunk van, mert mindenkinek más tetszik, annyira színes az egész kiállítás, és színes az is, ahogy ezt befogadják a látogatók.
2: Egyébként mik a tapasztalatok, hogy döntően azért jelentkeznek a művészek, mert szeretnék értékesíteni a munkájukat, vagy pedig azért, mert szeretnének egy kicsit kilépni a nagyvilágba. Ugye itt autodidakta művészekről van szó, tehát nem képzett képzőművészek azok, akiknek a munkáit látjuk, de hát persze ettől még azért a színvonaluk kellően magas.
1: Egyébként azt el kell mondani, hogy azért mi úgymond szakmai szemmel is mindig meglepődünk, hogy mennyi tehetséges alkotó van tényleg minden korosztályból, minden műfajból, tehát nem mindig az számít egyébként, hogy milyen kvalifikációja van valakinek, vagy milyen végzettsége. Nyilván az eladás is egy nagyon jó visszajelzés a művésznek, nagyon jó visszajelzés az, hogy valaki ajándékba választja az ő képét, vagy beleszeret és haza akarja vinni, számos példa van erre. De mi is azt szorgalmazunk, illetve a művészeken is azt látjuk, hogy a legnagyobb elismerés, visszaigazolás, meg inspiráció alkotóként tényleg az, hogy egy ilyen nagyszabású kiállításon ennyi művésztársal és ennyi ember előtt lehet megmutatni az én alkotásomat, az én gondolataimat, az én lelkemet, mert hát végül is erről szól a művészet, hogy valami belső dolgot a világ elé tárok, és ehhez nagy bátorság is kell.
0: A The Artist Chamber tehetségkutatóról Koncsik Lilka művészettörténésszel, a K Galéria munkatársával Tóth Zsófia beszélgetett. A kiállítás augusztus 22-e és 29-e között tekinthető meg a Mon Parkban díjmentesen.

0: Újrafordítások. Egy este magyarul, de idegen nyelven. Ezzel a címmel hallgathatják meg az irodalom kedvelők a Petőfi Irodalmi Múzeum Határátlépések című estjeinek második alkalmát. Az augusztus 27-i esten ismert színművészek olvassák fel kortárs írók és költők műfordításait. A repertoárban klasszikus versek és modern, ikonikus dalok magyarításai egyaránt helyet kapnak. Az irodalommal párhuzamosan a zene is főszerepet játszik. A fordítók és jelen esetben az est alkotói is hidat képeznek a különböző kultúrák között. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll. A sorozat rendezőjével, Seres Tamással, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.
1: Mindenféle nyüzsgések közepette beszélgetünk most Seres Tamással, de ez nagyon illik is a beszélgetésünkhöz, hiszen a Sorstalanság Alakzatok című kiállításhoz, Petőfi Irodalmi Múzeumos kiállításhoz kapcsolódik egy, hát nem is tudom minek mondjam, előadás sorozat, de nem csak az. Nem véletlenül Határátlépések a címe a sorozatnak, és sajnos az első alkalom éppen a beszélgetésünkhöz képest egy nap múlva lesz. Mire adásba kerül ez a beszélgetés, ez már elhangzott. A sorozatnak önmagának hogy alakult ki az ötlete? Hiszen maga a kiállítás az egy ilyen kisebb, egytermes kiállítás, viszont nagyon sok minden kerül már abba is bele, és az előadás sorozatban meg szerintem még ennél is sokkal, sokkal több. Hogy született meg ez a gondolat, hogy egy kicsi egytermes kiállításhoz egy nagy háromrészes előadás sorozat?
2: Szerintem ez egy összetett kérdés, kezdjük messzebbről. Nekünk a Petőfi Irodalmi Múzeummal elég komoly kapcsolatunk volt 10-12 évvel ezelőtt. Nagyon sok felolvasó színházi estét, premiereket csináltunk. Olyan előadások, amik kiállításokhoz is kapcsolódtak, de évfordulós évekhez is. Tehát a Gárdonyi évtől kezdve a Nyugatszázig rengeteg sok mindent csináltunk mindenféle szereplőkkel. Gyakorlatilag a magyar színházi élet krémét sikerült odahozni, de a magyar zene életnek is a krémjén. És most, hogy egy picikét újra nyitás van, és ez nem feltétlenül politikai értelemben, vagy nem csak politikai értelemben, hanem kicsit szerintem a szemléletmódban is. És ez azért érdekes szerintem, mert három olyan előadásra van felkérés, amire ez legjobban azokat tudnám hasonlítani, amiket néhány évvel ezelőtt a múzeumok éjszakáján csináltunk. És ezek az előadások, ezek mindig valamiféle crossover előadásokat takartak. Tehát mindig hívtam két-három színészt, általában egy szerzőt, ha még élt, és mindig egy zenészt. Van, amikor olyan zenészt, aki színész is egyben, és akkor szövegét is vegyítettünk. Többek között ennek az egyik legjelentősebb ilyen pillanata az a Jónás Tamásos est volt, ami egy roma kiállításhoz kapcsolódott, de ott például konkrétan Beck Zoli írt egy olyan dalt, amit azóta is játszanak 30Y koncerteken Tamás verséből, amit ott Kamarás Iván olvasott föl. Na most azért kezdtem minden, mert például az Iván most is itt van, és nem véletlenül hívtam. Nekem az a stratégiám, vagy ez a koncepcióm, hogy általában olyan színészeket hívok, párhuzamosítok, akik ezeken az alkalmakon játszanak, vagy először, vagy nagyon ritkán együtt. És ezért van most például ebben az esben, amiben most már múltidőről beszélgetünk, Kamarás Iván mellett Máté Gábor és Kovács Adél, és hozzájuk aztán egy teljesen másik világból Csorba Lóci, aki a Lóci Játszik zenekarnak a frontembere, de őt Reisz Gábor filmjeiből lehet a legjobban ismerni. De hát csomó olyan, az Ó nincstől kezdve, a Te leszel a felesége, még olyan dolog, amiket az ember nem gondolná, hogy lehetne párhuzamosítani mondjuk egy sorstalan kiállításhoz. Nem véletlenül adtam ennek az estnek azt a címet, hogy Sorstalan esték, és a Határátlépések ez a három estének a közös elnevezése. És az első, ez kifejezetten ehhez a kamara kiállításhoz párhuzamosítható, azokkal a szerzőkkel, Bodor Ádámtól Kertész Imréig. Ebben most nagyon mélyen nem érdemes belemennünk, mert már múlt időben van, hogyha olyan lesz, vagy olyan volt, amire van igény később, akkor a szereplők már most megfogalmazták, hogy szívesen újra megcsináljuk, vagy bárhol az országban, csak ezt most kifejezetten ide a PIM-re eszközöltük. Na most akkor a másik két előadásról. Három estére lett felkérés a Jánoségtól, Kristófiktól, a Petőfi Dömi Múzeumból. A másik két estének a tematikáját azt tulajdonképpen közösen találtuk ki, de az én javaslataim alapján állítottuk össze. Az első este ezek közül én első körben a műferdítések címet adtam neki, mert ezek nem klasszikus műfordítások, hanem olyan alkotások kerülnek elő, amik nem szó szerint értelmezve vannak fordítva. És most ezt a vannak fordítva, ez nem egy germanizmus, hanem ezt konkrétan most idéztem a Faluditól, mert például ott van a William fordítás, amit sok mindent lehet mondani, csak hogy túl sok közel lenne az eredeti Villonhoz, ez kevésbé. Ez most egy kiemelt példa a műfordításokra, de hát egyébként önmagában véve olyan dalok, versek fordításairól beszélünk, amik egyrészt részben a sorstalanság kiállításban is benne vannak, de például a Petőfi állandó kiállításban is, aminek a bejátszását, a kisfilmét, ezt én csináltam, és aztán ugye alakult, hogy alakult a világ, még ennek nagyon sok kifutási lehetősége van, de olyan Petőfi műfordítások lesznek például abban, amikre külföld és abból visszafordított szövegek, amiből kiderül, hogy teljesen más fordítottak külföldiek erre. Na most a PIM-nek elképesztő gyűjteménye van ezekből a műfordításokból is, nem beszélve a különböző olyan kéziratokból, amiknek a nagy valószínűséggel először való nyilvános megjelenése ezeken a koncerteken, félig koncertek, félig crossover előadásokon lesznek. Na most a műfordításoknak a koncepcióját, ezt próbálom egy picit a nyárra, a természetre, a borozásra, a szabadságra, és azért jó, hogy egy ilyen kerthelyiségben ülünk most, mert ezt a hangulatot szeretném a színpadra is áttenni. Az első előadás most, ez a Kapuajban van, tudatosan. A második előadás az a Károlyi kert különböző pontjain lesz behangosítva mikroporttal a különböző színészek, és a harmadik az pedig igazából a zenészeknek egy ilyen, azt kell mondjam, hogy ilyen jam session-szerű örömeste lesz. Na most ez mind a három voltak éppen irodalmi határátlépés. És mind a háromban vannak sorstalan szerzők. Tehát akár Szerbantalra gondolunk, de gondolhatunk ebből a szempontból a Lukács Lacira is a Tankcsapdából, de mondhattam volna bárkit, Lovasit, akárkit ebből, akinek szintén be lesznek építve a szövegei is. De ha mondjuk a Kollár Klemenc Laciról beszélünk, ugye ő maga író is egyben, és nem filmproducer, és mellette songwriter is, tehát dalszerző is. Tehát, hogy ő például egy olyan univerzális személyiség, aki át tud ezeken a határokon lépni. Tehát, amit kérdeztél, ez a határátlépés, ez tulajdonképpen ezt jelenti. És még egy valami, hogy ezek egy felvonásos esték, nagyjából másfél, 1 óra 20 perc, másfél órára hangolva, de mindegyikben van beépített visszataps verziók, mert látható lesz, hogy a közönség mit vesz, mit nem, mit énekel, mit nem. Tehát amíg például a Csorbalócinak az Ó nem című száma, ugye az nagyjából a koncertek záródala szokott lenni, de hát abban ugye oda-vissza reflektál a közönséggel. És akkor most még ennyit a formáról, hogy ahol meg tudjuk csinálni, és ahol már sötétebb lesz, például most a Kapuajban, ezzel nem spoilerezek, mert már lement, de hogy azért is van a Kapuajban az előadás, mert az volt a muzeológusoknak, az irodalomtörténészeknek az igénye, hogy olyan komoly krasznahorkai Bodor Ádám szövegek vannak, amiket a színészek felolvasásán túl hiába is olvassák bármennyire lassan vagy nagyon figyelemközpontúan vagy értelmezve, jó, hogyha olvassa a néző is. És ezért mindegyiknek csináltunk egy képet, ahol olvashatók lesznek a szövegek. Na most, hogyha ez működik most az elsőnél, és én ezt egyszer régebben már csináltam egy múzeumai készekáján, akkor ez nagy valószínűség szerint át lesz emelve a másik két határátlépésnél is. Tehát azért mondom, hogy retina jutalom, mert azon túl, hogy ugye látja a különböző szereplőket, lesz egy olyan kivetítő, projektor és nem LED fal, ahol látjuk a különböző szövegeket megjelenni, különböző szövegekből szavakat kiemelve, amikre ugye rá lehet játszani. Na most miten ez a színész mögött van, ő nem tudja, hogy mondjuk én mit vastagítok meg benne, hogy nekem mi az, ami fontos, hogy kiemelendő. Nyilván az ő példányába be tudom tenni, de mégis az egy jel a közönségnek, hogy milyen rímeket, összefüggéseket tud, vagy gondolatokat tud kiemelni. És mondjuk, hogyha idézünk egyet a Pokol Billy Víg napjaimban, mondtam egy konkrétumot, azért az egy elég nehéz történet, hogy egy recski, komoly, nagyon komoly történet, hogy annak egy lazább feldolgozási módjánál, vagy a humorát megpróbáljuk bizonyos dolgokkal kiemelni, akkor nagyon segít az, hogy nem csak hallható, vagy nem csak zeneileg hallható, hanem olvasható is a szöveg.
1: Szóval a summa summarum határátlépés, Petőfi Irodalmi Múzeum, és két alkalommal még találkozhatunk Seres Tamás rendezésében, ezzel augusztus 27-én, ha jól emlékszem, és szeptember 24-én. Hát nem tudok mást mondani, mint azt, hogy aki ezek után nem kapott kedvet, az magára vessen, én biztosan ott leszek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
0: A Petőfi Irodalmi Múzeum Határátlépések című esseinek második alkalmáról Seres Tamással, az est rendezőjével, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. Az augusztus 27-i újrafordítások egy Este magyarul, de idegen nyelven című alkalmon a fordítás áll majd a középpontban.

0: Idén 22. alkalommal rendezik meg az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált. Az esemény idén az iskola témáját járja körül a bencés rend 1500 éves jubileuma felé vezető 3 éves készületi folyamat első állomásaként Szent Benedek gondolata nyomán. Az Úr szolgálatának iskolája. Erről is kezdett beszélgetni Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér.
1: Konrád atyával nem először beszélgetünk az Arcus Temporum Fesztivál pannonhalmi főapátságban, ismét csak lesz nagyon érdekes és izgalmas kulturális, meg mondjuk így, hogy történettudományi, meg hát természetesen spirituális vetülete is a bencések lassan elkövetkező évfordulójának, és ez az idei év egy kicsit előkészület erre, már úton vagyunk az évfordulóhoz, és éppen ezért úton vagyunk az iskolához. Szent Benedek szavaival egy monostor út iskola az Úrhoz, és az Úr követésének iskolája magától értetődő tulajdonképpen, hogy pannonhalmán iskola van, könnyedén nő ki egy iskola, egy folyton tanuló, folyton növekedő, folyton önmagát művelő közösségből, azt hiszem.
2: Idén a főapátságnak a kulturális és spirituális témáit az iskola fogalma határozza meg. Valóban Szent Benedek a regulájának rögtön az elején, a prológusában azt mondja, hogy fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját. És annyira izgalmas ezen elgondolkodni, hogy az Úr szolgálatának iskolája, az eredeti latin kifejezés is rögtön két dolgot jelent. Egy olyan iskola, ahol azt tanuljuk, hogy hogyan szolgáljuk az Urat. Ugye Isten szolgálata, liturgia. De talán ennél fontosabb gondolat az, hogy nem csak az, hogy mi hogyan szolgáljuk az Urat, hanem azt is tanuljuk, hogy mi az a mód, ahogyan az Úr szolgál. És Jézus Krisztusnak, aki a szolgának az egész élete példája a szerzetes életének a testvérek szolgálatában. Szóval ezeket az aspektusokat keressük ebben az évben, és ez a kifejezés, hogy az Úr szolgálatának iskolája valóban egy 3 éves készületi folyamatot indított el, mert 2029-ben lesz 1500 éves a bencés rend. Szent Benedek regulája és a Monte Cassinoi anyamonostor, és az egész bencés rend a világon készül erre az évfordulóra, de a maga módján nem központi rendezvényekkel, hanem ott, helyben, minden monostorban. És a mi készületünk, ez a 3 éves készületünk az iskola évével kezdődik, a 2. év az a hivatás éve lesz, egyébként az egész katolikus egyházban idén, azaz, hogy jövőre 2027-ben a hivatás évére figyelünk Magyarországon, és a 3. év az pedig a szolgálat éve lesz, iskola, hivatás, szolgálat, ez vezet el bennünket majd a regula 1500. évfordulójára.
1: Ez a gondolat, ez a spiritualitás is megjelenik majd, például a lelkiségi programokban is, de hála Istennek nem csak azokban, hanem más programokban is nagyon sokféle módon megtapasztalhatjuk, megérinthetjük tulajdonképpen ezt a alázatosan tanuló lelkületet. És izgalmas az, hogy ez tulajdonképpen igaz minden időre, minden korszakra, két nagyon szignifikáns zeneszerző köré fog csoportosulni a zenei programoknak a nagy része. Az egyik egy hatalmas, elkerülhetetlen géniusz, Johann Sebastian Bach, és a másik is egy elképesztően izgalmas, a maga módján egészen másképpen zseniális alkotó, Kurták György. Van egyfajta első benyomása az embernek, ha nem ismeri mélyebben ezeket a zenei nyelveket, hogy hát mi köze lehet egy több száz éves szerzőnek egy kortárs alkotóhoz, és hogyha mégis rápillantunk ezekre a művekre, és majd arra, hogy a fellépő művészek hogyan fogják ezt a kettősséget magukkal hozni, akkor hirtelen feltárul az, hogy tulajdonképpen mindig csak ugyanazt a lelki, transzcendentális nyelvet tanuljuk újra és újra, Istennek a nyelvét és az embernek a nyelvét.
2: A fesztiválnak 4 pillére van, ahogy említettük, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás, és a zene az azt jelenti, hogy 5 koncert van a fesztiválon, és a zenei művészeti vezetőnk Keller András valóban, ahogyan minden évben két meghatározó zeneszerzőnek, egy kortárs és egy klasszikus zeneszerzőnek a műveit állította egymás mellé. Idén, ahogy el is hangzott, a klasszikus zeneszerző Johann Sebastian Bach, kortárs zeneszerző pedig Kurták György. Kurták György idén 100 éves, és az egész világon játsszák, és talán a legnagyobb élő zeneszerzőnk, magyar zeneszerzőnk. Minden zeneszerző Bachnál járt iskolába, de gondolkodásmódjában, formavilágában Johann Sebastian Bach valóban konkrét mesterének tekinthető Kurták Györgynek. Az is nagyon érdekes, hogy Bach művein tanulnak a fiatalok zongorázni, és persze ezek az óriási, mondjuk a fuga művészete, vagy a Goldberg variációk, azok most el is hangzanak a fesztiválon, nagyon-nagyon kiemelkedő zenészek előadásában. A Goldberg variációkat egy fiatal művész, Berec Mihály fogja játszani a Boldogasszony kápolnában. Kurták György pedig, kevesen tudják róla, de olyan ember, aki egész életét tanulással is töltötte, amellett egyébként, hogy kiemelkedő zenepedagógiai vénával bírt, ő egészen napjainkig hetente egyszer Gregoriánt énekel és latinul tanul. Ebben is példa, hogy az élethosszig tartó tanulást hogyan lehet akár még egy nagy művésztől is ellesni.
1: Ez az élethosszig tartó tanulás ez azért is érdekes, mert ugye, ahogy említette is, négy pilléren alapul a fesztivál, és a másik két művészetinek nevezhető pillér is nagyon erősen fókuszál tulajdonképpen erre a kialakulásra, felépítményre, képzésre, képződésre. A képi világ is, a képi, festészeti, képzőművészeti oldal is, és hát természetesen aztán majd az irodalmi is. De a képzőművészettel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye ez a felépítkezés, akár önmagunkat építjük föl, akár segítőként kísérünk például valakit, hogy fölépítse önmagát, annyira szép vizuális kép, és olyan jól megragadható az, hogy tényleg hogy törekszünk az ég felé. Talán egy kicsit úgy, mint egy hegyre épült monostor, ami szintén valahogy próbál elemelkedni a földről, és törekszik az ég felé.
2: Annál is inkább, mert ezt az építkezés metaforát használjuk, akkor ugye Leó pápának most megjelent enciklikája, a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika, amely a egyház és a társadalom kihívásai a mesterség és intelligencia korában, ugyancsak egy építkezés képével, két bibliai építkezés képével kezdődik, a Bábel tornyának az építésével, a Teremtés könyvéből, illetve Nehemiás könyvéből, a Jeruzsálemnek az újjáépítéséről. És ha ma az iskolának valami sajátos vagy egyedi küldetése van, vagy kulcsszava van, az talán az építkezés köré építhető, tudniillik a közösség építése, illetőleg az egyénre, az emberre való odafigyelés. És ezt próbáljuk bemutatni egyébként az időszaki kiállításon, aminek az a címe, hogy Iskola a láthatáron. A fesztiválon egy kurátori vezetés keretében ezt az időszaki kortárs kiállítást fogják a látogatók megnézni, ahol valójában a modern pedagógiáknak is, meg hát a keresztény oktatásnak egy alapelvét mutatjuk be, az pedig az embernevelés. Máshogy úgy mondhatnám, hogy gyermekközpontúság, emberközpontúság. Ha ma a katolikus egyház valamit a társadalomnak adhat, akkor az emberre figyelés, az előítélet nélkül a másik emberre való odafigyelés. Ez az előítélet nélküli odafordulás az, ami aztán megnyitja a bizalmat, meg az utat, és az iskola az csak ezt tudja tenni, hogy nagyon kompetens tanárok nem a saját elképzelésüket valósítják meg egy fiatal életében, hanem nagyon gondosan odafigyelnek arra, hogy a fiatal hol tart most, honnan érkezik, és rendkívül kompetensek abban, hogy hova lehet őt elvezetni az ő saját erőforrásaira épülve. Én azt gondolom, hogy ez végtelenül keresztény, és ezzel tudjuk a közösséget is felépíteni. Nos, ezt mutatja be a kiállítás.
1: Nagyon fontos gondolatok hangzanak itt el, miközben próbálunk a programokra koncentrálni, és mégis valamiféle módon meg is érteni azt, hogy mennyi mindent hoznak ezek a programok közel hozzánk. Az egyik gondolat, ami nekem mindig megakad a fejemben, ugye ez a vezetés, a kísérése az embernek, az ember növekedésének. A másik meg most ugye aktuálisan Leó pápának az enciklikája, amelyik nagyon erősen kiáll az emberi szó és az emberi alkotás és az emberi gondolkodás súlya mellett. Nem keresztény ismerőseim is mondták, hogy számukra óriási hatással volt az a gondolat, hogy mennyire erősen érvel a Szent Atya amellett, hogy az ember központúság a lényeg, az ember gondolata, szíve, érzése, kreativitása van a teremtésnek a hajtómotorjaként a világ növekedésében. Nyilván nem feleltkezünk meg Isten kísérő és óvó és teremtő gondoskodásáról, újra és újra teremtő gondoskodásáról, de nem felejthetjük el azt, hogy nem egy porszem vagyunk a gépezetben, hanem felelősségünk van ebben. És azt hiszem, hogy ez az iskola láthatáron is ezt fejezi ki, de ugyanígy ezt fejezhetik ki az irodalmi programok is, hogy a szónak, a kimondott szónak mekkora ereje van.
2: Idén az irodalmi programjainkban egy 10 éve eltávozott mesterre, Eszterházy Péterre figyelünk, aki igazán katolikus szerző volt, a piaristáknál járt iskolába, és gyakorlatilag nincsen olyan műve, ahol az ő katolikus örökségével ne dolgozott volna, vagy arra ne mutatott volna rá, és valóban egy megkerülhetetlen, és valójában nagyon hiányzó hang volt ő. Az ő művészete mellé Parti Nagy Lajos művészetét állítjuk. Ez egy diptihon, ahol Bazsányi Sándor Parti Nagy Lajossal beszélget költészetről, Eszterházy Péterről és az irodalomról, mint iskoláról, illetőleg Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál,

0: annak, hogy az Arcus Temporum Fesztivál az nem egy háromnapos fesztivál önmagában augusztusban, hanem egész évben, hát nem csak dolgozunk rajta, hanem van egy olyan közösség, aki figyelemmel és támogatásával kíséri a munkánkat. Ez az emlegetett Arcus baráti kör. És az Arcus baráti kör tagjai számára különleges programokkal készülünk. Az egyik egy exkluzív séta a szerzetes közösségnek a barokk ebédlőjében. Nem olyan régen jelent meg Tóta Péter Benedek tollából egy nagyon komoly könyv a panahami barokk ebédlőnek a képi világáról, és Smohai András művészettörténésszel együtt ők ketten vezetnek egy sétát a barokk ebédlőben az Arcus barátok számára. Én pedig a fesztivál vendégek számára tartok ugyancsak egy sétát, a panahami felapátság orgonái, illetőleg a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk alkotásai mentén.
1: Na hát akkor érdemes még egyszer átböngézni az Arcus Temporumnak a programjait, mert nagyon sok mindenre nem jutott időnk, hogy megemlítsük, rengeteg izgalmas művész fog érkezni, nemzetközi kiváló művészek is lesznek, fiatal előadók is lesznek, idősebb előadók is lesz, séta a kertben is. Tehát a Pannonhalmi Főapátság vár mindenkit ez alatt a három nap alatt, és én pedig köszönöm Konrád atyának, hogy a gondolatait megosztotta velünk, és egy kicsit kedvet csinált ahhoz, hogy újból ellátogassunk Pannonhalmára.
0: Szeretettel várjuk a Monostorba érkező vendégeket. Augusztus 21-e és 23-a között az Arcus Temporum Fesztivál keretében a Pannonhalmi Főapátságban.
2: Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!

0: 15 óra 50 perc van. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőt ajánljuk figyelmükbe. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Szoros kapu és keskeny út címmel jelent meg Fábry György bölcsész, társadalomkutató, a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületi felügyelő könyve. Alcím: a magyarországi evangélikusok a reformáció második fél ezer évének kezdetén. A könyv szerzőjével beszélgetünk.
2: Két magyarázat van ennek a címnek, mind a kettő egyformán fontos volt. Az egyik az a tartalomról szól, tehát valóban megtalálni azt az utat, ami

0: a ma kereszténységének, az európai kereszténységnek, de a világ kereszténységéről is beszélhetnék. Járnia kell, bizony az a keskeny út lesz, és szoros lesz az a kapu, tudnélik. A széles úton mindig nagyon sok a csábítás. Például, ami a legegyszerűbb csábítása, a nagyon egyszerű válaszok. Hogy a világ dolgára nagyon egyszerű válaszok lennének, amit rögtön meg tudjuk mondani kézenfekvően, kezünkbe veszünk egy ilyen világ megmagyarázó könyvecskét, és az a világról 10 mondatban is mindent megtudunk. Vagy a másik ilyen nagy irány az az, hogy különböző az egyházak számára, különösképpen a keresztény egyházak számára, a nyugati világban nagyon sok olyan út kínálkozik, amit jól esik járni, de baj lesz belőle. Csak ilyenekre gondolok, mint például hát az egész politikai kereszténység kérdésköre. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan viszonyulunk a mindenkori hatalomhoz bárhol is. Jóból lenni vele az mindig jó, akkor rengeteg pénz lesz, fogalmazunk nagyon egyszerűen. De vajon ez a helyes út van? Valójában nem véletlenül, Jézus úrunk nem véletlenül mondja azt, hogy ti menjetek be a szoros kapun, tehát hogy a nehezebb utat kell járni. Ne, van ennek egy szubjektív vagy egyéni személyes oka is, nekem ez a konfirmációs igén volt. Tehát amikor 13 éves koromban, közel 50 évvel ezelőtt kimondtam is, szóval akkor, amikor én konfirmáltam a Csömöri Evangélikus Templomban, akkor az én konfirmáló lelkészem Solymár Péter bácsi ezt az igét adta nekem, és valahogy úgy alakult, hogy ez az ige mindig jellemző volt arra, amit én csináltam az életben. Tehát ennyiben egy ilyen személyes önvallomás is, hogy tetszik.
1: A szoros kapu az mindig nyitva áll a belépni akaró emberek előtt?
0: Annyiban nyitva áll a szoros kapu mindig, hogy a teremtő az mindig vár minket. Kinyitja azt az ajtót. De mi megtaláljuk-e, és felismerjük-e, hogy az a kapu, az a mi kapunk, na ez nem biztos. Néha, amikor zárt kaput látunk, akkor azt hiszük, hogy az valaki más zárta be, de nem. Akkor mi zártuk bele magunkat. Mi zártuk bele magunkat a különböző, hát botorságaikba, nem is bűnt mondanék, botorságot. A botorságaikba bezárjuk magunkat, amikor egyrészt kisütőek vagyunk az egyik oldalon, másrészt hübrisztel vagyunk tele a másik oldalon. És akkor bizony belütközhetünk kapukba, de az nem az igazi kapu.
1: Ön szerint a keskeny úton is el lehet térni mondjuk rossz irányba?
0: Biztosan, persze, tehát semmiképpen nem szabad azt gondolni, és látom időnként a nemzetközileg, tehát a külföldi, meg a magyarországi egyes keresztény közösségekben, személyiségekben, hogy ők a dacból, hogy mi mindennel szembe vagyunk, erényt magasztalnak föl.
2: A teljes beszélgetést a 17 órai hírek után hallgathatják meg.

0: Joseph Haydn 98. B-dur szimfóniájának harmadik menüet tételét hallották. Előadták a New York-i filharmonikusok, vezényelt Leonard Bernstein.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa a szerdai általános kihallgatásán, adta hírül a Vatikán News. A pápa a katekézisében arról beszélt, hogy a liturgikus év középpontjában Krisztus halálának és feltámadásának, vagyis a húsvétnak a heti és évenkénti megünneplése áll. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására és nevelésére felkészítő továbbképzést indít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, adta hírül a Magyar Kurír. A program módszertani és mentálhigiénész támogatást is nyújt a résztvevőknek. A képzésre nem pedagógusok is jelentkezhetnek, számukra augusztus 25-e a határidő. Intézményenként is nyilvánosságra hozzák szeptembertől a kórházi fertőzések adatait, jelentette be Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. A szakember szerint a cél nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és a fertőzések hatékonyabb megelőzése. Az adatok alapján azt is vizsgálják majd, hogy hol szükséges további beavatkozás. Szigorúan tilos szabad szemmel nézni, ha a szerda kora esti részleges napfogyatkozást figyelmeztetett a svábhegyi csillagvizsgáló. A jelenség Budapestről 19 óra 22 perctől lesz látható, napnyugtakor pedig a hold a napkorong mintegy 60%-át takarja el. A szakemberek szerint a biztonságos megfigyeléshez kifejezetten erre készült napszűrő eszköz szükséges. Már pénteken megkezdik egy dunai fenékküszöb építését a Paksi Atomerőmű és a Duna-Szent Benedek között, közölte Facebook oldalán Magyar Péter. A beruházással néhány héten belül mínusz 90 cm felett tarthatják a Duna vízszintjét az erőmű hűtő csatornájánál, biztosítva Paks teljes kapacitású működését. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása a Csernavodánál, ezért csütörtökön reggel megkezdik a romániai atomerőmű kettes blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be Radomir Juca, román ügyvivő védelmi miniszter. Az erőmű másik blokkja már július óta áll. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. 1 millió háztartásban okozott áramkimaradást a heves vihar az Egyesült Államok középnyugati államaiban, derül ki a hivatalos összesítésekből. Indiana és Ohio különösen súlyosan érintett, több térségben tornádó veszélyt jeleztek. Chicagóban átmenetileg két repülőtér forgalmát is leállították, miközben az előrejelzések szerint péntekig fokozott árvízveszélyre kell számítani. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot karbantartás miatt, a Hős utcától lassú a haladás. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál sávlezárásra számítsanak, mert javítják a gázvezetéket. A második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között sávlezárásra készüljenek útépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Nagyrészt felhőtlen napos száraz időre számíthatunk, csapadék. Nem valószínű, a hőmérséklet késő este 16 és 26 fok között alakul. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra öt perc. Következik a művészbejárás.

Kedves hallgatóink, új sorozatot indítunk útjára a művészbejáróban, amelyben Olá Zsolt színházi szakíró kollégámmal közösen elemzünk, értékelünk színházi eseményeket, jelenségeket, alkotókat. Most a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásairól beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk a következő órában.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét Olá Zsolt színházi szakíróval közösen értékeljük a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásait. A Szatmár Németi Északi Színház Haraggyőr társulatának előadása, ugye a Szopró suttogás a sötétben című előadás kapta a Kisvárdai Fesztiválnak a fődíját, és ez hát megint csak egy az erdélyi színjátszásnak azt lehet mondani, hogy egy kimagasló figurája, ugye Bocsárdi László rendezésében volt látható, akit től szintén nagyon sok mindent láttunk már itt Kisvárdán. Két dologról szeretnék beszélni Bocsárdi Lászlóval kapcsolatban, arról, hogy érdekes, talán ez tavaly elhangzott a szakmai beszélgetések valamelyikén, hogy az a furcsa, hogy akármit csinál, ő tipikusan az a rendező, nem az, akinek a kézjegyét látod minden előadáson, hanem pont fordítva, majdnem minden előadása más. Más stílusban, más eszközökkel, más módon, más ként látszik a színpadról, tehát másként születik meg. Ez tényleg így van, mert az elmúlt években itt volt ugye Marosvásárhelyről egy előadása, az is díjazott lett ugye a fesztiválon, tavaly az Angyal szállt le Babilonba szintén, két különböző társulat, mert ez meg a Sepsi társulat. Én mondjuk a most legutóbb az Oszton láttam egyébként a Rinocéroszokat, ami szintén a Sepsi Szentgyörgy, illetve a Gyergyói Figura közös produkciója volt. Az is egy teljesen más stílus, és akkor itt pedig találkozunk egy, hát talán mondhatni, hogy egészen hagyományos történettel, viszont ez a színházról szól. Ez a Diego Rodriguez, ő egy portugál származású színész, rendező, tehát színházi alkotó, aki egyébként most az Avignoni Fesztiválnak ő a vezetője Franciaországban, és ő írt egy vele együtt dolgozó súgó, hoz kapcsolódóan egy darabot, tehát ez egy konkrét figuráról lett mintázva, és ez a konkrét figura ráadásul az ő munkatársa volt, tehát rá lett írva kvázi ez a darab, és valahogy ezt találta meg Bocsárdi László, mert úgy érezte, én azt gondolom, hogy ez talán a színházról tud mesélni. És az előadásnak egyébként ez a legnagyobb erénye, hogy gyönyörű szépen mesél a színházról. Egy háttér szereplő, ugye a kulisszák mögött, vagy, nem is a mögött, hanem alatt, vagy nem tudom, hol helyezik el mostanában, ugye régen súgójuk volt. Tehát, hogy egy olyan háttér szereplőnek a szemszögéből, aki ugye minden előadást végig néz, és minden előadáson ott van, és aktívan van ott, hiszen neki kell figyelnie arra, hogy a színészeknek kellő pillanatban ugye mankót tudjon nyújtani, amikor mondjuk a szövegből vagy a szerepből éppen kiesik egy pillanatra. Tehát, hogy egy igazi színházzal együtt élő háttér dolgozónak a szemszögéből beszél a színházról, mindenféle emblematikus szerepekről, darabokról, Shakespeare-től, Csehovon át, nem tudom, de nagyon sokféle idézet megfordul ebben a darabban, de nagyon izgalmasan hozza be ezt a világot, és ugye hát azt hozzá kell tenni, hogy Méhes Kati, ugye, aki a főszereplő, ő egy egészen rendkívüli nagyasszonya, nem véletlenül életműdíjat is kapott ugye a fesztivál, az idei fesztiválon, igen. Egy egészen rendkívüli nagyasszonya a Szatmár Németi színjátszásnak, és hát ugye a Szatmár Németiekről szerintem most nem fogok belemenni, mert rengeteg regényeket lehetne mesélni, de azt azért itt is érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi években egy óriási fejlődést mutató társulatról beszélhetünk.
1: Díjazottak is.
0: Nagyon sok díjat kaptak, így van. Tavaly Uniter díjat nyertek méghozzá kettőt is, ugye, mert rendező is, és az előadás is elnyerte a harmadik Richárdjukra, amit itt egyébként a Mitemen lehetett látni Budapesten. Aki látta, az egy egészen másféle előadást láthatott.
1: Ott is egy rockzenekar
0: volt. Ott is egy rockzenekar volt tulajdonképpen kitéve a színpadra. Szóval egészen elképesztő, amit ez a társulat tud. De egy pár évvel ezelőttire, hogy visszautaljak, ami megint egy másféle formanyelv, fogalmazás, színpadi megszólalási mód. Hát ugye a Szádá Tagirovszki, aki szintén kötődik azért a Kisvárdai Fesztiválhoz, és sokáig ő vezette a workshopot. Tehát az ő rendezésében ugye pár évvel ezelőtt a Putyin, szintén ugye a Szatmár Németi Társulattól valami elképesztő élmény volt, azt is lehetett egyébként Budapesten is látni, Debrecenben is játszották, szóval sokfele megfordultak vele, tehát egy egészen elképesztő társulatról beszélünk, hatalmas energiákkal rengeteg dolgot tudnak, és hát ugye itt a Szopróban pedig az is bebizonyosult, hogy tudnak hát ha úgy tetszik, hátul maradni, és egy kicsit ez egy ilyen, olyan, mint egy metafora, mert hogy tulajdonképpen ez a vallomás a színházról, Bocsádi László színházról alkotott vallomása ezen a darabon keresztül, a súgón keresztül, azt is megmutatta, hogy ez a társulat még arra is képes, hogy hátul maradjon, tehát akik játszottak azokban az epizódokban, amik megjelentek ugye az emlékezetében Méhes Kati súgónőjének, háttérben tudtak maradni a nagy színésznő kvázi mögött, az ugyanolyan nagy színészek, ha úgy tetszik. Tehát egy kicsit tudták ezt is demonstrálni, hogy milyen az az alázata, hogy ki kell emelni valakit magunk közül, és ezt megcsinálta most én úgy érzem a Szatmár Németi csapat. Tehát még ezt az oldalukat is nagyon szépen megmutatták, hiszen a legjobbjaik játszottak az előadásban. Egyébként nem véletlenül a Moldován Blanka kapott díjat a fesztivál végén. Ő játszotta egyébként a színház igazgatónőjét a darabban, akivel egy egészen különleges viszonyban van ez a súgónő. De hogy ami szerintem fantasztikus volt ebben az előadásban, az nem csak a rendezőnek köszönhető, hanem a társulatnak is, és ezért volt megérdemeltnek mondható ez a végső értékelés, hogy nem a rendezőt díjazták, tehát nem ez lett a legjobb rendezés a fesztivál végén, hanem magát az előadást, hiszen ez így egységként volt egészen rendkívüli élmény, azt lehet mondani. Érdemes megemlíteni egyébként azt is, hogy volt egy nagyon erős monodráma vonala ennek a fesztiválnak, és ezen belül nagyon sokféle verziót láthattunk, hiszen volt itt olyan, akit már szintén ismerősként köszönhetünk a fesztiválon. Az egyik ugye az Aradi Kamara Színház és Tapasztó Ernő rendezésében egy Kín címen, tehát a Kín nevű színész, ezt most azért a pontosítás kedvéért hozzáteszem, bár a darab címe az csak Kín, tehát a Kín nevű színészről szóló monodráma, amit Tapasztó Ernő rendezett, és Harsányi Attila játszott el. Erről nem akarok nagyon hosszan beszélni, de ez is volt egyébként az Országos Színházi Találkozón is, ez az előadás, és annyiban mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy nem véletlenül kapott igaz megosztva, majd erre kitérünk. Itt is a legjobb férfi színésznek járó díj egyik felét, azt Harsányi Attila vitte el ebben a Kín című darabban. Nagyon izgalmas megszólalásmód volt. Tulajdonképpen ez is olyan, mint egy performance, egy ilyen egészen érdekes, nagyon sokrétű, nagyon sok mindent beidéző, és közben fizikai cselekvés szintjén is egyfajta művészeti alkotó tevékenységet folytató aktus volt ugye a színpadon. Agyaggal, festékkel és egyebekkel is dolgozott a főszereplő, és hát, hogy az egész maga szintén a színházról, ennyiben köthető ugye a Szopróhoz is, hogy szintén a színházról, a színészről, a színész létnek a nehézségeiről, annak problémáiról, a fent és lent küzdelméről, nagyon sok, mert a végletességéről, a beleélés, a tudás, tehát arról a furcsa, extatikus és nagyon nehezen behatárolható állapotról, teljesen abszurd és tudathasadásos állapotról, amiben egy színész létezik. Az egyszerre legyünk tudatosak, és közben érezzünk, most nagyon leegyszerűsítve, és ennek a belső konfliktusairól, akkor ugye, hogy jelenik meg egy színész életében az, hogy sikere van, hogy éppen éhezik, hogy milyen kudarcok érik, milyen felemelő pillanatok, vagy milyen boldogsága lehet. Szóval ezeknek a buktatóknak, ezeknek a emelkedőknek és buktatóknak a különböző pillanatait tárják elénk egy ilyen nagyon rövidke kis egyórás monológban, ami közben, mondom, egy egész képzőművészeti performance-t rak össze Harsányi Attila az agyagból, a festékből és önmagából. Olyan, mint hogy egy ilyen színész szobrot készítene saját magából. Nagyon izgalmas volt ez az előadás is, és hát ugye volt egy másik, amiről viszont te beszélsz mindjárt, amely a Jórik Stúdiónak a monodarabja, és ezt Galló Ernő prezentálta. Ez viszont egy teljesen más, ez egy megírt szöveg.
1: Igen, Székely Csaba a szerző, akinek a neve szintén nem ismeretlen, nem csak a fesztiválon, hanem a hazai és a nemzetközi színházi életben is, hiszen a Bányavirág, Bányavakság, mások mellett ez a két darab is ismerős lehet a rádióhallgatóknak, az egyik legjobb kortárs drámaíró, hallatlanul aktuális, maró gúnnyal, ironikus humorral bírnak az ő darabjai, de mindig van benne valami egészen mély, mélységesen mély igazság, ami akár az adott szituációra reflektált társadalmi kérdésekre. Néhol érintve talán még azt is mondanám, hogy politikai életet, de nem annyira.
0: Nem aktuál politizál,
1: csak reflektál bizonyos jelenségekre. Ugye azt szokták mondani, hogy a társadalom kritikus színházat az aktuál politikai színháztól mások mellett az is megkülönböztetheti, hogy amíg az aktuál politikai színház a személyt tartja elsősorban fontosnak, a társadalom kritikus színház mindig a jelenséget. És én azt hiszem, hogy Székely Csabának a színpadi darabjai az utóbbi, ha mondjuk így kategóriába tartoznak. Ilyen az Egy diktátor születése is, ami szintén a versenyprogramban kapott helyet. Galló Ernő az előbb említettet megosztva elnyerte a legjobb férfi színésznek járó díjat, és tulajdonképpen arról van itt szó, hogy egy színész elmeséli a saját élettörténetét.
0: Érdekes, hogy színész, ugye?
1: Igen, az inspirációit, a felvételiét, a sikertelenségét, aztán sikeres felvételiét a színművészeti főiskolára, gyakorlatilag egy fejlődés történet rajzolódik ki a néző előtt. Ennek minden leágazásával, itt most a magánéleti történésekre gondolok, a be nem teljesült szerelem, az ezért érzett harag, düh és később bosszúvágy, ami ki is teljesedik, és tulajdonképpen ez a színész eljut odáig, hogy fölismeri saját magában azt, hogy milyen hatással tud lenni az őt hallgatókra és az őt nézőkre. És kialakul egy diktátor. És a diktátor itt ebben az esetben sokféle jelentéstartalommal felruházható, és sokféle jelentésréteg kapcsolódhat hozzá, úgy, mint a konkrét diktátor, akár mondjuk egy történelemfordító zsarnok, akár mint egy színházban egy igazgató, egy rendező, egy színész, egy szervezési osztályvezető, teljesen mindegy, hogy milyen munka körül, de szintén diktátorként viselkedő munkatárs. Szóval abszolút szabadjára bocsátott a rendezés, és egyébként Sebestyén Abba színrevitelében láthatta a nagy közönség ezt a kérdést, hogy kinek mit jelent az, hogy diktátor. Nagyon érdekes volt az elrendezés, egy arénaszerű, egy hosszított arénaszerű, majd, hogy nem mondjuk a Circus Maximusra hajazó elrendezést láttunk, tehát egy ókori római aréna elrendezés. A színész az a nézők közül indul, az egyik oldaláról a játéktérnek, és ahogyan haladunk előre az előadás folyamatában, és a színész meséli a fejlődés történetét, kilép a nézők közül, és az arénaszerű térnek a három oldala ugye zárt, itt ezen a három oldalon ülnek a nézők, és a negyedik oldala, a hosszanti oldala, az egyik oldala, az így nyitott. Ott egy emelvény látható, és ahogy haladunk előre az előadásban, a színész egyre feljebb és feljebb lép ezen az emelvényen, és egy idő után mikrofont is kap a kezébe. Na most abban talán egyetérthetünk a hallgatókkal is, hogyha valaki mikrofonban beszél, akkor az ritkán kérdez, természetesen a jelenlévők mindig kivételek, hiszen mi most egymást is kérdeztük. De hogy általában, hogyha egy történelmi szereplő mikrofont kap, akkor ott nagyon ritkán hangzanak el kérdések. Ott általában kijelentések, majdhogy nem axióma-szerű kijelentések, hangzanak el megkérdőjelezhetetlen mondatok, ami a diktátornak a sajátja. És érdekes az, hogy Galló Ernő és Sebestyén Abba a játékteret horizontálisan is, majd később vertikálisan is, vagyis magassági irányban is használta, és a színész az előadás végre egyre feljebb fizikálisan is, feljebb is feljebb került a nézőtér felé. A harmadik Richarddal indul az előadás, egy monológ részlettel. York napsütése rossz kedvünk telét tündöklő nyárrá változtatta át, majd utána elhangzik a legendás mondat, eldöntöttem, hogy gazember leszek. És sajnos minden diktátornak a sajátja a színházi diktátoroké is, és a történelemben szerepet vállaló diktátorokénak is a sajátja, hogy végül kénytelenek elbukni, és ahogy Shakespeare megírta, eljutnak odáig, hogy végül már csak egy lovat szeretnének kérni az országukért. Fantasztikusan erős és szövegcentrikus előadás volt, ami egyébként, ahogyan említette Judit, ugye itt számos összművészeti előadást látunk, mégis kettő számomra kiemelkedően fontos volt a szövegcentrikusság szempontjából, és az egyik az a diktátor születése volt, a másik a már említett Az a szép fényes nap Debrecenben. Olyan jó volt látni, hogy néha ebben a sokféle kavalkádban, amikor a színész zenél, táncol, énekel, természetesen játszik, erős fényváltások, erős hanghatások és effektek, így van. A díszlet és a jelmez gyakran parád és tényleg fantasztikus szín és forma orgiája közben, egyszer csak elhangzik 10 olyan mondat, amiközben vizuálisan, mozgásban nem történik semmi. Ez így volt az a szép fényes napnál, bár ott mondjuk Szabó Magda írta az előadás, vagyis hát a színdarab végére egy nagy dialógust
0: István és Géza között, ez a nagy vita. Beszéd, igen,
1: az, na de itt is visszatérve a Székely Csabának a darabjára, amikor elhangzik 10-15 olyan mondat, ami önmagában csupaszon, pőrére vetkezve érvényes. És ez olyan döbbenetes hatással volt szerintem, nem csak ránk, hanem minden nézőre, hogy nekem még most is borsózik a hátam tőle. Nagy élményem volt a fesztiválnál. Na de hogyha már itt tartunk, akkor hadd említsek már meg még egy monodrámát, vagy hát nem is monodráma ez, de mindenképpen egy személyes előadás. És ez pedig a Szakadás, ami a már általad is előbb említett performance irányába mutat. A Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színháznak volt az előadása, Horváth Hunornak a rendezése, aki egyébként nemrég vette át a színház vezetését is, és Hunornak az az elképzelése, hogy minden társulati tag a saját életéből építkezve létrehozzon egy ilyen performance, mint egyébként a Szakadás volt, és amit Lajter Márkó Ernesto előadásában láthattak a nézők. Nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen itt a színész önmagát játsza. Még inkább önmagát játsza, mint a Kénben egyébként. Mert a Kén az egy megírt szöveg.
0: Meg egy másik figura.
1: De az bármelyik színész, úgymond idézőjelbe téve, bármelyik férfi színész, vagy hát női színész.
0: Úgy nevezte ezt a szakmai megbeszélésen Lőkös Ildikó, hogy autobiografikus színház. Uh-huh. És ez tényleg végülis ez az.
1: Tehát mit is ért ez alatt?
0: Hogy amikor a saját életéből, tehát az ön a biográfiájából dolgozik a színész, és ez állítólag ugye létezik. Hát ugye sok példát még azért nem feltétlenül láttunk, de ez pontosan ezt.
1: Ez a Szakadás az erről szólt, mert igen, hogy a színésznek, vagyis a Lajter Márkó Ernesto által játszott Lajter Márkó Ernestónak az életében egy fontos történés volt, amikor a keresztszalagja a térdében elszakadt. Mert hogy ő rajong a fociért, rajong a különböző futballcsapatokért, és műveli is ezt, a sportot, és elszakadt a keresztszalagja, és gyakorlatilag ez a szakadás, ez nem csak egy fizikális szakadás volt, hanem ez az ő pályáján is egy jelentős szünetet eredményezett, amikor fölmerültek benne olyan kérdések, hogy vajon érdemes-e neki folytatni ezt a hivatást. És ez az előadás, mint egy önbeteljesítő programként, azt az eredményt hozta számára, hogy igen, érdemes. Egyébként mennyire önbeteljesítő program, amikor
0: díjat is kapott.
1: Nyert.
0: Igen.
1: Tehát ez abszolút találkozott már, mint az alkotóknak a szándéka az eredménnyel, és nagyon érdekes volt látni, hogy ez az őszinte kitárulkozás, ez a primer egyes szem első személyben történő kitárulkozás milyen érdekes színezetét adta a fesztiválnak, mint műfaj is.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Olá Zsolt színházi elemzővel, szakíróval a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljáról. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét Oláh Zsolt színházi szakíróval közösen értékeljük a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának előadásait.
1: És akkor kicsit most más szempont, most jön a női szempont, mert ezért két olyan darabot említenék meg a fesztiválból, amely mind a kettő tulajdonképpen női történetnek mondható. Az egyik a már említett Sebestyén Aba rendezése, az Alaszka című darabból, ami egyébként Elize Wilk nevezetű, különben Romániában élő, és többnyire román nyelven alkotó, de német származású alkotónak a darabja. Elize Wilkkel egyébként Sebestyén Aba ugyanúgy nagyon hosszú ideje, legalábbis egy évtizede biztos dolgozik, ugyanúgy, mint ahogy Székely Csabával is. Ő is egy olyan kortárs szerző, akivel Sebestyén Aba régi kapcsolatot ápol, és régebb óta működik együtt a Jorik stúdiónak az égisze alatt. És az Alaszka című előadás az egy nagyon izgalmas, három generációs női történet, amely a Ceausescu éra idején indul, és aztán utána a második fázis az ugye a rendszerváltás környékén játszódik, meg egy mai, tehát mondjuk így, hogy mai fiatal nőnek a történet. Ez három generáció, három, tehát nagymama, anyuka, lánya, és az ő, hát ilyen mostanában divatos szó ez a transgenerációs trauma, tehát az ő transgenerációs traumáikat helyezi a középpontba, abszolút női szemszögű az egész előadás. Történik egy baleset az egyik szereplővel, ez az anyukával, és a baleset részeként ez végig nehéz eldönteni, hogy most ő, nem tudjuk, kómában van, vagy elindult már a másik világba, ugye, hogy mi történik pontosan ezzel az anyukával, de egy angyalszerű lény, ez az Alaszka, ezt hívják Alaszkának, elkezdi vezetni őt, és segít neki visszanézni az életére, de nem csak a sajátjára, hanem az édesanyjáéra is, meg egy kicsit megismerjük ugye a lányának a nézőpontját is, és az a három nő eljátszik mindenféle más figurát is egyébként, ami ehhez a családhoz kapcsolódóan megjelent valaha. Nagyon izgalmas dolgok jönnek a felszínre, megelevenedik egy kicsit az a rendszer is, ugye, amit már hál' Istennek kezdünk elfeledni, meg annak a nyomasztó mindennapjai. Itt egy kicsit a németség is nyilván belejátszik abba, hogy éppen egy Romániában vendégeskedő, és onnan tulajdonképpen Nyugat-Németországba szökni próbáló házaspár is megjelenik ugye a történetben. Ugye Elize Wilknek van is egyébként más német témájú darabja is, amivel szintén dolgoztak együtt a Jorik stúdióban Sebestyén Abával. Ez a Eltűntek című darab volt, ami meg viszont az erdélyi szászoknak az eltűnése, meg hát ugye Németországban emigrált német közösségnek a problematikája. Tehát nyilván ez se véletlen egy kicsit, hogy ez a német szál így belekerül, de valójában itt ugye azért a három nőnek a több generációs története bontakozik ki, hogy hogyan próbálják földolgozni, vagy nem földolgozni adott esetben azokat a traumákat, amik ugye a családból jönnek, a férjekből, elhagyásokból, szeretőkből, ilyen-olyan kapcsolatokból, és akkor hogy ez hogy megy tovább a lányaikon, ezek a problémák hogyan ívelnek át ugye ezeken a generációkon. Elképesztően hatásos és nagyon egyszerű, és valójában ez is egy szövegcentrikus előadás egyébként. A legjobb kortárs előadás díját kapta meg a fesztiválon ezzel a egyébként Marosvásárhelyi Társulat, így lehet mondani, bár ez koprodukcióba hozták létre a Jorik és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, ez is már hosszú évek óta megy náluk ugye ez az együttműködés, hiszen Sebestyén Aba ugye Marosvásárhelyen színész is, márhogy a Nemzeti Színházban mellette műveli a Jorik stúdiónak ezt a kísérleti irányát, és hát így jött létre egy ilyen koprodukciós előadás, rendkívül erős színészi alakításokkal, például ugye a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jelenlegi művészeti vezetője, Berek Méri Katalin játssza ugye az egyik ennek a balesetet szenvedő anyának a szerepét, de hát Béfülöp Erzsébet, Nagy Dorottya. Szóval, hogy olyan színészi erők mozognak ebben az előadásban, amik tényleg elképesztően erősek, és akkor, hogy ne húzzam nagyon soká, a másik női szempontú előadás szintén Marosvásárhelyi, milyen érdekes. Ez a Santa Lolita címet viselte, ez egyébként egy, hát ha lefordítjuk magyarra, akkor megváltó szex címet viselő spanyol-mexikói filmnek a forgatókönyvéből adaptálódott színházzá, és hát ugye ebbe szinte a teljes Marosvásárhelyi Társulat benne van. Ennek az előadásnak a számomra az értékét az adta, hogy egészen rendkívüli módon játszik, és nagyon szépen és ízlésesen játszik a szent és a profán kérdéskörrel. Nem tudom, milyen a film, még nem sikerült megnéznem, de tervezem, hogy megnézem, mert nagyon kíváncsi vagyok így összehasonlítva, de olvastam különben kritikákat, amelyek összevetik a filmmel, és azt írják, hogy a Marosvásárhelyieknek az előadása, hát nem is az, hogy jobban, mint a film, hanem hogy egész egyszerűen tudták színpadra úgy adaptálni, hogy nem érezzük azt, hogy ez egy filmforgatókönyvből íródott, vagy egy filmnek az adaptációja. Teljes mértékben átdramatizálták, és működik a színpadon. A története rendkívül egyszerű egyébként, hogy van egy jó asszony, akit azért hagy el a férje, mert túlságosan jó, és nem tud a jósággal mit kezdeni, és ezért elhagyja. És ez az asszony, hát hogy mondjam, ilyen örömszerzés céljából kapcsolatot létesít ugye a városkájának a férfi embereivel.
2: Tehát, hogy ingyen vállalja, de, hogy de ő
1: úgy,
2: boldogát tesz
1: őket. Pontosan, de hogy ő lényegében ezt úgy csinálja, hogy...
2: Őszinte jó cselekedet.
1: Abszolút, ő abból indul ki, hogy ő vétkezni szeretne, mert vissza akarja kapni a férjét. És a pappal való beszélgetésben ezt így megbeszélik, hogy mi a bűn. És akkor mondja neki a pap, hogy hát lépjen félre, és akkor az bűn, és akkor van mit meggyújtani. Tehát, hogy ő neki ez a szándéka. De valahogy ez se, sikerül neki, mert hogy végül, tehát hogy önmaga akaratán is túlmenően, végül ő mégiscsak jót tesz azzal, hogy ezt a pozíciót betölti a városkában, mert mindenkinek, aki abban a városban lakik, rendbe rakja az életét. És ugye elhangzik egy olyan mondat a darabban, hogy mit tud ez a nő, kérdezik ugye az arra jövő prostituáltak, akik ott ezt mindenféle szemrehányásokkal illetik ezt a tevékenységet.
2: Mert hát, hogy rontja a piacot.
1: Hát, rontja a piacukat, és hogy mit tud ez a nő, és akkor elhangzik ez a mondat, hogy ő szeretetet ad. Tehát nagyon izgalmas egyébként, és utána eljutunk aztán oda, hogy a közösségnek a papja meg nem tud, megőrül abba, hogy ő hiába próbálkozott itt bármivel, nem tudott közösséget létrehozni, ennek a nőnek meg így sikerül. És akkor ez a nagyon finoman ironizál ezekkel a dolgokkal, tehát nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy úristen valami blaszfémikus, nem tudom én micsoda,
2: Persze. Hanem
1: ez nagyon finoman, nagyon szépen is, és viccesen ironizál ezekkel a jelenségekkel, és az ember azon kezd el gondolkodni, hogy tényleg most mi bűn, mi nem bűn, mi számít annak, mi nem számít annak, hogyan kell egyáltalán erkölcsileg viselkedni az embernek egy közösségben. Szóval nagyon izgalmas kérdéseket vett föl egyébként, mitől lehet valaki mondjuk például erkölcsi vezető egy közösségben, de akár ilyeneket is. De nagyon, nagyon érdekes, mert ez egy ilyen fordított megváltás történet, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Egyébként az alkotók is valami ilyesmit írnak, hogy ez nem egy istenné válás, hanem egy megemberülés történet. Tehát ezt így jelzik is, hogy ő kvázi emberré válik ezáltal az egész történet által a tiszta jóság megtartásával. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. És a végén egyébként visszajön a férj, aki természetesen, hát ugye ez is megint ilyen groteszk szituáció, természetesen nem tud mit kezdeni ezzel a problémával, mert hát ugye azért az emberi léptékkel nézve azért ezek igencsak húsba vágó kérdések, de közben mondom, nagyon, nagyon érdekesen beszél erről az egész kérdéskörről. Egyébként nem véletlen, hogy spanyol-mexikói, én azt mondom, mert tényleg ez a...
2: Mágikus realizmus felé mutat
1: ez. Így van, ez amit mágikus realizmusnak szoktunk nevezni. Nagyon sok filmben, könyvben találjuk ennek a lenyomatát, és tényleg ez a latin-amerikai világnak a furcsa, szélsőségesen kettős, tényleg ilyen szent, mint a mexikói halott kultusz például.
2: Igen.
1: Hát ott is ez a szélsőségesen egyszerre szent és profán megközelítés, hogy a testnek és a lélek dolgainak. Na, itt is ez jelentkezik, csak egy picit más dimenzióban.
2: És az alkotókat illetően már megint Kiliti Krisztián és Bélai Marcell, tehát, hogy Kiliti Krisztián a rendező, illetve Kiliti Krisztián és Bélai Marcell és Takács Réka a szövegkönyvnek a szerzői, és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulat előadása. Érdekes, hogy ez a produkció sem kapott díjat, de azért mind a ketten nagyon fontosnak tartjuk.
1: Igen.
2: És arra biztatunk mindenkit, hogy ha ideje kedve van, akkor kerekedjen fel. és nézze Marosvásárhelyre.
1: Nem mondjuk, hogy közel van Marosvásárhely, de...
2: De megéri kimenni.
1: De hát, ha egyébként mostanában azért már elég sokszor szerepelnek az erdélyi előadások, magyarországi fesztiválprogram, mit tudom én, Városmajortól, Gyulán keresztül, tehát nagyon sok helyen vélhető, hogy felbukkanhat, lehet figyelni az ilyen programokat, és akkor adott esetben meg lehet nézni nagyon sok ilyen produkciót. De most azt hiszem, hogy Gyulán az erdélyi héten nem lesz ugyan, de hát lesznek mások. Például ez egy diktátor születése, ha jól emlékszem, akkor Gyulán is szerepelni fog. És még akkor egy előadásról kellene végén beszélnünk, ami hát azért fontos, mert ugye végül is ez az előadás kapta a legjobb rendező díját. Ez nevezetesen a Komáromi Jókai Színház előadása, és hát a Mohács János rendezése, természetesen az adaptációt is, ahogy szokta, testvérével együtt jegyzik. Ez Závada Pálnak az Egy piaci nap című regényéből, egy regény, érdekes, hogy ez is egy regény adaptáció, most már elég sok regény adaptációval lehet találkozni a színpadon. Mondjuk megjegyzem zárójelben, hogy filmadaptációval is nagyon sok esetben lehet mostanában találkozni a színpadon. De szóval ez egy regény adaptáció, és hát itt is ugye ki szokták emelni az erényei között, hogy maga az adaptáció is olyan, hogy elég rendesen belenyúl a, tehát nem úgy látjuk, ahogy a regényben olvassuk, hanem színpadra van, kimondottan színpadra van kitalálva, tehát úgy írták át, úgy dramatizálták ezt a történetet, ami hát nem egy könnyű műfajú történet, mert itt is érdekes, hogy ez is ilyen keretes szerkezetűvé sikerült ez a fesztivál, hát azért itt is egy pogromnak a sztoriát írja le, ez valóban létezett egyébként, tehát a Kiskunságban történt meg a háború után közvetlenül, amikor a túlélő auschwitzi és egyéb túlélő zsidók hazamentek a településre, és hát gyakorlatilag ugye már a házaikat elfoglalták az ott lakók, meg sok minden történt ugye időközben, és hát nem tudnak igazából visszailleszkedni ebbe a közösségbe, és ráadásul különböző helyzetek következtében elfajulnak ezek az egymás közti kapcsolatok, indulatok, és hát ennek a valós történetnek az ihletésére írta meg ezt az Egy piaci napot Závada Pál. Elképesztő történet, és megint csak a máról szól, tehát az, hogy hová tud vezetni egy-egy rosszul értelmezett gesztus, vagy egy-egy rossz indulat, mondjuk egy-egy emberben megjelenik, és megpróbál ugye az indulata mentén hangolni embereket. Elképesztő dolgokig tud elfajulni, ugye ennek a története van felrakva ebben a darabban. Nagyon izgalmas egyébként a formája is, mert itt az egész társulat egyszerre jelen van végig az előadás alatt, az azt hiszem 2 órás volt körülbelül, tehát végig jelen vannak a színpadon, és közben ők mindenféle effekteket szólaltatnak meg, egy ilyen vasakból, láncokból és egyebekből álló ilyen háttér, ilyen félkör alakú háttérdíszlet van, amin ők játszanak. Van egy zenekar is egyébként, tehát van egy zenekar is az előadásban, és akkor azt egészítik ki, tehát, hogy megfelelő pillanatban ilyen effekteket hoznak létre a díszlet segítségével, meg annak az ütögetése segítségével, meg ugye a zenével, tehát ez ad egy egészen különleges ritmust az előadásnak, egy egészen különleges ilyen effektus hátteret, és feszültséget is egyébként. És akkor hát ebben a közegben zajlik le ez a történet. Itt ugye főhősnek 2 női szereplő van kiemelve, akiknek ugye a konfliktusa az meséli el lényegében ezt a történetet. Az ő párbeszédeik, az ő kettősük az, ami mozgatja ezt a szállat, mert nem lineárisan látjuk a történetet, hanem egyfajta ilyen visszatekintő, visszaemlékező módon, egy bírósági perrel is ráadásul ugye megspékelve, tehát ott egy ilyen közegben jelennek meg ezek. De egészen drámai, egészen döbbenetes hatás, és hát ugye azért mondtam, hogy keretes szerkezetű, mert hát ha úgy tetszik, akkor ez egy kicsit lehet a folytatása a Galóga történetének, nem a Babilon dossziénak, hanem magának az auschwitzi túlélő történetnek, mert ugye ez egy ilyen közegbe játszódik, hogy mi történt ezekkel az emberekkel.
2: Tehát nem csak annak, hanem hogyha most végignézzük, és akkor kvázi összefoglalásként a Kisvárdai Színházi Sereg szemléről, akkor nagyon sok olyan előadást láttunk, amely valamilyen módon egyfajta ideológiai irányvonalhoz, vagy egy pogromhoz, vagy egy diktatúrához kötődik, És számomra például ezekben az előadásokban közös, mármint az alapgondolatukat illetően, hogy mindenképpen megpróbálják valahogyan befolyásolni az egyén gondolkodásmódját, tehát azok az ideológiák, amik ezeknek az előadásoknak, vagy színpadi szövegeknek, vagy daraboknak az alapját képezik, és ez fölveti bennem annak a fontosságát, hogy a személyes gondolatok, a személyes érzések és a szabad létezés mennyire fontos a mai világban, amikor egyébként a mesterséges intelligencia vagy a különböző politikai irányzatok jelentősen megpróbálják befolyásolni a gondolatainkat és az érzéseinket. És eszembe jutott egy Schilleri gondolat a Don Carlosból, amikor Póza Márki azt mondja Fülöp királynak, hogy e kéz egy tolvonása, és a földet újjáteremti, adja meg nekünk a gondolat szabadságát. És ha valami az idei fesztiválnak az eszenciáját képezi számomra, az a szabad gondolat, a szabad érzés és a szabad létezés fontossága.
1: Nekem is ez jutott eszembe egyébként, tehát a gondolkodás szabadságát kell megadni. Tényleg ez az összképe, és egész pontosan az, hogy merjünk gondolkodni. Ha már említetted ugye a mesterséges intelligenciát, vagy az internetes közösségi oldalakat is, hogyha vesszük. Tehát, hogy ne programok legyünk, ne csatlakozzunk ahhoz a Matrixhoz, hogy nekünk megmondják, hogy mit csináljunk, hanem igenis merjünk gondolkozni. A másik pedig ugye itt az egyéni felelőssége, az egyénnek is van felelőssége abban, és ez nem külsődleges most, amit mondok, tehát nem csak az, hogy most akkor kire szavazunk, vagy nem tudom mi, tehát nem ilyen jellegű dolgot gondolok, hanem az, hogy én, aminek tudok, a magam kis körében járjak utána, nézzek utána, gondolkodjak el rajta, szüljek saját válaszokat adott esetben, és ne hagyatkozzak arra, amit nekem mondanak. Tehát ez egyébként nekem ez volt az a fő csapás irány, ami nagyon kirajzolt ez a fesztivál, hogy ne az legyen az embernek megmondva, hogy ne legyen a számba adva, hogy mit gondoljak.
2: Milyen egyetértek?
1: Szóval ez majdnem mindegyik, szinte mindegyik előadásból picit így vagy úgy, de ki.
2: Akár komédia, akár
1: kiviláglott, igen, hát különböző, így van, különböző stílusban, igen, különböző módokon, tehát merjünk gondolkodni, és merjünk saját gondolatokat.
2: És merjünk jövőre Kisvárdára látogatni a rádió hallgatókkal együtt, mert hát minden bizonnyal jövőre is izgalmas előadások, alkotók,

Elhangzott a művészbejáró. Itt vagyok el, hogy a műsor végén említett produkciót, a Komáromi Jókai Színház egy piaci nap című előadását, amelyen Mohácsi János a Kisvárdai Fesztivál legjobb rendezésért járó díját kapta, augusztus 25-én kedden 19 óra 30 perctől a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programjában láthatják az érdeklődők.

0: Diana Krall énekelt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátvanyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán, adta hírül a Vatikán News. A pápa katekézisében arról beszélt, hogy a liturgikus év középpontjában Krisztus halálának és feltámadásának, vagyis a húsvétnak a heti és évenkénti megünneplése áll. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak és csaknem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott és segélygyűjtést indított a károsultak támogatására. Az idősekért, a betegekért és az őket segítő szociális dolgozókért mutatott be szentmisét Berta Tibor tábori püspök Mátra Verevény Szentkúton, adta hírül a Magyar Kurír. A püspök az áldozatos segítségnyújtás és az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta. A szentmisén a betegek kenetében is részesítették az arra felkészült zarándokokat. 2 100 000 eurós sürgősségi humanitárius támogatást nyújt az Európai Unió a földrengés sújtotta Kolumbiának, közölte az Európai Bizottság. A 7,4-es erősségű földrengés az ország középső és nyugati térségeiben okozott jelentős károkat. Az uniós forrásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Nagyobb összefogásra lesz szükség a következő napokban és hetekben Magyarország biztonságának megőrzéséhez, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A paksi a kormányülés után a kormányfő úgy fogalmazott, kevés idő áll rendelkezésre a korábbi mulasztások pótlására, ezért a kabinet vállalja a szükséges döntéseket és az azokkal járó felelősséget. Kritikus szintre csökkent a dunavízállás a Csernavodánál, ezért csütörtökön reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2. blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be Radomir Jóca, román ügyvivő védelmi miniszter. Az erőmű másik blokkja már július óta áll. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. 1 000 000 háztartásban okozott áramkimaradást a heves vihar, az Egyesült Államok közép-nyugati államaiban derül ki a hivatalos összesítésekből. Indiana és Ohio különösen súlyosan érintett, több térségben tornádóveszélyt is jeleztek. Chicagóban átmenetileg 2 repülőtér forgalmát is leállították, miközben az előrejelzések szerint péntekig fokozott árvízveszélyre kell számítani. Az útinform hírei következnek. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között ég az útbenti terület több szakaszon. Az oltás és a rossz látási viszonyok miatt mindkét irányban lezárták a főutat. Pétfürdő és Sóly, vagyis a 31-es és 40-es kilométer között Berhida felé terelik a forgalmat. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen a főváros felé. Tataványától Biatorbágyig, főképpen a külső sávot érinti. Hazánk időjárásáról. Nagyrészt felhőtlen, napos és száraz időre számíthatunk, csapadék nem lesz, a hőmérséklet késő este 16 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc, kerengő, közéleti beszélgetések.

0: Szoros kapu és keskeny út címmel jelent meg Fábry György bölcsész, társadalomkutató, a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületi felügyelő könyve. Alcím: a magyarországi evangélikusok a reformáció második fél ezer évének kezdetén. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A könyv szerzőjével beszélgetünk. A szoros kapu és keskeny út Jézus Krisztus egyik ismert tanítása. Mi adta a címválasztást?
1: Két magyarázat van ennek a címnek, mind a kettő egyformán fontos volt. Az egyik az a tartalomról szól, tehát valóban megtalálni azt az utat, amin a ma kereszténységének, az európai kereszténységnek, a világ kereszténységéről is beszélhetnék. Járnia kell, bizony az a keskeny út lesz, és szoros lesz az a kapu, tudnélik. A széles úton mindig nagyon sok a csábítás. Például, ami legegyszerűbb csábítása, a nagyon egyszerű válaszok. Hogy a világ dolgára nagyon egyszerű válaszok lennének, amit rögtön meg tudjuk mondani kézenfekvően, kezünkbe veszünk egy ilyen világ megmagyarázó könyvecskét, és az a világról 10 mondatban is mindent megtudunk. Vagy a másik ilyen nagy irány az az, hogy különböző az egyházak számára, különösképpen a keresztény egyházak számára, a nyugati világban nagyon sok olyan út kínálkozik, amit jól esik járni, de baj lesz belőle. Csak ilyenekre gondolok, mint például hát az egész politikai kereszténység kérdésköre. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan viszonyulunk a mindenkori hatalomhoz bárhol is. Jóba lenni vele az mindig jó, akkor rengeteg pénz lesz, fogalmazunk nagyon egyszerűen. De vajon ez a helyes út? Valójában nem véletlenül, Jézusunk nem véletlenül mondja azt, hogy ti menjetek be a szoros kapun, tehát hogy a nehezebb utat kell járni. Nem, van ennek egy szubjektív vagy egyéni személyes oka is, nekem ez a konfirmációs igény volt. Tehát amikor 13 éves koromban, közel 50 évvel ezelőtt kimondani is, szóval akkor, amikor én konfirmáltam a Csömöri Evangélikus Templomban, akkor az én konfirmáló lelkészem Solymár Péter bácsi ezt az igét adta nekem, és valahogy úgy alakult, hogy ez az ige mindig jellemző volt arra, amit én csináltam az életben. Tehát ennyiben egy ilyen személyes önvallomás is, ha úgy tetszik.
0: A szoros kapu az mindig nyitva áll a belépni akaró emberek előtt?
1: Annyiban nyitva áll a szoros kapu mindig, hogy a teremtő az mindig vár minket. Kinyitja azt az ajtót. De mi megtaláljuk-e, és felismerjük-e, hogy az a kapu, az a mi kapunk, na ez nem biztos. Néha, amikor zárt kaput látunk, akkor azt hiszük, hogy az valaki más zárta be, de nem. Akkor mi zártuk bele magunkat. Mi zártuk bele magunkat a különböző, hát botorságaikban, nem is bűnt mondanék, botorságot. A botorságaikban bezárjuk magunkat, amikor egyrészt kisítőek vagyunk az egyik oldalon, másrészt hübrisztel vagyunk tele a másik oldalon. És akkor bizony belütközhetünk kapukba, de az nem az igazi kapu.
0: Ön szerint a keskeny úton is el lehet térni mondjuk rossz irányba?
1: Biztosan, persze, tehát semmiképpen nem szabad azt gondolni, és látom időnként a nemzetközinek, tehát a külföldi, meg a magyarországi egyes keresztény közösségekben, személyiségekben, hogy ők a dacból, hogy mi mindennel szembe vagyunk, erényt magasztalnak föl, hogy akkor biztos igazunk van. Attól, hogy mindennel szembe állunk, még nem biztos, hogy igazunk van. A kisebbségben lenni, a beszorítottnak lenni sem garancia arra, hogy nekünk van igazunk.
0: Mi van abban az esetben keskeny úton haladóknak, illetve van-e lehetőségük arra, vagy úgy dönteni, hogy visszafordul, irányt változtat, pontosan azért, mert nem akar tovább haladni azzal az úton?
1: Hogy legyen arra képességünk és készségünk, hogy átgondoljuk, hogy jó úton megyünk-e, ez egészen biztosan fontos. Mert hát hosszú utat teszünk meg most, hogyha kereszténységről beszélek, ez a 2000 év, hát mennyi-mennyi tévútja volt az egyháznak, és nekünk a mi kis rövidke életünkben mennyi-mennyi tévútunk van, persze sok. Kell, hogy legyen annyi erő, tehát 2 vagy 3 éve volt az evangélikus egyháznak az éves, mindig van egy éves ige, és az a megkülönböztetés képességén alapult. Tehát ez is ugye bibliai hely, hogy legyen képességünk a megkülönböztetésre. Legyen képességünk arra, hogy amíg eljutottunk valahova, lehet, hogy rossz irányba mentünk. Ezt felül kell tudnunk vizsgálni. Az egy más kérdés, hogyha azért állunk meg, mert esetleg nem bírjuk, nincs hozzá erőnk. Na ezért vagyunk együtt. Azért vagyunk együtt, hogy megint csak egy másik biblia helyet idézek, hogy elhordozzuk egymás terheit. Tehát ez nagy segítséget tud adni.
0: A könyv tartalmára rátérve, a Magyarországi Evangélikus Egyházra vonatkoztatva mit vizsgál?
1: Ez a könyv, ez 15 év kutatásait foglalja össze, mégpedig egy monografikus formában, tehát nem külön-külön tanulmányokat szerkesztettem egybe, hanem egy egységként dolgoztam fel ennek a 15 évnek a kutatásait, annak a fókuszában valóban a Magyarországi Evangélikus Egyház van, de óhatatlanul ez a teljes magyarországi vallásos egyházi közösségekre is kiterjed, hiszen csak annak a vonatkozásában lehet ezt vizsgálni.
0: Igen, a katolikus egyházra is, szóval a református egyházra is.
1: Hát igazándiból persze nekünk fontosak, időnként talán túlságosan is fontosak ezek a felkezeti különbségek a mi kis perspektívánkból, de hát hogyha ezt egy egész, nem is kell nagyon magasra emelni magunkat, eddig a Bibliáig elmennünk, és láthatjuk, hogy ezek a különbségek valójában ezek a mi perszi létezésünknek a különbségei. Tehát itt azok a kutatások, amelyeket én feldolgoztam, azok között vannak célzottan az evangélikus egyházra vonatkozó kutatások. A legrégebbi talán a 2010-11-ben végzett, kifejezetten a Magyarországi Evangélikus Gyülekezetek körében végzett empirikus felmérés, de a többi az már inkább ilyen országos, sőt több nemzetközi kutatást is feldolgoztam benne, amely általában valláshoz, az egyházhoz való viszonyt vizsgálja, illetve általános társadalmi értékekhez való viszonyt, és a legfrissebb kutatás benne az megint csak az evangélikus egyházhoz megy vissza, nevezetesen az evangélikus egyház által fenntartott középiskolás diákjai körében végzett kutatás. Ez az a kör, 6-8 empirikus kutatás van, nagy mintás empirikus kutatás van benne, tehát ez egy nagyon széles tapasztalati bázison nyugszik.
0: A könyvben számos fejezetben számos kérdésre lehet választ kapni. Én most egy-egy témáról kérdezem, mégpedig elsőként, hogy mi látható az evangélikus vallási térképen? Én létszámvesztést látok.
1: Hát a létszámvesztés az egy általános európai, sőt nyugati keresztény egyházi jelenség. Magyarországon ez jelentős. Adott esetben jelentősebb, mint másutt. Magyarországon úgy néz ki, hogyha mondjuk a népszámlálás adatokat nézem, ami körül vannak módszertani viták, ebben most nem akarok belemenni, de azért mégiscsak számok. Azt látjuk, hogy 2011-hez képest 2022-re, tehát bő 10 év alatt, ugye a Covid miatt volt egy évvel lecsúsztatva a népszámlálás, azt látjuk, hogy közel 18%-át veszítette el a evangélikus egyház azoknak, akik azt mondják magukról, hogy mi a vallás a felkezete kérdésre, azt válaszolják, hogy evangélikus. Nagyjából ugyanennyit veszítettek a reformátusok, ami igazán drámai, az a római katolikusság. Ott 30%. Ott óriás ez a veszteség. Ahol a legkisebb egyébként az úgymond nagyobb felkezetek közül, a görög katolikusok, ott majdhogy nem szinte van csökkenés, de nem olyan nagy. Tehát a létszámfogyás ebben is megnyilatkozik, de azért is nem szeretek itt a módszertani vitákba belemenni, mert egyébként, hogyha a saját belső egyházi adatainkat nézzük, ugyan a többi egyház felekezetét nem ismerem. Az evangélikus saját belső adataink azok ugyanezt mutatják. Szinte teljesen pontosan ugyanezt a veszteséget mutatják. Ha nézem a gyülekezeti tagoknak a számát, az egyházhoz gyülekezetre kötődők számát, az nagyjából ennyi. Tehát közel egy ötödös létszámcsökkenést látunk, aminek nyilván sok oka lehet, de ettől ez még tény.
0: Megállapítja a könyvben, hogy a vallásosság egyre inkább a kisebb települések jellemzője.
1: Szokták azt mondani, van egy ilyen szlogen, az idős, iskolázatlan falusi nők azok, akik vallásosak inkább. Ez így ebben a formában nem áll meg, ugyanis az látszik, hogy valójában a vallásosságnak ezek közül egyetlen determinációs pontja van, ez az életkor. Tehát az életkor az, ahol valóban látszik azt, hogy az idősebbek vallásosabbak, és itt jön be a kistelepülés, tudnék, a kistelepüléseken viszont az idősebbek élnek más. Tehát az, hogy a kistelepüléseken erősebb a vallásosság, ez jó részt annak köszönhető, hogy az idősebbek többen vannak ott arányaikban.
0: Hogy lehet magyarázni, hogy csökken a keresztelések száma, viszont nőtt az egyházi temetés, vagy nő az egyházi temetés száma?
1: Hát voltak időszak, amikor nőtt az egyházi temetések száma, az elmúlt egy-két évben már az is csökken, tehát az is elkezdett csökkenni, ugyanis az idősödéssel függ össze. Tehát itt az életkor az, ami egy meghatározó kérdés, az, hogy az idősebbek között nyilván még megmaradt a vallásosság, az egyházhoz kötődés jobban, a fiatalabboknál ez már nincsen meg, tehát még az egyházi temetés még úgy, ahogy fogalmazok, így használják az egyház szolgáltatásaiból, de már ezt is egyre kevésbé. Nagyon egyszerű okból egyébként, mert hogy elfogynak. És itt, ha már a vallási térképre kérdezett rá, itt regionálisan nagyon nagy különbségek vannak.
0: És pedig?
1: Ugye az látszik, hogy az országnak ez a Budapest vonzerő, a budapesti agglomeráció vonzerő, ahova amúgy is költöznek az emberek, ott egyébként jóval kevésbé csökken az egyházhoz tartozónak a száma, míg mondjuk azokon a területeken, ahol amúgy is általános idősödés van, tehát mondjuk Békés megye, Délalföld, ott nagyon jelentős a csökkenés. megint csak ezzel összefüggésben. De ott egyébként az általános népességcsökkenés is nagyobb. Tehát ugye van egy általános népességcsökkenés, és ezt tudjuk, ami nem ekkora, tehát az általános népességcsökkenés a két évszámlálás ideje között az 4% volt, tehát 96%-nyan voltunk 2022-ben 2011-hez képest, tehát egy 4%-os, de ezekben a térségekben, tehát mondjuk a Dél-Alföldön, ott jóval nagyobb, tehát ott 10% körül.
0: Tehát ez azt jelenti mondjuk, hogy a felekezeti megosztás is több tényezőtől függ, például település, életkor, iskolázottság?
1: Igen, mondjuk a felekezeti megosztásban egyébként nagyon erősek a hagyományok, tehát az öröklődik. Tehát az, hogy az egyik Magyarországon az egyik felekezetből mennének át a másikba, ez elenyésző. Ez nagyon-nagyon ritka, nincs ilyen felekezetek közötti vándorlás, vagy ha van, akkor nagyon csekély. Ami nagyobb volumenű volt még a 90-es években, az igazándiból konszolidálódott, tehát amikor a frissebben hozzánk érkezett vagy engedélyezett, mondjuk így szabad keresztény típusú felekezetekhez volt egy jelentősebb áramlás, jelentősebbnek tűnő áramlás, ez ma már lényegesen kisebb lett, ott is inkább már a családi hagyomány megy tovább, mint az összes többi felekezetnél.
0: A könyvben szó van az evangélikus gyülekezetek elsődleges tevékenységéről. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Milyen a gyülekezet szervezeti ereje?
1: Az látszik, hogy a gyülekezetekben az a korosztály, amelyik leginkább dinamizálni tudja a gyülekezeteket, nevezetesen mondjuk ezek a középkorú felnőtt korosztály, ott van egy igen jelentős hiány. Akik ma 40-50-esek lennének, azok, amikor felnőttek, akkoriban kevésbé volt jellemző az egyháziasság. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a népegyházi jelleg ott náluk már kevésbé jelenik meg. Ez az egyik jellemző. A másik jellemző, hogy az evangélikus gyülekezeteknél egyébként úgy szoktuk beszélni, hogy az önfelelősség az azért újra elkezdett erősödni. Mit jelent az önfelelősség? Ugye a protestáns tanításnak, luteránus tanításnak egy nagyon fontos eleme az, hogy a gyülekezetek önfenntartóak legyenek.
0: És ez megoldható?
1: Erről nagy viták vannak, hogy megoldható-e vagy sem. Ugye ne felejtsük, hogy itt azért volt közben egy 4 évtizednyi szünet, amikor erre egyszer nem volt mód, nem csak azért, mert hogy maguk a gyülekezetek, az egyházak voltak egy leszorított helyzetben, hanem maguktól az emberektől is elvették a polgári létformának sok elemét, tehát így nem is volt miből fenntartani a gyülekezeteket. Ebben a vitában én azt az álláspontot képviselem, hogy ha ezzel elkezdünk dolgozni, akkor az a gyülekezetek elsődleges hitéleti tevékenysége az önfinanszírozhatóvá válhat időn belül. Mit értek az, hogy elkezdünk rajta dolgozni? Hogy beszélünk róla. Hogy világossá teszünk, mert hát még a gyülekezeteken belül, de ez nem csak az evangélikusra igaz, a református katolikusra is igaz, még az egyházon belüliek sem tudják azt az egyszerű dolgot, hogy az egyházat, a gyülekezetet mi magunk tartjuk el. Abban indulnak, hogy hát mondja, az állam eltartja. Tehát valóban volt egy ilyen időszak, mondjuk most is volt egy ilyen időszak, amikor nagy volt az állami nagyvonalúság, fogalmazunk úgy, a gyülek felé, ami nem tett jót. De most például a kokáért, amikor Evangélikus Egyház 2017-ben a zsinat úgy döntött, hogy elindulunk az önfelelősség útján, hogy legyen a hitéleti tevékenységünk önfenntartó, akkor hát vitagadásra volt némi szkepszis sokak, mondjuk a zsinatban sokak ezt megszavazták. Mondták, de úgyse fog sikerülni. Jelentem, akkoriban olyan 70%-os volt nagyjából a önfinanszírozottság mértéke országosan, most 89%-nál tartunk.
0: Hatalmas a változás.
1: Óriási változás van, pusztán csak attól, hogy elkezdtünk róla beszélni. De itt hozzá kell tenni két dolgot ehhez. Az egyik, hogy nyilván nagyon nagy különbség van gyülekezet és gyülekezet között. Ez egy országos szám volt. Nyilván egy olyan szociokulturális, szocioökonomiai háttérrel, mint mondjuk a jobb módú polgárok által lakott, mondjuk egy budai gyülekezetnek, vagy mondjuk egy fejlettebb város gyülekezetének a tagjai jobban meg tudják ezt csinálni, mint mondjuk egy teljesen előregedett, elszegényedett térségnek a polgári. Tehát nyilván óriási különbségek vannak. Ez az egyik. A másik, ugye nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy a hitéleti tevékenység finanszírozása. Azt én vallom, és mindent megteszek, ért, minél többen így gondoljuk, hogy a lelkészek fizetését, a rezsit és a hitéleti jellegű programokat, azokat finanszírozzuk mi magunk. Az lényegében képtelenség, hogy egy templomot tudjunk építeni a hívek pénzéből. Ez nem fog menni.
0: De viszont a közösségépítés fontos.
1: Mi magunk finanszírozzuk a gyülekezetet, akkor nem csak pénzt teszünk oda, hanem a közösséget is erősítjük. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Lukács evangéliumban. Tehát magyarán ha bennünk van egy odaszállás, hogy igen, a saját időnkből, a saját energiánkból, a saját pénzünkből odarakjuk azt, amit oda kell rakni, akkor a közösségünk is erősödni fog, egyre inkább magunkénak fogjuk érezni, és egy harmadik előnye is van ennek, vagy harmadik haszna, ha úgy tetszik, segít a diakóniának az eredeti értelmét felfedezni. Nevezetesen, ha én tudom azt, hogy van a gyülekezetben egy másik testvérem, akinek nem adatott meg az életében, hogy olyan anyagi körülmények között ilyen, vagy meg már idős, vagy bármicsoda, én meg megengedhetem magamnak, hogy adott esetben, mert a Jóisten olyan áldásokat adott nekem, hogy jobb helyzetben vagyok, akkor nyilván én ki tudom pótolni az ő befizetéseit. Tehát az egymásra való odafigyelést is ez erősíti, és el tudunk oda jutni, hogy a gyülekezeteink együtt képesek segíteni azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik átmeneti időre, reménység szerint átmeneti időre rosszabb anyagi helyzetben vannak.
0: Tehát fontos, hogy felszínre kerüljenek mondjuk a gyülekezeti problémák.
1: Ez nagyon lényeges tudni. A gyülekezetek ember alkotta közösségek. Amit ember csinál, azt elrontja, azt ugye azért nagyjából tudjuk. Tehát itt is az a helyzet, hogy a gyülekezetek között meg kell beszélni, hogy mi a helyzet. Ráadásul ugye az evangélikusság, a luteri teológia alapján a gyülekezetek teljesen önállóak, autonómak. Ugye a katolikus egyházban egy jól hierarchizált, nagy tradíciójú rendszer van, ott, hogyha a püspök odamordul, vagy a Vatikán odamordul a püspökre, vagy bármi, hát akkor annak van következménye. Az evangélikus egyházba mordulhat a püspök jobbra is, balra is, hát az önmagától még semmi nem fog jelenteni.
0: Viszont fontos szempont az egyház és a társadalom kapcsolata.
1: Igen. Talán ez az a kérdés, amiben a legtöbb feszültség, a legtöbb vita és a legtöbb kihasználata lehetőség figyelhetőek. Mire gondolok? Ugye bele vagyunk vetve a társadalomba. A katakomba kereszténységet azt ugye már az első századok után elvetettük. Ott kell lennünk a társadalomban. Mindig elfelejtjük, hogy mi nagy erővre vagyunk ott a társadalomban. Ugye beszélünk létszámcsökkenésre, ez mind megvan. És az is igaz, hogy még a népszámos adatai szerint már kisebbségben vannak azok Magyarországon, 46%-nyi a arányuk, akik valamilyen felekezethez tartoznak, mondják magukat. És ilyenkor elszomorodunk, leszegjük fejünket és mi. De nem nézzük meg a másik oldalt. Ma Magyarországon teljesen pontos adat nincsen, de én az evangélikus adatokból indulok ki, és azokat viszem tovább. Minden héten Magyarországon körülbelül 800 ezer ember megy el templomba. Most az összes felekezet nézem. Nincs még egy olyan tevékenység a társadalomban, amit ennyi ember csinálna folyamatosan. Finoman fogalmazok, futballmesen nem járnak ennyien. Tehát magyarán ez egy óriási hatalmas társadalmi erő. Nekünk ezt az erőt éreznünk kellene, és ki kéne használnunk ezt az erőt, ezt a jelenlétet, hogy mindannyiunk kötelezettségét a társadalom számára mi értékeinket közvetítsük.
0: Munkájában ezt ki is tudja használni? Egyházi munkájára gondoltam.
1: Próbálom azt erősíteni a gyülekezetekben, hogy igen, nekünk kifelé is meg kell mutatnunk, hogy mi, a Bibliai Jézus úrunk mondja, hogy arról fognak megismerni benneteket, hogy szeretitek egymást. Tehát nekünk belül kell elkezdenünk, hogy valóban olyan közösségként kell ott lennünk, ahol nyilván vannak vita, hogy elének vitáink. Nyilván valaki egy adott közösségen, gyülekezet, egyházon belül, valaki nekünk szimpatikusabb, vagy nem szimpatikusabb. Van, hogy a világ fontos kérdéseiről egészen más gondolunk. Hát nyilvánvalóan, ez nem baj. De hogy alapvetően a szeretett közösség meglegyen, hogy ezt képesek legyünk ezeket a vitáinkat úgy lefolytatni, hogy ez a közösség, az csak erősödik által, és nem gyengül, ez a legfontosabb üzenet kifelé, amikor hát, ha valamikor ezekben a napokban végképp megtapasztalhatjuk, hogy milyen sokat jelent, hogyha az emberek a saját kicsi életükben is a többiekre figyelve locsolnak kevesebbet, fogyasztanak kevesebb áramot, nem sorolom. A társadalom számára nekünk ezek azok az értékek, a közösség értékei, amit első helyen közvetítenünk kell tudni, és ezen keresztül pedig azt is, hogy nekünk van egy nagyon fontos bizonyosságunk, ugye, Jézus Krisztus megváltó ereje.
0: Ezek akár lehetnek a vallásosság motívumai is. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy mit jelent ma a 21. században kereszténynek lenni?
1: Azért fontos, hogy ennek az előző kérdés után teszi ezt fel, mert hogy nagyon hajlamosak vagyunk a keresztény mi voltot, a többen számos szemes udvariasság volt, sokan hajlamosak a keresztény mi volt ott, valamifajta társadalmi állásfoglaláshoz, politikai állásfoglaláshoz kötni. Szerintem ez egy teljes tévedés. Még keményebben fogalmazik, ez tévtanítás. A kereszténység az nem politikai vagy társadalmi viszonyulásról szól, hanem arról szól, hogy igen, mi a bűnösségünk tudatában megéljük az evangéliumot, az örömhírt, hogy megváltottak vagyunk. Ez 2000 évvel ezelőtt is ezt jelentette, és most is ezt jelenti. Tehát ebben nincs különbség. Hogy ezt miképpen fejezzük ki a világ számára, erről kell beszélgetnünk. Nyilván vannak olyan helyzetek, ugye ezek a status confessionis helyzetek, tehát a hitvallásos helyzetek, amikor bizonyos társadalmi kérdésekben erre alapozva, hogy nekünk mi a hitünk, és hogy ott van a hitünkben a megváltottság, ezt ki kell fejeznünk. Az egészen biztos, hogy nem attól leszünk keresztények, hogy valamilyen politikai, ideológiai vagy média áramlatot követünk. Ha azt tekintjük mércének, na akkor elkövettük a bálványimádás bűnét abban a pillanatban. Az nem egy keresztény válasz. Az a keresztény válasz, hogyha nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy mit jelent az egyéni saját életünkben, és a csoportosan, közösünk életben mit jelent a megváltottság. Ennyi a kereszténység üzenete.
0: A könyv címével kezdtük a beszélgetést, fejezzük is be azzal, mégpedig hogyan, mikor és milyen módon lehet a szoros kapun belépni, hogy az életre vezető úton lehessünk.
1: A hitem és a, ahogy tetszik, szakmai meggyőződésem szerint is, mert benne van az egyetemi munkálkodásom, a tudományos pályán, minden egyéb, az első és legfontosabb dolog az a gondolkodásunk autonómiája. Most ezt a szót használom. Idegen szó, de szeretném, hogyha ezt minél többet mondanánk. Az autonómián azt értem, hogy igenis, ha egyházi szempontból nézzük, akkor a nézve, tehát csak a Krisztus, csak az írás, csak a megváltás, csak a kegyelem, és a gondolkodásban pedig, hogy képesek legyünk reagálni, képesek legyünk reflektálni, viszonyulni olyan módon, amiben nem befolyásol minket. Nyilván valamennyire mindig fog befolyásolni, de amennyire lehet, minél kevésbé befolyásolnak minket külvilági elcsábító hatások. Tehát ez kell hozzá, hogy ezt meg tudjuk tenni. Hogyha ezt most nem akarom én ezt ilyen hittérítősre venni, ez interjú, de komolyan gondolom. Tehát tényleg imádság, biblia, tehát ezek mindenképpen ott vannak, és a közösség így együtt. Egymásban Krisztust felismerve tudjuk tovább menni, és eközben valóban a tudásunkkal, amit a Jóistentől kaptunk. Nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor elkezdjük kidobni, nem kell ez a tudományos dolog, mert elég a Bibliát olvasunk, semmi más. Hát a tudományos tudás honnan kaptuk? Azt ugyanúgy Jóistentől kaptuk. Kötelességünk használni. Tehát, hogyha ezeket így együtt használjuk, akkor szerintem mindig jókor van megtalálni ezt az utat, mindig jókor van, mindig van kairosza, most különösen van kairosza ennek, leginkább azért, mert a világ nagyon nagy bajban van. És ezért most van itt az ideje annak, hogy ezt minél hitelesebben képviseljük, hogy van út.
0: Kedves hallgatóink, Fábry Györggyel, a Szoros kapu és Keskeny út című könyv szerzőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Németh Richárdot, a Meseszó Egyesület mesemondóját, akivel a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról beszélgetünk, ami Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy a Meseszó Egyesületet, ha röviden bemutatná a kedves hallgatóknak.
2: A Meseszó Egyesület gyakorlatilag mi mesemondók vagyunk mindannyian, mesemondók, néprajzkutatók alkotják az egyesületet. Emellett civilben nagyon sok mindent csinálunk, vannak köztünk műszaki emberek, én például informatikus vagyok, van rengeteg tanár, óvónő, akik a gyakorlatban a hivatásuk közben gyakorolják a mesemondót, de például ott van Fuchs Péter barátom, aki vízmintavevőként dolgozik hétköznaponként, és hát emellett foglalkozik mesemondással. A mi célunk az, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű mesekincsét őrizzük, újraalkossuk és hagyományozzuk. Tehát azokat a meséket, amiket régen meséltek, mi azokat szeretnénk továbbadni. És ennek népszerűsítésére jött létre a Meseszó Egyesület 2014-ben, úgyhogy immár 12 éve itt vagyunk a világon.
1: Azt gondolom, hogy velem együtt a kedves rádióhallgatókat is bizonyára érdekli, hogy egy informatikus hogyan lesz mesemondóvá, miért kezd el mesékkel foglalkozni, és miért tartja fontosnak, hogy egy ilyen közösségnek is a tagjává váljon.
2: Ez egy izgalmas kérdés. Én úgy kerültem a mesemondás közelébe, hogy tinédzser koromban, de azt hiszem még több ilyen régi mesemondót is ismerünk, aki ilyen nyughatatlan természetű ember, és hát ugye volt egy erős műszaki érdeklődésem. Így lettem én rendezvényhangosító. Én emellett tinédzser korom óta, tehát tizenkevés évesen kezdtem el néptáncolni, ami számomra egy nagyon meghatározó dolog volt, a népzene, a néptánc szeretete. Viszonylag kevés néptáncos hangosító van, és azt vettem észre, hogy egy idő után a cégen belül, ahol dolgoztam, bármi, aminek a nevébe benne volt az, hogy nép, olyan rendezvény, oda engem küldtek hangosítani, és így kerültem én 60-ba a Népmese Fesztiválra. És egyik évben csináltok egy 100 órás mesemondás nevű programot, arról szólt, nem kell túl gondolni, amit mond a neve, 100 órán keresztül éjjel-nappal mondták a meséket. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon mi történik ott hajnali egykor? Ki az, aki akkor hallgat mesét? Hát nem voltak sokan, én viszont ugye végeztem a napi programmal, lebontottam a színpadot, és utána lesétáltam ebbe a jurtába, ahol meséket mondtak, hát 6 mesemondó ült ott. Én akkor döbbentem rá arra, vagy akkor sejtettem meg, amint utána később megtanultam, hogy a mesemondás, András Falvi Berta nagyon szépen fogalmazza meg, hogy több, mint elmondani egy történetet. Ez egy közösségteremtő művészet. És hogy az a bensőséges közeg, ami kialakul mesemondó és a hallgatósága között, az engem ott megfogott. Azt hiszem, én lélekben ott lettem mesemondó abba a jurtába, aztán utána ugye elvégeztem a Hagyományok Házának az élőszavas mesemondás tanfolyamát, annak a végén a Meseszó Egyesület egy fantasztikus mentorprogramot üzemeltett, tehát abban voltam mentorált egy évig, és annak végeztével léptem be a Meseszó Egyesületbe, úgyhogy így kerültem én a mesemondás közelébe.
1: Köszönöm, hogy megosztotta a kedves rádióhallgatókkal és velem is ezt a nagyon szép történetet. Mit jelent az ön számára mesét mondani?
2: Nekem mesét mondani? Hát sok mindent. Önkifejezés, az biztos. Mind a mellett nagyon sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy és akkor írtok új meséket? Hát nem, tehát, hogy amiket mi mondunk meséket, annak mind-mind megvan az alapja az évezredes mesekincsünkben. Tehát magunktól nem szoktunk a semből kitalálni történeteket, de ez nem szolgai módon ismétlést jelent és visszamondást, nem visszatanuljuk fejből a szöveget és azt mondjuk el, hanem újraalkotjuk, tehát mi a történetet meséljük el úgy, ahogy mi látjuk. És akkor azt a hallgatóság meg valahogy megint látja. Ez a folyamat engem nagyon érdekel a mesemondásban, illetve én nagyon szeretek közösségeket teremteni, közösségekkel dolgozni. Nagyon sokféle célja lehet a mesemondásnak, de én magáért a meséért mesélem a mesét, mert jó mondani és szép hallgatni szerintem.
1: Jó, most, hogy magát hallgatom, Agócs Gergely néprajzkutató jutott eszembe, ő egyszer azt mondta, hogy a mesével a legjobb dolog, ami történhet, hogy elmondják, elmesélik. Tehát, hogy nem felolvasni kellene nekünk, szülőknek, nagyszülőknek meséket a gyerekeink számára, bár az is nagyon jó dolog, de ha a szívünkből mesélünk, ahogy ön mondta, mindig másféleképpen, de az alaptörténet történetre hangolódva mondjuk el a történetet, hát az borzasztóan izgalmas lehet, és akkor felejtik az okostelefont, a kütyüket, mindent, mert a mesét hallgatják. Mi a jellemzője, amit említett a Hagyományok Háza Magyar Népmese, Hagyományos Mesemondás, Népmesemondó tanfolyamának? Ott hogy tanítják magukat mesélni?
2: Meglepően sok elméleti tudást is kapunk, tehát kiváló folkloristák tartanak rengeteg órát arról, hogy akár hogy működik az írott szó, a mesekönyvek és az élő szóban elmondott mese között mi a különbség. Például számomra nagyon meglepő volt, ugye én oda mentem, mint informatikus, és akkor mondták, hogy hát ezek a színes, szagos, képes mesekönyvek nem annyira jók, és én nem értettem, hogy de hát nem mindegy, hogy van-e benne kép vagy sem. És akkor az derült, ugye a kép az orientálja akár a gyerekek, akár a felnőttet, mert ugye régen a mesemondás az felnőttektől felnőtteknek szólt. Én például leginkább felnőtteknek szeretek mesélni, de hogy a kép, amikor már látunk egy képet, akkor az orientálja a belső képalkotás, hogy hogy képzeljünk el egy sárkányt, hogy képzeljünk el egy ördögöt. És ezért jó az, amikor nincs hozzá képi segítség, mert akkor olyan az az ördög, olyan az a sárkány, ami ennek mi megálmodjuk. Tehát nekem ez például egy ilyen nagyon erős első felismerés volt, és emellett szó van a világon mindenről, ami a mesemondáshoz kapcsolódik, tehát a mesék felépítéséről, azok belső logikájáról, akár ilyen témákról, mint a népmesekatalógusok és mindenféle ilyen a mesekutatás tudományos eredményeiről, és emellett gyakorlat, tehát senki nem megy el úgy arról a tanfolyamról, hogy legalább egyszer nem esélt volna, ne kapott volna visszajelzést a mesemondására, és ezek nagyon sokat segítenek az embernek abban, hogy utána kialakítsa azt a mesemondói hangját, amivel később meg tud szólalni.
1: Említettük, hogy a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról, illetve annak programjáról beszélgetünk, amelyet részletesen olvashatnak kedves hallgatók a Meseszó Egyesület honlapján. Mit vár ön előadóként, és mit vár hallgatóként ettől a találkozótól?
2: Augusztus 14-én pénteken kezdünk Kecskeméten a Katona József Múzeum népiparművészeti gyűjteményében, az a Serfőző utca 19 szám alatt található Kecskeméten. Mit várok tőle? Ugye ennek is a nevébe benne van, hogy mit szeretnénk megoldani. Kárpát-medence szerte várunk különböző mesemondókat, mesekutatókat, mesével foglalkozó szakembereket. Egy ilyen nagy közös ünnep ez számunkra minden évben, amikor találkozunk azokkal is, akikkel máskor a hétköznapokban ritkábban. Például marosvásárhelyi mesemondó barátaink is érkeznek Vajdaságból, Felvidékről, tehát tényleg Kárpát-medence szerte várunk mesemondókat. Minden évben van egy tematika, amire felfűzzük. Tavaly például a határon túli mesemondás helyzetére néztünk rá egy kicsit, hol mi történik akár Erdélybe, akár Vajdaságba, milyen folyamatok zajlanak a mesemondás világában, milyen gyűjtött anyagok vannak, milyen újdonságok. Idén azt az alcímet adtuk a rendezvénynek, hogy a népmesén innen és túl, a népmese rokon műfajai. És itt szó lesz nagyon sok mindenről, tehát akár olyan narratív történetekről, személyes narratív történetekről lesz egy csodálatos kerekasztal, amiben traumákról és transgenerációs emlékezetről lesz szó. Ezen részt vesz Fábián Évike, aki bukovinai székely származású, és ő a mese tanfolyamon is gyakran elmeséli azt, hogy hogy volt az a folyamat, hogy az ő szülei, nagyszülei elindultak Bukovinából, ugye Erdélyen túlra, és akkor elérkeztek egyszer csak Bácskába, és onnan is tovább kellett menni, és akkor végül ugye Tolna megyében telepítették le őket. Ez 2-3 generáción keresztül öröklődik ennek a története, és hogy ezekről hogy beszélnek. Vagy itt lesz velünk Fremül Erzsébet, aki egy német kisebbségi településről, Nagybörzsönyből érkezik, akinek szintén vannak hasonló tapasztalatai, vagy Toldi István, vajdasági mesemondó, aki ugye majd az ott zajló 90-es évekbeli háborús emlékekről tud beszélni. De rengeteg programunk van, vannak kimondottan gyerekeknek szóló programok, például lesz papírszínházas előadásunk, vagy kézműves foglalkozásunk is. a szombat délutáni programot én nagyon erősnek érzem. Hát akkor a Meseszó Egyesületnek a tagjai hoznak mindenféle a legkülönbözőbb témában műhelymunkákat, illetve előadásokat. Ennek keretében például lesz egy olyan előadás, ahol egy felvidéki mesemondó hölgy fogja a saját élettörténetét és a saját családjának a történeteit elmondani. Vagy például balladáknak énekelt és mesei változatait rakják egymás mellé. Emellett lesznek olyan szakmai kérdéseket körbejáró dolgok, hogy például hogyan viszonyuljunk egy mesefordításhoz. Mi az, amire figyelni kell egy mesefordítása közben, és milyen praktikák vannak erre. Tehát nagyon sokféle a program, és hát ugye a szakmai munka mellett azért kikapcsolódás is lesz. Amit legjobban várok, az a péntek este. Akkor egy mese kalálkát fogunk szervezni, ami abból áll, hogy gyakorlatilag ez a 50-80 mesemondó, akire számítunk, hogy eljön, leül egy nagy körbe, és mindenki szabadon mesélhet azt, amit akar, és tavaly is csodálatos történeteket hallottunk. Szombat este meg a Csipkefa zenekarral tartunk egy táncházat, amire szintén sok szeretettel várunk mindenkit. Minden program ingyenes és szabadon látogatható, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a kedves hallgatókat is, bárkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni.
1: Örülök, hogy említette, hogy kézműves foglalkozások, előadások váltakoznak egymással, családok is mehetnének erre a rendezvényre. Ja, míg a gyerekek mondjuk a kézműves dolgokkal ismerkednek, addig a szülők előadásokat hallgathatnak. Miért fontos ez a közösség? Miért fontos a maga számára a Meseszó Egyesület tagjaihoz való tartozás?
2: Szerintem mindenféle közösséghez való tartozás az fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb igényünk, hogy közösségekhez tartozzunk. Én nehezen tudom objektíven megítélni, hogy miért jó a Meseszó Egyesülethez tartozni. Nyilván egy nagyon erős és falsúlyos szervezetről van szó, akik nagyon sokat tettek a mesemondás, a Reviver mesemondásnak a népszerűsítésére, tehát komoly szakmai munka is folyik az egyesületen belül, és emellett meg olyan emberi kapcsolatok, olyan barátságok alakultak itt ki, amik meghatározzák az életemet, tehát nagyon sok jó embert ismertem meg itt, és azt hiszem, ez ugyanolyan fontos, mint maga a mesemondás.
1: Említette, hogy nagyon sokféle szakmából érkeztek ide az egyesületbe, illetve nagyon sokféle szakmából vesznek részt a Hagyományok Háza a népmesemondó tanfolyamán. Miben segíti ez a különböző szakterületeken dolgozó embereket, vagy akár a pedagógusokat? Ha megtanulnak jól mesét mondani, segíti ez a kommunikációt?
2: Azt gondolom, hogy igen. Amikor én jártam a tanfolyamra, volt egy hölgy, akinek kimondottan ez volt a célja, hogy kicsit bátrabban álljon ki a többi ember elé, és hogy neki ez volt az, amiért eljött erre a tanfolyamra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetbe segít, tehát az ember kicsit bátrabban fog tudni utána beszélni, nem csak a meséről, hanem akár bármiről. Ugye a pedagógusoknál ennek nagyon kézzelfogható haszna van, tehát aki élőszóba tud mesélni, az mindig tud egy olyan pluszt adni a gyerekeknek, ami a könyvből olvasott mesénél nem feltétlen tud átjönni. Tehát akár az, hogy a figyelem, ugye nem kell néznem a könyvet, akár az, hogy a könyvben egy rögzített szöveg van, az úgy van, ahogy van, és akármilyen körülmény közbe jön, nem tud rá reagálni a mese, hiszen sok 10-20-100 évvel ezelőtt írták le azt a szöveget, amit most akarunk elmondani annak a gyereknek vagy felnőttnek. Ezzel szemben én bármilyen körülményre azonnal tudok reagálni jobb esetben. Tehát, hogyha azt látom, hogy már unják a mesét, és akkor most már szeretnének hazamenni, akkor gyorsan le tudom zárni. De hogyha azt látom, hogy hú, és akkor még egy mesét, akkor még tudok rajta egyet csavarni, vagy még tudok bele valamit rakni, még el tudom egy kicsit húzni. Tehát, hogy sokkal nagyobb flexibilitást ad, hogy a hétköznapi életben mire lehet használni, azt gondolom, hogy ad egy jó szemléletmódot. De nagyon furcsa helyzetekben is elő tud fordulni az, hogy mesét kell mondani. Éppen Fuchs Péter barátom mesélte, hogy egy uszodából ment kifele, ugye, mint víz, mint a vevő, és hogy ott az óvónéni éppen küzdött a 30 darab óvodással, hogy megpróbálja őket lecsendesíteni. És akkor Péter csak két szót szólt, hogy na figyeljetek, ott azt nézzétek meg, hogy micsoda dolog van ott. És már az összes gyerek csöndbe volt. Például egy ilyen helyzetet is meg tud ott oldani, avval a logikával, amivel mesét mond, vagy ahogy hozzáfordul más emberekhez.
1: A kedves rádióhallgatók bizonyára ismerik Fábián Évike, bukovinai székely mesemondó, kiváló mesemondását. Említette is Richard itt az imént. Évike néha énekel a mesemondás közben. Jönt a néptáncos múltja. Segíti a mesemondásban, amikor felnőtteknek mesél? Mert azért felnőtteket, valljuk be, nem könnyű lekötni.
2: Meglepően könnyű, szerintem. Én legalábbis azt veszem észre, meg hát nekem ez a terepem, tehát akkor abszolút nincsen bennem feszengés, hanem akkor igazán felszabadultan tudok mesélni. A meseválasztásban is jóval nagyobb a lehetőségem, én nagyon szeretem ezeket a hosszú-hosszú tündérmeséket, amik jól belesüppednek abba a mesei világba, amiben ezek játszódnak, és ezeket felnőtteknek nagyon jól el lehet mondani, illetve sokkal jobban tudok válogatni az eszközökből is. Igen, Évike gyakran szokott énekelni, egyébként erre van számos gyűjtött példa is, tehát több dalbetétes mesét ismerünk, több olyan mesetípus van, amiben kimondottan énekes dalbetétek belekerülnek. Én nekem retteltes a hangom, bevallom, nem szoktam ehhez az eszközhöz nyúlni. Van egy mese, amiben egy sor eléneklésére szoktam vállalkozni, de hát nem ez az én terepem, én nem érzem jól magam ebben a szerepben. Én azt gondolom, hogy a hanggal, amit én mondok, avval meg lehet oldani minden helyzetet. Tehát nincs szükségem arra, hogy én még extra dolgokat csináljak közben ahhoz, hogy én átadjam azt

0: olyankor, amikor találkoznak, és hát Kárpát-medencei népmesemondó találkozó. Módszertani tanácsokat is adnak egymásnak, vagy lesnek el egymástól?
1: Hát lesni mindenképpen. Rédekben egymásnak tanácsot nem szoktunk adni, erre vannak más munkamódszereink, például ugye a már említett mentorprogram erre egy kiváló terep, ahol gyakorlatilag egy rutinos mesemondó kísér végig egy éven keresztül egy még szárnyait bontogató mesemondót, és ott rendszeresek ezek a visszajelzések, illetve van egy mesecsiszoló névvel illetett munkamódszerünk, ami kimondottan erre megy rá, hogy egymásnak mesélünk, és egymásnak visszajelzéseket adunk. Tehát itt ilyenféle gyakorlati visszajelzések nem szoktak történni. Nyilván azért mi egymástól el szoktuk lesni, hogy hú, az mennyire jó mese volt, azt én is el akarom mesélni, vagy hú, milyen jól oldotta meg azt, hogy amikor jött a sárkány, akkor az milyen szép volt, és ezt majd én is így fogom mesélni. Ilyesmik persze ez a mindennapjaink részét képezik. Tehát nem csak a Kárpát-medencei mesemondón, hanem mi folyamatosan egymástól tanulunk.
0: Hogy egy informatikus hogy jut el a népmeséhez, erre választ kaptunk a kedves hallgatókkal együtt. Na de hogy látja, főként az informatikus szakmáját tekintve, miért lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, gyereket, felnőttet, a technikai eszközök, az okos telefonoktól, a népmesével. Tehát mi az, ami leköti őket? Mi ennek az oka, hogy hagyjuk a technikát, és beszélgessünk közösségbe, emberekkel, vagy ahogy mondta, a jurtába akár hatan?
1: Érdekes, ezen viszonylag keveset szoktam gondolkozni, megmondom őszintén, de én nekem egy más minőség, és azt hiszem, hogy erre mind a kettőre szükség van. Otthon én 3 kisgyereket nevelek, jól megfér egymás mellett az, hogy akár egy rajzfilmet megnézünk, és az, hogy utána én élőszóban elmondok egy mesét. Tehát mást ad az embernek, hogyha egy ilyen offline élményt kap, mint az online térbe való barangolás.
0: Említette, hogy a mesekönyveknek a rajzos háttere esetleg zavaró lehet a képzelet szárnyalását illetően, tehát hogyha látjuk lerajzolva a hétfejű sárkányt, akkor onnantól olyannak képzeljük, és a képzeletünk sokkal gazdagabb lenne. Saját gyerekeivel, ugye 3 kisgyereket említett, használja-e a mesekönyveket, vagy amikor mesél, akkor varázslat van?
1: Itt azt hiszem, hogy kicsit felül kell vizsgáljam magam, tehát vannak olyan mesekönyvek, amiknek zseniális az illusztrációja. Mi azokat nem annyira szeretjük otthon, amilyen nagyon színes szagos, és már csak egy ilyen kicsike egy-két mondat van a történetből, és minden a képi megjelentésről szól, ráadásul nagyon gyakran ezek nem elég igényesek, én azt vettem észre. Tehát ezek otthon kikoptak, és nem azért, mert hogy én összegyűjtöttem őket, és elvittem vissza a könyvtárba, vagy adományba elajándék, hoztam, egyszerűen nem szeretik forgatni, de hát nyilván vannak olyan könyvek, amik nagyon jól forognak otthon.
0: És az édesapa varázslata. Mi a kedvenc meséjük?
1: Mindig, amelyiket éppen mondom. De azért megvannak a kedvencek. Például a legnagyobbik fiamnak egészen kiskora óta egy ilyen hosszú-hosszú, nagyon összetett tündérmese, azt kéri minden este. A másik, a középső gyerekem, hát ő váltogatja. A legkisebbik meg még csak hallgatja, de azért már megvan, vannak azok a kedvencek, de ő inkább a rövidebb történeteket.
0: Hány évesek a gyerekek, és miért tartja fontosnak a mesemondást otthon?
1: A legkisebbik 2,5 éves a zsebhercegnő, aztán van egy 6 éves kisfiam, meg egy 9 éves kisfiam, és hát igazából nálunk nem kérdést ezen, nem szoktunk gondolkozni, hogy na, akkor most leülsz, mert hogy én fejleszteni fogom a nyelvérzékedet avval, hogy én meséket mondok, hanem egész egyszerűen ez magától értetődik. Nincsenek mögötte ilyen különböző hátsó szándékaim. Én a mesét a mese miatt mondom, és maga a gyönyörködtetése szerintem az az, amiért igazán fontosak ezek a történetek.
0: Önnek meséltek gyerekkorában?
1: Igen, édesanyám nagyon sokat mesélt. Volt saját történetünk is, arra emlékszem, hogy volt egy Létra és egy Hordó nevű főhősünk, és akkor, amikor hosszú buszutakra mentünk, akkor az ő kalandjaikat görbítettük jobbra-balra, de hát megjelentek a klasszikus népmesék is, ugye könyvből, tehát arról, hogy mesét hallgatok otthon. Sok emlékem van, igen.
0: Mit ajánlhatunk a kedves rádióhallgatóknak? Miért meséljenek, és főleg miről és hogyan?
1: Azt gondolom, hogy bármit meséljünk otthon, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőttek is egymásnak. Például a családi történetek nagyon fontosak, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy az ő szüleikkel mi történt. Például a családnak van egy olyan ága, amiről egészen keveset tudok, és akkor van egy másik ága, amiről meg egészen sokat, így sokkal közelebb kerülnek hozzám azok, akiket már nem ismerhettem meg, azokról sokkal több mindent

0: tudok, és sokkal ismerősebbek, mint azok a őseim, akikről viszonylag keveset tudok. De hát nyilván én azt gondolom, hogy bármi, amit élőszóban el tudunk mondani a gyerekeknek, az nagyon jó, és a meséket meg különösen ajánlom, de hát ugye egy mesemondó mi más csinálna.
1: Kedves hallgatóink, Németh Richárddal, a Meseszó Egyesület egyik kiváló mesemondójával, néprajszakos informatikussal a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó kapcsán beszélgettünk, amely Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Elhangzott a kerengő. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánunk! Részvétét fejezte ki 14. Leó pápa a kolumbiai földrengés halálos áldozatok családjainak, adta hírül szerdán a Vatikán News. A Szent Atya táviratában imádkozik az elhunytakért és a sérültek felépüléséért, valamint lelki közelségéről biztosította a károsultakat. A katolikus egyházfő köszönetet mondott a mentésben és segítségnyújtásban résztvevőknek is. 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje. Ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tartósan kevés csapadék várható a vízgyűjtőkön. Az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Már 919 alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztes önkéntesek 10 dél-balatoni strandon, írt a szerdai közleményében a Magyar Vöröskereszt. Leggyakrabban kagylóvágásokat, horzsolásokat, rovarcsípéseket és hőártalmakat láttak el. 5 esetben mentőt is kellett hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. Szigorúan tilos szabad szemmel nézni a ma kora esti részleges napfogyatkozást, figyelmeztetett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A jelenség Budapestről 19 óra 22 perctől lesz látható, napnyugtakor pedig a hold a napkorong mintegy 60%-át takarja el. A szakemberek szerint a biztonságos megfigyeléshez kifejezetten erre készült napszűrő eszköz szükséges. Hátrányos helyzetű és a roma gyermekek oktatására és nevelésére felkészítő továbbképzést indít a Sapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, adta hírül a Magyar Kurír. A program módszertani és mentálhigiénés támogatást is nyújt a résztvevőknek. A képzésre nem pedagógusok is jelentkezhetnek, számukra augusztus 25-e a határidő. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Legalább 2 meghaltak és 2 megsebesültek az Ukrajnát ért éjszakai orosz légi csapásokban, közölték az ukrán hatóságok. Herszonban egy dróntámadás követelt halálos áldozatokat, míg több régióban lakóházak és civil létesítmények rongálódtak meg. Hazánk időjárásáról. Estére általában felhőtlen idő várható, csapadék nélkül, az északi a szél mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható. Bővebb hírösszefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Anzix.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában vagyunk, a Via Giulia 1-es számú házában, ahol a Római Magyar Akadémia, illetve a Pápai Magyar Intézet működik. Szabó Krisztina a beszélgető társam, ő a kulturális referense a Magyar Akadémiának. Itt vagyunk a bejáratnál, és 4 nagyméretű márványtáblát látok. És hát az első rögtön a művészekkel kezdődik. Abanovák, Molnár Cépa, Szőnyi István. Miért van itt ez a névsor?
6: Hát ez a névsor egy nagyon rövid esszenciája igazából annak az emlékére állítatott, hogy ugye itt működött az úgynevezett római iskola, amely magyar művészek egészen kiváló sorát sorolja föl. Itt nem csak Abanovák, Molnár Cépel és Szőnyi Istvánról van szó, hanem több mint 300 művészről beszélünk. Mai napig élő hagyomány ez igazából, ugyanis mai napig is fogadjuk a magyar művészet kiváló alkotóit, és ezt évről évre meghirdetett pályázaton keresztül lehet eljutni ide Rómába hozzánk egy hónapra egy alkotói ösztöndíjjal, és ennek minden évben június-augusztus hónapban egy kiállítást is szoktunk szentelni. A földszinti galéria, az igazából a palota, egy barokk palotáról beszélünk, és a reneszánsz részének igazából a kiállító tereit használjuk, ahol most is megtekinthető a tavalyi ösztöndíjasoknak a kiállítása.
5: Tehát a névsor, akik a táblán szerepelnek, ők is ösztöndíjasok voltak egykor, ugye?
6: Hát olyasmi, csak akkor meghívásos alapon működött. Nyilvánvalóan különféle korszakokról beszélünk. Ugye Gerevics Tiborral kezdődik ez az egész, aki ugye a magyar művészet történet egyik alapító nagy mestere. Egészen hát mai napig az ő nyomdokain lépkedünk, mi itt főleg Rómában, de a művészettörténet mint olyan szintén szorosan fűződik Gerevics nevéhez, és hát ő az, aki beindítja ezt a művészeti hagyományt, aminek mai napig egy nagyon érdekes lenyomata van a magyar művészetben, hiszen az itt ideérkező művészek találkoznak Róma elképesztően gazdag művészeti hagyatékával, kultúrájával, ami az antik művészettől a kortársig megy, tehát több ezer év művészetével szembesülnek igazából a kiérkező művészek. Sokan közülük először vannak Rómában, először láthatják ezeknek az emlékeknek a léptékét, az eredeti elhelyezését, az eredeti színeit, és hát maga a város is egy egészen csodálatos mesés hatással van a művészekre, és ők ezt az élményt ültetik át saját művészetükbe, és ez egy nagyon érdekes lenyomatát adja, hiszen ahogy a római iskola is friss szellőt vitt haza Magyarországra, bízunk benne, hogy a mai napig kiérkező művészek is egy ilyen frissességet tudnak hazavinni Rómából.
5: Az 1938-as eukarisztikus kongresszus előtti években voltak itt Abanovák, Molnár Cépál, Szőnyi, és hát aztán az alkotásaikat viszont látták az eukarisztikus kongresszuson, tehát nagyon megihlette őket. Az antik Róma, a 20. századi Róma, a mai ösztöndíjasok is megtermékenyülnek az alkotás, a fantázia területén Rómával? Mi a tapasztalat?
6: Igen, az ösztöndíjasok kiállítása elsősorban a Rómában ihletett alkotások bemutatásáról szól. Ezek lehetnek grafikák, lehetnek szobrok, lehetnek festmények, új generációs média művészek is járnak nálunk. Installációkat látunk, néha előfordul, hogy performanszokkal készülnek, és ez nekünk nagyon fontos, hiszen valóban arról szól igazából, hogy az európai művészet Rómában található, illetve Róma környékén található alkotásai, hogy hatnak a magyar művészekre, és valóban ezek ilyen, mondhatjuk úgy, hogy élménybeszámolók, hiszen vizuális művészekről beszélünk, és ők, amit látnak, valahogy beépítik a művészetükbe, és sok esetben egyfajta fordulópontot is jelent a művészek számára ez az utazás.
5: Még egy tábla, aztán bevegyünk, majd megnézzük a legutóbbi ösztöndíjasoknak az alkotásait, vagy másik tábla szembe az előzővel, Klebersberg, Hunó, Fraknói, Vilmos, rájuk emlékezik ez a tábla. mikor kezdődött a Magyar Akadémia története?
6: A Római Magyar Akadémia története csak nem 100 évre megy vissza. 1927-ben vásárolja meg a Magyar Állam a palotát, és 28-ban indul el igazából a
5: Római. Vagyis jövőre leszünk 100 évesek tulajdonképpen? Majd,
6: igen, jövőre és 28-ban, hiszen az akadémia 1928-ban indul el, mint művészeti támpont Olaszországban, de igen, valóban jövőre már 100 éves évfordulóra készülünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos magyar jelenlétet jelent Rómában, gyakorlatilag töretlenül 100 évre visszamenőleg.
5: Említettem az elején, hogy a Via Giulia egyben vagyunk, de az utca közepén van ez az egyes szám. Ez is egy kuriózum, mert nem az utca elején kezdődik a számozásra végződik, hanem vajon miért lett ez egyes? Első ház volt az utcában esetleg?
6: Igen. Valójában a Falconieri palota a Via Giulia első palotája volt. Elképesztő történelmi jelentősége van azért is, mert ez az egyik legmodernebb, az első modern utcája igazából Rómának a Via Giulia, és valóban innen indult az első szám. Ugye Róma körbeépült, igazából a további paloták és további telkek később épültek ki, ezért elég furcsán körbe megy a számozás, de ez több helyen előfordul egyébként Rómában, az új postásoknak nem könnyű a dolga.
5: Nem könnyű, de belejönnek. No, nézzünk be a kiállításterembe, és közben kérdezném Krisztinát, hogy ő hogy szeretett bele az olasz kultúrába, mi az ő története?
6: Hát nekem nagyon régi a szerelem az olasz kultúrával. Én 2002 és 2008 között jártam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre olasz és művészettörténet szakra, akkor még kötelező volt a kétszakosság, de már előtte idegenvezetőként is dolgoztam Magyarországon olaszokkal, illetve hát ez a gimnázium évekre megy vissza.
5: Hol volt gimnazista?
6: A Szent Margit gimnáziumban.
5: Ó, Villányi út. Kafkaként?
6: Kafkaként kezdtem, és utána a Szent Margitta vált, akkor vette át az egyház, és hát ennek az intézménynek egy csodálatos könyvtára van, ahol én nagyon sok időt eltöltöttem azért, hogy megismerjem. Én mérnök családból származom, igazából senki nem foglalkozott soha a művészettel ilyen komolyabb szinten, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy nekem itt azért sok mindent kell megtanulnom, amit nem láthattam, nem hallhattam korábban. És hát itt alakult ki egy olyan szerelem, amikor a kezembe vettem először egy gyönyörű Tiziano kötetet a Szent Margitban, és hát úgy sorra egymást követték a könyvek, és végül is én ott rajztagozatra jártam, rajzművészettörténet tagozatra, aztán később elvégeztem egy népművészeti iskolát, egy idegenvezetés, utána mentem a Pázmányra. Úgyhogy, amit nagyon szeretem, ez még a Makovec féle épület volt, ugye Piris Csabán. Hát ott az olasz és művészettörténet szak, mind a két szak rengeteg ösztöndíj lehetőséget biztosított, és így voltam Milánóban, Szienában, Velencében, mindenfelé utaztam, és hát láthattam a nagy közgyűjteményeket, egyetemekre tudtam bejárni, ezekkel az ösztöndíjaknak igazából a támogatása keresztül, és végül 2008-ban kiköltöztem Olaszországba, de nem Rómába, hanem Dél-Olaszországba.
5: Szicília? Vagy?
6: Nem, ez Calabria.
5: Calabria. Aztán valahogy följött a fővárosba.
6: Igen, hát Calabria ez egy nagyon különleges, főleg kulturális...
5: Az a csizma sarka, nem?
6: Nem, az a csizma
5: Puglia?
6: Orra. Igen, Puglia csizma sarka. Calabria ez a csizma orr, ez egy, hát egy leginkább agrár terület, nem nagyon foglalkoznak kultúrával, ez egy nagyon, tényleg egy nagyon különleges hely, ez nagyon messze vezetne. Mindenesetre én ott beiratkoztam a helyi képzőművészeti akadémiára, úgyhogy grafikus és festőművészként végeztem ott. Covid után megnyílt ez a lehetőség Rómában, hogy kulturális referenst keresett az intézet, megpályáztam, és megkaptam az állást, így kerültem Rómába.
5: Itt vagyunk közben az első teremben, itt kiket és mit látunk?
6: Az első teremben, ugye azt említettem, hogy a reneszánsz terekben vagyunk, ezek nagyon, nagyon értékes történelmi terekről beszélünk, és itt jelen pillanatban Sárosi Anita művésznő alkotásait láthatjuk, ami igazából érdekessége ennek az installációnak, hogy ez egyfajta műteremként lett berendezve. Első pillanatra egy kicsit rendetlennek látszik, de igazából ez az alkotói folyamatnak a leképezése, szó szerinti leképezését láthatjuk. Tehát a macskakőtől elkezdve üdítős kupakokon keresztül nagyon sok mindent láthatunk, és egyben a művésznő kutatásainak és művészeti munkájának az eredményeit is, amit láthatunk vásznakon, láthatunk nyomtatott formában, illetve a gondolatmenetének a fejlődését a falak többi részén, valamint egy videóinstallációt.
5: És még a redőny vagy függöny is a művésznő alkotása?
6: Igen, az függönynek néz ki, de igen, valójában ez egy párba állított műalkotás, egymással szemben van kettő darab vászonra nyomtatott, nagyon érdekes, ilyen kockázott, olyan, mint hogyha ilyen képzavar lenne, láthatóan ezek digitális alkotások, és erős jelent a média művész, és az itteni hang és kép rögzítéseket dolgozta föl ilyen formában, hogy egy nagyon különleges képi megjelenítést tárt elénk.
5: Nagyon szépek a színei, összhangot sugároznak. Rómába készültek ezek az alkotások, vagy ez egy magyarországi műterem ide kölcsönzése?
6: Anita munkafolyamata nagyon különleges, ő adatgyűjtéssel foglalkozik nagyon sokáig, tehát hangokat, filmeket rögzít, és azt ő utána egy nagyon hosszadalmas feldolgozási folyamat során számítógépes digitális eljárásokkal képé alakít. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. Igazából ők tavaszi csapatban volt, tehát neki nagyon kevés ideje volt arra, hogy elkészítse az itteni kiállításnak az elemeit, de nagyon-nagyon sokat dolgozott rajta, és így tudta ezeket elkészíteni, és ezeket a nyomatokat, amit hát függönynek néz egy picit ki, mert hogy az ablakok előtt van, ugye ezzel megengedi nekünk azt, hogy átlássunk magán a műtárgyon. Ezek ilyen transzpozíciós elemei a kortárs művészetnek, ami igazából saját magán is túl tud mutatni, ugye ez egy nagyon fontos eleme ezeknek az alkotásoknak az értelmezésének is.
5: Menjünk át a következő terembe.
6: Menjünk át a következő.
5: Közben megkérdezném, hogy önökhöz pályáznak a művészek, és elbírálják, és úgy jönnek ki az ösztöndíjasok, vagy mi a módja ennek?
6: Hát ennek az a módja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap meghirdeti ezt a pályázatot, és egy 5 fős kuratórium bírálja el a beérkező művészeknek az anyagát. Ebben sok eleme van, vannak portfóliók, vannak munkatervek, vannak nyilván az önéletrajz, illetve ezeknek az összevetéséből, meg hát pontozásos rendszerrel megy, és akkor az 5 kuratóriumi tag pontozza függetlenül egymástól, tehát nem az van, hogy összeülnek, és akkor együtt pontozzák, hanem mindenki elkészíti a saját értékelését, és akkor ezeket összevetik, és hogyha ott a végén esetleg döntetlen alakul ki, akkor lehet megbeszélni, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen. És hát így szokott kialakulni igazából. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy döntetlenről van szó, mert a művészek olyan változatos programokat szoktak leadni és munkatervet, hogy hát vannak magukkal ragadó ötletek, és életpályák, és ilyenkor ezeket nyilvánvalóan természetesen megvalósíthatóságot is figyelembe kell venni, tehát azt mondjuk elég valószínűtlen, hogy egy, nem tudom, 45 méter magas márvány tömböt valaki azt mondja, hogy meg fogja csinálni, hiszen nagyon-nagyon nehézkes lenne, viszont az itt létrehozható munkák. Sok esetben itt készülnek, ebben a teremben, például a középső teremben vagyunk, itt készültek el Losonczi István festőművész.
5: Ahol most vagyunk, igen.
6: Igen. Tehát itt látható, hogy a művész igazából egy új típusú ikonográfiát alkot. Ezek csíkoknak tűnnek első pillanatban.
5: De hogy a román vagyunk, oszlopok is lehetnek.
6: Ezek bizony oszlopok. Tehát itt a Római Magyar Akadémián, a Falconeri Palotának van 6 darab antik eredetű spólium oszlopa, amik korábbi római épületekből származnak.
5: És még az ön dolgozó szobájának is van 2 oszlopa.
6: Igen, azok is korábbi márványoszlopok, azok áthelyezésre kerültek az épületben, és István igazából ezeket az oszlopokat a saját kutatási kutatásnak kell hívnunk ezeket, mert nem az a fajta tudományos kutatás nyilvánvalóan, mint amit mondjuk esetleg gyakrabban használunk, nem tudom, űrkutatás értelemben, hanem ezek a művészek valójában színeket, formákat tanulmányoznak, rengeteg filozófiai háttere van, és szimbolikus hátterei vannak ezeknek az alkotásoknak, és amit itt látunk Losonczi István esetében, ő például rengeteg színt használ, de ezek olyan színhasználatok, amik, ha jól megnézzük, akkor a háttértől függ a későbbi értelmezése a színeknek, ami, hát ez is egy komoly része a színtan, egyébként a művészeti tanulmányoknak. Nagyon érdekes, hogy különféle színek hogyan reagálnak, hogyan látszanak különféle hátterekben, ugye ez a viszonyítási pontok miatt is nagyon fontos, és igazából, ha jól belegondolunk, nagyon sok esetben egy mondat akár máshogy hangozhat, hogyha más kontextusban halljuk. És ez ugyanez érvényes a színekre és a formákra is.
5: Említett az elején a beszélgetésünknek, hogy 300 ösztöndíjas. Szőnyi István, Aba Novákkal kezdődik ez a 300, vagy az utóbbi években van 300, vagy mi ez a 300?
6: Hát ez több, mint 300, én nem tudom pontosan, ez kutatástárgya, mert vannak olyan évek, amikor nem világos teljesen, hogy ki volt ösztöndíjas, ki nem pont művész ösztöndíjas volt, de nagyon megvoltak olyan évek, amikor nem nagyon regisztrálták ezeket, ugye háborús évekről is beszélünk, meg hát egyéb nehezebb időszakokról, de Szőnyék, igen, tehát az Aba Novák csapat, ők meghívásra érkeznek. Egyébként abban is van egy kis politikai felhang, a művészek esetében előfordul, na mondjuk így, gyakran. De jelen pillanatban ez teljesen független politikai felhang, mentes minden szempontból az akadémia működése, leginkább erre különös hangsúlyt fektetünk a művészek esetében, hiszen itt igazából az önkifejezésről és kortelemről beszélünk. A Banovákék azért vannak azon a táblán, hiszen ők...
5: Velük kezdődött.
6: Velük kezdődött, és ők elképesztően fontosak. De voltak itt, megfordultak női művészek, Rejgő Judit, tehát ő például a magyar kortárs művészet talán legfontosabb és legbefolyásosabb művésznője. Vera Molnár, neki rendeztünk kiállítást is egy pár éve. Nagyon sokan igazából a kortárs művészetnek európai szinten is meghatározó alakjai megfordultak itt, és ez érvényes az irodalomra, a történelemre. Nagyon sok kutató, nem csak művészek megfordulnak.
5: Hát igen, az akadémia nem csak művészeti, hanem tudományos dolgokkal is foglalkozik. Itt még vannak szobrok, az is ugyanannak a alkotónak?
6: Mészáros Gergely alkotó, aki hát nagyon egy gesztus nyelvezetet hozott el hozzánk, kezeket látunk igazából mindenféle méretben és formában, és nagyon-nagyon érdekes, ez egy útmutatás típusú kiállítási rész, ezek az installációk.
5: Három kéz, és olyan, mintha a vasfüggönyt aprítanák, de lehet, hogy csak beleképzelem.
6: Hát igen, ezek olyan, mintha egy fadarabot vagy egy gyökeret fogna, igazából ezek ilyen összekötő elemek, és hát ha jobban megnézzük, ezek kesztyűkről vannak. Tehát nagyon érdekes, ugye a kéz gesztusoknak is van egy külön nyelvezet, erről kézikönyvek léteznek, hogy milyen kéztartás, milyen magasságban mit jelenthet. Ez az ikonográfiának az egyik izgalmas része, és hogyha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy ezek
5: gyökeres. Hú, mennyi apró kéz.
6: Apró kezek. Tehát ez a igazából, hogy ki mennyire tudja értelmezni ugye a jeleket maga körül, és ezek egyben modellek is a teremtés felé. Ezek egyébként, megkérdeztem Gergelyt, mert szabadon vannak ilyen apró pici kezek, hogy mi történik, hogyha esetleg ezeket elvinnék a látogatók, és mondta, hogy igazából ez nem probléma, hiszen a kortárs művészeknek nagyon sokszor része az, hogy úgymond elfogyhatnak, tehát most azon túl, hogy sajnos ezt tudjuk, hogy
5: nagyon, fogynak?
6: Hát igen, fogynak is, meg hát az emberek szeretnek hozzányúlni a műtárgyakhoz, amit ugye hát leginkább nem szoktunk engedni, mégis.
5: De ez pont egy olyan alkotás, amivel lehet matatni.
6: Amihez hozzá lehet igen. nyúlni.
5: Hiszen... Van vagy 60-80 apró kics 3 centis készfej, és azokat ide oda lehet rakni. Van mellette egy kínzócölöp, vagy egy totemoszlop, és van egy...
6: Ami egészen a földig ér, ez olyan, mint egy gyökér, egy ilyen csatornarendszer igazából, ami az összekötést és a kapcsolódási pontokat is jelenti egyben.
5: Ez a genezis problematikájának a modellje. Tehát vagy a teremtés, Michelangelo-nál is látjuk a kis a kezeket, és itt látjuk a világ mindenséget talán.
6: Hát igen, igen, meg hát ezek mutatójak, tehát ami nagyon érdekes, hogy ezt átrendezve akár más jelentést kaphat egy műalkotás.
5: No, menjünk a harmadik terembe. No, hát itt körtáncot látunk.
6: Hát ez Cserréka művésznő alkotás, ez egy installáció. Igazából itt nem csak látunk, hanem hallunk, és egyben egy térben vagyunk, röviden leírva, hogy a galériának fekete, illetve nagyon sötét színű kiállító terei vannak, a falak sötét színűre vannak festve, és itt látunk sorban egymás kezét fogó babáknak a sorát, amelyek közül már több leesett a földre, valamint egy fekete vászonra nyomtatott, egy egész különleges technikával nyomtatott áttetsző fátyolra igazából egy női testet. Igazából Réka kutatása a női mártír szentekből indul, és egészen mennyire kortárs gondolat volt ez már nagyon régen, ugye a mártíroknak emléket állítva, ugye van egy ilyen Szent Cecília szobor, nagyon híres Rómában megtekinthető.
5: Igen, a Trastevere-n látható.
6: Így van.
5: Talán Bernini, de vitatkoznak rajta, hogy Bernini-e.
6: Hát ez mindig sok-sok esetben vita tárgya tud lenni egy műalkotásnak az attribúciója, amit itt látunk, és hogy mi köti össze ezt a két alkotást, és miért igazából szinte forradalmi ezek a babák, igazából ez szintén egy létező kompozíció. Olaszországban sajnos nagyon gyakori a nőgyilkosság. És ennek egyfajta grafikája.
5: Különösen Kalábriában.
6: Hát mindenhol, sajnos Kalábriában is létező. Ez egy alapvető probléma. Olaszországban tényleg ezzel küzd az olasz társadalom. Ennek nagyon hosszú társadalmi és történelmi okai vannak. És amit itt látunk, ezek a babák igazából, amit Réka papírból készített el, ez egy graffiti létező alkotás, ami ezeknek a fiatal nőknek, fiatal idősebb nőknek állít emléket. Igazából kortalanok, arctalanok, hiszen ezek az áldozatok teljesen független. Nincs az, hogy van egy korosztály, aki ennek áldozatul esett. Sajnos ezek egyre gyakrabban fordulnak elő. És ami érdekesség ennek a kiállításnak, és ami engem nagyon szíven ütött ebben az installációban, hogy ahogy ezek föllettek rögzítve a falra, ugye darabonként engedett el, nem nagyon ragaszthatunk, mert ez egy műemléképület, úgyhogy ilyen nagyon finoman lettek ezek föl erősítve a falra. És
5: bele volt kalkulálva, hogy lesznek áldozatok közöttük?
6: Hát lettek áldozatok, igen. Igazából nem tudom, hogy mennyi volt a véletlenszerű, szándékos része ennek, de beszéltem a művésznővel, és sejthető volt, hogy ezek el fognak engedni, és teljesen egyetértett abban, hogy ezeket úgy hagyjuk a földön, amikor leesnek egyik a másik után, hogy gyakorlatilag jelképezik ezeknek a nőknek a sajnos sok esetben feledésbe merülnek ezek. Tehát nem elég, hogy áldozatokká válnak, utána ugye a mártír szenteknek emléket állított a társadalom.
5: De itt a szégyen, a szemérmesség, a család összetartása.
6: Igen,
5: talán
6: egy kicsit
5: elhallgattatja a sorsokat.
6: Elhallgattatják a sorsokat, meg egy picit ugye a társadalmi felelősséget, hogy ne nagyon sokat beszéljünk, egy picit az szőnyeg alá söprik sok esetben.
5: Előkeresztem, melyik a kedvenc alkotás, lehet, hogy ez az,
6: szerintem,
5: nem?
6: Szerintem egyértelmű, és amit hallunk, egy nagyon szép női hang, ez igazából Réka hangja, egy Zsoltárt énekel.
5: Mondjuk még egyszer a nevét?
6: Ser Réka, egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges, rendkívül művelt művésznőről beszélünk. És szerintem ez az egyik olyan tér, ahol valóban életre kelt maga a műalkotás, ami egy alapvető szempont a kortárs művészetben, hogy tudunk interakcióba lépni magával a műtárgyal, ami igazság szerint mozog. Tehát én elmegyek emellett a kis fátyol mellett, és ez is megmozdul. Tehát egy levegő fuvallattól már az egész test megmozdul, ugyanez érvényes ugye a meleg hatására, elengedő női alakokra. Szerintem egy rendkívül megható installáció lett.
5: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szabó Krisztinával beszélgettünk Rómában, a Via Giulia egy alatt lévő Magyar Akadémián. Ő a művészeti referense az intézetnek, és ez egy nyilvános kiállítás, tehát aki Rómában jár, a Vatikáni Múzeum, meg egy pár nagyon fontos, csak itt látható dolog mellett a magyar művészek római otthonával és az ott készült alkotásokkal is megismerkedhet, ugye?
6: Igen, mindenképpen nagyon sok szeretettel várjuk a látogatókat, az akadémiára ingyenes a belépés. Érdemes megnézni a honlapon a nyitvatartást, mert a meleg miatt nem tudunk nagyon sokáig nyitva tartani, a 3 óra körül bezárunk, de egyébként egész évben 7-8-ig látogatható.
5: Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott az Anzix.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 12-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba. A technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat, főpireink röviden. A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa. Kaposváron már készülnek az idei katolikus társadalmi napokra. Néhány napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. Leállítják a csernavodai atomerőmű utolsó működő blokját. A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán, adta hírül a Vatikán News. A pápa a katekézisében arról beszélt, hogy a liturgikus év középpontjában Krisztus halálának és feltámadásának, vagyis a húsvétnak a heti és évenkénti megünneplése áll. A kolumbiai földrengés áldozataiért imádkozik 14. Leó pápa, miközben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke levélben köszöntötte Magyarország új köztársasági elnökét. Kaposváron már készülnek az idei katolikus társadalmi napokra, Szigligeten pedig állandó helyet kapott Boldog Bódi Mária Magdolna elekjéje. Az egyházi éreket Bartók Szilvia foglalja össze.
2: Részvétét és lelki közelségét fejezte ki a kolumbiai földrengés károsultjainak 14. Leó pápa, számolt be róla szerdán a Vatican News. A Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött táviratban a Szent Atya imáiról biztosította az áldozatokat és családjaikat. A földrengés Kolumbia több területén halálos áldozatokat követelt, sokan megsérültek, valamint lakóépületek és templomok is megrongálódtak. A katolikus egyház fő köszönetét fejezte ki azoknak is, akik részt vesznek a kutatásban, a mentésben és a károsultak megsegítésében. Közben levélben gratulált Baka András új köztársasági elnöknek, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, adta hírül a Magyar Kurír. A főpásztor úgy fogalmazott: olyan időszakban veszi át az államfői szolgálatot, amikor különösen nagy jelentősége van a nemzetegységének és a közjó szolgálatának. Székely János Isten áldását kérte Baka András munkájára. Szeptember 18-a és 20-a között Kaposvár ad otthont a katolikus társadalmi napoknak. A Magyar Kurír beszámolója szerint az idei kattárs mottója: igazságosabb és testvériesebb világot. A háromnapos rendezvény konferenciákkal, kulturális, valamint sportprogramokkal, szentmisékkel, fáklyás körmenettel és közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket. A szervezők hangsúlyozzák: nem csak katolikusokat várnak, hanem mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a programokba. Kiemelt figyelmet kapnak a társadalom kiszolgáltatott csoportjai, az önkéntesség és a teremtésvédelem is. Állandó helyet kapott Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje szülőhelyén Szigligeten. A Veszprémi Főegyházmegye tájékoztatása szerint a vértanú születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepi szentmisén Udvardi György veszprémi érsek adta át a csonterekjét a helyi plébánosnak. A főpásztor hangsúlyozta: az erekjék tisztelete Krisztusra és az életszentségre irányítja a figyelmet. Összegezte mindenről szólva a Magyar Kurír.
0: Nagyobb összefogásra lesz szükség a következő napokban és hetekben Magyarország biztonságának megőrzéséhez, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A paksi kormányülés után a kormányfő úgy fogalmazott: kevés idő áll rendelkezésre a korábbi mulasztások pótlására, ezért a kabinet vállalja a szükséges döntéseket és az azokkal járó felelősséget. Korábban azt is jelezte, hogy már pénteken megkezdik egy dunai fenéküszöb építését a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között, mivel 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre, derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. Elszámoltatást, de nem bosszút ígért Baka András az országgyűlésben, miután köztársasági elnökké választották. Az új államfő a társadalmi megosztottság felszámolását és a jogállam helyreállítását nevezte a következő időszak legfontosabb feladatainak. Az elhangzottakat Kövér Tamás ismerteti.
3: Elszámoltatás igen, bosszú nem. Ezt az elvet hangsúlyozta Baka András az országgyűlésben elmondott első beszédében, miután kedden Magyarország köztársasági elnökévé választották. Az új államfő úgy értékelt, az ország egy generációnyi időt vesztegetett el, miközben súlyos problémák alakultak ki a jogállam, a gazdaság, az államháztartás és a közszolgáltatások területén. Baka András szerint az elmúlt évek legsúlyosabb következménye ugyanakkor a magyar társadalom mély megosztottsága. Úgy fogalmazott, a politikai különbségek miatt egymással szembeállították Budapestet és a vidéket, a fiatalokat és az időseket, valamint a hívő és nem hívő embereket. Az államfő szerint a jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását pedig ellenőrizni kell, de a bűnösség megállapítása kizárólag a bíróságok feladata. Hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni. A köztársasági elnök az előttünk álló alkotmányozásról is beszélt. Kiemelte, egy új alkotmány csak akkor lehet tartós, ha azt a társadalom széles rétegei sajátjuknak érzik, ezért annak megalkotása nem válhat egyetlen politikai erő ügyévé. Saját államfői szerepéről azt mondta, pártpolitikailag semleges kíván maradni, ez azonban nem jelent érték semlegességet. Baka András Magyarország európai kapcsolatainak rendezését is nemzeti érdeknek nevezte, és hangsúlyozta a határon túli magyar közösségek kulturális és nyelvi jogainak védelmét. Az új köztársasági elnök beszédét azzal zárta, olyan országot kell építeni, amelyben a fiatalok itthon is látnak jövőt, a közszolgálatban dolgozók pedig megfelelő megbecsülést kapnak. Mint fogalmazott, az állam nem önmagáért, hanem az emberért van.
0: A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadóbb oktatásáról egyeztetett a kormány a differenciált és inkluzív oktatásért, vagyis a DIO szakmai együttműködés képviselőivel, közölte Facebook oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A szerdai bejegyzés szerint a tárgyaláson az SNI köznevelési minimum javaslatait tekintették át, amelyek az oktatási feltételeket a gyermekek egyéni szükségleteihez igazítanák. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Egy millió háztartásban okozott áramkimaradást a heves vihar az Egyesült Államok közép-nyugati államaiban, derül ki a hivatalos összesítésekből. Indiana és Ohio különösen súlyosan érintett, több térségben tornádó veszélyt is jeleztek. Chicagóban átmenetileg két repülőtér forgalmát is leállították, miközben az előrejelzések szerint péntekig fokozott árvízveszélyre kell számítani. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak, és csak nem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott és segélygyűjtést indított a károsultak támogatására. 2 100 000 eurós sürgősségi humanitárius támogatást nyújt az Európai Unió a földrengés sújtotta Kolumbiának, közölte az Európai Bizottság. A földrengés az ország középső és nyugati térségeiben okozott jelentős károkat. Az uniós forrásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Herszonban és Zaporizsjában is orosz támadások történtek, újabb diplomáciai egyeztetések zajlanak a háború lezárásáról. Nyíri Kata jelenti.
4: Újabb éjszakai orosz dróntámadások érték Ukrajna déli részét. Herszonban a város központi részét is támadás érte, melynek következtében 2 ember életét vesztette, további 2 pedig megsérültek. A sérültek között egy 60 éves nő és egy 26 éves férfi volt. Mindketten sérüléseket szenvedtek. A támadás ismét azt mutatja, hogy a fronttól távolabb fekvő városi területek és a civil lakosság is továbbra is veszélyben vannak. Zaporizsjában szintén jelentős károkat okozott az éjszakai orosz támadás. Egy magánház és egy nagyobb bevásárlóközpont, az epicenter épülete is megrongálódott, utóbbiban tűz is keletkezett. A támadás az infrastruktúrát is érintette. A károk miatt mintegy 1200 fogyasztó maradt áram nélkül. A 2 város elleni csapások újabb példái annak, hogy az orosz drón és rakétatámadások továbbra is rendszeresen veszélyeztetik a civil területeket és az alapvető szolgáltatásokat, írja az Ukrajinska Pravda. Ukrajna átadta az Egyesült Államoknak saját javaslatait a konfliktus befejezésével kapcsolatban, így Washington már hivatalosan is megismerte Kijev álláspontját a további tárgyalásokhoz. A kezdeményezés azonban egyelőre nem jelent áttörést. A békemegállapodás feltételeiről továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak. Közben Nagy-Britannia is a kapcsolattartás erősítését fontolgatja. Londonban felmerült a közvetlen kommunikáció helyreállítása az orosz katonai vezetéssel. Ennek elsősorban az lehet a célja, hogy a katonai helyzettel és a lehetséges tárgyalásokkal kapcsolatban működő kommunikációs csatorna álljon rendelkezésre. A diplomáciai aktivitás tehát erősödik, miközben a fronton továbbra is folytatódnak a harcok.
0: A Dunavizének részleges átterelése ellenére mégis le kell állítani a Csernavodai atomerőmű második reaktorát is Romániában. Gáspár Sándor tudósít.
5: A román energiaügyi minisztérium bejelentette, hogy felfüggesztették a Csernavodai atomerőmű 2. számú reaktorának működését az alacsony vízszint miatt. Augusztus 13-án csütörtökön reggel 7 órakor kezdik a leállításhoz szükséges műveleteket. Szorin Röndású, a vízügy sürgősségi helyzetekért felelős igazgatója mutatott rá, hogy a Duna -230-as szintje esetében a reaktor leállítására kényszerülnek, de ez felügyelettel történik, nincs miért aggódni. A jelenlegi áramtermelés 10%-át biztosító reaktor teljesítményének pótlására az energetikai tartalékból működésre már is előkészítik az olténiai Rovinár 4-es számú agregátot. A minisztérium közleménye hangsúlyozza, hogy a lakosság energiaellátása nincs veszélyben. Korlátozás csak a nagyipari fogyasztókat fogja érinteni. Ezzel együtt a hatóságok mindenkit kérnek, hogy csökkentse a fogyasztását. Rádu Miruca, hadügyminiszter hangsúlyozta, nem kockáztatnak ellenőrizhetetlen nukleáris folyamatokat. A Bala Ágnál a sziklarobbantással nyertek néhány nap haladékot. A vízügy által felvetett megoldási lehetőséget a nukleár elektrika vezetősége örömmel nyugtázta, számításaik szerint már egyetlen nap haladék is nagyobb nyereséget jelent, mint a beavatkozás költségei. Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár szerint a helyzet még nem kritikus. Románia egyelőre nem kezdeményezi az uniós vészhelyzeti mechanizmusok életbe léptetését, de Románia a következő napokban jelentős villamos energia importra szorulhat. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a romániai hálózat mintegy 3200 megawatt villamos energiát képes fogadni a határkeresztező vezetékeken, ami szűken, de fogadhatja a külföldről importálandó villamos energiát.
6: Kárpát-medencei lapszemle. Jelentősen csökkent Gyergyószent Miklóson a befogható vízmennyisége, emiatt a városi közmű arra kéri a fogyasztókat, felelősen csak háztartási célokra használják a csapvizet ebben a csapadékmentes időszakban, olvasható a Hargita Népe cikkében. Kevés víz csörgedezik a Békényben a 7-es kilométernél lévő vízbefogó gát előtti szakaszon. Az ott dolgozók megerősítették, csapadékosabb időszakban akár egy arasszal is magasabb szokott lenni a vízszintje, és egyáltalán nem látszanak ki a kövek. A vízbefogó gátnál a gát teljes hosszában át kellene folynia a víznek, most azonban csak egy igen rövid szakaszon magasabb a vízszint az építménynél. A Gyergyószentmiklósi hő, víz és csatorna szolgáltató közmű sajtószóvivője György János közölte, egyelőre korlátozást nem szeretnének és nem terveznek bevezetni a szolgáltatásban, viszont azonnali és érdemi fogyasztás csökkentésre van szükség, hiszen a Békényből befogott víz mellett a Csanót patak vizét is igénybe kell már venni. A közmű nem a háztartások szükséges vízfogyasztásának csökkentését kéri, csupán annyit, hogy a gyep locsolását, az autók mosását, medencék feltöltését mellőzzék ebben az időszakban a fogyasztók, hogy mindenki számára jusson a háztartásban szükségesekre elégséges ivóvíz. A Szlovák Műszaki Egyetem és a Comenius Egyetem sem tud minden kollégiumi kérelmet teljesíteni a 2026-2027-es tanévben, írta meg a Hargita Népe. Míg a Szlovák Műszaki Egyetemen csak néhány tucat férőhely hiányzik, a Comenius Egyetemen több mint 800 jelentkező maradt kollégiumi elhelyezés nélkül, mindkét intézmény folytatja diákszállásainak felújítását, az egyetemek szerint azonban a korszerűsítést a finanszírozás bizonytalansága is nehezíti. A férőhelyek száma mellett a kollégiumok állapota és korszerűsítése is komoly feladatot jelent az egyetemek számára. Azoknak a hallgatóknak, akik első körben nem jutottak kollégiumi férőhelyhez, érdemes figyelemmel követniük az egyetem tájékoztatását, mivel a tanév kezdete előtt a már megítélt helyek egy része felszabadulhat. Előfordulhat ugyanis, hogy egy

0: hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Főpélenk még egyszer röviden. A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa. Kaposváron már készülnek az idei katolikus társadalmi napokra. Néhány napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. Leállítják a csernavodai atomerőmű utolsó működő blokját. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Hámori Kingát hallják.
1: 2026. augusztus 12-e szerda van. Isten éltesse Klára és Letícia nevű hallgatóinkat. A Klára női név, a latin clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, fényes, ragyogó. A Letícia szintén latin eredetű női név, jelentése öröm, szépség. Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő emléknapja van egyházunkban. Szalézi Szent Ferenccel együtt ő alapította meg a vizitációs nővérek szerzetes rendjét, melyet később ő vezetett. Szalézi Szent Ferenc közelében helyezték örök nyugalomra. Koporsóikat az oltár köti össze a tabernákulummal és Jézus szentséges szívének szobrával. Chantal Franciskát 1751-ben avatták boldoggá, majd hamarosan 1767-ben vették fel a szentek sorába. Lőtér, lőfegyver, előőrs, hadtörténet, tisztelegy, vaktöltény, őrs, járőr, tüzér, honvéd. Ezek a szavak mind-mind Kis Károly katonatiszt, hadtörténész által alkotott formában honosodtak meg, és kerültek be végleg a katonai terminológiába. Kis Károly 1793-ban ezen a napon született Budán. Katonatisztként vett részt a napóleoni háborúk több ütközetében, majd az 1848-49-es szabadságharcban őt bízták meg a nemzetőrség szervezésével. 1843-ban készítette el az első magyar nyelvű hadtudományi szakszótárt, a hadmű szótárt, melynek nem csak a szógyűjtés, hanem a szóalkotás, a magyarosítás is része volt. Pest főjegyzőjeként is sokat tett Pest-Buda és Óbuda egyesítéséért Királyi Pál, aki 1818-ban ezen a napon született. Országgyűlési képviselő is volt, ám nem csak politikai pályája jelentős. Az 1848-as forradalmi események résztvevőjeként és tudósítójaként, s főleg újságíróként, íróként őrzi emlékét az utókor. A Pesti Napló főszerkesztője is volt, de írói munkásságának legfőbb lenyomata a Szigetvár 1566-ban című négykötetes regénye, melyben az 1858-as Magyarországot akarta ábrázolni allegorikus formában. Szülőfalujában, a Zala megyei Szepetneken, az általános iskola nevében is őrzi emlékét, s Budapesten is található Királyi Pál utca, az 5. kerületben. A vasútvonal akkora szenzációnak számít, hogy olyan szakaszokat is megépítenek majd, amelyek egyáltalán nem lesznek kifizetődőek. A gőzmozdony feltalálója George Stevenson jelentette ki ezt, aki 1848. augusztus 12-én hunyt el. 1781-ben született, szegény család gyermekeként, s kezdetben apjához hasonlóan szénbányában dolgozott gépkezelőként. Esti tagozaton folytatott tanulmányainak köszönhetően mérnök lett belőle. Első fontos találmánya egy biztonsági bányászlámpa volt, amelynek segítségével elkerülhetőek lettek a sújtó légrobbanások. 1814-ben ő építette az első üzemképes gőzmozdonyt, s megalapította az első mozdonygyárat. Gőzmozdonya először 1825-ben A Stockton és Darlington közötti 14 kilométeres vonalon debütált,

0: óránként 24 kilométeres sebességgel. A szénnel, valamint búzával fűtött, 38 kocsiból álló szerelvényen mintegy 600 utas számára volt hely. Stevenson elismertségét mutatja, hogy számtalan európai nagyvárosban állítottak számára emlékművet, így például Budapesten a keleti pályaudvar homlokzatán, a főbejárat oldalán lévő szoborfülkében található egész alakos, 4 méter magas szobra Vasadi Ferenc alkotása.
1: Hámori Kingát hallott.

0: Csajkovszki Csipke Rózsika balettszvítjének második tétele hangzott el. Az Academic Symphony Orchestra of St. Petersburg felvételéről. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ma este a magyarok hitéért imádkozunk, kérjük tartsanak velünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19:31 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm a hallgatókat. A vasárnap megszentelésének és az Eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán. Adta hírül a Vatikán News. A pápa katekézisében arról beszélt, hogy a liturgikus év középpontjában Krisztus halálának és feltámadásának, vagyis a húsvétnak a heti és évenkénti megünneplése áll. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni védekezésre. Derül ki a Magyar Közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására és nevelésére felkészítő továbbképzést indít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Adta hírül a Magyar Kurír. A program módszertani és mentálhigiénés támogatást is nyújt a résztvevőknek. A képzésen nem pedagógusok is jelentkezhetnek, számukra augusztus 25-e a határidő. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadóbb oktatásáról egyeztetett a kormány a differenciált és inkluzív oktatásért, vagyis a DIO szakmai együttműködés képviselőivel, közölte Facebook oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A szerdai bejegyzés szerint a tárgyaláson az SNI köznevelési minimum javaslatait tekintették át, amelyek az oktatási feltételeket a gyermekek egyéni szükségleteihez igazítanák. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2. blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be Radomír Juca, román ügyvivő védelmi miniszter. Az erőmű másik blokkja már július óta áll. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. 1 millió háztartásban okozott áramkimaradást a heves vihar az Egyesült Államok középnyugati államaiban, derül ki a hivatalos összesítésekből. Indiana és Ohio különösen súlyosan érintett, több térségben tornádó veszélyt is jeleztek. Chicagóban átmenetileg 2 repülőtér forgalmát is leállították, miközben az előrejelzések szerint péntekig fokozott árvízveszélyre kell számítani. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett csapadék sem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Tizenhetedik rész. Sötét viharfelhők gyülekeztek a nyugati égboltozaton, és korán meghozták az alkonyatot. A fecskék egészen alacsonyan cikáztak, és kapkodták a búvóhelyek felé igyekvő legyeket, rovarokat. Emberre, állatra egyaránt ránehezedett a folytott levegő, és nyugtalanságot, ingerlékenységet váltott ki valamennyiükből. A kertben szokatlan idegesség hullámzott. A fészekből már kinőtt, de még önállótlan madárfiókák valami különöset éreztek a levegőben, ami megrémítette őket. Hol innen, hol onnan, egy-egy gajról vagy ágról csendült fel sírós, anyjukat hívogató hangjuk. A szülők pedig sebben lobbal cikáztak körülöttük, és igyekeztek biztosabb helyre terelni őket. Egy-egy falattal, egy-egy kiáltással csalogatták, pörlekedve noszogatták a gyámoltalanokat, nehogy a zivatar védelem nélkül érje gyenge testüket. Füstös is nyugtalanul szimatolt bele a levegőbe. Amióta saját házában lakott, az éjszakák derültek, szépek voltak, és hamar megszokta az egyedül létet. De most őt is elkapta valami megmagyarázhatatlan szorongás, ami az izgatott madarakról ragadt rá. Még korán volt, de teljesen besötétedett. A házban villanyt gyújtottak, és asszonyka vacsorához hívta. Utána kellemes játszadozás következett gazdival. Mikor mindketten belefáradtak a játékba, asszonyka kiküldte a helyére. Később még kijött, és megnézte, behúzódott-e a házába. Aztán duruzsolt egy kicsit, hogy ne féljen, nem lesz semmi baj, csak maradjon a helyén, és ne mászkáljon el. Belehengergette az öreg kabátba, megveregette a fejét, bement a házba, és maga mögött bezárta az ajtót. Füstös nem értette, mitől nem kell félnie, de azért jobb szeretett volna társaságban lenni. A kabát alatt heverészett, és nézegette a felfellobbanó világosságot az égboltozaton. Olyan szokatlan volt, hogy időnként egy pillanatra világosság lesz, és utána még feketébb a sötétség. A kertben is már elnémult minden, a madarak elcsendesedtek, de a szokásos éjszakai neszek sem hallatszottak, mintha minden várna valamire. Füstös szunyókálni kezdett. Egyszerre apró lábak kocogását hallotta. Felnyitotta a szemét, és a villámfénynél öreg barátját, a Sünyt pillantotta meg. Jó estét, Füstös! Köszönt barátságosan. Már alszol?
1: Még nem egészen, felelte Füstös. Ez a csend elálmosított.
0: Na majd hamarosan felébredsz, mert nem sokára nyakunkon a zivatar.
1: Attól felébredek?
0: Miért? Kérdezte Füstös. Azért, mert akkorákat fog dördülni, hogy azt hiszed, az ég szakad rád, és zuhogni fog az eső. Már érzem is a szagát, szippantott a levegőbe a Sűn.
1: Hát akkor te miért nem mégy haza? Kérdezte Füstös. Vagy talán itt maradnál nálam?
0: Maradj itt, elférünk ebben a házban ketten is, és nem ázol meg, hívogatta készségesen. Szívesen itt maradok, ha nincs terhedre, de tulajdonképpen nem azért jöttem hozzád, hanem
1: miért?
0: Hogy megkérjelek, kínálj meg teljes kenyérrel, ha van, mert most nem mehetek vadászni addig, amíg a zivatar el nem vonul, pedig éhes vagyok.
1: Szívesen, pajtás. Itt a tányérom, lásd neki, aztán ha jól laktál, bújj be hozzám a házba, és együtt nézzük végig a zivatart. Jó lesz? Kiáltott lelkendezve Füstös.
0: Örült, hogy a Sűn fölkereste, de annak még jobban örült, hogy éppen most jött, mert így nem lesz egyedül a zivatar idején. Örömében még meg is csókolta volna, ha nem tartana a tüskéitől.
1: A Sűn jó ízűen csámcsogott, és cseppet sem sietett az evéssel. Pedig egyszerre csak hatalmas, vakító fénycsóva hasította át az eget közvetlenül a fejük felett, és nem sokára akkorát dördült, hogy Füstösen végigfutott a jeges rémület. Aztán zúgás támadt, a fák ágai meglódultak, valami iszonyú erő kapott beléjük, és tépni, cibálni kezdte őket. Sivító szélvihar kerekedett, de Füstös háza meg sem moccant. Jól védett helyen állt, nem érhette baj. A szél tombolásának pillanatnyi szünetében az ilyet Füstös meghallotta a Sűn békés csámcsogását, és erre minden szorongása elpárolgott. Ha ez ilyen nyugodtan eszik, akkor bizonyára nincs semmi baj, gondolta, és nyugodtan várta, hogy mi fog következni. No, nem kellett sokáig várnia. Sivítva, üvöltve újabb szélroham rázta meg a fákat, zúgott, tombolt, és elszórtan esőcseppeket haigált a földre.

Most már a Sün is abba hagyta a falatozást, és felkapaszkodott Füstös mellé a házba. Szépen lehasalt a szénára, és kényelmesen elhelyezkedett. Mintha csak erre várt volna. A szél abba hagyta az őrjöngést, és egy pillanatra csend lett. De olyan néma csend, mintha az egész természet visszafojtotta volna a lélegzetét. Egyszerre hatalmas tűzkígyó hasított a sötétségbe, irtózatos csattanás rázta meg a földet, és hirtelen elerett az eső, de olyan zuhogással, mintha dézsából öntötték volna. A szél még egyszer felsivított, s csapkodta a vizet a betonra, csak úgy porzott. Ezzel ki is adta mérgét, és átadta helyét az esőnek. Ez sem volt kevésbé félelmetes. Olyan vízáradat szakadt le a felhőkből villámlások, dörgések kíséretében, hogy percek alatt, amint a felfelvillanó világosságban látni lehetett, az utakat és az egész kertet elborította a víz. Nem tudott olyan gyorsan beszívódni és elfolyni, mint amilyen gyorsan és nagy mennyiségben a földre csapódott. Füstös egészen kicsire húzta össze magát, és egy hang sem jött ki a torkán. Nem félt, mert biztonságban érezte magát a házában, és a Sün is mellette volt, de megzavarta és elnémította az a hatalmas erő, amely ebben a pillanatban birtokba vette az ő egész világát. A Sün közönösen feküdt mellette, és egyszer csak megszólalt. Na, ha befejeződik a zivatar, jó ideig várhatok, amíg ez a sok víz lefolyik, de utána mennyi apró béka meg giliszta lesz a földön, torkig lakhatom jó falatokkal. Füstös csodálkozott, hogy ezt semmi más nem érdekli, csak a gyomra. Meg is mondta neki, de a Sün csak nevetett. Hát persze, hogy a gyomromra gondolok elsősorban. Nekem senki sem készít ennivalót a tányérra, magamnak kell megszereznem mindent, különben felkopik az állam. És nem gondolsz arra, hogy ez a zivatar hány madarat zavart ki a fészkéből, és hány fiókát sodort el a víz? Nem sajnálod őket? Sajnálom, sajnálom, de mit tehetek? Elsősorban magamra és a családomra kell gondolnom, ha majd lesznek fiaim. Mindenki vigyázzon magára, ahogy tud. Ha nem tud, elpusztul. Az élet könyörtelen, csak az erősek és ügyesek maradnak meg. Milyen kegyetlenül beszélsz, mondta Füstös. Nem beszélek kegyetlenül, ez az igazság. Neked ez szokatlan, mert emberek környezetében élsz, akik szeretnek téged, sajnálnak és segítenek rajtad, ha bajod történik. Az emberek egymáson is segítenek, s ezért nincsenek magukra hagyatva. Ők okosak is, sok mindenféle eszközük van arra, hogy megkönnyítsék az életüket. Bizonyára láttad a házukban. Te ezt természetesnek veszed. Igen, ők erősek, mert összefognak egymással, támogatják egymást, ezért valamennyien biztonságban élhetnek. De mi, vadon élő állatok, csak magunkra vagyunk utalva, és ha gyengék vagyunk, nincs segítség, elpusztulunk. Hiába sajnálkoznék én egyik vagy másik állaton, úgysem tudok rajta segíteni. Füstös elgondolkodott. Igaza van a Sünnek. Az állatok nem tudnak egymáson segíteni, erre csak az emberek képesek. A kutya már tud egy másban segíteni, de a kutya nem vadon élő állat, hanem az ember barátja és társa. Az eső még szakadt, de érezni lehetett, hogy hamarosan eláll. Már nem ömlött a víz, hanem meg lehetett különböztetni az egyes esőcseppeket. Egyszer-kétszer még rázendített, aztán hirtelen elállt az eső, és csend lett. Egy-két elkésett esőcsepp még koppant a betonon, és a fákról rázódott le a felesleges víz. Enyhe, jószagú fuvallat libegett át a kerten. A felhők szétszakadtak, és itt-ott kikandikált egy-egy tisztára mosott fényes csillag. Hirtelen kinyílt az előszoba ajtaja, felgyúlt a villany, és asszonyka meg gazdi lépett ki. Körülnéztek, hogy nem okozott-e kárt a sok víz a ház körül, mert messzebb most úgysem mehettek a sáros kertben. A Sün gyorsan bejjebb húzódott Füstös mellett, és összegömbölyödött. Asszonyka benézett a kutyaholba, és így szólt. Hogy vagy, Füstös? Nem féltél? Látod, nem történt semmi bajod, jó erős a házad. Asszonyka lehajolt, hogy megsimogassa, Füstös pedig a hátán fekve nyújtogatta felé mind a négy lábát. Jól van, kiskutyám, jól van. Örülök, hogy ilyen bátor vagy. De mi ez melletted itt? Mit hoztál ide? Füstös még jobban nyújtogatta mancsait, és igyekezett asszonyka kezét elterelni a Sünről.
hiszen ez egy sűn, nevetett fel csodálkozva, és odahívta gazdit. Nézd csak, milyen barátja van Füstösnek, hát ezért nem féltél. Persze, így társaságban sokkal bátorságosabb volt. Mind a ketten jót kacagtak, de nem nyúltak a sűnhöz. Tudták, hogy úgysem lehet hozzáférni a tüské miatt, meg aztán miért bántsák. Asszonyka még egyszer megsimogatta Füstöst, s az boldogan kapkodott a keze után. Aztán mindketten bementek a házba, és leoltották a villanyt. Amint ismét sötét lett, a sűn felvette rendes alakját, és megszólalt. No látod, gazdáid megnéztek, nincs-e valami bajod, mert magukhoz tartozónak éreznek. Erről beszéltem az előbb. Az állatoknál ilyen nincs. Egyik állat nem érdeklődik a másik után, ezért nehezebb az élete. Hát igen, igazad van. Sajnos, mondta Füstös. De gazdiék téged is szeretnek, nem bántottak, nem nyúltak hozzád, nem zavartak el. Ugye, ők jó emberek? Igen, Füstös, neked jó helyed van náluk. Becsüld is meg őket, fogadj szót nekik. Ezt már többen mondták, felelte Füstös. Most elmegyek, szólt a sün. Már bújnak elő a giliszták, hallom a mozgásuk.

Arra ébredt, hogy a távolban égtelenül ugattak a kutyák. De egy egész csomó kutya lehetett, és hol közelebb, hol távolabb hallatszott a hangjuk. Valamit hajszoltak. Füstös kilesett, és nagyot ásított. A bársonyos égen sziporkázva ragyogtak a csillagok, és fényük mellett elég tisztán lehetett látni mindent. A betonon nagyjából már felszáradt a víz. Visszafeküdt és hallgatta a kutyaugatást. A hanglejtésből megtudta, hogy valami menekülő állatot hajszolnak. Vajon mi lehet az? Talán valami kártevő? Valamit ellopott? A zaj és a lábak csattogása a sáros úton most errefelé közeledett, aztán befordult a mellékutcába, megint kikanyarodott. Füstös már felült, és izgatottan figyelt, nem jönnek-e ide. Megint közeledtek. Már Bundás és Cézi is belekapcsolódtak az ugatásba. Füstös hirtelen menekülő lábak sóranását hallotta, és egy alacsony, hosszúkás árnyék vágott át a betonon, és rohant a baromfi udvar felé. Gazdiék nem tartottak baromfit, és az ólak üresen álltak. Nyomában égtelen ugatással tüstént ott termettek az üldöző kutyák. Először az öreg Bundás a vadászat izgalmától egészen megfiatalodva rohant keresztül a betonon. Utána a szomszéd Cézi, s aztán az egész falka átugrált a kerítésen, és egymás hegyén hátán mindent legázolva törtetett a menekülő nyomába. Az öreg Bundás szimata már nem volt elég éles, és elvesztette a nyomot. A kutya falka egymás sarkára taposva megtorpant, és tétovázva kevergett, nyűszítve, ugatva, irtózatos lármát csapva. Hol van? Hol van? Vakogták, és izgalmukban egymáson keresztül buktak és összeverekedtek. Az üldözöttnek közben nyoma veszett. Csak Füstös látta, hogy besompolygott a baromfi udvarba, és bebújt az egyik baromfiolba, melynek ajtaján bebújó lyuk volt. Gazdiék és a gyerekek szülei is felébredtek, és zseblámpával siettek elő, hogy megnézzék, mi történt. Körös körül a szomszédságban is felgyulladtak a fények, előjöttek az emberek, és kiáltozva kérdezgették, hogy mit hajszolnak a kutyák. A kutyák egyelőre semmit sem hajszoltak, csak egy helyben topogtak és szimatolták a földet. De a sok kutya már úgy összetaposta a nyomokat, hogy semmit sem tudtak kiolvasni belőlük. Füstös szirénázva ugatott a baromfi udvarban, mert ő rátalált a nyomra, hiszen látta, hová súrant az idegen állat, aminek furcsa szaga volt. Izgatottan futott Gazdihoz, belekapaszkodott a nadrág szárába, meghúzkodta, és újból előre rohant. Gazdi követte, de Füstös szerint nem elég gyorsan, ezért újból és újból visszaszaladt, beleakaszkodott a nadrág szárba, és megint uzsgyi vissza. Jól van, Füstös, jól van. Megyek már, csak ne tépd össze a nadrágomat. Már itt is vagyok. Hát hol van az ellenség? Fogd meg! Füstös nyűszítve, vonítva, az izgalomtól szinte sírva dugta orrát a bebújó lyukhoz, és dobogva ugrott neki az ajtónak. A kutya falka nyomukba szegődött, most már ők is megérezték a szagot, meg a kiskutya őrjöngéséből is tudták, hogy itt van az ellenség. Gazdi kinyitotta az ól ajtaját, és bevilágított. Füstös, mint az őrült, elsőnek rohant be, és a homályos sarokban nekiugrott valaminek, de fájdalmasan felüvöltött és visszapattant. Már ott volt a többi kutya is. Gazdit majd felborítva rohantak a sarokba, és rávetették magukat a lapuló ellenségre. Persze, az nem várta be őket, hanem hosszú, karcsú testével, mint a kígyó, keresztül csúszott soraikon, és az ajtó felé törekedett. Füstös azonban belevájta éles fogait hosszú farkába, és el nem eresztette. Az állatnak nem volt ideje arra, hogy Füstöst egy harapással lerázza magáról, így kénytelen volt a kutyafalka lábai közt csúrranva, mint egy koloncot magával húzni. Gazdi ki akarta halászni a sokadalomból Füstöst, nehogy össze-vissza harapják, de lehetetlen volt hozzáférni. Bömbölt, vonított, de el nem eresztette az állat farkát. Az nem tudott elég gyorsan menekülni, s szorongattatásában utolsó védelmi eszközét vette elő, égtelen bűzt árasztott ki magából. Ember, állat majd elájult a kis tyúkházban a rettenetes folytószaktól, de Füstös még most is görcsösen kapaszkodott beléje. Az állat, melyről a rettentő szag után már tudták, hogy az nem más, mint a csirketolvaj görény, felhasználta a bűztől visszahökkenő üldözők pillanatnyi zavarát, és a farkába kapaszkodó Füstössel együtt kiszökött az ólból. Gazdi most már komolyan féltette a kutyát, hogy a görény végez vele, de nem tudta elkapni a nyakra valóját, mert az állat ide-oda rohangászott vonító terhével a baromfi udvarban.
A görény is elvesztette már hidegvérét és megfontoltságát,

majd megőrítette a lerázhatatlan üvöltő kutyakölyök. Hátra-hátra kapott, hogy belemarjon, de a kutyák folyton a nyomában voltak. Elsőnek az öreg bundás sietett Füstös segítségére, hogy kis pajtását kimentse a bajból. Megfontolt mozdulattal, hirtelen a görény elé toppant, elkapta erős szájával az állat vékony nyakát, de öreg csorba fogaival nem tudta összeroppantani, csak rázta, folytogatta. De akkor ott termett már a többi kutya is. Ahol érték, ott martak bele. Gazdi most meg a kutyáktól féltette Füstöst, hogy kárt tesznek benne, de az még mindig úgy bömbölt, hogy a kutyák kikerülték és nem nyúltak hozzá. Bundás még egyet rázott a görény nyakán, és érezte, hogy már nincs benne élet. Az erős szorítástól szinte görcsöt kapott az állkapcsa, és alig tudta ledobni a földre. A kutyák is megérezték, hogy kimúlt az ellenség, és otthagyták. Még oda-oda tolták orrukat, megszimatolgatták, de aztán végleg meggyőződtek róla, hogy ez már nem kell fel többet. A vadászat véget ért. Az üvöltő Füstös is elhallgatott, s a kutyafalka lassan elszélett. Gazdi nagyon megdicsérte Füstöst, de a lámpa mellett alaposan megvizsgálta, nincs-e rajta harapás nyoma. Semmi ilyet nem talált, csak csupa sár, piszok volt az egész kutya. Nem csoda, a görény a nagy eső utáni sáros földön szánkáztatta maga után. Biztosan néhány kék-zöld folt is akadt rajta, de az nem látszott a bundájától és a piszoktól. Bundás is dicséretet kapott. Füstös vidáman a nyakába kapaszkodott és össze-vissza ölelgette. A szomszédok kiáltozva érdeklődtek, sőt, egyesek át is jöttek és megszemlélték a kimúlt görényt. Jó nagy állat volt, több mint fél méter hosszú, barna színű. Többen hallottak róla, hogy ezen a környéken garázdálkodott, és sok kis csirkét vitt el. Asszonyka mind a két kutyának bőven adott tejet, hogy leöblítsék a vadászat izgalmait. Aztán mindenki nyugovóra tért.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A 17. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom. Álmos szemem, bezárom. Én Istenem, tart szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg, én Istenem, Jézus vére s kegyelmed mindent jóvá tegyenek. Amen.
2: Elhangzott a Varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

0: a 100 fok Celsius felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm a hallgatókat. A vasárnap megszentelésének és az eucharisztia ünneplésének fontosságát hangsúlyozta 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán, adta hírül a Vatikán News. A pápa katekézisében arról beszélt, hogy a liturgikus év középpontjában Krisztus halálának és feltámadásának, vagyis a húsvétnak a heti és évenkénti megünneplése áll. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni védekezésre. Derül ki a Magyar Közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására és nevelésére felkészítő továbbképzést indít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Adta hírül a Magyar Kurír. A program módszertani és mentálhigiénés támogatást is nyújt a résztvevőknek. A képzésre nem pedagógusok is jelentkezhetnek, számukra augusztus 25-e a határidő. A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadóbb oktatásáról egyeztetett a kormány a differenciált és inkluzív oktatásért, vagyis a DIO szakmai együttműködés képviselőivel, közölte Facebook oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A szerdai bejegyzés szerint a tárgyaláson az SNI köznevelési minimum javaslatait tekintették át, amelyek az oktatási feltételeket a gyermekek egyéni szükségleteihez igazítanák. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be Radomír Juca, román ügyvivő védelmi miniszter. Az erőmű másik blokkja már július óta áll. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. 1 millió háztartásban okozott áramkimaradást a heves vihar az Egyesült Államok középnyugati államaiban, derül ki a hivatalos összesítésekből. Indiana és Ohio különösen súlyosan érintett, több térségben tornádó veszélyt is jeleztek. Chicagóban átmenetileg 2 repülőtér forgalmát is leállították, miközben az előrejelzések szerint péntekig fokozott árvízveszélyre kell számítani. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett csapadék sem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 20 óra 4 perc, miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
2: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mai alkalomra Dobai Péternek az egyik versét hoztam önöknek. Az apropót pedig az adja, hogy 1944. augusztus 12-én született Dobai Péter. 25. októberében halt meg, a mai napon ráemlékezünk egy versével. Kossuth díjas, József Attila díjas, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett költő, író, forgatókönyvíró, dramaturg, nagyon sokszínű Dobai Péternek a munkássága. A nagy közönség talán leginkább onnan ismeri, hogy az Oscar-díjas Mephistónak és azután Szabó István több filmjének is ő a forgatókönyvírója. A mai alkalomra a hívása Régi nyaroknak című versét választottam a Miért szeretem műsorába. Augusztus, alkonyat, ötvös tábor. A csolnak buktált dúlt vízen, a hullámok kiütötték a villágból az evezőket. Hát most meg mi lesz? Kérdezte alig ijedten Borostyán Kői Cilike. A part lett egyre messzebb. A reáltanod a táborának fényeit lassan kioltotta a hullámzó messzeség. A himbált csolnak egyre több vizet nyelt. Mégsem félt senki sem. Csobbanás hallatszott. Két fehér, hibátlan leánymell villant fel a felhős fényben. Cili úszott szép lendülettel a távol part felé, elhagyva a megdőlt, alámerülő lélekvesztőt. Ó lélek, ó ifjúság, ó mesztelen fehér mellek, ó tempó, magas hullámsorokat hasító, ó tegnapi tavalyi távoli élet, emléke mind közelebb. Lett hová a mély széljárta pannon éj? Lanyhult, csillapult le, ó miért az a leányi tempó, mely aztán egész éjen át a sátorban tombolt mesztelen tovább. Dobai Péternek a Hívás a régi nyaraknak című verse sem egy történetet mesél el, hanem egyetlen emlékképet ragad meg, amelyben, mintha az egész élet tükröződne. Egy régi nyári tábor emléke bontakozik ki előttünk, az augusztusi alkonyt látjuk magunk előtt, a hullámzó tó tükrét, aztán a megbillenő csónakot, a régi diáktársakat, és ebből kiemelten Cilit. De néhány sor olvasása után is világossá válik, hogy itt ebben a versben nem egy csónak kerül veszélybe, hanem mondhatjuk úgy, hogy maga az időnek a múlása. A vers filmszerű pontossággal indul. A helyszín megnevezése, ötvös tábor, reáltanoda, az ötvös gimnáziumra utal a Reáltanoda utcában. Ettől szinte dokumentalista lesz a vers, hiszen egy valódi, létező helyszínt, iskolát említ a költő a vers legelején. Az olvasó szinte látja a háborgó vizet, a kicsapódó evezőket, és szinte halljuk a fiatal lány kérdését, hát most meg mi lesz? De ez a veszély nem fordul át tragédiává. A fiatalok, mintha nem félnének. Ezekből a sorokból az ifjúságnak a természetes bizalma árad, az élet végtelennek tűnik, a halál lehetősége a tudatnak, mintha még nem lenne része. A vers forduló pontját egyetlen látvány teremti meg. A csobbanás után felvillan két fehér, hibátlan leánymell. Itt ebben a versben ezek a leánymellek nem erotikus részletként lesznek fontosak, hanem inkább az ifjúság sérthetetlenségének a jelképévé válnak. Mert itt a test beleolvad a természetbe, a hullámok, a víz, a fény, a mozgás mind-mind egységben vannak. És éppen ezért Cili alakja szinte mítikus hősnővé válik, aki könnyed tempóval hagyja el a süllyedő csónakot. Mintha az élet diadala lenne ez, a pusztulás az alámerülés helyett. És ettől a fordulóponttól kezdve megváltozik a vers hangneme is. A megszólítások sora következik. Ó lélek, ó ifjúság! Az ódáknak az emelkedett hangvételét halljuk ezekben a sorokban. Itt már nem a lányt látjuk elúszni, hanem magát az elveszett fiatalságot. Cilinek az alakja metaforikussá válik, azt az ifjúságot jelképezi a két hibátlan leány mellel, ami örökre elsüllyedt már, a versbeszélőben, az emlékezetében. A csónak is jelképessé válik, hiszen lélekvesztőként szerepel a versben. Egyszerre jelenti ez a szó a kis hajót, és ugyanakkor egy olyan létállapotot is, amelyből az ember egykor még ki tudott úszni. Ma azonban már csak visszanézni képes rá. A vers utolsó kérdései különösen fájdalmasak. Lett hová a mély szél járt a pannon éj? Nem azt kérdezi a vers beszélője, hogy mi történt azon az estén, hanem azt, hogy hová lett maga az a világ, amelyben mindez megtörténhetett. Az emlékezés innentől kezdve már nem nosztalgia, minthogyha belépnénk az időről való filozófiába. Mert az ifjúság nem azért fáj, mert elmúlt, hanem eltűnt vele együtt az a létérzés is, amelyben minden mozdulat, minden, ami ott sűrűsödik a versben, végtelennek tűnt. A záró kép különösen is szép, hiszen a lány úszó tempója egész éjjel át a sátorban tombolt mesztelen tovább. Az emlékezet, mintha tovább írná a történetet, a külső látvány belső képpé válik, vágyjá, álommá alakul. A vers mondhatjuk úgy, hogy nem a fiatalságot siratja, mintha arra hívná föl a figyelmünket, hogy egy augusztusi este az ember egész életében emlékké válhat. A régi nyarak nem múlnak el teljesen. A jelenből visszanézve ugyan egyre távolabbinak tűnnek, de mégis, mintha egyre közelebb is kerülnének az ember lelkéhez. És éppen ezért nagyon fontos, hogy egy augusztusi estéről beszél a vers, a nyár végének a hónapjával, amikor a természet még ragyog teljes pompájában, de már ott rejtőzik az elmúlásnak az első rezdülése. Ugyanúgy, mint ahogy a versben a csónak, a lélekvesztő elkezd alámerülni. Így ez az augusztusi alkony egyszerre tudja a test szépségét megmutatni, miközben az idő múlásáról is beszél. Ahogyan már említettem, a versben a fordulatot a csónaknak a lélekvesztővé válása, a tökéletes, fiatal lánymelleknek a fölvillanása adja, és utána a vers ódai magasságokban kezd el szárnyalni. Ez a retorikai fordulat az, ami a személyes élményből, az egyszeri történet szintjéről, mondhatjuk úgy, hogy az elmúlt ifjúság egyetemes himnuszává avatja a verset. Az első sorok szinte epikusak, rövid filmszerű mondatok követik egymást, augusztus, alkonyat, ötvös tábor. Pillanatfelvételek az emlékezetnek a megőrzött pillanatai. És ahogyan a film pereg előttünk, a hullámzó víz, a kibillenő evezők, a távolodó partnak a látványa határozza meg a verset. Ez a tárgyas hang szakad meg egy ponton, amikor szinte halljuk a csobbanást, és látjuk a vízben úszó lányt. Itt ebben a pillanatban vált a vers, és megszólítás lesz belőle, ódai magasságokba emelkedik a vers. Ebben a megszólításban, ó lélek, ó ifjúság, ó mesztelen fehér mellek, ó tempó magas hullámsorokat hasító, mintha a vers beszélője jelenvalóvá akarná tenni mindazt, amit megszólít. Himnusz az élet szépségéhez, amely éppen az elmúlásával válik igazán láthatóvá. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok Önöknek!

0: Liszt Ferenc magyar fantáziáját a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszotta, vezényelt Kocsis Zoltán, zongorán közreműködött Farkas Gábor.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra 30 perc. A hangolóban most Alexander Zonyics kanadai fuvola művész felvételeiből válogatunk. A szerkesztő Varga Ramona.

0: Alexander Zonyics kanadai fúvola művész felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánunk! Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. Derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tartósan kevés csapadék várható a vízgyűjtőkön. Az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Az idősekért, betegekért és az őket segítő szociális dolgozókért mutatott be szentmisét Berta Tibor tábori püspök Mátra-Verebélyi Szentkúton, adta hírül a Magyar Kurír. A püspök az áldozatos segítségnyújtás és az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta. A szentmisén a betegek keretében is részesítették az arra felkészült zarándokokat. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormány szóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Megkezdte a 3-as metró meghosszabbításához rendelkezésre álló tervek átvizsgálását a BKK. Közölte szerdán a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel. Első ütemben Rákospalota Újpestig hosszabbítanák meg a vonalat. A BKK most a kivitelezési időt, a költségeket és a beruházás kockázatait méri fel. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása a Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2. blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be a román ügyvívő védelmi miniszter. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy 1/5 biztosítja. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak, és csaknem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott, és segítséggyűjtést indított a károsultak támogatására. Hazánk időjárásáról. Estére általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül az északi a szél mérséklődik. Az éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 15-től a 20. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvédtávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyháza liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében, kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Geranzsib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet járt úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus, az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magában foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya. A vasárnapok tagolta liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bűnbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üsztörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség erővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szentatya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szentatya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt ebbe között számos templom is megkárosodott. A Szentatya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagylelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszálló pályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt, papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appennine hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a szienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Valdeboában található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leo pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leo pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leo várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötőtérre megy, ahol este 6:30-kor szentmisét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Antonio Vivaldi ámolversenymű trombitára és a vonósokra című szerzeményének harmadik Allegro tétele hangzott el. Előadta Boldocki Gábor és a Capella Gabetta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 9:30 van. Rádiós regénytár.
2: Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei.

Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát. Ha zenész lennék, eszembe jutna tehát a gyermekkori zeneszerzés. Kamarási hangversenyeink minden kis mozzanata. Zeneszerszámunk volt a kóré muzsika, a cérnahúrú hárfa, a bürögsíp, hagymaszár flóta, fűszál csimpolya, a falevél pánsíp, s mi minden. Az erdő, a mező, a hangszerek hangján is megszólal, ha emberrel találkozik, aki nem szakadt el tőle. De kár, hogy a civilizációban oly nagymérvű ez az elszakadás. A tanárok, ha olyanok, bizonyára megpróbálják, ahol lehet összekötözni városi gyermek és erdőmező között az elszakadt szálakat. És mi mindent tanulhatnak még, csupán e tekintetben is Veres Pétertől, vagy Erdei Ferenctől. 6 éves koromban, emlékszem, egy lakodalmas játékunkban prímás voltam. Első kóré muzsika hegedűs. Cinibú, cinibú, dünnyögtem végig a főúton. Aztán, hogy meguntam, a vőlegénnyel egyezkedve szerepet cseréltünk. Ő mondta cinibú, s én álltam virágos kalappal a menyasszony oldalán. Ahogy a mai szokásokat nézem, az efféle szerepcsere már nem lehetséges. Ezért halhatatlan a játék. A tökéletes szabadság állapota. Akár az álom. Kedves időtöltésünk volt még a járműkészítés. A sárból gyúrt szekerecske, a sárgarépából gyártott autó, a napraforgó szárból elévarázsolt szánkószerű siklórepülőgép. Ráakasztottam tarisznyát, vedret, kantáros fazekat. Járművem a sílétszerűség fölkunkorodott orrával gyönyörűen siklott a porban. Elértem vele az óránkénti 10 kilométeres sebességet is. A legnagyobb örömünkre mégis a magunk eszkábált a nagyobb eszköz szolgált. A gólyaláb, vagyis közönségesen faláb. Azzal jártunk iskolába, boltba és ahová kellett. Nem hinném, hogy a mai gyerekek valamit is tudnának egy csodás szerszámról, amely magasra, a rettentő sár fölé emelt bennünket. Hogy milyen is az? Akár a cirkuszok óriás bohócainak gólyalába, de csupán 1 méteres. Vagyis nem kacagtatás, hanem kényszerű közlekedés véget találta föl az emberiség. A faláb annyira komoly szerszám volt, hogy a bárót, jegyzőt kivéve még a pap is hordta. Sőt, a tiszteletes asszony is. Gólyalábon mentünk valamennyien a templomba. A bejáratnál persze levettük, s falnak támasztottuk. Elgondolható, micsoda tülekedés volt Isten tisztelet végeztével a falábak kiválasztása végett. Akár manapság egy színházi ruhatár előtt. Hol a lábam? Melyik az én lábam? Egyik másiknak a félpárját néha összecserélték. Baktatott haza az egyházfi a tiszteletes asszony bal lábával. Másnap kellő röstelkedéssel beállított a parókiára. Visszahoztam, kedves tiszteletes asszony, a kedves fél lábát. A játékos része az volt a falábazásnak, hogy valamelyik kapuajban meghúzódva, avagy éppenséggel a nyomába szegődve a kiszemelt áldozatot elakasztottuk, amitől menten hasra vágódott a szörnyű latyakban. A faláb törvénye pedig, hogy a véle elhasalt ember csak úgy bír fölszedelőzködni, ha először a hátára fordul, megmártogatva ilyen formán elejét, hátulját és oldalát is a sárban. A látvány minden esetben kacagtatóbb volt egy mai vígjátéknál. Ez talán nem is játék volt, hanem inkább helytelenkedés. Hát mi volt még? A lakodalmas játékot már említettem. Jó volt, mert énekeltünk is. Az ifjú pár, a valóságos, kinek lakodalmánál végig ténferegtünk, már el is felejtette a nagy eseményt, mi még mindig énekeltük a boldogságunkat. Emlékszem, olyan ifjú pár is akadt, amelynek boldogsága másnapra elhagyta a nászházat. Csak a mi gyermeki dalainkban élt tovább. Szilveszterkor a jövőnket kutattuk. Az is izgalmas játék volt. Különféle tárgyakat és anyagokat hordtunk össze. Azokat megszámoztuk, és a számozott papírszeletkét jó anyánk belesütötte a pánkóba. Nekiláttunk aztán az evésnek. És melyiknek ami jutott a számozott papírból, aszerint sóztuk rá nagy gaudiummal a megfelelő tárgyat és anyagot.
A fésű, cifrálkodó feleséget jósolt, a gyapjú gazdagságot, Junyájat, a fehér paszúj, minthogy rizsünk nem volt, szép fogú szeretőt. Hogy mit jelentett nekünk a játékkal egybekötött ének, arról írtam már egyet és mást Anyám könnyű álmot ígér című könyvemben. Ezt ma is fontosnak tartom. Aki nem tud énekelni, bizony nagyon szegény ember, még ha tele van is forintokkal a ládája. Kodály és Bartók feltarisznyált bennünket énekkel ezer esztendőre. Otthon, amidőn valamelyikünk hosszú és magányos útra indult, öregeink azt kérdezték. Jól felöltöztél-e? Botod van-e? Hát éneket viszel-e magaddal? Vagyis védelmet a sötétség s az úti veszedelmek ellen. Azt mondanám én is. Ne hagyjátok cserben az éneket.

Csitári hegyek alatt. Azon a nyáron egy királylány is segítségemre jött. Éva kisasszonynak szólítottuk. A vasárnapi iskolai mozgalom keretében népdalokra tanított bennünket. Egy hétre rá, hogy megjelent, már zengett a falu, mint egy óriási hangszer. Vadonatúj hangon, összeölelkezve, valamennyi utcán végigkérkedve fújtuk, hogy a Csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Hol vannak a Csitári hegyek? Senki sem tudta. Nem is volt fontos. Napközben csapatostul leptük el a fenyvest. A pázsitra hasalva, állunkat és figyelmünket felpockolva hallgattuk Éva kisasszony tanításait, találós kérdést, balladát, Bartók és Kodály gyermekdalait. Azután fenyőfák tetején gyakoroltuk magunkat. Röpködtünk valósággal, mint egy megrészegült rigósereg. Gyönyörködtünk a lelkünkre szabott új ruházatban. Ízleltük az átváltozások váratlan lehetőségét, miszerint, ha meghalok, szellő légyen belőlem. Mikor nyár végén elment, a királylány felfedte magát. Dr. László Dezsőnének hívták. Más esztendőben nem jött vissza, és azután sem. Bartóknak, valamint Kodálynak is az volt az egyetlen látogatása puszta kamaráson. Máig sem ismerik őket. Hét gyereket kérdeztem meg, s nyolcan rázták a fejüket. Nem tudják, kik lehettek ezek az emberek. Bartalis urat ismerik, volt egy favágó gépe. Éva kisasszony dalai azért, ha csak részben is, megmaradtak, mint az évelő növények.

Két tojásért moziba. Gyermekkori filmélmények. Hát csak egy van tulajdonképpen. Talán 6 éves lehettem, és híre ment kamaráson, hogy román papok jöttek egy csodálatos masinával, amely mozgó embereket vetít a falra. Tojás, liszt, mi egyéb volt a belépti díj. Úgy emlékszem, a két tojást kiloptam volt a ketrecből, büntetés alatt, mivel anyám vízért küldött a kútra, és izgalmamban, hogy kimaradok a csodából, az üres vedret elhajítottam. Sehova sem megyek, a papok várnak engem. Jézust láthattam azután rajzfilmen. A keresztre feszítést, a levételt, a feltámadást, meg a félig meddig sikerült mennybe menetelt. Talán még a rugó sem volt akkor föltalálva, ugyanis az egyik pap, mintha szecskavágót működtetne, kézzel kurbliszta föl Jézust a hegyre. S valahányszor megszusszant a homlokát törölgetve, a názáreti is megpihent a keresztel a hátán. Mereven, a cipekedésben megnyúlt arcvonásokkal nézett le ránk a falról. Meddig tűritek ti még ezt? Én úgy sajnáltam szegényt, alig vártam, hogy a gépkezelő pópa kifulladjon. A Jézus felé hajított kövek megálljanak a levegőben. Már nem emlékszem, mifajta műszaki hiba folytán maradt meg Jézus az iskola ablakának szintjén, pedig őt a magasság várta bárányfelhőkkel és trombitás angyalokkal. Örültem, hogy annyi szenvedés után ott maradt közöttünk. Zsebkendőmmel a sebes kezét beköthetem.

0: Misi a csillagos homlokú. Megnőtt a gyerek, és ez volt a baj. Átvészelte a zord teleket, járványos tavaszokat, az éhséget és a báró úrék konyhájából kapott romlott ételmaradékot. Mintha csodálatos erő óvta volna, úgy lépegette át apró lábaival a nehéz esztendőket. Pedig sokan mentek el abban az időben, 1940 táján. Fejős tehén, tűzifa és orvos híján sok festetlen gyerekkoporsóval bandukoltak ki a parasztok a temetőbe. Bitang Misin nem fogott a halál. Szirmai Ispán úr, az apja, a decemberben hóhulláskor még mezitláb látta, felderült, és kezdte vigasztalni magát. Úgy-úgy, hát ha eltakarít egy kis tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás. De csak kívánsággal maradt. A gyerek még kicsi volt, nem okozott gondot. Elvegyült a többi között, mint a kismalac a kondában. Senki sem törődött vele. De Szirmai úr egy napon arra lett figyelmes, hogy épp a házasodása előtti hónapokban mind több szó esik a faluban a törvénytelen gyerekéről. Ne csak, hogy előtűnt. Őszre tél, tavaszra nyár, és a kis vadfa benőtt az ablakon. Már napestig csavarog a malomban, kocsmában, mindenütt, ahol sok adalom támad, és 50 baniért, egy-egy almáért csürdöngölőt táncol. Kérdik tőle, hogy hívnak? Szirmai Misi. Ki az apád? Az Ispán úr, Szirmai Misi. No, akkor te vagy a kis Ispán. De mondd meg apádnak, adjon egy kis csikót a báró úr méneséből. Nem illik neked gyalogosan járni. Ha látod, szaladj utána, kiáltsad. Édesapám, adjon egy csikót! Tetszett ez a játék a parasztoknak. Az igazgató tanító, aki valamiért összezördült az Ispánnal, zöld kalapot vett Misinek, s belé Mátyás tollat. Hogy minél inkább hasonlítson a kicsi Ispán a nagyhoz. Lássa a világ, szörnyűködjék ő magas a menyasszony, amikor Misi megáll a dombon, és torka szakadtából kezdi kiabálni. Édesapám, adjon egy lovat! A gyereknek is tetszett ez a játék. De néha váratlanul elszomorodott, és akármit ígértek neki, nem táncolt, nem kiáltott az apja után. Csak ténfergett otthon az udvaron, bámulta az embereket, akik a csütörtöki vásárból jöttek hazafelé, s fájdalmas irigykedéssel kérdezgette a gyerek társaitól. Mit hozott édesapád? Az egyiknek cukorfütyülőt, a másiknak tükrös pogácsát. Mindnek hozott valamit a vásárból az édesapja. Neki nem hozott semmit senki sem. Az édesanyja egy esztendőben egyszer, ha vásárba ment, s akkor is azt mondta. Összeverekedtek a vásárosok, felborultak a sátrak, nem hozhattam neked tükrös pogácsát. Egyszer azt álmodta Misi, hogy újra kint állott a dombon, ott ment el a ménes, a gyönyörűséges lován oldalt az édesapja. Utána kiáltott. Édesapám, adjon egy lovat! Akkor az Ispán úr odalépett hozzá, kiszállt a cifra nyerekből, megsimogatta a fejét, és így szólt hozzá. Melyiket akarod? Válasz magadnak egy kis csikót. S valahonnan, mintha csak az égből ugrott volna le, már is ott termett egy csillagos homlokú kis csikó. Misi felpattant a hátára, úgy vágtatott vele az illatos mezőkön. Reggel, mikor fölébredt, arra is emlékezett, hogy milyen jólesően fütyült a szél a füle mellett. Ez az álom hetekre elszomorította, s kereste mindig az alkalmat, hogy közelebbről és igazából megszólíthassa az édesapját. Hát egyszer ott ment el az Ispán úr gyalogosan az iskola előtt. A csizma szárában a kis vérvesszővel, amelyet felügyelet közben szokott suhogtatni a napszámosok háta mögött. Misi nyomába eredt, utolérte, és elkiáltotta magát. Édesapám! Az Ispán úr nem hallotta meg, pedig csak néhány lépés választotta el őket egymástól. Misi másodszor is utána szólt, és akkor jött rá, hogy hiszen ő nem kiáltott, csak önmagának suttogta nagy riadalommal, hogy édesapám. Az Ispán úr meghallotta a szuszogását, visszafordult és megszólította. Mi az, komám? Hova szaladsz?
1: Megyek. Megyek az iskolába, mondta Misi elfúló hangon.
0: Ki tanított arra, hogy utálom kiabálj?
1: Nem, nyekergett Misi. Én nem kiabáltam. Csak mondtam, hogy egy kis csikót. De csak úgy mondtam.
0: Na itt van. Vegyél magadnak cukrot, és többet ne kiabálj. Az ispán úr egy lejt nyomott a markába. Misi úgy vonult be az iskolába, mint valami herceg. Szünetben töltött cukorkát vásárolt, és boldog büszkeséggel osztotta szét a társai között. Édesapámtól kaptam, dicsekedett. Együtt jöttünk reggel, és azt mondta, kapok tőle egy csikót is. Azt adja nekem, amelyiken vasárnap kilovagoltam a mezőre. Szép csillagos homloka van, úgy nyargaltam, fütyült a szél a fülem mellett. Hazudsz, Misi, mondták a gyerekek. Nem volt annak csillag a homlokán. És ettől kezdve tréfásan így nevezték. Misi a csillagos homlokú. Né, Misi, csillag van a homlokodon. Misi nem haragudott ezért. Csak mosolygott és szövögette az álmát a gyorslábú csikóról. De amikor egy napon az édesanyja sírva ment haza az uradalomból, és elmondta, hogy nem adnak neki több napszámot, mert a fia az ispán úrral csúfolódik, Misi rádöbbent, hogy ő nem fia. Csak szégyene az ispán úrnak, és elhatározta, megbosszulja magát rajta. És ennek is eljött a napja. Az ispán úr elhatározta, hogy megházasodik, s nagy sütés-főzés kezdődött az uradalomban. Tyúkot, libát, malacot öltek, hatalmas fazekakban töltött káposzta rotyogott, s a cselédlányok nem győzték a sok finom nemzeti színekben pompázó tortát behordani a hűvös kamrákba. Az udvaron, a nagy eperfa alatt kormos üstökben főtt a gulyás, amit a cselédségnek szántak, s megtelt a falu a finom illatával. A kocsisok fényesre pucolták a gumiráfos hintót, a zenészek már déltájt muzsikálni kezdtek. Három napig tartó fényes esküvőre készülődtek. Misi egész nap ott csellengélt az uradalomban. Éhesen, bódultan bámulta a fényes hintókat, a tüzes lovakat. Azt is eltűrte, hogy a kocsisok csúfolkodjanak vele. Neki is, ispán, az apád megházasodik. Mondd meg anyádnak,

Dani. Ne búsulj, édesanyám. Elmegyünk majd egy másik uradalomba. Ott kapunk napszámot. Aztán felbúgott az orgona, a nép kivonult a templomból, és a sok kocsi a parókia elé sorakozott. Az ifjú pár bement a paphoz, hogy nevét az anyakönyvbe beírják. Ekkor találta ki Misi, mit kell tennie. Behúzódott a kapu mögé, meglapult és várt szívdobogva. Várt sokáig, a kis fekete homlokát ráncolva, teli félelemmel és makverőséggel. Ha én az ő szégyene vagyok, lássák, hogy az vagyok. Ez volt egyetlen gondolata, s ugrásra készen várta, hogy a tervét véghez vigye. Kilépett aztán az ispán úr karján a feleségével. Peckesen vonultak ki a kapun, és hosszadalmasan rendezkedve foglalták el helyüket a gumikerekű hintóban. A násznép hintói is felsorakoztak. A kocsisok büszkén táncoltatták a kövérlovakat, s leghátul a strávszekeren rázendítettek a kolozsvári cigányok. Amikor pedig az első hintó lovai megugrottak, Misi kivágódott a kapu mögül, felpattant a tengelyre, és a menyasszony is a vőlegény közé hajolva, torka szakadtából, majdnem önkívületi állapotban, vékony, csengő hangon kezdte kiáltani. Édesapám! Édesapám! Adjon egy lovat! A menyasszony halkan felsikoldott. Az ispán úr hátrafordult, s hogy Misit meglátta, visszafojtott haraggal, kínban mosolyogva szólt rá. Mars le innen! De Misi az útszéli bámészkodó parasztok hangos kacajára csak azt kiabálta a tengelyen ugrándozva. Édesapám! Édesapám! Adjon egy lovat a fiának! Az ispán kivette a korbácsot a kocsis kezéből, s kettőbe fogva, jobbról és balról is arcul ütötte Misit. A vére is kiserkedt tőle. Elvesztette a szemevilágát, a nagy vágtatásban minden összeborult előtte, de görcsösen belekapaszkodott az ülésbe, s kiabált, már maga sem tudta, mit mond, csak azt tudta, hogy ott áll a tengelyen, és véges végig az utcán a parasztok harsányon kacagnak. Ekkor egy erős kéz mellen ragadta, és a következő pillanatban Misi szeme elől eltűnt az égbolt, el a falu a kacagó parasztokkal. Hintórugók, kerekek, tengelyek, patkós lólábak villantak el fölötte. És amikor a harmadik kocsi lovai az ilyet kocsis mozdulatára hirtelen fölágaskodtak, és megrecsent a rúd, már mozdulatlanul feküdt a porban. A fekete homlokán, ha ott volt, kihúnyt a csillag. S a hirtelen támadt csendben már csak az ő hangja zengett vissza a messzeségből. Édesapám, édesapám, adjon egy lovat!

Sütő András gyermekkorom tükörcserepei, a harmadik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Herrietta, rendező Taréva, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

Gárdonyi Zoltán második szonáta a hegedűrei zongorára című szerzeményének negyedik tétele hangzott el. Előadta a Trio Concertante Budapest.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánunk! Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. Derül ki a magyar közlönyből. Az egyszeri forrást az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira biztosítják a központi költségvetésből. 4-5 napon belül ismét kritikusan alacsony lehet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, közölte Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint tartósan kevés csapadék várható a vízgyűjtőkön. Az erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelentene a költségvetésnek. Az idősekért, betegekért és az őket segítő szociális dolgozókért mutatott be szentmisét Berta Tibor tábori püspök Mátra-Verebélyi Szentkúton, adta hírül a Magyar Kurír. A püspök az áldozatos segítségnyújtás és az emberi méltóság fontosságát hangsúlyozta. A szentmisén a betegek keretében is részesítették az arra felkészült zarándokokat. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, jelentette be szerdán Magyar Éva kormány szóvivő. Budapesten 10 helyszínen tartanak programokat, a hagyományos zászlófelvonástól a Szent Jobb körmenetig. Az esti tűzijáték idén 10 perces lesz, és egy félórás audiovizuális show részeként rendezik meg. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Megkezdte a 3-as metró meghosszabbításához rendelkezésre álló tervek átvizsgálását a BKK. Közölte szerdán a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel. Első ütemben Rákospalota Újpestig hosszabbítanák meg a vonalat. A BKK most a kivitelezési időt, a költségeket és a beruházás kockázatait méri fel. A látássérültek közlekedését és egészségügyi ellátását javító javaslatcsomagot készített az útjelző országos hálózat, közölte a 40 civil szervezetet tömörítő együttműködés. Egyebek mellett tapintható jelzéseket és hangos utastájékoztatást vezetnének be a megállókban, valamint több digitális segédeszközt tennének társadalombiztosítási támogatással elérhetővé. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása a Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű 2. blokkjának fokozatos leállítását, jelentette be a román ügyvivő védelmi miniszter. Csernavoda normál esetben Románia villamos energia szükségletének mintegy ötödét biztosítja. Országos szolidaritásra szólított fel a kolumbiai püspöki konferencia a hétfői 7,4-es erősségű földrengés után, adta hírül a Magyar Kurír. A katasztrófában több mint 130-an meghaltak, és csaknem 600-an megsérültek. A helyi katolikus egyház élelmiszerraktárakat nyitott, és segítséggyűjtést indított a károsultak támogatására. Hazánk időjárásáról. Estére általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül az északi a szél mérséklődik. Az éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: Szoros kapu és keskeny út címmel jelent meg Fábry György bölcsész, társadalomkutató, a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületi felügyelő könyve. Alcím: a magyarországi evangélikusok a reformáció második fél ezer évének kezdetén. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A könyv szerzőjével beszélgetünk. A szoros kapu és keskeny út Jézus Krisztus egyik ismert tanítása. Mi adta a címválasztást?
1: Két magyarázat van ennek a címnek, mind a kettő egyformán fontos volt. Az egyik az a tartalomról szól, hát valóban megtalálni azt az utat, amin a ma kereszténységének, az európai kereszténységnek, a világ kereszténységéről is beszélhetnék. Járnia kell, bizony az a keskeny út lesz, és szoros lesz az a kapu, tudnélik. A széles úton mindig nagyon sok a csábítás. Például, ami legegyszerűbb csábítása, a nagyon egyszerű válaszok. Hogy a világ dolgára nagyon egyszerű válaszok lennének, amit rögtön meg tudjuk mondani kézenfekvően, kezünkbe veszünk egy ilyen világ megmagyarázó könyvecskét, és az a világról 10 mondatban is mindent megtudunk. Vagy a másik ilyen nagy irány az az, hogy különböző az egyházak számára, különösképpen a keresztény egyházak számára, a nyugati világban nagyon sok olyan út kínálkozik, amit jól esik járni, de baj lesz belőle. Csak ilyenekre gondolok, mint például hát az egész politikai kereszténység kérdésköre. Tehát az a kérdéskör, hogy hogyan viszonyulunk a mindenkori hatalomhoz bárhol is. Jóban lenni vele az mindig jó, akkor rengeteg pénz lesz, fogalmazunk nagyon egyszerűen. De vajon ez a helyes út van? Valójában nem véletlenül, Jézus úrunk nem véletlenül mondja azt, hogy ti menjetek be a szoros kapun, tehát hogy a nehezebb utat kell járni. Ne, van ennek egy szubjektív vagy egyéni személyes oka is, nekem ez a konfirmációs igén volt. Tehát amikor 13 éves koromban, közel 50 évvel ezelőtt kimondani is, szóval akkor, amikor én konfirmáltam a Csömöri Evangélikus templomban, akkor az én konfirmáló lelkészem Solymár Péter bácsi ezt az igét adta nekem, és valahogy úgy alakult, hogy ez az ige mindig jellemző volt arra, amit én csináltam az életben. Tehát ennyiben egy ilyen személyes önvallomás is, hogy tetszik.
0: A szoros kapu az mindig nyitva áll a belépni akaró emberek előtt?
1: Annyiban nyitva áll a szoros kapu mindig, hogy a teremtő az mindig vár minket. Kinyitja azt az ajtót. De mi megtaláljuk-e, és felismerjük-e, hogy az a kapu, az a mi kapunk, na ez nem biztos. Néha, amikor zárt kaput látunk, akkor azt hiszük, hogy az valaki más zárta be, de nem. Akkor mi zártuk bele magunkat. Mi zártuk bele magunkat a különböző, hát botorságaikba, nem is bűnt mondanék, botorságot. A botorságaikba bezárjuk magunkat, amikor egyrészt kisütőek vagyunk az egyik oldalon, másrészt hübrisztel vagyunk tele a másik oldalon. És akkor bizony belütközhetünk kapukba, de az nem az igazi kapu.
0: Ön szerint a keskeny úton is el lehet térni mondjuk rossz irányba?
1: Biztosan, persze, tehát semmiképpen nem szabad azt gondolni, és látom időnként a nemzetközileg, tehát a külföldi, meg a magyarországi egyes keresztény közösségekben, személyiségekben, hogy ők a dacból, hogy mi mindennel szembe vagyunk, erényt magasztalnak föl, hogy akkor biztos igazunk van. Attól, hogy mindennel szembe állunk, még nem biztos, hogy igazunk van. A kisebbségben lenni, a beszorítottnak lenni sem garancia arra, hogy nekünk van igazunk.
0: Mi van abban az esetben keskeny úton haladóknak, illetve van-e lehetőségük arra, vagy úgy dönteni, hogy visszafordul, irányt változtat, pontosan azért, mert nem akar tovább haladni azzal az úton?
1: Hogy legyen arra képességünk és készségünk, hogy átgondoljuk, hogy jó úton megyünk-e, ez egészen biztosan fontos. Mert hát hosszú utat teszünk meg most, hogyha kereszténységről beszélek, ez a 2000 év, hát mennyi-mennyi tévútja volt az egyháznak, és nekünk a mi kis rövidke életünkben mennyi-mennyi tévútunk van, persze sok. Kell, hogy legyen annyi erő, tehát 2 vagy 3 éve volt az evangélikus egyháznak az éves, mindig van egy éves ige, és az a megkülönböztetés képességén alapult. Tehát ez is ugye bibliai hely, hogy legyen képességünk a megkülönböztetésre. Legyen képességünk arra, hogy amikor eljutottunk valahova, lehet, hogy rossz irányba mentünk. Ezt felül kell tudnunk vizsgálni. Az egy más kérdés, hogyha azért állunk meg, mert esetleg nem bírjuk, nincs hozzá erőnk. Na ezért vagyunk együtt. Azért vagyunk együtt, hogy megint csak egy másik biblia helyet idézek, hogy elhordozzuk egymás terheit. Tehát ez nagy segítséget tud adni.
0: A könyv tartalmára rátérve, a Magyarországi Evangélikus Egyházra vonatkoztatva mit vizsgál?
1: Ez a könyv, ez 15 év kutatásait foglalja össze, mégpedig egy monografikus formában, tehát nem külön-külön tanulmányokat szerkesztettem egybe, hanem egy egységként dolgoztam fel ennek a 15 évnek a kutatásait, annak a fókuszában valóban a Magyarországi Evangélikus Egyház van, de óhatatlanul ez a teljes magyarországi vallásos egyházi közösségekre is kiterjed, hiszen csak annak a vonatkozásában lehet ezt vizsgálni.
0: Igen, a katolikus egyházra is, szóval a református egyházra is.
1: Hát igazándiból persze nekünk fontosak, időnként talán túlságosan is fontosak ezek a felekezeti különbségek a mi kis perspektívánkból, de hát hogyha ezt egy egész, nem is kell nagyon magasra emelni magunkat, eddig a Bibliáig elmennünk, és láthatjuk, hogy ezek a különbségek valójában ezek a mi perszi létezésünknek a különbségei. Tehát itt azok a kutatások, amelyeket én feldolgoztam, azok között vannak célzottan az evangélikus egyházra vonatkozó kutatások. A legrégebbi talán a 2010-11-ben végzett, kifejezetten a Magyarországi Evangélikus Gyülekezetek körében végzett empirikus felmérés, de a többi az már inkább ilyen országos, sőt, több nemzetközi kutatást is feldolgoztam benne, amely általában a valláshoz, az egyházhoz való viszonyt vizsgálja, illetve általános társadalmi értékekhez való viszonyt, és a legfrissebb kutatás benne az megint csak az evangélikus egyházhoz megy vissza, nevezetesen az evangélikus egyház által fenntartott középiskolás diákjai körében végezett kutatás. Ez az a kör, 6-8 empirikus kutatás van, nagy mintás empirikus kutatás van benne, tehát ez egy nagyon széles tapasztalati bázison nyugszik.
0: A könyvben számos fejezetben számos kérdésre lehet választ kapni. Én most egy-egy témáról kérdezem, mégpedig elsőként, hogy mi látható az evangélikus vallási térképen? Én létszámvesztést látok.
1: Hát a létszámvesztés az egy általános európai, sőt nyugati keresztény egyházi jelenség. Magyarországon ez jelentős. Adott esetben jelentősebb, mint másutt. Magyarországon úgy néz ki, hogyha mondjuk a népszámlálás adatokat nézem, ami körül vannak módszertani viták, ebben most nem akarok belemenni, de azért mégiscsak számok. Azt látjuk, hogy 2011-hez képest 2022-re, tehát bő 10 év alatt, ugye a Covid miatt volt egy évvel lecsúsztatva a népszámlálás, azt látjuk, hogy közel 18%-át veszítette el a evangélikus egyház azoknak, akik azt mondják magukról, hogy mi a vallás a felekezete kérdésre, azt válaszolják, hogy evangélikus. Nagyjából ugyanennyit veszítettek a reformátusok, ami igazán drámai, az a római katolikusság. Ott 30%. Ott óriási ez a veszteség. Ahol a legkisebb egyébként az úgymond nagyobb felekezetek közül a görög katolikusok, ott majdhogy nem szinte van csökkenés, de nem olyan nagy. Tehát a létszámfogyás ebben is megnyilatkozik, de azért is nem szeretek itt a módszertani vitákba belemenni, mert egyébként, hogyha a saját belső egyházi adatainkat nézzük, ugyan a többi egyház felekezetét nem ismerem. Az evangélikus saját belső adataink azok ugyanezt mutatják. Szinte teljesen pontosan ugyanezt a veszteséget mutatják. Ha nézem a gyülekezeti tagoknak a számát, az egyházhoz gyülekezetre kötődők számát, az nagyjából ennyi. Tehát közel egy ötödös létszámcsökkenést látunk, aminek nyilván sok oka lehet, de ettől ez még tény.
0: Megállapítja a könyvben, hogy a vallásosság egyre inkább a kisebb települések jellemzője.
1: Szokták azt mondani, van egy ilyen szlogen, az idős, iskolázatlan falusi nők azok, akik vallásosak inkább. Ez így ebben a formában nem áll meg, ugyanis az látszik, hogy valójában a vallásosságnak ezek közül egyetlen determinációs pontja van, ez az életkor. Tehát az életkor az, ahol valóban látszik azt, hogy az idősebbek vallásosabbak, és itt jön be a kistelepülés, tudnék, a kistelepüléseken viszont az idősebbek élnek más. Tehát az, hogy a kistelepüléseken erősebb a vallásosság, ez jó részt annak köszönhető, hogy az idősebbek többen vannak ott arányaikban.
0: Hogy lehet magyarázni, hogy csökken a keresztelések száma, viszont nőtt az egyházi temetés, vagy nő az egyházi temetés száma?
1: Hát voltak időszak, amikor nőtt az egyházi temetések száma, az elmúlt egy-két évben már az is csökken, tehát az is elkezdett csökkenni, ugyanis az idősödéssel függ össze. Tehát itt az életkor az, ami egy meghatározó kérdés, az, hogy az idősebbek között nyilván még megmaradt a vallásosság, az egyházhoz kötődés jobban, a fiataloknál ez már nincsen meg, tehát még az egyházi temetés még úgy, ahogy fogalmazok, így használják az egyház szolgáltatásaiból, de már ezt is egyre kevésbé. Nagyon egyszerű okból egyébként, mert hogy elfogynak. És itt, ha már a vallási térképre kérdezett rá, itt regionálisan nagyon nagy különbségek vannak.
0: És pedig?
1: Ugye az látszik, hogy az országnak ez a Budapest vonzerő, a budapesti agglomeráció vonzerő, ahova amúgy is költöznek az emberek, ott egyébként jóval kevésbé csökken az egyházhoz tartozónak a száma, míg mondjuk azokon a területeken, ahol amúgy is általános idősödés van, tehát mondjuk Békés megye, Dél-Alföld, ott nagyon jelentős a csökkenés. megint csak ezzel összefüggésben. De ott egyébként az általános népességcsökkenés is nagyobb. Tehát ugye van egy általános népességcsökkenés, és ezt tudjuk, ami nem ekkora, tehát az általános népességcsökkenés a két évszámlás ideje között az 4% volt, tehát 96%-nyan voltunk 2022-ben 2011-hez képest, tehát egy 4%-os, de ezekben a térségekben, tehát mondjuk a Dél-Alföldön, ott jóval nagyobb, tehát a 10% körül.
0: Tehát ez azt jelenti mondjuk, hogy a felekezeti megosztás is több tényezőtől függ, például település, életkor, iskolázottság?
1: Igen, mondjuk a felekezeti megosztásban egyébként nagyon erősek a hagyományok, tehát az öröklődik. Tehát az, hogy az egyik Magyarországon az egyik felekezetből mennének át a másikba, ez elenyésző. Ez nagyon-nagyon ritka, nincs ilyen felekezetek közötti vándorlás, vagy ha van, akkor nagyon csekély. Ami nagyobb volumenű volt még a 90-es években, az igazándiból konszolidálódott, tehát amikor a frissebben hozzánk érkezett, vagy engedélyezett, mondjuk így szabad keresztény típusú felekezetekhez volt egy jelentősebb áramlás, jelentősebbnek tűnő áramlás, ez ma már lényegesen kisebb lett, ott is inkább már a családi hagyomány megy tovább, mint az összes többi felekezetnél.
0: A könyvben szó van az evangélikus gyülekezetek elsődleges tevékenységéről. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Milyen a gyülekezet szervezeti ereje?
1: Az látszik, hogy a gyülekezetekben az a korosztály, amelyik leginkább dinamizálni tudja a gyülekezeteket, nevezetesen mondjuk ezek a középkorú felnőtt korosztály, ott van egy igen jelentős hiány. Akik ma a 40-50-esek lennének, azok, amikor felnőttek, akkoriban kevésbé volt jellemző az egyháziasság. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a népegyházi jelleg ott náluk már kevésbé jelenik meg. Ez az egyik jellemző. A másik jellemző, hogy az evangélikus gyülekezeteknél egyébként úgy szoktuk beszélni, hogy az önfelelősség az azért újra elkezdett erősödni. Mit jelent az önfelelősség? Ugye a protestáns tanításnak, luteránus tanításnak egy nagyon fontos eleme az, hogy a gyülekezetek önfenntartóak legyenek.
0: És ez megoldható?
1: Erről nagy viták vannak, hogy megoldható-e vagy sem. Ugye ne felejtsük, hogy itt azért volt közben egy 4 évtizednyi szünet, amikor erre egyszer nem volt mód, nem csak azért, mert hogy maguk a gyülekezetek, az egyházak voltak egy leszorított helyzetben, hanem maguktól az emberektől is elvették a polgári létformának sok elemét, tehát így nem is volt miből fenntartani a gyülekezeteket. Ebben a vitában én azt az álláspontot képviselem, hogy ha ezen elkezdünk dolgozni, akkor az a gyülekezetek elsődleges hitéleti tevékenysége az önfinanszírozhatóvá válhat időn belül. Mit értek az, hogy elkezdünk rajta dolgozni? Hogy beszélünk róla. Hogy világosra teszünk, mert hát még a gyülekezeteken belül, de ez nem csak az evangélikusra igaz, a református katolikusra is igaz, még az egyházon belüliek sem tudják azt az egyszerű dolgot, hogy az egyházat, a gyülekezetet mi magunk tartjuk el. Abban indulnak, hogy hát majd az állam eltartja. Tehát valóban volt egy ilyen időszak, mondjuk most is volt egy ilyen időszak, amikor nagy volt az állami nagyvonalúság, fogalmazunk úgy, a gyülek felé, ami nem tett jót. De most például a kokáért, amikor az Evangélikus Egyház 2017-ben a zsinat úgy döntött, hogy elindulunk az önfelelősség útján, hogy legyen a hitéleti tevékenységünk önfenntartó, akkor hát vitagadásra volt némi szkepszis sokan, mondjuk a zsinatban sokan ezt megszavazták. Mondták, de úgyse fog sikerülni. Jelentem, akkoriban olyan 70%-os volt nagyjából az önfinanszírozottság mértéke országosan, most 89%-nál tartunk.
0: Hatalmas a változás.
1: Óriási változás van, pusztán csak attól, hogy elkezdtünk róla beszélni. De itt hozzá kell tenni két dolgot ehhez. Az egyik, hogy nyilván nagyon nagy különbség van gyülekezet és gyülekezet között. Ez egy országos szám volt. Nyilván egy olyan szociokulturális, szocioökonomiai háttérrel, mint mondjuk a jobb módú polgárok által lakott, mondjuk egy budai gyülekezetnek, vagy mondjuk egy fejlettebb város gyülekezetének a tagjai jobban meg tudják ezt csinálni, mint mondjuk egy teljesen előregedett, elszegényedett térségnek a polgári. Tehát nyilván óriási különbségek vannak. Ez az egyik. A másik, hogy én nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy a hitéleti tevékenység finanszírozása. Azt én vallom, és mindent megteszek ért, minél többen így gondoljuk, hogy a lelkészek fizetését, a rezsit és a hitéleti jellegű programokat, azokat finanszírozzuk mi magunk. Az lényegében képtelenség, hogy egy templomot tudjunk építeni a hívek pénzéből. Ez nem fog menni.
0: De viszont a közösségépítés fontos.
1: Mi magunk finanszírozzuk a gyülekezetet, akkor nem csak pénzt teszünk oda, hanem a közösséget is erősítjük. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Lukács evangéliumban. Tehát magyarán ha bennünk van egy odaszállás, hogy igen, a saját időnkből, a saját energiánkból, a saját pénzünkből odarakjuk azt, amit oda kell rakni, akkor a közösségünk is erősödni fog, egyre inkább magunkénak fogjuk érezni, és egy harmadik előnye is van ennek, vagy harmadik haszna, ha úgy tetszik, segít a diakóniának az eredeti értelmét felfedezni. Nevezetesen, ha én tudom azt, hogy van a gyülekezetben egy másik testvérem, akinek nem adatott meg az életében, hogy olyan anyagi körülmények között ilyen, vagy meg már idős, vagy bármicsoda, én meg megengedhetem magamnak, hogy adott esetben, mert a Jóisten olyan áldásokat adott nekem, hogy jobb helyzetben vagyok, akkor nyilván én ki tudom pótolni az ő befizetéseit. Tehát az egymásra való odafigyelést is ez erősíti, és el tudunk oda jutni, hogy a gyülekezeteink együtt képesek segíteni azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik átmeneti időre, reménység szerint átmeneti időre rosszabb anyagi helyzetben vannak.
0: Tehát fontos, hogy felszínre kerüljenek mondjuk a gyülekezeti problémák.
1: Ez nagyon lényeges tudni. A gyülekezetek ember alkotta közösségek. Amit ember csinál, azt elrontja, azt ugye azért nagyjából tudjuk. Tehát itt is az a helyzet, hogy a gyülekezetek között meg kell beszélni, hogy mi a helyzet. Ráadásul ugye az evangélikusság, a luteri teológia alapján a gyülekezetek teljesen önállóak, autonómak. Ugye a katolikus egyházban egy jól hierarchizált, nagy tradíciójú rendszer van, ott, hogyha a püspök odamordul, vagy a Vatikán odamordul a püspökre, vagy bármi, hát akkor annak van következménye. Az evangélikus egyházban mordulhat a püspök jobbra is, balra is, hát az önmagától még semmi nem fog jelenteni.
0: Viszont fontos szempont az egyház és a társadalom kapcsolata.
1: Igen. Talán ez az a kérdés, amiben a legtöbb feszültség, a legtöbb vita és a legtöbb kihasználata lehetőség figyelhetőek. Mire gondolok? Ugye bele vagyunk vetve a társadalomba. A katakomba kereszténységet azt ugye már az első századok után elvetettük. Ott kell lennünk a társadalomban. Mindig elfelejtjük, hogy mi nagy erővel vagyunk ott a társadalomban. Ugye beszélünk létszámcsökkenésre, ez mind megvan. És az is igaz, hogy még a népszámos adatai szerint már kisebbségben vannak azok Magyarországon, 46%-nyi arányuk, akik valamilyen felekezethez tartoznak, mondják magukat. És ilyenkor elszomorodunk, leszegjük fejünket és mi. De nem nézzük meg a másik oldalt. Ma Magyarországon teljesen pontos adat nincsen, de én az evangélikus adatokból indulok ki, és azokat viszem tovább. Minden héten Magyarországon körülbelül 800 ezer ember megy el templomba. Most az összes felekezet nézem. Nincs még egy olyan tevékenység a társadalomban, amit ennyi ember csinálna folyamatosan. Finoman fogalmazok, futballmeccsen nem járnak ennyien. Tehát magyarán ez egy óriási hatalmas társadalmi erő. Nekünk ezt az erőt éreznünk kellene, és ki kéne használnunk ezt az erőt, ezt a jelenlétet, hogy mindannyiunk kötelezettségét a társadalom számára mi értékeinket közvetítsük.
0: Munkájában ezt ki is tudja használni? Egyházi munkájára gondoltam.
1: Próbálom azt erősíteni a gyülekezetekben, hogy igen, nekünk kifelé is meg kell mutatnunk, hogy mi, hogy Jézus úrunk mondja, hogy arról fognak megismerni benneteket, hogy szeretitek egymást. Tehát nekünk belül kell elkezdenünk, hogy valóban olyan közösségként kell ott lennünk, ahol nyilván vannak vita, hogy ne lennének vitáink. Nyilván valaki egy adott közösségen, gyülekezeten, egyházon belül, valaki nekünk szimpatikusabb, vagy nem szimpatikusabb. Van, hogy a világ fontos kérdéseiről egészen más gondolunk. Hát nyilvánvalóan, ez nem baj. De hogy alapvetően a szeretett közösség meglegyen, hogy ezt képesek legyünk ezeket a vitáinkat úgy lefolytatni, hogy ez a közösség, az csak erősödik által és nem gyengül, ez a legfontosabb üzenet kifelé, amikor hát ha valamikor ezekben a napokban végképp megtapasztalhatjuk, hogy milyen sokat jelent, hogyha az emberek a saját kicsi életükben is a többiekre figyelve locsolnak kevesebbet, fogyasztanak kevesebb áramot, nem sorolom. A társadalom számára nekünk ezek azok az értékek, a közösség értékei, amit első helyen közvetítenünk kell tudni, és ezen keresztül pedig azt is, hogy nekünk van egy nagyon fontos bizonyosságunk, ugye, Jézus Krisztus megváltó ereje.
0: Ezek akár lehetnek a vallásosság motívumai is. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy mit jelent ma a 21. században kereszténynek lenni?
1: Azért fontos, hogy ennek az előző kérdés után teszi ezt fel, mert hogy nagyon hajlamosak vagyunk a keresztény mi voltot, a többeszámos szemben udvariasság volt, sokan hajlamosak a keresztény mi voltot valamifajta társadalmi állásfoglaláshoz, politikai állásfoglaláshoz kötni. Szerintem ez egy teljes tévedés. Még keményebben fogalmazik, ez tévtanítás. A kereszténység az nem politikai vagy társadalmi viszonyulásról szól, hanem arról szól, hogy igen, mi a bűnösségünk tudatában megéljük az evangéliumot, az örömhírt, hogy megváltottak vagyunk. Ez 2000 évvel ezelőtt is ezt jelentette, és most is ezt jelenti. Tehát ebben nincs különbség. Hogy ezt miképpen fejezzük ki a világ számára, erről kell beszélgetnünk. Nyilván vannak olyan helyzetek, ugye ezek a status confessionis helyzetek, tehát a hitvallásos helyzetek, amikor bizonyos társadalmi kérdésekben erre alapozva, hogy nekünk mi a hitünk, és hogy ott van a hitünkben a megváltottság, ezt ki kell fejeznünk. Az egészen biztos, hogy nem attól leszünk keresztények, hogy valamilyen politikai, ideológiai vagy média áramlatot követünk. Ha azt tekintjük mércének, na akkor elkövettük a bálványimádás bűnét, abban a pillanatban. Az nem egy keresztény válasz. Az a keresztény válasz, hogyha nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy mit jelent az egyéni saját életünkben, és a csoportosan, közösségünkben mit jelent a megváltottság. Ennyi a kereszténység üzenete.
0: A könyv címével kezdtük a beszélgetést, fejezzük is be azzal, mégpedig hogyan, mikor és milyen módon lehet a szoros kapun belépni, hogy az életre vezető úton lehessünk.
1: A hitem és a, ha úgy tetszik, szakmai meggyőződésem szerint, és benne van az egyetemi munkálkodásom, a tudományos pályán, minden egyéb, az első és legfontosabb dolog az a gondolkodásunk autonómiája. Most ezt a szót használom. Idegen szó, de szeretném, hogyha ezt minél többet mondanánk. Az autonómián azt értem, hogy igenis, ha egyházi szempontból nézzük, akkor a nézet, tehát csak a Krisztus, csak az írás, csak a megváltás, csak a kegyelem, és a gondolkodásban pedig, hogy képesek legyünk reagálni, képesek legyünk reflektálni, viszonyulni olyan módon, amiben nem befolyásol minket. Ja, valamennyire mindig fog befolyásolni, de amennyire lehet, minél kevésbé befolyásolnak minket külvilági elcsábító hatások. Tehát ez kell hozzá, hogy ezt meg tudjuk tenni. Hogyha ezt most nem akarom én ezt ilyen hittérítősre venni, ez interjú, de komolyan gondolom. Tehát tényleg imádság, imádság, imádság, biblia, biblia, biblia, tehát ezek mindenképpen ott vannak, és a közösség így együtt. Egymásban Krisztust felismerve tudjuk tovább menni, és eközben valóban a tudásunkkal, amit a Jóistentől kaptunk. Nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor elkezdjük kidobni, nem kell ez a tudományos dolog, mert elég a Bibliát olvasunk, semmi más. Hát a tudás, a tudományos tudás honnan kaptuk? Azt ugyanúgy Jóistentől kaptuk. Kötelességünk használni. Tehát, hogyha ezeket így együtt használjuk, akkor szerintem mindig jókor van megtalálni ezt az utat, mindig jókor van, mindig van kairosza, most különösen van kairosz ennek, leginkább azért, mert a világ nagyon nagy bajban van. És ezért most van itt az ideje annak, hogy ezt minél hitelesebben képviseljük, hogy van út.
0: Kedves hallgatóink, Fábry Györggyel, a Szoros kapu és Keskeny út című könyv szerzőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: folytatjuk a kerengőt.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Németh Richárdot, a Meseszó Egyesület mesemondóját, akivel a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról beszélgetünk, ami Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy a Meseszó Egyesületet, ha röviden bemutatná a kedves hallgatóknak.
2: A Meseszó Egyesület gyakorlatilag mi mesemondók vagyunk mindannyian, mesemondók, néprajzkutatók alkotják az egyesületet, emellett civilben nagyon sok mindent csinálunk, vannak köztünk műszaki emberek, én például informatikus vagyok, van rengeteg tanár, óvónő, akik a gyakorlatban a hivatásuk közben gyakorolják a mesemondót, de például ott van Fuchs Péter barátom, aki vízmintavevőként dolgozik hétköznaponként, és hát emellett foglalkozik mesemondással. A mi célunk az, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű mesekincsét őrizzük, újraalkossuk és hagyományozzuk. Tehát azokat a meséket, amiket régen meséltek, mi azokat szeretnénk továbbadni. És ennek népszerűsítésére jött létre a Meseszó Egyesület 2014-ben, úgyhogy immár 12 éve itt vagyunk a világon.
1: Azt gondolom, hogy velem együtt a kedves rádióhallgatókat is bizonyára érdekli, hogy egy informatikus hogyan lesz mesemondóvá, miért kezd el mesékkel foglalkozni, és miért tartja fontosnak, hogy egy ilyen közösségnek is a tagjává váljon?
2: Ez egy izgalmas kérdés. Én úgy kerültem a mesemondás közelébe, hogy tinédzser koromban, de azt hiszem még több ilyen régi mesemondót is ismerünk, aki ilyen nyughatatlan természetű ember, és hát ugye volt egy erős műszaki érdeklődésem. Így lettem én rendezvényhangosító. Én emellett tinédzser korom óta, tehát tizenkevés évesen kezdtem el néptáncolni, ami számomra egy nagyon meghatározó dolog volt, a népzene, a néptánc szeretete. Viszonylag kevés néptáncos hangosító van, és azt vettem észre, hogy egy idő után a cégen belül, ahol dolgoztam, bármi, aminek a nevébe benne volt az, hogy nép, olyan rendezvény, oda engem küldtek hangosítani, és így kerültem én 60-ba a Népmese Fesztiválra. És egyik évben csináltok egy 100 órás mesemondás nevű programot, arról szólt, nem kell túl gondolni, amit mond a neve, 100 órán keresztül éjjel-nappal mondták a meséket. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon mi történik ott hajnali egykor? Ki az, aki akkor hallgat mesét? Hát nem voltak sokan, én viszont ugye végeztem a napi programmal, lebontottam a színpadot, és utána lesétáltam ebbe a jurtába, ahol meséket mondtak, hát 6 mesemondó ült ott. Én akkor döbbentem rá arra, vagy akkor sejtettem meg, amint utána később megtanultam, hogy a mesemondás, András Falvi Berta nagyon szépen fogalmazza meg, hogy több, mint elmondani egy történetet, ez egy közösségteremtő művészet. És hogy az a bensőséges közeg, ami kialakul mesemondó és a hallgatósága között, az engem ott megfogott. Azt hiszem, én lélekben ott lettem mesemondó abba a jurtába, aztán utána ugye elvégeztem a Hagyományok Házának az élőszavas mesemondás tanfolyamát, annak a végén a Meseszó Egyesület egy fantasztikus mentorprogramot üzemeltett, tehát abban voltam mentorált egy évig, és annak végeztével léptem be a Meseszó Egyesületbe, úgyhogy így kerültem én a mesemondás közelébe.
1: Köszönöm, hogy megosztotta a kedves rádióhallgatókkal és velem is ezt a nagyon szép történetet. Mit jelent az ön számára mesét mondani?
2: Nekem mesét mondani? Hát sok mindent. Önkifejezés, az biztos. Mind a mellett nagyon sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy és akkor írtok új meséket? Hát nem, tehát, hogy amiket mi mondunk meséket, annak mind-mind megvan az alapja az évezredes mesekincsünkben. Tehát magunktól nem szoktunk a semből kitalálni történeteket, de ez nem szolgai módon ismétlést jelent és visszamondást, nem visszatanuljuk fejből a szöveget és azt mondjuk el, hanem újraalkotjuk, tehát mi a történetet meséljük el úgy, ahogy mi látjuk. És akkor azt a hallgatóság meg valahogy megint látja. Ez a folyamat engem nagyon érdekel a mesemondásban, illetve én nagyon szeretek közösségeket teremteni, közösségekkel dolgozni. Nagyon sokféle célja lehet a mesemondásnak, de én magáért a meséért mesélem a mesét, mert jó mondani és szép hallgatni szerintem.
1: Jó, most, hogy magát hallgatom, Agócs Gergely néprajzkutató jutott eszembe, ő egyszer azt mondta, hogy a mesével a legjobb dolog, ami történhet, hogy elmondják, elmesélik. Tehát, hogy nem felolvasni kellene nekünk, szülőknek, nagyszülőknek meséket a gyerekeink számára, bár az is nagyon jó dolog, de ha a szívünkből mesélünk, ahogy ön mondta, mindig másféleképpen, de az alaptörténet történetre hangolódva mondjuk el a történetet, hát az borzasztóan izgalmas lehet, és akkor felejtik az okostelefont, a kütyüket, mindent, mert a mesét hallgatják. Mi a jellemzője, amit említett a Hagyományok Háza Magyar Népmese, Hagyományos Mesemondás, Népmesemondó tanfolyamának? Ott hogy tanítják magukat mesélni?
2: Meglepően sok elméleti tudást is kapunk, tehát kiváló folkloristák tartanak rengeteg órát arról, hogy akár hogy működik az írott szó, a mesekönyvek és az élő szóban elmondott mese között mi a különbség. Például számomra nagyon meglepő volt, ugye én oda mentem, mint informatikus, és akkor mondták, hogy hát ezek a színes, szagos, képes mesekönyvek nem annyira jók, és én nem értettem, hogy de hát nem mindegy, hogy van-e benne kép vagy sem. És akkor az derült, ugye a kép az orientálja akár a gyerekek, akár a felnőttet, mert ugye régen a mesemondás az felnőttektől felnőtteknek szólt. Én például leginkább felnőtteknek szeretek mesélni, de hogy a kép, amikor már látunk egy képet, akkor az orientálja a belső képalkotás, hogy hogy képzeljünk el egy sárkányt, hogy képzeljünk el egy ördögöt. És ezért jó az, amikor nincs hozzá képi segítség, mert akkor olyan az az ördög, olyan az a sárkány, ami ennek mi megálmodjuk. Tehát nekem ez például egy ilyen nagyon erős első felismerés volt, és emellett szó van a világon mindenről, ami a mesemondáshoz kapcsolódik, tehát a mesék felépítéséről, azok belső logikájáról, akár ilyen témákról, mint a népmesekatalógusok és mindenféle ilyen a mesekutatás tudományos eredményeiről, és emellett gyakorlat, tehát senki nem megy el úgy arról a tanfolyamról, hogy legalább egyszer nem esélt volna, ne kapott volna visszajelzést a mesemondására, és ezek nagyon sokat segítenek az embernek abban, hogy utána kialakítsa azt a mesemondói hangját, amivel később meg tud szólalni.
1: Említettük, hogy a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról, illetve annak programjáról beszélgetünk, amelyet részletesen olvashatnak kedves hallgatók a Meseszó Egyesület honlapján. Mit vár ön előadóként, és mit vár hallgatóként ettől a találkozótól?
2: Augusztus 14-én pénteken kezdünk Kecskeméten a Katona József Múzeum népiparművészeti gyűjteményében, az a Serfőző utca 19 szám alatt található Kecskeméten. Mit várok tőle? Ugye ennek is a nevébe benne van, hogy mit szeretnénk megoldani. Kárpát-medence szerte várunk különböző mesemondókat, mesekutatókat, mesével foglalkozó szakembereket. Egy ilyen nagy közös ünnepes számunkra minden évben, amikor találkozunk azokkal is, akikkel máskor a hétköznapokban ritkábban, például marosvásárhelyi mesemondó barátaink is érkeznek Vajdaságból, Felvidékről, tehát tényleg Kárpát-medence szerte várunk mesemondókat. Minden évben van egy tematika, amire felfűzzük. Tavaly például a határon túli mesemondás helyzetére néztünk rá egy kicsit, hol mi történik akár Erdélybe, akár Vajdaságba, milyen folyamatok zajlanak a mesemondás világában, milyen gyűjtött anyagok vannak, milyen újdonságok. Idén azt az alcímet adtuk a rendezvénynek, hogy a népmesén innen és túl, a népmese rokon műfajai. És itt szó lesz nagyon sok mindenről, tehát akár olyan narratív történetekről, személyes narratív történetekről lesz egy csodálatos kerekasztal, amiben traumákról és transgenerációs emlékezetről lesz szó. Ezen részt vesz Fábián Évike, aki bukovinai székely származású, és ő a mese tanfolyamon is gyakran elmeséli azt, hogy hogy volt az a folyamat, hogy az ő szülei, nagyszülei elindultak Bukovinából, ugye Erdélyen túlra, és akkor elérkeztek egyszer csak Bácskába, és onnan is tovább kellett menni, és akkor végül ugye Tolna megyében telepítették le őket. Ez 2-3 generáción keresztül öröklődik ennek a története, és hogy ezekről hogy beszélnek. Vagy itt lesz velünk Fremül Erzsébet, aki egy német kisebbségi településről, Nagybörzsönyből érkezik, akinek szintén vannak hasonló tapasztalatai, vagy Toldi István, vajdasági mesemondó, aki ugye majd az ott zajló 90-es évekbeli háborús emlékekről tud beszélni. De rengeteg programunk van, vannak kimondottan gyerekeknek szóló programok, például lesz papírszínházas előadásunk, vagy kézműves foglalkozásunk is. A szombat délutáni programot én nagyon erősnek érzem. Hát akkor a Meseszó Egyesületnek a tagjai hoznak mindenféle a legkülönbözőbb témában műhelymunkákat, illetve előadásokat. Ennek keretében például lesz egy olyan előadás, ahol egy felvidéki mesemondó hölgy fogja a saját élettörténetét és a saját családjának a történeteit elmondani. Vagy például balladáknak énekelt és mesei változatait rakják egymás mellé. Emellett lesznek olyan szakmai kérdéseket körbejáró dolgok, hogy például hogyan viszonyuljunk egy mesefordításhoz. Mi az, amire figyelni kell egy mesefordítása közben, és milyen praktikák vannak erre. Tehát nagyon sokféle a program, és hát ugye a szakmai munka mellett azért kikapcsolódás is lesz. Amit legjobban várok, az a péntek este. Akkor egy mesekalálkát fogunk szervezni, ami abból áll, hogy gyakorlatilag ez a 50-80 mesemondó, akire számítunk, hogy eljön, leül egy nagy körbe, és mindenki szabadon mesélhet azt, amit akar, és tavaly is csodálatos történeteket hallottunk. Szombat este meg a Csipkefa zenekarral tartunk egy táncházat, amire szintén sok szeretettel várunk mindenkit. Minden program ingyenes és szabadon látogatható, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a kedves hallgatókat is, bárkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni.
1: Örülök, hogy említette, hogy kézműves foglalkozások, előadások váltakoznak egymással, családok is mehetnének erre a rendezvényre, ja, míg a gyerekek mondjuk a kézműves dolgokkal ismerkednek, addig a szülők előadásokat hallgathatnak. Miért fontos ez a közösség? Miért fontos a maga számára a Meseszó Egyesület tagjaihoz való tartozás?
2: Szerintem mindenféle közösséghez való tartozás az fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb igényünk, hogy közösségekhez tartozzunk. Én nehezen tudom objektíven megítélni, hogy miért jó a Meseszó Egyesülethez tartozni. Nyilván egy nagyon erős és falsúlyos szervezetről van szó, akik nagyon sokat tettek a mesemondás, a Reviver mesemondásnak a népszerűsítésére, tehát komoly szakmai munka is folyik az egyesületen belül, és emellett meg olyan emberi kapcsolatok, olyan barátságok alakultak itt ki, amik meghatározzák az életemet, tehát nagyon sok jó embert ismertem meg itt, és azt hiszem, ez ugyanolyan fontos, mint maga a mesemondás.
1: Említette, hogy nagyon sokféle szakmából érkeztek ide az egyesületbe, illetve nagyon sokféle szakmából vesznek részt a Hagyományok Háza a népmesemondó tanfolyamán. Miben segíti ez a különböző szakterületeken dolgozó embereket, vagy akár a pedagógusokat? Ha megtanulnak jól mesét mondani, segíti ez a kommunikációt?
2: Azt gondolom, hogy igen. Amikor én jártam a tanfolyamra, volt egy hölgy, akinek kimondottan ez volt a célja, hogy kicsit bátrabban álljon ki a többi ember elé, és hogy neki ez volt az, amiért eljött erre a tanfolyamra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetbe segít, tehát az ember kicsit bátrabban fog tudni utána beszélni, nem csak a meséről, hanem akár bármiről. Ugye a pedagógusoknál ennek nagyon kézzelfogható haszna van, tehát aki élőszóba tud mesélni, az mindig tud egy olyan pluszt adni a gyerekeknek, ami a könyvből olvasott mesénél nem feltétlen tud átjönni. Tehát akár az, hogy a figyelem, ugye nem kell néznem a könyvet, akár az, hogy a könyvben egy rögzített szöveg van, az úgy van, ahogy van, és akármilyen körülmény közbe jön, nem tud rá reagálni a mese, hiszen sok 10-20-100 évvel ezelőtt írták le azt a szöveget, amit most akarunk elmondani annak a gyereknek vagy felnőttnek. Ezzel szemben én bármilyen körülményre azonnal tudok reagálni jobb esetben. Tehát, hogyha azt látom, hogy már unják a mesét, és akkor most már szeretnének hazamenni, akkor gyorsan le tudom zárni. De hogyha azt látom, hogy hú, és akkor még egy mesét, akkor még tudok rajta egyet csavarni, vagy még tudok bele valamit rakni, még el tudom egy kicsit húzni. Tehát, hogy sokkal nagyobb flexibilitást ad, hogy a hétköznapi életben mire lehet használni, azt gondolom, hogy ad egy jó szemléletmódot. De nagyon furcsa helyzetekben is elő tud fordulni az, hogy mesét kell mondani. Éppen Fuchs Péter barátom mesélte, hogy egy uszodából ment kifele, ugye, mint víz, mint a vevő, és hogy ott az óvónéni éppen küzdött a 30 darab óvodással, hogy megpróbálja őket lecsendesíteni. És akkor Péter csak két szót szólt, hogy na figyeljetek, ott azt nézzétek meg, hogy micsoda dolog van ott. És már az összes gyerek csöndben eszembe volt, például egy ilyen helyzetet is meg tud ott oldani, avval a logikával, amivel mesét mond, vagy ahogy hozzáfordul más emberekhez.
1: A kedves rádióhallgatók bizonyára ismerik Fábián Évike, bukovinai székely mesemondó, kiváló mesemondását, említette is Richard itt az imént. Évike néha énekel a mesemondás közben. Jön a néptáncos múltja, segíti a mesemondásban, amikor felnőtteknek mesél? Mert azért felnőtteket, valljuk be, nem könnyű lekötni.
2: Meglepően könnyű, szerintem. Én legalábbis azt veszem észre, meg hát nekem ez a terepem, tehát akkor abszolút nincsen bennem feszengés, hanem akkor igazán felszabadultan tudok mesélni. A mese választásban is jóval nagyobb a lehetőségem, én nagyon szeretem ezeket a hosszú-hosszú tündérmeséket, amik jól belesüppednek abba a mesei világba, amiben ezek játszódnak, és ezeket felnőtteknek nagyon jól el lehet mondani, illetve sokkal jobban tudok válogatni az eszközökből is. Igen, Évike gyakran szokott énekelni, egyébként erre van számos gyűjtött példa is, tehát több dalbetétes mesét ismerünk, több olyan mesetípus van, amiben kimondottan énekes dalbetétek belekerülnek. Én nekem retteltes a hangom, bevallom, nem szoktam ehhez az eszközhöz nyúlni. Van egy mese, amiben egy sor eléneklésére szoktam vállalkozni, de hát nem ez az én terepem, én nem érzem jól magam ebben a szerepben. Én azt gondolom, hogy a hanggal, amit én mondok, avval meg lehet oldani minden helyzetet. Tehát nincs szükségem arra, hogy én még extra dolgokat csináljak közben ahhoz, hogy én átadjam azt a történetet. Bőven elég az, hogy én leülök, és elmondom a történetet. Nem szoktam táncolni közben, nem szoktam a mesét félbeszakítani, tehát én azt szoktam csinálni, hogy leülök, és elmondom a mesét.
1: Itt a beszélgetésünk közben említette, hogy a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóra Kecskemétre örömmel várnak bárkit, akár családokat, egyéneket, hiszen a tanácskozáson való részvétel ingyenes. Bevallom, én a Meseszó Egyesület honlapját nézve azt is láttam, hogy nem muszáj az egészen részt venni, egy-egy előadásra is el lehet menni, ugyanígy térítésmentesen. Na de engedje meg egy szakmai kérdést. Önök ilyenkor, amikor találkoznak, és hát Kárpát-medencei népmesemondó találkozó. Módszertani tanácsokat is adnak egymásnak, vagy lesnek el egymástól?
2: Hát lesni mindenképpen. Rédekben egymásnak tanácsot nem szoktunk adni, erre vannak más munkamódszereink. Például ugye a már említett mentorprogram, erre egy kiváló terep, ahol gyakorlatilag egy rutinos mesemondó kísér végig egy éven keresztül egy még szárnyait bontogató mesemondót, és ott rendszeresek ezek a visszajelzések. Illetve van egy mesecsiszoló névvel illetett munkamódszerünk, ami kimondottan erre megy rá, hogy egymásnak mesélünk, és egymásnak visszajelzéseket adunk. Tehát itt ilyenféle gyakorlati visszajelzések nem szoktak történni. Nyilván azért mi egymástól el szoktuk lesni, hogy hú, az mennyire jó mese volt, azt én is el akarom mesélni, vagy hú, milyen jól oldotta meg azt, hogy amikor jött a sárkány, akkor az milyen szép volt, és ezt majd én is így fogom mesélni. Ilyesmik persze a mindennapjaink részét képezik. Tehát nem csak a Kárpát-medencei mesemondón, hanem mi folyamatosan egymástól tanulunk.
1: Hogy egy informatikus hogy jut el a népmeséhez, erre választ kaptunk a kedves hallgatókkal együtt. Na de hogy látja, főként az informatikus szakmáját tekintve, miért lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, gyereket, felnőttet, a technikai eszközök, az okos telefonoktól, a népmesével. Tehát mi az, ami leköti őket? Mi ennek az oka, hogy hagyjuk a technikát és beszélgessünk közösségbe, emberekkel, vagy ahogy mondta, a jurtába akár hatan?
2: Érdekes, ezen viszonylag keveset szoktam gondolkozni, megmondom őszintén, de én nekem egy más minőség, és azt hiszem, hogy erre mind a kettőre szükség van. Otthon én 3 kisgyereket nevelek, jól megfér egymás mellett az, hogy akár egy rajzfilmet megnézünk, és az, hogy utána én élőszóban elmondok egy mesét. Tehát mást ad az embernek, hogyha egy ilyen offline élményt kap, mint az online térbe való barangolás.
1: Említette, hogy a mesekönyveknek a rajzos háttere esetleg zavaró lehet a képzelet szárnyalását illetően, tehát hogyha látjuk lerajzolva a hétfejű sárkányt, akkor onnantól olyannak képzeljük, és a képzeletünk sokkal gazdagabb lenne. Saját gyerekeivel, ugye 3 kisgyereket említett, használja-e a mesekönyveket, vagy amikor mesél, akkor varázslat van?
2: Itt azt hiszem, hogy kicsit felül kell vizsgáljam magam, tehát vannak olyan mesekönyvek, amiknek zseniális az illusztrációja. Mi azokat nem annyira szeretjük otthon, amilyen nagyon színes szagos, és már csak egy ilyen kicsike egy-két mondat van a történetből, és minden a képi megjelentésről szól, ráadásul nagyon gyakran ezek nem elég igényesek, én azt vettem észre. Tehát ezek otthon kikoptak, és nem azért, mert hogy én összegyűjtöttem őket, és elvittem vissza a könyvtárba, vagy adományba elajándékozni, egyszerűen nem szeretik forgatni, de hát nyilván vannak olyan könyvek, amik nagyon jól forognak otthon.
1: És az édesapa varázslata. Mi a kedvenc meséjük?
2: Mindig amelyiket éppen mondom. De azért megvannak a kedvencek. Például a legnagyobbik fiamnak egészen kiskora óta egy ilyen hosszú-hosszú, nagyon összetett tündérmese. Azt kéri minden este. A másik, a középső gyerekem, hát ő váltogatja.

0: az az, amiért igazán fontosak ezek a történetek.
1: Önnek meséltek gyerekkorában?
0: Igen, édesanyám nagyon sokat mesélt. Volt saját történetünk is, arra emlékszem, hogy volt egy Létra és egy Hordó nevű főhősünk, és akkor, amikor hosszú buszutakra mentünk, akkor az ő kalandjaikat görbítettük jobbra-balra, de hát megjelentek a klasszikus népmesék is, ugye könyvből, tehát arról, hogy mesét hallgatok otthon. Sok emlékem van, igen.
1: Mit ajánlhatunk a kedves rádióhallgatóknak? Miért meséljenek, és főleg miről és hogyan?
0: Azt gondolom, hogy bármit meséljünk otthon. Nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőttek is egymásnak. Például a családi történetek nagyon fontosak, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy az ő szüleikkel mi történt. Például a családnak van egy olyan ága, amiről egészen keveset tudok, és akkor van egy másik ága, amiről meg egészen sokat, így sokkal közelebb kerülnek hozzám azok, akiket már nem ismerhettem meg, azokról sokkal több mindent tudok, és sokkal ismerősebbek, mint azok a őseim, akikről viszonylag keveset tudok. De hát nyilván én azt gondolom, hogy bármi, amit élőszóban el tudunk mondani a gyerekeknek, az nagyon jó, és a meséket meg különösen ajánlom, de hát ugye egy mesemondó mi más csinálna.
1: Kedves hallgatóink, Németh Richárddal, a Meseszó Egyesület egyik kiváló mesemondójával, néprajszakos informatikussal a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó kapcsán beszélgettünk, amely Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Kövi Szabolcs muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Anzix.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Rómában vagyunk, a Via Giulia egyes számú házában, ahol a Római Magyar Akadémia, illetve a Pápai Magyar Intézet működik. Szabó Krisztina a beszélgető társam, ő a kulturális referense a Magyar Akadémiának. Itt vagyunk a bejáratnál, és négy nagyméretű márványtáblát látok, és hát az első rögtön a művészekkel kezdődik. Abanovák, Molnár Cépel, Szőnyi István. Miért van itt ez a névsor?
3: Hát ez a névsor egy nagyon rövid esszenciája igazából annak az emlékére állítatott, hogy ugye itt működött az úgynevezett római iskola, amely magyar művészek egészen kiváló sorát sorolja föl. Itt nem csak Abanovák, Molnár Cépel és Szőnyi Istvánról van szó, hanem több mint 300 művészről beszélünk. Mai napig élő hagyomány ez igazából, ugyanis mai napig is fogadjuk a magyar művészet kiváló alkotóit, és ezt évről évre meghirdetett pályázaton keresztül lehet eljutni ide Rómába hozzánk egy hónapra egy alkotói ösztöndíjjal, és ennek minden évben június-augusztus hónapban egy kiállítást is szoktunk szentelni. A földszinti galéria, ma igazából a palota, egy barokk palotáról beszélünk, és a reneszánsz részének igazából a kiállító tereit használjuk, ahol most is megtekinthető a tavalyi ösztöndíjasoknak a kiállítása.
2: Tehát a névsor, akik a táblán szerepelnek, ők is ösztöndíjasok voltak egykor, ugye?
3: Hát olyasmi, csak akkor meghívásos alapon működött. Nyilvánvalóan különféle korszakokról beszélünk. Ugye Gerevics Tiborral kezdődik ez az egész, aki ugye a magyar művészet történet egyik alapító nagy mestere. Egészen hát mai napig az ő nyomdokain lépkedünk, mi itt főleg Rómában, de a művészettörténet mint olyan szintén szorosan fűződik Gerevics nevéhez, és hát ő az, aki beindítja ezt a művészeti hagyományt, aminek mai napig egy nagyon érdekes lenyomata van a magyar művészetben, hiszen az itt ideérkező művészek találkoznak Róma elképesztően gazdag művészeti hagyatékával, kultúrájával, ami az antik művészettől a kortársig megy, tehát több ezer év művészetével szembesülnek igazából a kiérkező művészek. Sokan közülük először vannak Rómában, először láthatják ezeknek az emlékeknek a léptékét, az eredeti elhelyezését, az eredeti színeit, és hát maga a város is egy egészen csodálatos mesés hatással van a művészekre, és ők ezt az élményt ültetik át a saját művészetükbe, és ez egy nagyon érdekes lenyomatát adja, hiszen ahogy a római iskola is friss szellőt vitt haza Magyarországra, bízunk benne, hogy a mai napig kiérkező művészek is egy ilyen frissességet tudnak hazavinni Rómából.
2: Az 1938-as eukarisztikus kongresszus előtti években voltak itt Abanovák, Molnár Cépel, Szőnyi, és hát aztán az alkotásaikat viszont látták az eukarisztikus kongresszuson, tehát nagyon megihlette őket. Az antik Róma, a 20. századi Róma, a mai ösztöndíjasok is megtermékenyülnek az alkotás, a fantázia területén Rómával? Mi a tapasztalat?
3: Igen, az ösztöndíjasok kiállítása elsősorban a Rómában ihletett alkotások bemutatásáról szól. Ezek lehetnek grafikák, lehetnek szobrok, lehetnek festmények, új generációs média művészek is járnak nálunk. Installációkat látunk, néha előfordul, hogy performanszokkal készülnek, és ez nekünk nagyon fontos, hiszen valóban arról szól igazából, hogy az európai művészet Rómában található, illetve Róma környékén található alkotásai, hogy hatnak a magyar művészekre, és valóban ezek ilyen mondhatjuk úgy, hogy élménybeszámolók, hiszen vizuális művészekről beszélünk, és ők, amit látnak, valahogy beépítik a művészetükbe, és sok esetben egyfajta fordulópontot is jelent a művészek számára ez az utazás.
2: Még egy tábla, aztán bevegyünk, majd megnézzük a legutóbbi ösztöndíjasoknak az alkotásait, vagy másik tábla szembe az előzővel, Klebersberg, Kuno, Fraknói, Vilmos, rájuk emlékezik ez a tábla. Mikor kezdődött a Magyar Akadémia története?
3: A Római Magyar Akadémia története csak nem 100 évre megy vissza. 1927-ben vásárolja meg a Magyar Állam a palotát, és 28-ban indul el igazából a Római.
2: Vagyis jövőre leszünk 100 évesek tulajdonképpen? Majdnem.
3: Igen, jövőre és 28-ban, hiszen az akadémia 1928-ban indul el, mint művészeti támpont. Olaszországban, de igen, valóban jövőre már 100 éves évfordulóra készülünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos magyar jelenlétet jelent Rómában, gyakorlatilag töretlenül 100 évre visszamenőleg.
2: Említettem az elején, hogy a Via Giulia egyben vagyunk, de az utca közepén van ez az egyes szám. Ez is egy kuriózum, mert nem az utca elején kezdődik a számozásra végződik, hanem vajon miért lett ez egyes? Első ház volt az utcában esetleg?
3: Igen. Valójában a Falconieri palota a Via Giulia első palotája volt. Elképesztő történelmi jelentősége van azért is, mert ez az egyik legmodernebb, az első modern utcája igazából Rómának a Via Giulia, és valóban innen indult az első szám. Ugye Róma körbeépült, igazából a további paloták és további telkek később épültek ki, ezért elég furcsán körbe megy a számozás, de ez több helyen előfordul egyébként Rómában. Az új postásoknak nem könnyű a dolga.
2: Nem könnyű, de belejönnek. No, nézzünk be a kiállításterembe, és közben kérdezném Krisztinát, hogy ő hogy szeretett bele az olasz kultúrába, mi az ő története?
3: Hát nekem nagyon régi a szerelem az olasz kultúrával. Én 2002 és 2008 között jártam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre olasz és művészettörténet szakra, akkor még kötelező volt a kétszakosság, de már előtte idegenvezetőként is dolgoztam Magyarországon olaszokkal, illetve hát ez a gimnázium évekre megy vissza.
2: Hol volt gimnazista?
3: A Szent Margit gimnáziumban.
2: Ó, akkor Villányi út. Kafkaként?
3: Kafkaként kezdtem, és utána Szent Margitta vált, akkor vett át az egyház, és hát ennek az intézménynek egy csodálatos könyvtára van, ahol én nagyon sok időt eltöltöttem azért, hogy megismerjem. Én mérnök családból származom, igazából senki nem foglalkozott soha a művészettel ilyen komolyabb szinten, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy nekem itt azért sok mindent kell megtanulnom, amit nem láthattam, nem hallhattam korábban. És hát itt alakult ki egy olyan szerelem, amikor a kezembe vettem először egy gyönyörű Tiziano kötetet a Szent Margitban, és hát úgy sorra egymást követték a könyvek, és végül is én ott rajztagozatra jártam, rajzművészettörténet tagozatra, aztán később elvégeztem egy népművészeti iskolát, egy idegenvezető, és utána mentem a Pázmányra. Úgyhogy, amit nagyon szeretem, ez még a Makovec féle épület volt, ugye Piris Csabán. Hát ott az olasz és művészettörténet szak, mind a két szak rengeteg ösztöndíj lehetőséget biztosított, és így voltam Milánóban, Szienában, Velencében, mindenfelé utaztam, és hát láthattam a nagy közgyűjteményeket, egyetemekre tudtam bejárni, ezekkel az ösztöndíjaknak igazából a támogatása keresztül, és végül 2008-ban kiköltöztem Olaszországba, de nem Rómába, hanem Dél-Olaszországba.
2: Szicília? Vagy?
3: Nem, ez Calabria.
2: Calabria. Aztán valahogy följött a fővárosba.
3: Igen, hát Calabria ez egy nagyon különleges, főleg kultúra.
2: Az a csizma sarka, nem?
3: Nem, az a csizma
2: Puglia.
3: Orra. Igen, Puglia csizma sarka. Calabria ez a csizma orr, ez egy, hát egy leginkább agrár terület, nem nagyon foglalkoznak kultúrával, ez egy nagyon, tényleg egy nagyon különleges hely, ez nagyon messze vezetne. Mindenesetre én ott beiratkoztam a helyi képzőművészeti akadémiára, úgyhogy grafikus és festőművészként végeztem ott. Covid után megnyílt ez a lehetőség Rómában, hogy kulturális referenst keresett az intézet, megpályáztam, és megkaptam az állást, így kerültem Rómába.
2: Itt vagyunk közben az első teremben, itt kiket és mit látunk?
3: Az első teremben, ugye azt említettem, hogy a reneszánsz terekben vagyunk, ezek nagyon, nagyon értékes történelmi terekről beszélünk, és itt jelen pillanatban Sáros Jenita művésznő alkotásait láthatjuk, ami igazából érdekessége ennek az installációnak, hogy ez egyfajta műteremként lett berendezve. Első pillanatra egy kicsit rendetlennek látszik, de igazából ez az alkotói folyamatnak a leképezése, szó szerinti leképezését láthatjuk. Tehát a macskakőtől elkezdve üdítős kupakokon keresztül nagyon sok mindent láthatunk, és egyben a művésznő kutatásainak és művészeti munkájának az eredményeit is, amit láthatunk vásznakon, láthatunk nyomtatott formában, illetve a gondolatmenetének a fejlődését a falak többi részén, valamint egy videóinstallációt.
2: És még a redőny vagy függöny is a művésznő alkotása?
3: Igen, azt függönynek néz ki, de igen, valójában ez egy párba állított műalkotás, egymással szemben van kettő darab vászonra nyomtatott, nagyon érdekes, ilyen kockázott, olyan, mint hogyha ilyen képzavar lenne, láthatóan ezek digitális alkotások, és erős jelent a média művész, és az itteni hang és kép rögzítéseket dolgozta föl ilyen formában, hogy egy nagyon különleges képi megjelenítést tárt elénk.
2: Nagyon szépek a színei, összhangot sugároznak. Rómába készültek ezek az alkotások, vagy ez egy magyarországi műterem ide kölcsönzése?
3: Anita munkafolyamata nagyon különleges, ő adatgyűjtéssel foglalkozik nagyon sokáig, tehát hangokat, filmeket rögzít, és azt ő utána egy nagyon hosszadalmas feldolgozási folyamat során számítógépes digitális eljárásokkal képé alakít. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, igazából ők tavaszi csapatban volt, tehát neki nagyon kevés ideje volt arra, hogy elkészítse az itteni kiállításnak az elemeit, de nagyon-nagyon sokat dolgozott rajta, és így tudta ezeket elkészíteni, és ezeket a nyomatokat, amit hát függőnynek néz egy picit ki, mert hogy az ablakok előtt van, ugye ezzel megengedi nekünk azt, hogy átlássunk magán a műtárgyon. Ezek ilyen transzpozíciós elemei a kortárs művészetnek, ami igazából saját magán is túl tud mutatni, ugye ez egy nagyon fontos eleme ezeknek az alkotásoknak az értelmezésének is.
2: Menjünk át a következő terembe.
3: Menjünk át a következő.
2: Közben megkérdezném, hogy önökhöz pályáznak a művészek, és elbírálják, és úgy jönnek ki az ösztöndíjasok, vagy mi a módja ennek?
3: Hát ennek az a módja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap meghirdeti ezt a pályázatot, és egy 5 fős kuratórium bírálja el a beérkező művészeknek az anyagát. Ebben sok eleme van, vannak portfóliók, vannak munkatervek, vannak nyilván az önéletrajz, illetve ezeknek az összevetéséből, meg hát pontozásos rendszerrel megy, és akkor az 5 kuratóriumi tag pontozza függetlenül egymástól, tehát nem az van, hogy összeülnek, és akkor együtt pontozzák, hanem mindenki elkészíti a saját értékelését, és akkor ezeket összevetik, és hogyha ott a végén esetleg döntetlen alakul ki, akkor lehet megbeszélni, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen. És hát így szokott kialakulni igazából. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy döntetlenről van szó, mert a művészek olyan változatos programokat szoktak leadni, és munkatervet, hogy hát vannak magukkal ragadó ötletek, és életpályák, és ilyenkor ezeket nyilvánvalóan természetesen megvalósíthatóságot is figyelembe kell venni, tehát azt mondjuk elég valószínűtlen, hogy egy, nem tudom, 45 méter magas márványtömböt valaki azt mondja, hogy meg fogja csinálni, hiszen nagyon-nagyon nehézkes lenne, viszont az itt létrehozható munkák. Sok esetben itt készülnek, ebben a teremben, például a középső teremben vagyunk, itt készültek el Losonczi István festőművész.
2: Ahol most vagyunk, igen.
3: Igen. Tehát itt látható, hogy a művész igazából egy új típusú ikonográfiát alkot. Ezek csíkoknak tűnnek első pillanatban.
2: De hogy róla vagyunk, oszlopok is lehetnek.
3: Ezek bizony oszlopok. Tehát itt a Római Magyar Akadémián, a Falkonéri Palotának van 6 darab antik eredetű spólium oszlopa, amik korábbi római épületekből származnak.
2: És még az ön dolgozó szobájának is van 2 oszlopa.
3: Igen, azok is korábbi márványoszlopok, azok áthelyezésre kerültek az épületben, és István igazából ezeket az oszlopokat a saját kutatási terület, kutatásnak kell hívnunk ezeket, mert nem az a fajta tudományos kutatás nyilvánvalóan, mint amit mondjuk esetleg gyakrabban használunk, nem tudom, űrkutatás értelemben, hanem ezek a művészek valójában színeket, formákat tanulmányoznak, rengeteg filozófiai háttere van, és szimbolikus háttere vannak ezeknek az alkotásoknak, és amit itt látunk Losonc István esetében, ő például rengeteg színt használ, de ezek olyan színhasználatok, amik, ha jól megnézzük, akkor a háttértől függ a későbbi értelmezése a színeknek, ami, hát ez is egy komoly része a színtan, egyébként a művészeti tanulmányoknak. Nagyon érdekes, hogy különféle színek hogyan reagálnak, hogyan látszanak különféle hátterekben, ugye ez a viszonyítási pontok miatt is nagyon fontos, és igazából, ha jól belegondolunk, nagyon sok esetben egy mondat akár máshogy hangozhat, hogyha más kontextusban halljuk, és hogy ez ugyanez érvényes a színekre és a formákra is.
4: Említett az elején a beszélgetésünknek, hogy 300 ösztöndíjas. Szőnyi István, Aba Novákkal kezdődik ez a 300, vagy az utóbbi években van 300, vagy mi ez a 300?
3: Hát ez több, mint 300, én nem tudom pontosan, ez kutatástárgya, mert vannak olyan évek, amikor nem világos teljesen, hogy ki volt ösztöndíjas, ki nem pont művész ösztöndíjas volt, de nagyon megvoltak olyan évek, amikor nem nagyon regisztrálták ezeket, ugye háborús évekről is beszélünk, meg hát egyéb nehezebb időszakokról, de Szőnyék, igen, tehát az Aba Novák csapat, ők meghívásra érkeznek. Egyébként abban is van egy kis politikai felhang, a művészek esetében előfordul, na mondjuk így, gyakran. De jelen pillanatban ez teljesen független politikai felhang, mentes minden szempontból az akadémia működése, leginkább erre különös hangsúlyt fektetünk a művészek esetében, hiszen itt igazából az önkifejezésről és kortelemről beszélünk. Aba Novákék azért vannak azon a táblán, hiszen ők...
4: Velük kezdődött.
3: Velük kezdődött, és ők elképesztően fontosak. De voltak itt, megfordultak női művészek, Rejgő Judit, tehát ő például a magyar kortárs művészet talán legfontosabb és legbefolyásosabb művésznője. Vera Molnár, neki rendeztünk kiállítást is egy pár éve. Nagyon sokan igazából a kortárs művészetnek európai szinten is meghatározó alakjai megfordultak itt, és ez érvényes az irodalomra, történelemre. Nagyon sok kutató, nem csak művészek megfordulnak.
4: Hát igen, az akadémia nem csak művészeti, hanem tudományos dolgokkal is foglalkozik. Itt még vannak szobrok, az is ugyanannak a alkotónak?
3: Mészáros Gergely alkotó, aki hát nagyon egy gesztus nyelvezetet hozott el hozzánk, kezeket látunk igazából mindenféle méretben és formában, és nagyon-nagyon érdekes, ez egy útmutatás típusú kiállítási rész, ezek az installációk.
4: Három kéz, és olyan, mintha a vasfüggönyt aprítanák, de lehet, hogy csak beleképzelem.
3: Hát igen, ezek olyan, mintha egy fadarabot vagy egy gyökeret fogna, igazából ezek ilyen összekötő elemek, és hát ha jobban megnézzük, ezek kesztyűkről vannak. Tehát nagyon érdekes, ugye a kéz gesztusoknak is van egy külön nyelvezete, erről kézikönyvek léteznek, hogy milyen kéztartás, milyen magasságban mit jelenthet. Ez az ikonográfiának az egyik izgalmas része, és hogyha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy ezek
4: gyökeres. Hú, mennyi apró kéz.
3: Apró kezek. Tehát ez a igazából, hogy ki mennyire tudja értelmezni ugye a jeleket maga körül, és ezek egyben modellek is a teremtés felé. Ezek egyébként, megkérdeztem Gergelyt, mert szabadon vannak ilyen apró pici kezek, hogy mi történik, hogyha esetleg ezeket elvinnék a látogatók, és mondta, hogy igazából ez nem probléma, hiszen a kortárs művészeknek nagyon sokszor része az, hogy úgymond elfogyhatnak, tehát most azon túl, hogy sajnos ezt tudjuk, hogy
4: nagyon, fogynak?
3: Hát igen, fogynak is, meg hát az emberek szeretnek hozzányúlni a műtárgyakhoz, amit ugye leginkább nem szoktunk engedni, mégis.
4: De ez pont egy olyan alkotás, amivel lehet matatni.
3: Amihez hozzá lehet nyúlni.
4: Hiszen... Van vagy 60-80 apró kis 3 centis készfej, és azokat ide-ota lehet rakni. Van mellette egy kínzócölöp, vagy egy totemoszlop, és van egy...
3: Egészen a földig ér, ez olyan, mint egy gyökér, egy ilyen csatornarendszer igazából, ami az összekötést és a kapcsolódási pontokat is jelenti egyben.
4: Ez a genezis problematikájának a modellje. Tehát vagy a teremtés, Michelangelo-nál is látjuk a kis a kezeket, és itt látjuk a világ mindenséget talán.
3: Hát igen, igen, meg hát ezek mutatójak, tehát ami nagyon érdekes, hogy ezt átrendezve akár más jelentést kaphat egy műalkotás.
4: No, menjünk a harmadik terembe. No, hát itt körtáncot látunk.
3: Hát ez Cserréka művésznő alkotás, ez egy installáció. Igazából itt nem csak látunk, hanem hallunk, és egyben egy térben vagyunk, röviden leírva, hogy a galériának fekete, illetve nagyon sötét színű kiállító terei vannak, a falak sötét színűre vannak festve, és itt látunk sorban egy egymás kezét fogó babáknak a sorát, amelyek közül már több leesett a földre, valamint egy fekete vászonra nyomtatott, egy egész különleges technikával nyomtatott áttetsző fátyolra igazából egy női testet. Igazából Réka kutatása a női mártír szentekből indul, és egészen mennyire kortárs gondolat volt ez már nagyon régen, ugye a mártíroknak emléket állítva, ugye van egy ilyen Szent Cecília szobor, nagyon híres Rómában megtekinthető.
4: Igen, Trastevere-n látható.
3: Így van.
4: Talán és... Bernini, de vitatkoznak rajta, hogy Bernini-e.
3: Hát ez mindig sok-sok esetben vitatárgya tud lenni egy műalkotásnak az attribúciója, amit itt látunk, és hogy mi köti össze ezt a két alkotást, és miért igazából szinte forradalmi ezek a babák, igazából ez szintén egy létező kompozíció. A Olaszországban sajnos nagyon gyakori a nőgyilkosság, és ennek egyfajta grafikája.
4: Különösen Kalábriában.
3: Hát mindenhol, sajnos Kalábriában is létező. Ez egy alapvető probléma. Olaszországban tényleg ezzel küzd az olasz társadalom. Ennek nagyon hosszú társadalmi és történelmi okai vannak, és amit itt látunk, ezek a babák igazából, amit Réka papírból készített el, ez egy graffiti létező alkotás, ami ezeknek a fiatal nőknek, fiatal idősebb nőknek állít emléket. Igazából kortalanok, arctalanok, hiszen ezek az áldozatok teljesen független. Nincs az, hogy van egy korosztály, aki ennek áldozatul esett. Sajnos ezek egyre gyakrabban fordulnak elő. És ami érdekesség ennek a kérdésnek, és ami engem nagyon szíven ütött ebben az installációban, hogy ahogy ezek föllettek rögzítve a falra, ugye darabonként engedett el, nem nagyon ragaszthatunk, mert ez egy műemléképület, úgyhogy ilyen nagyon finoman lettek ezek föl erősítve a falra. És
4: bele volt kalkulálva, hogy lesznek áldozatok közöttük?
3: Hát lettek áldozatok, igen. Igazából nem tudom, hogy mennyi volt a véletlenszerű, szándékos része ennek, de beszéltem a művésznővel, és sejthető volt, hogy ezek el fognak engedni, és teljesen egyetértett abban, hogy ezeket úgy hagyjuk a földön, amikor leesnek egyik a másik után, hogy gyakorlatilag jelképezik ezeknek a nőknek a sajnos sok esetben feledésbe merülnek ezek. Tehát nem elég, hogy áldozatokká válnak, utána ugye a mártírszenteknek emléket állított a társadalom.
4: De itt a szégyen, a szemérmesség, a család összetartása. Igen, talán
3: egy kicsit
4: elhallgattatja a sorsokat.
3: Elhallgattatják a sorsokat, meg egy picit ugye a társadalmi felelősséget, hogy ne nagyon sokat beszéljünk, egy picit az szőnyeg alá söprik sok esetben.
4: Előkeresztem, melyik a kedvenc alkotás, lehet, hogy ez az,
3: szerintem,
4: nem?
3: Szerintem egyértelmű, és amit hallunk, egy nagyon szép női hang, ez igazából Réka hang, egy Zsoltárt énekel. Nagyon.
4: Mondjuk még egyszer a nevét?
3: Cserréka, egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges, rendkívül művelt művésznőről beszélünk, és szerintem ez az egyik olyan tér, ahol valóban életre kelt maga a műalkotás, ami egy alapvető szempont a kortárs művészetben, hogy tudunk interakcióba lépni magával a műtárgyal, ami igazság szerint mozog. Tehát én elmegyek emellett a kis fátyol mellett, és ez is megmozdul. Tehát egy levegő fuvallattól már az egész test megmozdul, ugyanez érvényes ugye a meleg hatására, elengedő női alakokra. Szerintem egy rendkívül megható installáció lett.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szabó Krisztinával beszélgettünk Rómában, a Via Giulia egy alatt lévő Magyar Akadémián. Ő a művészeti referense az intézetnek, és ez egy nyilvános kiállítás, tehát aki Rómában jár, a Vatikáni Múzeum, meg egy pár nagyon fontos, csak itt látható dolog mellett a magyar művészek római otthonával és az ott készült alkotásokkal is megismerkedhet, ugye?
3: Igen, mindenképpen nagyon sok szeretettel várjuk a látogatókat, az akadémiára ingyenes a belépés. Érdemes megnézni a honlapon a nyitvatartást, mert a meleg miatt nem tudunk nagyon sokáig nyitva tartani, a 3 óra körül bezárunk, de egyébként egész évben 7-8-ig látogatható.
4: Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott az ANZIX.

0: John Carroll Kirby és Mark Knopfler és együttese egy-egy felvétele hangzott el. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A hangolóban hallgassák meg Beethoven opusz 92-es A-dur 7. szimfóniájának első 3 tételét. Előadja a Filharmónia Orkesztra Herbert von Karajan vezényletével.

Beethoven opusz 92-es A-dur 7. szimfóniájának első 3 tételét hallották a Philharmonia Orchestra előadásában, vezényelt Herbert von Karajan. Mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Fülöp Csaba, Bójás János technikai munkatárs, Bögös Erjett, a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Arcangelo Corelli B-dur szonátájának a második tétele hangzott el. Előadta a Csalog Benedek és Leon Berben. Anselm Grün és Linda János Éld, ami vagy a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Ilnikő olvas fel.

Ma is vannak olyan bölcsnők, mint a bibliai Anna. Nem ítélkeznek, ha valaki feltárja előttük az életét. Mindent megértenek. A dolgok mélyére látnak. Nem sokat beszélnek, ám ha mondanak valamit, a fején találják a szöget. Pontosan érzik, hogy mire van szüksége a másiknak. Nem erőltetik rá magukat a másik emberre, de ha bajban van, mellette állnak. Ingrid Riedel ezt azzal magyarázza, hogy a legnagyobb veszedelemben az emberben felébred a bölcsnő archetípusa. Ezért is nyílnak meg ilyenkor az emberek a maguk környezetében a nő bölcsessége felé, aki ilyenkor csak úgy véletlenül arra jár, ott terem, mint a mesében. A bölcsnő finoman megérzi a természet bölcsességét, hisz a természet ritmusa szerint él. Belső kapcsolatban van a teremtés anyjával. A teremtésben ugyanis az anyai istennel találkozik. A bölcs idős nők nagyon közel állnak ehhez az anyai istenhez. Olyan szokásokat alakítanak ki, amelyek nőiségük ünneplése. Van érzékük a természet gyógyító ereje iránt is, ismerik a gyógynövényeket, meg tudják mutatni más nőknek, hogy mit tesz nekik jót, hogy miként tudják begyógyítani sebeiket. A nőben más bölcsesség rejlik, mint a férfiban. Nem a sok harc és útonlevés révén megszerzett tudás a nőké, hanem a mindennel való mély kapcsolatból fakadó bölcsesség. A bölcsnő részese a teremtés bölcsességének. Ismeri a természet belső törvényeit. Tud születésről és halálról, keletkezésről és elmúlásról. Saját tapasztalatából ismeri az emberi élet titkait. A bölcsnő beavat az életbe és a szerelembe. Tanácsot ad, de kihívást is támaszt. Ösztönzi a tőle tanácsot kérőt, akinek azonban magának kell élnie ezekkel az indításokkal. Ismeri a természet és az élet ritmusát, de az élet sötét és romboló arcát is. A keresztény hagyományban az olyan bölcsnőket, mint például Holle anyu, gyakran csúf alakban ábrázolták, vagy boszorkánynak nevezték. A germán istennők, mint Hulda vagy Hel, e névből ered a német Hölle, magyarul pokol szó, áldást is, átkot is tudnak hozni, életet vagy halált. A germán istennők kiszorítása következtében a történelem folyamán leértékelődött a nők bölcsessége. A bölcsnő attribútumai áthelyeződtek Szűz Máriára. Mária a bölcsesség anyja. Immár ő testesíti meg az embereknek a bölcsnőről alkotott képét. Más kultúrákban a bölcsnő mindig nagy tiszteletnek örvendett. Élettapasztalata és bölcsessége miatt szívesen kérték a tanácsát. A fiatalság ma nagy értéknek számít, ami miatt csökkent a bölcs idős nők jelentősége. Sok nő mégis újra keresi a bölcsnők társaságát, mert azt érzik, hogy elvesznek a hétköznapokban, és már nem érzik női erejüket. Arra vágynak, hogy legyen a közelükben olyan nő, akiből élettapasztalat, türelem és szelídség sugárzik, aki bölcsen és jóságosan tekint rájuk, ha rábízzák életük titkait, rezdüléseit. A bölcsnő átlátja, felülről is látja a dolgokat. Nem ítélkezik, nem feszegeti a dolgokat. A külső eseményektől a belső világa felé vezeti a másikat, aki így újra megleli a saját középpontját, és élethelyzetének új értelmet tud adni. De nem pusztán arról van szó, hogy a nők bölcs idősebbekkel találkozzanak, hanem arról is, hogy ki merje megengedni önmagában is a bölcsnő archetípusát. Ugyanis mindegyikük magában hordozza a bölcsnőt, többnyire azonban félreállítják. Pedig a bölcsnő archetípusával való találkozás a nőket kapcsolatba hozhatja saját bölcsességükkel, azzal a titkos tudással, amely el van rejtve bennük. A bölcsnő képéhez nem csak a bölcsességet társítjuk, hanem az élettapasztalatot, a méltóságot, a melegszívűséget és a nagylelkűséget is. Egy bölcsnővel találkozva azt érezzük, hogy harmóniában van önmagával. Megismerte az élet minden oldalát. Pozitív és fájdalmas tapasztalatai alapján olyan belátásra jutott, amely messzire engedi pillantani. Az idősebb bölcsnőkből sugárzik a hála mindazért, amit megtapasztalhattak az életben. Nyitottak mindarra, amivel találkoznak, ám nem követelőzőek, hanem egyszerűen örülnek annak, ami van. Bölcsességüket senkire sem erőltetik rá, de ott vannak, amikor szükség van rájuk. Anna minden bizonnyal ilyen bölcs idős asszony volt. Amikor karjába vette Mária gyermekét,
Dicsérte Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Anna megérezte egy gyermek titkát. Bölcs szemei meglátták, hogy a gyermek fogja betölteni sokak vágyát, akik a megváltásra vártak. Hogy a gyermek révén valami olyan érkezik a világba, ami megszabadítja a világot azoktól a béklyóktól, amelyeket magára vett. Anna hálát adott Istennek a gyermekért, akiben az ő bölcsességének felragyogását látta. Bölcsnők gyakran meglátják az emberekben a lényegüket. Már a gyermekben meglátják azt, aki majd egykoron lesz belőle. E bölcsnőkből békesség és tágasság árad. Nem mondanak ítéletet senkiről. Mindenkihez tisztelettel fordulnak. Hozzájárulnak a megváltáshoz. Segítenek, hogy csomók oldódjanak, görcsök lazuljanak, hogy a sötétben világosság támadjon. Fiatalabb nők között is vannak bölcsek, akik sokszor gyermekkori tapasztalataik által szereznek belső bölcsességet és belátást. Minden nő magában hordozza a bölcs nő vonását. Ám ha egyoldalúan a teljesítménykényszer és a tökéletesség rabjává válnak, már nem bíznak női ösztönükben, és nem aszerint cselekszenek, akkor elveszítik a kapcsolatot a bennük rejlő bölcsnővel. A bennünk lévő bölcsnő újra női létünk gyökereihez vezet minket, és azt sugallja, hogy bánjunk szeretettel nőiségünkkel. Ez azt is jelenti, hogy hallgassunk testünk bölcsességére. Mit akar mondani a testem ezzel a betegséggel? Mire kell jobban figyelnem? Ez a bölcsesség újra elvezet minket ahhoz, amire nem fordítottunk elég figyelmet önmagunkban.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mai alkalomra Dobay Péternek az egyik versét hoztam önöknek. Az apropót pedig az adja, hogy 1944. augusztus 12-én született Dobay Péter. 25. októberében halt meg. A mai napon ráemlékezünk egy versével. Kossuth díjas, József Attila díjas, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett költő, író, forgatókönyvíró, dramaturg, nagyon sokszínű Dobay Péternek a munkássága. A nagy közönség talán leginkább onnan ismeri, hogy az Oscar-díjas Mephistónak és azután Szabó István több filmjének is ő a forgatókönyvírója. A mai alkalomra a Hívása régi nyaraknak című versét választottam a Miért szeretem műsorába. Augusztus, alkonyat, ötvös tábor. A csolnak buktált dúlt vízen, a hullámok kiütötték a villágból az evezőket. Hát most meg mi lesz? Kérdezte alig ijedten Borostyán Kői Cilike. A part lett egyre messzebb. A reáltanoda táborának fényeit lassan kioltotta a hullámzó messzeség. A himbált csolnak egyre több vizet nyelt. Mégsem félt senki sem. Csobbanás hallatszott. Két fehér, hibátlan leány mell villant fel a felhős fényben. Cili úszott szép lendülettel a távol part felé, elhagyva a megdőlt, alámerülő lélekvesztőt. Ó lélek, ó ifjúság, ó meztelen fehér mellek, ó tempó, magas hullámsorokat hasító, ó tegnapi tavalyi távoli élet, emléke mind közelebb. Lett hová a mély széljárta pannon éj? Lanyhult, csillapult le, ó miért az a leányi tempó, mely aztán egész éjen át a sátorban tombolt meztelen tovább. Dobay Péternek a Hívása régi nyaraknak című verse sem egy történetet mesél el, hanem egyetlen emlékképet ragad meg, amelyben, mintha az egész élet tükröződne. Egy régi nyári tábor emléke bontakozik ki előttünk, az augusztusi alkonyt látjuk magunk előtt, a hullámzó tó tükrét, aztán a megbillenő csónakot, a régi diáktársakat, és ebből kiemelten Cilit. De néhány sor olvasása után is világossá válik, hogy itt ebben a versben nem egy csónak kerül veszélybe, hanem mondhatjuk úgy, hogy maga az időnek a múlása. A vers filmszerű pontossággal indul. A helyszín megnevezése, ötvös tábor, reáltanoda, az ötvös gimnáziumra utal a Reáltanoda utcában. Ettől szinte dokumentalista lesz a vers, hiszen egy valódi, létező helyszínt, iskolát említ a költő a vers legelején. Az olvasó szinte látja a háborgó vizet, a kicsapódó evezőket, és szinte halljuk a fiatal lány kérdését, hát most meg mi lesz? De ez a veszély nem fordul át tragédiává. A fiatalok, mintha nem félnének. Ezekből a sorokból az ifjúságnak a természetes bizalma árad, az élet végtelennek tűnik, a halál lehetősége a tudatnak, mintha még nem lenne része. A vers forduló pontját egyetlen látvány teremti meg. A csobbanás után felvillan két fehér, hibátlan leánymell. Itt ebben a versben ezek a leánymellek nem erotikus részletként lesznek fontosak, hanem inkább az ifjúság sérthetetlenségének a jelképévé válnak. Mert itt a test beleolvad a természetbe, a hullámok, a víz, a fény, a mozgás mind-mind egységben vannak. És éppen ezért Cili alakja szinte mítikus hősnővé válik, aki könnyed tempóval hagyja el a süllyedő csónakot. Mintha az élet diadala lenne ez, a pusztulás az alámerülés helyett. És ettől a fordulóponttól kezdve megváltozik a vers hangneme is. A megszólítások sora következik. Ó lélek, ó ifjúság! Az ódáknak az emelkedett hangvételét halljuk ezekben a sorokban. Itt már nem a lányt látjuk elúszni, hanem magát az elveszett fiatalságot. Cilinek az alakja metaforikussá válik, azt az ifjúságot jelképezi a két hibátlan leány mellel, ami örökre elsüllyedt már a versbeszélőben, az emlékezetében. A csónak is jelképessé válik, hiszen lélekvesztőként szerepel a versben. Egyszerre jelenti ez a szó a kis hajót, és ugyanakkor egy olyan létállapotot is, amelyből az ember egykor még ki tudott úszni. Ma azonban már csak visszanézni képes rá. A vers utolsó kérdései különösen fájdalmasak. Lett hová a mély szél járt a pannon éj? Nem azt kérdezi a vers beszélője, hogy mi történt azon az estén, hanem azt, hogy hová lett maga az a világ, amelyben mindez megtörténhetett. Az emlékezés innentől kezdve már nem nosztalgia, minthogyha belépnénk az időről való filozófiába. Mert az ifjúság nem azért fáj, mert elmúlt, hanem eltűnt vele együtt az a létérzés is, amelyben minden mozdulat, minden, ami ott sűrűsödik a versben, végtelennek tűnt. A záró kép különösen is szép, hiszen a lány úszó tempója egész éjjel át a sátorban tombolt mesztelen tovább. Az emlékezet, mintha tovább írná a történetet, a külső látvány belső képpé válik, vágyjá, álommá alakul. A vers mondhatjuk úgy, hogy nem a fiatalságot siratja, mintha arra hívná föl a figyelmünket, hogy egy augusztusi este az ember egész életében emlékké válhat. A régi nyarak nem múlnak el teljesen. A jelenből visszanézve ugyan egyre távolabbinak tűnnek, de mégis, mintha egyre közelebb is kerülnének az ember lelkéhez. És éppen ezért nagyon fontos, hogy egy augusztusi estéről beszél a vers, a nyár végének a hónapjával, amikor a természet még ragyog teljes pompájában, de már ott rejtőzik az elmúlásnak az első rezdülése. Ugyanúgy, mint ahogy a versben a csónak, a lélekvesztő elkezd alámerülni. Így ez az augusztusi alkony egyszerre tudja a test szépségét megmutatni, miközben az idő múlásáról is beszél. Ahogyan már említettem, a versben a fordulatot a csónaknak a lélekvesztővé válása, a tökéletes, fiatal lánymelleknek a fölvillanása adja, és utána a vers ódai magasságokban kezd el szárnyalni. Ez a retorikai fordulat az, ami a személyes élményből, az egyszeri történet szintjéről, mondhatjuk úgy, hogy az elmúlt ifjúság egyetemes himnuszává avatja a verset. Az első sorok szinte epikusak, rövid filmszerű mondatok követik egymást, augusztus, alkonyat, ötvös tábor. Pillanatfelvételek az emlékezetnek a megőrzött pillanatai. És ahogyan a film pereg előttünk, a hullámzó víz, a kibillenő evezők, a távolodó partnak a látványa határozza meg a verset. Ez a tárgyas hang szakad meg egy ponton, amikor szinte halljuk a csobbanást, és látjuk a vízben úszó lányt. Itt, ebben a pillanatban vált a vers, és megszólítás lesz belőle, ódai magasságokba emelkedik a vers. Ebben a megszólításban, ó lélek, ó ifjúság, ó mesztelen fehér mellek, ó tempó magas hullámsorokat hasító, mintha a vers beszélője jelenvalóvá akarná tenni mindazt, amit megszólít. Himnusz az élet szépségéhez, amely éppen az elmúlásával válik igazán láthatóvá. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok Önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Tivai Zsolt és Naoki Fukui muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. A szerkesztő Csúth Judit.
2: A Sziget Fesztivál második napja van, ma is, és még egészen vasárnap hajnalig, számtalan eseménnyel, kultúrával, sportolási lehetőséggel, beszélgetésekkel, és persze elképesztő mennyiségű zenei programmal várják az érdeklődőket. A hazai közönségnek jó hír, hogy a külföldi nagy fellépők mellett itthoni kedvencei koncertjeire is ellátogathatnak, méghozzá egy új helyszínre, a Budapest Park Stage-be, ahol a park egyedi hangulata és a Sziget Fesztivál élménye forr össze, hiszen napi 4-5 műsorsávban lépnek fel azok a hazai előadók, akik a magyar zenei élet meghatározó szereplői és a parkban is már többször bizonyítottak. Gerendai Károly, a fesztivál alapítója a következő kép kommentálta az új együttműködést. Bár a Sziget eddig is számtalan magyar fellépőnek adott helyet a fesztivál különböző helyszínein, idén azonban úgy döntöttünk, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezünk a hazai zenei élet sztárjaira. Ezért amellett, hogy továbbra is minden színpadon találkozhatunk majd itthoni produkciókkal, a Budapest Parkkal együttműködésben kialakítottunk egy olyan helyszínt, ahol koncentráltan mutatjuk be a magyar zenei színtér színejavát, és ami biztos találkozás pontja lehet majd a Sziget hazai közönségének. A Budapest Park több mint egy évtizede tartó töretlen népszerűsége garancia számunkra is az új magyar színpad sikerére. Pálfi András, a Budapest Park alapítója pedig azt mondta el, hogy különösen fontos számukra, hogy a legnagyobb nemzetközi produkcióknak teret adó Szigeten létrejöjjön egy olyan közeg, ahol a hazai közönség is sajátjaként élheti meg az élményt. A Budapest Park Stage fellépőinek névsora egyfajta szigettörténeti időutazás is egyben, hisz érkeznek olyan zenekarok, akik már az első Diák Szigeten is ott voltak, ilyen például a Kispál és a Borz vagy a Tankcsapda. Aztán sorjáznak majd a további nagy kedvencek, mint például a Pál utcai fiúk, a Quimby, a Péter Fibori és a Love Band, az Esti Kornél, a Bohemian Betyársz és a Párnograszt együtt, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, a Platon Karol, Rataev, vagy épp az Analóg Balaton és Betonhofi, hogy csak néhányat említsünk közülük. Az új színpad és egyben a Sziget idei záró koncertjét pedig ezúttal is a társalapító Müller Péter Sziámi és zenésztársai adják majd, ráadásul az immár hagyománynak számító záró aktusnak idén külön aktualitást ad Sziámi 75. születésnapja. Mindez tehát a Sziget Fesztivál új helyszínén, a Budapest Park Stage-ben. A Hangárium hátralévő részében az itt fellépők zenéiből válogatunk, az Ivan and the Parazol, a Kispál és a Borz, a Parnograszt, valamint Péter Fibori és a Love Band ma, vagyis augusztus 12-én koncerteznek, míg a Blaha Louisiana és a Quimby a zárónapon augusztus 15-én várja az érdeklődőket. Maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csúd Judit volt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Házunk táján a szerkesztő Szabó Csilla. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: Vajon feladata az egyháznak a társadalom szélére sodródottakról gondoskodni? Ha megteszi, az jó akaratú hívők önkéntes szerepvállalása legyen, vagy szakemberek megfizetett munkája? A házunk táján mai műsorában a Váci Egyházmegye Szamaritánus szolgálatát mutatjuk be. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Minden egyházmegyének kötelessége olyan intézményeket létrehozni, amelyek segítenek az időseknek, gyerekeknek, betegeknek, elesetteknek.
1: Az egyháznak mindenképpen feladata, hogy a társadalom szélére szoruló embereket szolgálja. Tehát a bajba jutottakat, akik szükséget szenvednek, időseket, betegeket, családokat. Hogy kötelező-e az a típusú feladat, amit mi végzünk, arra az a válaszom, hogy nem. De nyilván önkéntes alapon minden egyház megyében és minden egyházközségben, ugye a többségükben működnek az úgynevezett karitás szolgálatok, amelyek önkéntes alapon igyekeznek a rászorult embereken segíteni. Amit mi végzünk, az egy olyan típusú feladat, amit nem biztos, hogy minden egyház megye végez. Tehát ezek olyan típusú feladatok, amiknek a kötelezettje nem az egyház a törvény szerint, hanem az állam vagy a települési önkormányzatok. Olyan ellátásokat végzünk, amelyeket átveszünk vagy megkapunk az államtól vagy a települési önkormányzatoktól, és ezekre megbízást és egy feladat ellátásra vonatkozó megállapodást kötünk velük.
0: Páfai Gellért, a Váci Egyházmegye Szamaritánus szolgálatának igazgatója. Itt nem csak azon van a hangsúly, hogy az elesetteket, a társadalom szélére szorult embereket segítik, hanem hogy profin segítik. Tehát nem csak a jó szándék van itt meg, hanem a szaktudás is ahhoz, hogy valóban tudjanak segíteni. Mi minden történik itt a szamaritánus intézményen belül?
1: Tehát a szamaritánus szolgálat a Váci Egyházmegyének az a szervezete, amely az egyházmegyében működő szociális és gyermekvédelmi intézményeknek a fenntartó szervezete. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a mi rendszerünk egy ilyen vegyes profilú rendszer. Alapvetően gyermekvédelmi és szociális feladatokat is látunk el a gyermekvédelmi feladatokon belül, nevelőszülőhálózat, családi bölcsödék és mini bölcsödéknek a működtetése, gyermekek napközi felügyelet hálózata, ami ide tartozik. A szociális területen szintén vannak bentlakásos intézményeink, idős otthonaink és egy pszichiátriai betegek otthona, és vannak olyan típusú intézmények, amik úgynevezett alapellátást biztosítanak, tehát a településen élő beteg, idős vagy fogyatékkal élő embereknek nyújt segítséget. Ez a Váci Egyházmegyében már a 90-es években elindult, és nyilván, mint minden, egy intézménnyel. A Keszthelyi Ferenc megyés püspök atya idejében akkor volt egy beteg gondozó és támogató szolgálat, talán ez volt az első intézménye az egyházmegyének. És aztán 2000-es évektől fölmerült az igény az állam részéről is, vagy a társadalomban egy olyan igény megfogalmazódott, hogy az egyházi fenntartók minél nagyobb szerepet vállaljanak szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásában. És aztán ugye mi rendszerünk így a 2000-es évektől kezdett így fejlődni. Az elsők között volt a két gyermekvédelmi intézmény, a nevelőszülőhálózat és a gyermekotthon. Aztán ugye a feladatok így jöttek. Tehát ahol ma tartunk, hogy mondjuk 12 intézmény, 16 szolgáltató helyen, közel 50 településen az egyházmegyében, 2000 ellátottal és több mint 400 foglalkoztatottal. Tehát ez a rendszer azért lassan, tehát 10-15-20 év alatt épült ki.
0: Amikor idefelé tartottunk, Páfai Gellértel, Vác előtt nem sokkal került szóba, hogy milyen fontos az, hogy ugyanaz állam nagyon sok szociális intézményt szeretne az egyházra rábízni, de azért határt kell húzni, és nagyon sok múlik azon, hogy meglegyen a megfelelő ember, aki egy-egy ilyen intézményt átvesz és rendbe rak. Mert ahhoz, hogy minden működjön és beilleszkedjen ebbe a rendszerbe, ahhoz szakértelem is kell, és mindegyik vezető olyan, hogy nem csak a szakértelme van meg ehhez, hanem lelki tartaléka és egy olyan keresztény szemlélete van, amellyel egy ilyen intézmény be tud ebbe a rendszerbe is emelni, és tud működtetni. Kocsis Beáta, a Szent Rita nevelőszülőhálózat intézmény vezetője. tehát az egyik olyan intézményt vezeti, amely nagyon korán része lett a szamaritánus szolgálatnak. Hogyha azt hallom, hogy nevelőszülők, akkor bennem van egy ilyen rossz érzés, hogy szegény árva gyerekek és olyan szülőkhöz kerülnek, akik igazából nem az ő szüleik, nem majd hogy fognak róla gondoskodni. Tehát az emberekben sokszor van egy ilyen berögzült kép a nevelő szülőkről, akik csak pénzért minél több gyereket begyűjtenek, hogy aztán abból éljenek meg, hogy ő értük kapnak valami pénzt. Más az egyház, egyházi nevelő szülőnek lenni, más, mint amikor valahogy bekerül valaki az állami rendszerbe nevelő szülőnek.
2: Igen, én azt gondolom, hogy teljesen más, de én arról beszélek, a szentritásnak lenni teljesen más. A Szentrita nevelőszülői hálózatban, ami 2007 óta működik, és mindig is az elejétől kezdve úgy működött, hogy nagyon szigorú felvételi követelményeknek kellett megfelelni azoknak, akik hozzánk nevelőszülőként bekerültek. Talán még azt is mondhatnám, hogy szigorúbbnak, mint amilyen az állami előírások szerinti felvételi követelményrendszer. Emellett pedig mi azért mindig nagyon odafigyeltünk arra, hogy emberi viszonylatban is hogyan működnek ezek a családok, hogy tudnak-e együttműködni azzal a szemlélettel és azzal az erkölcsi szinttel, amit mi felvázoltunk a családoknak, belekerül a keretmegállapodásukba is, hogy a katolikus egyház értékrendszerét el kell, hogy fogadják. Nyilvánvalóan nem lehet csak katolikus nevelőszülőkben gondolkodni, hiszen a gyermekek is sokfélék, de a nevelőszülők kiválasztásánál és a nevelőszülők képzésénél is most már mi nagyon hangsúlyosan odafigyelünk arra, hogy ezt az értékrendszert azért a nevelőszülők elfogadják, sőt, a gyermekek mindennapjaiba is belevigyék.

0: Folytatjuk a házunk táját, melyben ma a Váci Egyház megye Szamaritánus szolgálatának munkatársaival beszélgetünk. A Szent Rita nevelőszülő hálózat mit tehet azért, hogy a nevelőszülők lelkesedése, elkötelezettsége, kedve fennmaradjon? Hiszen az évek, nehezebb esetek, sokasodó családi problémák okozhatják, hogy már csak a minimális kötelezettségek kipipálása a nevelők célja.
1: Folyamatosan változik a társadalom, és folyamatosan változik a környezetünk is. Ami a legfontosabb a gyerekek számára az, hogy biztonságban legyenek. Ez egyébként valamennyiünk számára a legfontosabb, hogy érezzük a biztonságot, és biztonságban érezzük magunkat komfortosabbnak. Tehát én azt gondolom, hogy az elsődleges a biztonság megteremtése a gyerekek számára. A nevelőszülők is emberek. Tehát én azt gondolom, valamennyien hibázhatunk, valamennyien túlterheltek lehetünk, és ez az életkorral együtt nyilvánvalóan fokozódhat. Nekünk a dolgunk az a nevelőszülő hálózatban, hogy folyamatosan segítsük, támogassuk, hogy a nevelőszülők el tudják látni érdemben a gyerekeket, és segítünk abban, hogy megelőzhessük a kiégésüket. Mi a kiégést nyilvánvalóan sok szempontból próbáljuk megelőzni, az nem vitatható ma Magyarországon, hogy ez azért minden területen nagyon nehéz karbantartani.
0: Mit tehet a Szent Rita hálózat ahhoz, hogy ne éljenek ki ezek a nevelőszülők?
1: Nagyon fontos az, hogy többen vannak kollégák, akik maguk is vallásgyakorlók, tehát a szakmai végzettségük mellett van egy lelkiségük, amivel oda tudnak fordulni a nevelőszülőkhöz, és a nevelőszülők is kérhetik ilyen irányban is a segítségüket. A másik oldalról pedig én azt gondolom, hogy nálunk a személyesség nagyon fontos. Erre mondok egy példát. Ha arra van szüksége a nevelőszülői csapatunknak, hogy ővelük személyesen én kommunikáljak, és személyesen ott legyek az életükben, akkor én ott vagyok az életükben.
0: Tehát oda jön, és sírhatnak a vállukon, hogy most összeomlás van.
1: Pontosan ez így van. Most például úgy bonyolítottuk a képzésünket, hogy 20 fős csoportokban osztottuk fel a nevelőszülői családokat, hogy személyesebb legyen az a képzés, amit mi biztosítunk, és hogy közvetlenül tudják nekem elmondani a problémáikat. És ez azt gondolom, hogy nagyon hatásos.
0: És akkor mikor ilyen problémákról beszélünk, akkor ugye apró mindennapi helyzetek is előfordulhatnak. Tehát kaphat ön akármikor egy telefont, hogy na most ezzel a gyerekkel az a baj, hogy nem tudom, hazajött, megint nem volt rajta a cipő, amiben reggel elindult, vagy találkozott valakivel, és már nincs itt, hogy keressen meg. Tehát ilyen mindenféle problémával önhöz fordulnak?
1: Vannak olyan kollégáim, akik szakmailag is, emberileg is nagyon komoly szintet képviselnek a hazai gyermekvédelmi palettán, és nyilvánvalóan ők rendszeresen járnak ki a nevelőszülőkhöz, ha szükséges, akkor akár hetente, akár több alkalommal is kimennek a családokhoz, ha valamilyen probléma felmerül. Tehát minden egyes problémával nyilvánvalóan a nevelőszülők nem keresnek. Ami most általános nálunk, az a magatartászavaros gyerekek problémája, és ezzel szoktak a nevelőszülők engem keresni. Én nagyon szeretem azt, amikor többen leülünk, szakemberek, beleértve ebbe a pszichológusokat, beleértve a gyógypedagógus kollégákat, beleértve a tanácsadókat, és magát a nevelőszülőt is, és leülünk, és végigbeszéljük azt a nagyon-nagyon nyomós és nagyon-nagyon terhelő problémát, illetve megpróbáljuk megtalálni a személyes megoldásokat, amivel a nevelőszülő család komfortosabban tud működni.
0: Van erre idő?
1: Muszáj, hogy legyen. Nem lehet a családok kezét elengedni, hiszen ez egy hatalmas felelősség, hogy ők olyan gyerekekkel foglalkoznak a nap 24 órájában, akik valamilyen okból kifőleg a vérszerinti családjaikat nélkülözni kényszerülnek. Ez a felelősség sokkal komolyabb és nagyobb talán szakmai szempontból és emberi szempontból is, mintha az ember a saját gyermekét neveli. Hiszen ezek a gyerekek tulajdonképpen belecsöppennek ezekbe a családokba, lehetséges egy teljesen más családi millióból, más értékrenddel, más közeggel találkoztak idáig, és most hirtelen belekerülnek egy olyan családba, amelyik számukra tulajdonképpen idegen. Na most ilyen gyerekekkel foglalkozni, és nem mellesleg az ő problémáikat kezelni, azért embert próbáló feladat.
0: Hogy kerülnek egyáltalán a Szent Rita hálózatába a gyerekek?
1: gyermekvédelmi szakellátáshoz tartozunk, tehát ez mindig hatósági úton történik. Többségében gyámhatósági kiemelésről van szó, de hozzánk érkeztek már gyermekek rendőrség útján is. Ha a család diszfunkcionálisá válik, azaz nem tudja betölteni a feladatát, akkor nyilvánvalóan a hatóság látókörébe kerül, és akkor a hatóság intézkedik a gyermekek biztonságos elhelyezését illetően.
0: És miért pont a Szent Ritában? Tehát a Váci Egyházmegyének a szervezete, a szamaritánus szolgálat annak a része, hogy a Szent Rita nevelőszülőhálózat, de az hogy dől el, hogy melyik gyerek Szent Ritás, és melyik meg az állami rendszerbe megy?
1: Pest megye, illetve a Váci Egyházmegye jelenlegi területén azért más hálózatok is működnek. Egy állami szerv, a szakszolgálat elhelyezési csoportja kapja meg a gyámhatóságoktól a jelzéseket, és ő keresi föl a hálózatokat, ahonnan a legideálisabb elhelyezési formát választja végül is. Az, hogy a Szent Rita nevelőszülő hálózatra esik éppen a választás, az annak is köszönhető, hogy mi mit vállalunk, mi milyen problémákkal tudunk megbirkózni, és teszünk el javaslatot arra vonatkozóan, hogy esetleg ez a gyermek a mi hálózatunkba beilleszthető. És még így is lehet, hogy többen is jelzik ugyanezt, és a választási lehetőségek közül dönt a szakszolgálat elhelyezési osztálya.
0: Érdekes, én azt hittem, hogy pont fordítva van, tehát hogy annyira nehéz a gyereknek helyet találni, hogy a befogadók azok, akik jobban törik a fejüket, hogy te jó, így mit csináljak velem, mert megijött egy gyerek, és hova rakjam?
1: Ez nem így működik. Tehát azért az egy hatalmas kényszer lenne egy nevelőszülői család számára, hogyha én azt mondanám, saját útfőből, hogy én ide helyezek hozzátok 3-4 gyermeket, és akkor oldjátok meg ezt a problémát. Ez fordítva történik. Mi tudjuk a nevelőszülőknek a kapacitását, mire képesek, milyen típusú gyermeket, milyen problémával tudnak befogadni, és az illesztés működik. Tehát mi nagyon-nagyon törekszünk arra, függetlenül attól, hogy milyen esetleges kényszer, külső kényszerek vagy társadalmi problémák vannak, hogy olyan gyerekeket, lehetőleg olyan gyerekeket helyezünk el, és olyan számban, amivel egy adott nevelőszülő elbír.

0: Miért van az, hogy a Szent Rita nevelőszülői hálózat része a Szamaritánus szolgálatnak? Tehát ez csak egy ilyen bürokratikus dolog, hogy van egy nagy bugyor, és azon belül több kis bugyor?
1: Törvény írja elő azt, hogy fenntartót kell létrehoznia egy egyházi szervezetnek ahhoz, hogy ezeket az intézményeket működtetni tudja.
0: Tehát ez tulajdonképpen csak egy ilyen gazdasági kapcsolat? Vagy Pálfai Gellért azért másképp is részt vesz ezeknek a kisebb intézményeknek az életében?
1: Hát alapvetően a fenntartó szakmai és gazdasági felügyeletet biztosít, vállalja azt, hogy az intézményei törvényesen működnek, és hát egyébként pedig nyilván egy élő kapcsolatban van az intézményekkel.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, de azért is lehet, hogy a Pálfai Gellért tájékozott, mert 20 évig, mielőtt a Szamaritánus szolgálatnak a vezetője lett, bűnelkövető, droghasználó fiatalokkal foglalkozott. Tehát van azért átfedés, meg szakmai tapasztalat a mögött, hogy ön egyáltalán a Szent Rita hálózatba, vagy az ő munkájukba belelát és felügyelheti.
1: Hát személyesen nekem is van szakmai tapasztalatom, tehát én magam is intézmény vezető is voltam, megdolgoztam többféle munkakörben, a gyerekvédelemben, gyermekotthonokban, bűnelkövető és droghasználó, speciális szükségletű fiatalokkal 20 éven keresztül, 12 évig egy állami intézményben dolgoztam, és 7-8 évig pedig a Váci Egyházmegyének volt akkor egy speciális fiú gyermekotthona, és annak voltam a vezetője. Biztos, hogy segít abban, hogy fenntartóként, vagy a fenntartó képviselőjeként tudok kapcsolódni az intézményekhez, meg az intézményvezetőkhöz. Nyilván értem az intézményeknek a szakmai működését, értem az intézményvezetőknek a problémáit, gondjait, örömeit, és szerintem ez is oka annak, hogy egy nagyon jó szakmai kapcsolatot tudunk, és emberi kapcsolatot kiépíteni.
0: Nem kell magyarázni, hogy ha van egy problémás gyerek, akkor miért probléma, és hogy probléma az önök számára?
2: A problémás gyermek fogalma, én megmondom őszintén, nagyon nem szeretem, mert én csak gyerekben tudok gondolkodni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok probléma, amit mi problémának tekintünk ma Magyarországon, és egyáltalán ugye világszinten, a magatartási zavarok, amikkel az átlagember nehezen tud bármit is tenni. Igazából én, ha már a problémáról beszélünk, én megoldáscentrikus vagyok. Meg kell találni azokat a kapukat és azokat a lehetőségeket, amelyekkel mi ezeket a gyerekeket és ezeknek a gyerekeknek a problémáit kezelni tudjuk. Na most nyilvánvalóan, ami most a jelenlegi helyzetben adott, azzal kell dolgoznunk. A környezetet figyelembe kell vennünk, hogy mit tud a környezetből meríteni a szakmai stábunk. Ezért van az, hogy nagyon fontos az illesztés. Tehát ha már eleve tudjuk, hogy egy olyan gyermek kerül hozzánk, akinek speciális problémái vannak, olyan környezetbe helyezzük, ahol a speciális problémára megvannak az adekvát válaszok. Tehát tudok szakembert mellé állítani magyarán.
0: Hogy találják meg ezeket az embereket? És hogy veszik arra rá, hogy ebben részt vegyenek? Ugye gondolom, hogy ez sem úgy megy, hogy ígérnek nekik egy jó magas fizetést. Tehát itt lelkesedésből vannak itt a szülők, meg a szakemberek?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ehhez kell egy nagyfokú lelkesedés. Én is közel 30 éve vagyok gyermekvédelemben. Ez is egy olyan terület, ami azt mondom, hogy beszippant. Nehéz tőle megszabadulni, hogyha az ember rááll arra, hogy ő gyermekvédelemben dolgozzon, és amikor már azt gondoljuk, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, valahogy a Jóisten mindig ott van. És mindig jön egy olyan lehetőség, amivel aztán hupsz, megoldjuk a problémát. Vannak nagyon jó emberek ebben az országban, nagyon-nagyon elhivatott szakemberek, és én nem gondolom, hogy manapság, aki ezen a területen dolgozik, az csupán csak arra gondol, hogy ő anyagilag hogyan járhatna jól. Nagyon sokan beletesznek olyan munkákat is, amiknek semmi köze tulajdonképpen az anyagiakhoz, mert olyan helyzeteket oldunk meg, ami nem a pénzről szól. Tehát, hogyha én egy olyan szakembert keresek, aki fejlesztésben tud nekünk segíteni, még idáig soha nem volt arról szó, hogy de én csak ezt ennyiért tudnám, vagy csak annyiért tudnám. Pszichológus külsős kollega, aki 16 éve ugyanazon az áron dolgozik. Tehát kell ehhez egy elhivatottság, meg az, hogy látja, hogy van értelme az ő munkájának. Ebben a munkában másképp nem is tudna működni, csak a gondviselés által. És én ezt hiszem és vallom, és egyébként a névválasztásunk is erről szól, mert eddig az intézmény otthon szociális szolgáltatóként működött, ami tulajdonképpen nem mondott semmit, és 2018-ban döntöttünk úgy, hogy nevet változtatunk. Szent Rita nevelőszülőhálózatra változtatjuk a nevünket, és a Szent Rita azért jött valamennyiünk gondolatában, mert a lehetetlen helyzeteknek a segítő szentje, és itt azért rengeteg lehetetlennek tűnő helyzettel találkozunk.

0: másik intézmény, amely szintén a Szamaritánus szolgálathoz tartozik, a Migazi Kristóf idősek otthona. Pápa Ibolya az intézmény vezetője. Ki Migazi Kristóf? Miért kapták, választották ezt a nevet?
1: Megörököltük ezt a nevet. Ő egy püspök volt, aki Verőcén építette nyári lakot 1768-ban.
0: Hogy kapták meg ezt az idősek otthonát? Hogy került a Váci Egyház megyéhez?
2: Tehát a háború után az itt maradt, de a szerzetes rendekből elkergetett szerzetes nővéreknek volt egy lakóhelye. 90% olyan szerzetes nővér élt itt nagyon sokáig. Aztán később vált ez hivatalosan idősek otthonává, talán akkor, amikor a szociális törvény már ezt hozta, hogy a szociális intézményrendszerben ugye megjelentek a bentlakásos úgynevezett szakosított ellátások, és akkor idős otthonként működött. Akkor idős otthonként működött, akkor a katolikus szeretetszolgálat volt a fenntartó, tehát ő vette át, és ő működtette nagyon sokáig ezt az intézményt. És amíg a nővérek éltek, addig a lakóknak a java része a szerzetes nővér volt, aztán szép lassan ugye kicserélődött, ugye ma már nincs is szerzetes nővér a házban. 2020-ig a katolikus szeretetszolgálat volt a Migazi Kristóf idősek otthona fenntartója, és akkor a katolikus szeretetszolgálat, illetve a püspökkar és a Váci Egyházmegye között jött létre az az egyesség, hogy a Váci Egyházmegye fenntartásba átveszi az idős otthont. Részben azért, mert hogy akkor az ő saját idős egyházmegyés papjait itt tudja elhelyezni, és azért is, mert hogy maga az idős otthon az egyházmegye területén van.
0: Miben más egy katolikus idősek otthona, ahol papi személyek is élnek, mint akármelyik más idősek otthona?
1: A lelkiségében teljesen más. Abban más, hogy napi szentmise van, hetente ötször rózsafűzér, kétszer bibliaóra, gyónási lehetőség, hogy az intézményben bent lakó atyákhoz bármikor fordulhatnak hittől függetlenül is lakóink, hiszen vannak katolikus, református lakóink, illetve akik nem tudnak hinni, őfelüljük is szolgálnak sok szeretettel. Az a más, hogy hordozzuk egymást, mint közösség, lakói, dolgozói közösség, illetve mint a Szamaritánus Szolgálat intézmény fenntartó központ része, és hogy érezzük ennek a töbletét, ahogy gondoskodik rólunk a mindenható, és hogy ez a hétköznapokban megnyilvánul, hiszen hozzánk élete utolsó időszakában kerül be egy idős ember, amikor az egész életével számot vet, emberi kapcsolatait igyekszik rendezni, egyfajta békére, megnyugvásra, törődésre vágyik. És ez nagyon fontos ilyenkor, hogy tudjon kibe kapaszkodni.
0: Hogyha valaki az élete végén megérkezik egy olyan intézménybe és egy olyan közösségbe, amelyet addig nem ismert, akkor ez egy nagyon nehéz és az ő számára megpróbáló időszak. Ugye szokták azt mondani, hogy idős fát áthelyezni, az nagyon nehéz. Hogy tudják fogadni ezeket az idős embereket, akiknek ez egy teljesen új helyzet? Az otthonukból, a családjukból kiszakadva kell egy végső otthont találniuk.
1: Nagyon fontos számunkra, hogy amikor már a kérelem indul, akkor felvegyük a családtagokkal is a kapcsolatot, és az előgondozás során már megkezdjük azt, hogy a leendő beköltöző már beilleszkedésre találjon, még mielőtt beköltözött volna, megnézi több esetben a szobát, saját bútorokat, függönyt, íróasztalt, bármit behozhatnak, televíziót, ami befér a szobájukba, illetve van három mentálhigiénés munkatársunk, akik a mindennapokban segítik már a beköltözött lakónak a beilleszkedését. Van egy úgynevezett önéletrajz, amiből sok minden kiderül, hogy milyen tevékenységeket szeret végezni.
0: Hogy kerülhet egyáltalán be valaki az otthonba? Tehát úgy képzeljük el, hogy nagyon hosszú várólista van, és akkor válogatnak, vagy mi az útja annak, hogy egyáltalán valaki önökhöz beköltözhessen?
1: Kérelem útján indul az elhelyezési eljárás. Honlapunkról letölthető a kérelemcsomag, és akkor végzünk egy előgondozást. Nem válogatunk, hanem ahogy következnek sorban a lakók, életkoruk egészségi állapotuk alapján, akik idős otthoni elhelyezésre szorulnak, illetve demens betegek ellátását is vállaljuk.
0: Az idős otthonnak van befogadó területe? Tehát a Váci Egyház megyéből valók az önök lakói?
1: Országos elhelyezéssel bírunk, és 95 férőhelyes az intézmény.
0: Az, hogy a sok idős ember egymás mellett él, az milyen kihívás az önök számára? Hogy ne csak külön-külön a szobájukban, a saját bútoraik között éljenek, hanem azért mégiscsak itt közösséget is érdemes, vagy kell, vagy lehet formálni belőlük.
1: Igen, azt gondolom, hogy a szociális munkának és a lelki egészségvédelemnek ez egy központi része, amihez a keresztény hitünk is hozzákapcsolódik. Nagyfokú tudatosságot igényel a közösségépítés, hiszen szó szerint az ország minden részéből érkeznek hozzánk idősek, különféle élethelyzetekből, tehát van, aki még 90 évesen is sportol, illetve van, aki már súlyos fekvőbeteg, és közöttük szeretnénk közösséget építeni. Ennek részei a tudatosan tervezett napi programjaink, napi rendek, közös kirándulások, egyéni segítő beszélgetések, illetve csapatépítő tréningek. Tehát, hogy az idősek egy kicsit olyanok már, mint a gyerekek, hogy keresik egymással a kapcsolódást, a napi programokon találkoznak, és utána már könnyebben össze is tudnak tartozni. Tehát nem elmagányosodik és bezárkózik a szobájába, hanem kifejezett erőforrásnak tartom a közösséghez tartozást, mind lelki, mind fizikai értelemben.
0: Nem kihívás az az önök számára és a beköltözők számára, hogy itt nagyon sok idős ember van, látnak nagyon sok olyat, akik betegek, akik az életük végén járnak. Ha még valaki családban él, akkor időskorában jellemzően nála fiatalabbak veszik körül, akik élettel teliek, akik bevonják az élő közösségbe az idős embert. Itt viszont azt látja, hogy hú, mindenki idős, mindenki beteg, sorra meghalnak mellette azok a lakók, akikkel megismerkedett. És ez biztos, hogy nagyon terhes lehet az ő számukra, vagy nem?
1: Intézményünkben laknak nyugdíjas atyák, és van lehetőség a napi szentmise mellett lelki gondozói beszélgetésekre, illetve vannak olyan jól kialakult szertartásaink, ami lehet, hogy egy világi helyzetben nincsen. Például szentmisét is lehet mondani, hogyha valaki meghalt ő érte. Van egy harangunk az Ősvás Parkban, tehát, hogy nálunk nem tabu a halálról, az elköszönésről beszélni. Ez az egyik része. Másik pedig, hogy a mentálhigiénés munkatársaink ezért is nagyon sokat tesznek azért, hogy felkészüljenek a halálra, a haldoklóhoz, a hozzátartozók is korlátlan ideig bent tudnak lenni, tehát, hogy mindenki igyekszik méltó körülményt teremteni az utolsó órákhoz, ami még közben eszembe jutott, és nagyon fontosnak gondolom, hogy a generációk közötti párbeszéd, tehát, hogy amit a Ferenc pápa 2021 óta, ha jól tudom, az idősek és a fiatalok kapcsán meghirdetett, azt mi tudatosan tervezzük és szervezzük. Tehát, hogy anyák napjára például jöttek az ovisok, most pénteken a mi idősekből álló énekkarunk fog a kertben énekelni a gyerekeknek, az ovisoknak, de van, amikor a szociális gondozó és ápoló középiskolások jönnek virágot ültetni, illetve már a tavalyi alkalommal is elkezdődött, és idén is szeretnénk folytatni az idősek egyházi világnapjára egy szentmisét, ahol az unokák és a dédunokák is részt vehetnek. Tehát a legidősebb lakunk, 103 éves, neki 22 unokája és dédunokája van, akik látogatják is, tehát, hogy nem csak idősekből áll a ház. A másik oldala annak, hogy sok idős él együtt, a közösséghez tartozás részeként a saját sorsközösséghez tartozás érzése. Ez lehet akár a történelmi élethelyzetük, vagy az, hogy 40-50-60 év házasság után elveszítettek egy házastársat, és azért költöznek be egy intézménybe, hogy ne legyenek egyedül. De már, hogyha valamelyikük 5 percet késik a reggeliről, akkor keresik egymást tudatosan, hogy hogy vannak, mi újság, a betegségeik is összehozzák őket, és nem elmagányosítja, és megbeszélik, hogy mi újság a világban. Én azt tapasztalom, hogy még a napi politika is érdekli őket, tehát, hogy elég intenzív társasági életet élnek.

0: A Váci Egyházmegye szamaritánus szolgálatának tehát több intézménye van, és ezek mind-mind külön működnek, de az, hogy ezek mégiscsak egyben legyenek, annak van egy ilyen lelki közös háttere is. Tehát a Váci Egyházmegye lelki gondozásba veszi ezeket az intézményeket, az ott dolgozókat, vagy az ott lakókat, törődik az ő lelki gondozásukkal ezen a hálózaton keresztül?
1: Én úgy látom, hogy minden intézménynek megvan a saját maga lelki élete, ami egyrészt annak köszönhető, hogy hát hál' Istennek minden intézményvezetőnk élőhitű keresztény ember, és igyekszik az intézményében, vagy a rábízott feladatok során keresztény hittel és értékrenddel működni, gondolkodni, és a feladatait ellátni. De nagyon fontos az is, hogy legyen az egyházmegyének és a fenntartó szervezetnek is olyan központi gondolata, ami eljut az intézmények felé, és olyan konkrét támogatás, ami eljut az intézményekhez. Marton Zsolt püspök atya szeptembertől a Váci Egyházmegye egyik lelkipásztorit a lelkészi munkája mellett kinevezte, a szamaritánus szolgálat intézményeihez kapcsolódóan egy önálló lelkipásztori munkakörrel.
0: Ez vajon miért fontos? A szociális szférában dolgozóknak a bére az nem olyan magas, nehéz körülmények között dolgoznak. És úgy látom, hogy az egyházi szociális intézményekben sem jobb, néha még rosszabb is a helyzet, tehát nem versenyképes fizetésekről beszélünk. Ez valóban képes mondjuk szakembereket itt tartani, hogy na most lesz egy lelkipásztor, vagy hogy olyan az intézmény vezetője, aki maga is jár templomba. Ez magában lehet annak a záloga, hogy valaki ott akarjon dolgozni?
1: Talán inkább ezt úgy látok erre rá, hogy ha egy intézménynek van egy megfelelő lelkisége, egy olyan intézményvezetője, ki keresztény értékek szerint végzi a feladatát, és ezért az intézménynek van egy sajátos légköre, van egy békés hangulata, vagy van egy tisztességes volta, vagy ahogy mi szoktuk mondani, hogy egy cselekvő szeretettel végzett munka zajlik, akkor ez lehet ott tartó erő, igen, olyan dolgozók számára, akiknek ez fontos. És amikor arról beszélünk, hogy egy lelkipásztor, aki az egyházmegyének egy papja, sorra látogatja az intézményeket, akkor az ad egy szakralitást az intézményeknek, hiszen akkor ott rendszeresen lesz szentmise, rendszeresen lesznek liturgikus események, és lesz arra lehetőség, hogy ott az ott lakók vagy a dolgozók szentségi életet éljenek, és arra is, hogy a lelki gondjaikat és bajaikat le tudják tenni valaki elé.
0: Kocsis Beáta és Pápolyi Ibolya a saját munkatársainak tud olyan hátteret adni, vagy ilyen segítséget adni, hogy nekik könnyebb legyen a mindennapokat, a gondjaikat megoldani. Mert ugye ez is egy kulcskérdés ahhoz, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy az idős ember jól érezze magát, ahhoz az is kell, hogy egy stabil ember álljon mögötte, meg segítse őt. És azért mindenkit nagyon megterhel az, hogyha olyan munkája van, olyan szociális téren dolgozik, ahol egy összpontosulnak ezek a problémák, a nehézségek, a fájdalmak, a terhek, amit azok hordoznak, akikkel foglalkozni kell.
2: Én azt gondolom, hogy igen, mi közösségként működünk, de már amióta én itt vagyok azóta, én azt gondolom, hogy a kollégáim egymásra nem csak szakmai szempontból tekintenek, és nem csak a szakmai problémákat osztják meg egymással, hanem akár a magánéleti problémáikat is, és mi gyakorta vagyunk együtt, havonta legalább egyszer, amikor a szakmai problémákon túl minden egyébbel is foglalkozunk. Megünnepeljük például a névnapokat, az egyházi ünnepeket, igyekszünk odafigyelni arra, hogy a másik mit gondol, mit érez, éppen aktuálisan milyen problémával küzd, akár a magánéleti problémákat is beleértve, és hát nyitva van az ajtó. A biztonságos működésünknek az áloga az, hogy a kollégák komfortosan érezzék magukat, és ehhez pedig az kell, hogy tényleg úgy közelítsenek egymáshoz, mint fele barátjukhoz, és mint embertársukhoz, és mint akár egy közösségnek az aktív tagjához, oda-vissza játszik ez. Tehát nincs az, hogy én nem fordulhatok a kollégákhoz, akár a saját problémáimmal, de én hozzám is bárki fordulhat. A másik pedig, ha pedig a szakmai részét nézem, rendszeresen tartunk szupervíziót. Tehát a szupervízió az pedig egy olyan terület és felület, amit egy szakember visz végbe folyamatosan, egy külső pszichológus szakember, akinél aktuális, talán a legsúlyosabb, legfajsúlyosabb ügyeket végig lehet és kell beszélni. És ezzel könnyíteni lehet a terheken. Én nagyon sok szakmai segítséget kapok. Ha a szamaritánus szolgálat vezetőségének több tagja gyermekvédelemben dolgozott, és már pedig rengeteg olyan problémánk van, ami nagyon összetett és nagyon nagy körültekintést igényel, én gyakorta fordulok a vezetőimhez, és tárgyaljuk meg ketten-hárman az adott problémát, és szinte mindig megtaláljuk a megoldást. És ez egy nagyon előremutató dolog, én azt gondolom, a szamaritánus szolgálaton belül.
3: A Migaszi Kristóf idősek otthonában hasonlóképpen több lehetőségünk és erőforrásunk van. Egyrészt vannak a szupervízióra, pszichológusok igénybevételére lehetőség.
0: Jó, segítsen nekünk, mit jelent ez, hogy szupervízió, mert ez az élet különböző területén nagyon sokszor elhangzik, de egy külső hallgató számára ez nagyon távoli kifejezés.
3: Nagyon egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni, hogy a segítőknek a segítsége, és ez lehet idősek ellátásában a szociális gondozók és ápolók, szakápolók, illetve a mentálhigiénés és szociális munkatársak, vagy akár az intézményvezetők segítése is. Szintén csapatépítőt mi is szervezünk, rendszeresen tartunk csoportértekezleteket is, és akkor ez a természetes szinten úgy általában a működés, és a Szentlélekre hagyatkozás, amivel azt hiszem, hogy kezdenem kellett volna a természet felett, illetve nekem vezetőként az nagyon sokat jelent, hogy felhívhatom úgy a szamaritánus szolgálatnál akár a főnökömet, akár a szociális referenst, hogy most van egy nehéz szakmai helyzet, mert ilyen mindannyiunk életében rendszeresen van, és hogy hordozzatok engem egy imában, és hogy nekem ez a szupervizionál is többet ér. Tehát, hogy az a közösség, aki engem is hordoz. Ez a legnagyobb erőforrás.
1: Annak nagyon örülök, hogy azt vezetőtársaimmal együtt nagyon fontosnak tartjuk, és erről mindig beszélünk, hogy nem csupán a emberi erőforrásainkra támaszkodunk. Tehát elmondhatom, hogy mindenki jó szakember, mindenki tisztességes szakember, régóta a szakmában van, és mindent megtesz azért, hogy a feladatait a legjobb minőségben végezze. De hát ez egy olyan pálya, a szociális terület, meg a gyerekvédelem, ahol folyamatosan vannak elakadásaink, és ahogy a Szent Ritánál is láttuk, hogy ő a lehetetlen dolgok védőszentje. Ezekben a lehetetlenné váló kihívásokban és feladatokban mindannyian föl tudunk nézni. És azt tudjuk mondani, hogy a természetes az, amit megteszünk emberi erőforrásokkal, a szaktudásunkkal, a tudásunkkal, de Isten segítsége nélkül és a Szentlélek indítása nélkül nagyon sok probléma nem megoldható.

házunk tája mai műsora ezzel véget ért. Ma a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának tevékenységét mutattuk be a szolgálat igazgatójának, Pálfai Gellértnek, és két intézménynek, a Szent Rita Nevelőszülői Hálózat intézetének vezetőjével, Kocsis Beátával, valamint a Migazzi Kristóf idősek otthona igazgatójával, Pápai Ibolyával. Köszönöm hallgatóink figyelmét, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzik a szerkesztő riporter Szabó Csilla.

0: Johann Sebastian Bach 4. C-dur gamba szonátája hangzott el. Jordi Savall és Tom Koopman muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy különleges kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy közelgő irodalmi estre hívjuk fel a figyelmüket, végül egy kulturális és lelki szépségeket ötvöző fesztivál kapcsán beszélgetünk a szervezőkkel. A zenei szerkesztő Varga Ramona, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

Immár negyedik alkalommal rendezi meg hazánk legnagyobb képzőművészeti tehetség kutatóját augusztusban a K Galéria. Ezúttal is a Mon Park ad otthont a The Artist Chamber kiállításának, amelyen több száz alkotást tekinthető meg ingyenesen. A grafikákat, fotókat, festményeket és szobrokat is felvonultató tárlaton valamennyi beérkezett pályamű megtekinthető, a legjobbak pedig a zsűri értékelése alapján szeptemberben a K Galériában is bemutatkozhatnak. A rendezvényhez idén is ismert nagykövetek csatlakoznak, akik saját alkotásaikkal is jelen lesznek a kiállításon. Az idei nagykövetek között szerepel Damien White, dr. Kürti Sándor, Péter Szabó Szilvia és Tarján Zsófia. A The Artist Chamber tehetségkutatóról Koncsik Lilka művészettörténésszel, a K Galéria